0: A Sóstógyógyfürdők ZRT-nél a fiatalok pénztárosként, csúszdaőrként és úszómesterként is dolgozhatnak. A fürdőkben a kánikula idején az alaplétszámon felül is alkalmaznak diákokat a sűrűbb pihenőidők miatt. A speciális vizes munkakörökhöz, szakirányú végzettségkel, a többi feladatra helyben tanítják be őket. A vállalat tapasztalatai szerint sok diák nem csak zseppénzért jön, hanem éveken át visszajár dolgozni. Új a biztonságot és a kulturált pihenést szolgáló intézkedéseket vezettek be a miskolci strandon. A változások miatt a hétvégéken megemelkednek a belépőjegyek árai a selyemréti fürdőben. A miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégek számára viszont változatlanok maradnak a díjak. A biztonság növelése érdekében jelentősen megerősítették a vagyon- és személyvédelmi jelenlétet. A biztonsági szolgálat munkatársai határozottabban lépnek fel a házirendet megszegőkkel szemben. Kiemelt figyelmet fordítanak a lopások megelőzésére és az öltözők fokozott ellenőrzésére. Hétköznapokon a miskolci rendőrkapitányság iskola őrei is vigyázzák a vendégek értékeit. Az üzemeltető célja, hogy a strandfürdő ismét nyugodt és biztonságos hely legyen a családoknak. Amennyiben a mostani szigorítások nem hoznak eredményt, további lépéseket is készek bevezetni. Ismét megrendezik a népszerű miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A hagyományőrző nyári zenés rendezvénynek Miskolcon a Színva terasz és a Városház tér ad otthont. A háromnapos eseményen neves hazai előadók mellett nemzetközi fellépők is színpadra lépnek. A közönséget többek között lengyel formációk és a házigazda Miskolc Dixieland Band szórakoztatja. A zenei fesztivál programjai minden érdeklődő számára teljesen ingyenesen látogathatók. A koncertek a Városház téri Grizzly színpadnál és a Színva terasz nagy színpadán zajlanak majd. Teljesen átalakul az OSAN profilja és hálózata Magyarországon. Az Indotech csoport megszerezte a francia kiskereskedelmi multi 100%-os tulajdonrészét. A tervek szerint 2033-ig országszerte 500-700 kis alapterületű boltot nyitnak. A jelenleg 25 üzlettel rendelkező OSAN így megsokszorozza a hazai egységeinek számát. A tervezett új kisboltok egyúttal az online rendelések átvételi pontjaiként is működnek majd.
1: Az időjárásról.
0: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink! A nyári nagy hőség a horgászok életét is megnehezíti. A Horgász Egyesületek Borsodabói Zempén megyei szövetsége a szárazság miatt több helyen is odafigyel arra, hogy levegőztetve legyen a víz, tehát kerüljön bele friss oxigén, azért, hogy ne következzen be halpusztulás és frissüljenek a tavak felmelegedett vizei. A szövetség által szervezett gyermektábort idén is megszervezik. A nyári tábor során a felnövekvő horgászgeneráció megismerkedhet sokféle horgászati módszerrel is. Ezen felül előadások és játékok is színesítik majd a programot. A nyári táborról, a nyári munkálatokról a Horgász Egyesületek Borsodabói Zempén megyei szövetségének elnöke Kovács J. Zoltán számol be a következő percekben. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Kicsit beszéljünk arról általánosan, hogy a horgászat így a nyár kellős közepén, főleg ilyen nagy melegben, hogyan járnak ki a horgászok?
3: Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát a halak azok ugyanúgy vannak, mint az ember. Nagyon meleg van, és nincs kedvük enni, az egy horgásznak nagyon nem jó jel. Másképpen viselkednek a vízbe, máshol tartózkodnak a vízen belül, hogy a fenék közelébe vagy fentebb, oxigéndúsabb, és hát tényleg úgy, mint az ember, nem esznek. És akkor a most, hogyha viccesre akarom fordítani a szót, akkor ugye rögtön mondják, hogy a horgász egyesületek meg nem telepítenek, mert ebbe a vízben nincs hal. Pedig borzasztóan egyszerű a dolog, vagy ügyetlen a horgász, és nem tudja megfogni a halat. A másik valós igazság az, hogy ilyenkor nem táplálkozik a hal. Annyit kell még tudni, hogy a meleg hatására és a légnyomás változására a vízben lévő oldott oxigén mennyisége változik. Tehát, hogyha például most nagyon meleg van, érdekes módon a halak ugyan víz közt vannak, tehát, hogyha a horgászati szempontból közelítem meg, akkor ne a fenéken keressük a halat, hanem inkább víz közt. Ő is közelebb van egy kicsit a felszínhez, ahol oxigént tud a víz a hullámzáson fölvenni. Illetve hát a nagy melegnél, ami nagyon rossz, az az alkáknak a túlszaporodása. Az alga napközben termeli az oxigént, furcsa mód, ugye az élet az ilyen, termeli, éjszaka meg a dupláját fogyasztja. Tehát, hogyha hal pusztulást veszünk észre, annak elsősorban, és hát a mérgezésről meg ilyesmiről ne beszéljünk, csak a nyárról, azok a jelek, azokra a jelek kell nagyon odafigyelni, hogyha egy túlalgásodás van, pipálnak a halak a víz tetején, az mindig oxigénhiányos helyzetet jelent. Tehát akkor ne reménykedjünk a halfogásban, hanem inkább próbáljunk segíteni valamilyen módon oxigént juttatni a vízbe. Na most az utóbbi időben a nagy melegben nem hallottam halpusztulásról. Tavasszal volt. Ez a nagy hideg azért megviselte a halakat, és érdekes módon ugye a hal a hideg vízbe, a bomlási folyamat az nagyon lelassult, viszont jön a meleg, akkor ez meggyorsul, és akkor sokkal később jönnek fel az elpusztult halak a víz tetejére, és akkor pánikban van mindenki, hogy itt valami mérgezés történt, vagy hasonló. Most várjuk például és a bőrömön érzem, mert délelőtt Rakacaitónál voltam kint készülődve a változásra. Amikor a légnyomás változik, az nagyon nagy hatással van a halakra, a vízre, és gyakorlatilag a víz mederre. Nevezetesen, amikor esik az eső az egyszerűség kedvéért, akkor csökken a légnyomás. Amikor a légnyomás csökken, ez azt jelenti, hogy az alsó rétegekből a hal feljebb húzódik egy magasabb rétegbe, mert alulról a rothadó gázok a meleg vízbe különösen gyakorlatilag nincs oxigén. Tehát ők húzódnak fölfelé, ez egy nagyon rossz jel. Ehhez nagyon rossz még egy párosodás ilyenkor, amikor az algák is elkezdenek pusztulni. Gyakorlatilag az alga pusztulása az még önmagában nem nagyon baj, de amikor annyira elszennyezi a vizet, hogy kék alga keletkezik a víz felszínén, ezt így lehet látni, az a legtragikusabb dolog, mert az algának ez a kékes színezete, ez viszont azt jelenti, mi úgy mondjuk, hogy a kék alga, ez a rothadó algákból cián termel, vagy oldódik ki, és ugye kevés az oxigén a vízbe, plusz még rohad az alga, csökken a légnyomás, még jobban jönnek, 3-4 dolog összejön, szerencsétlenül összeállnak, akkor iszonyú pusztítás végeznek. Nekünk a Rakacai tónál volt ilyen. Volt ilyen, a kérdés mindig ugyanaz, hogy akkor mit tudunk csinálni. Tehát figyeljük, oxigénszintet mérünk a vízbe, tehát a horgász egyesületek többségének van vízoxigén szintjén méret, tehát az oldott oxigént mérjük a vízbe, és ilyenkor készülünk eszközökkel. Van vízforgató berendezésünk, ami aggregátorról működik, akár behúzzuk a vízbe különböző vizekbe 3-2-20-ról is vezetékesen, vagy aggregátorunk van, azt bekapcsoljuk, termeli a víz, és gyakorlatilag oxigént forgatja a vizet, és oxigénhez juttatja a halakat. Az egyszerűbb, de nagyszerű dolog például ilyenkor csónakázni kell a vizen. Tehát most nem szabad elzavarni, akik csónakkal közlekednek, motorcsónakkal, de érdekes módon a legjobb a jetski. Tehát az a felső réteget nagyon-nagyon megkeveri, nagy hullámokat csinál, tehát magyarul annyira fel tudja dúsítani a víz oxigén szintjét, hogy nem fordul elő a halpusztulás. Még egy jelenség, hogy akkor, amikor már elpusztult halat látunk a vizen, akkor már utógondozásról beszélünk, hogyha oxigént akarunk juttatni a vízbe, tehát ők hamarabb jelzik. Tehát figyelnünk kell ilyenkor nagyon az első kisebb, apró halaknak az elhullását. Halak válogatják, hogy először a keszekfélék, azok nem nagyon bírják, nagyon-nagyon hamar, balénok hamar, süllő, nagyon hamar, és vannak a lustább idézőjelbe kevés oxigént igénylő halak, például a harcsa, nagyon kényelmesen el van az alján, és nem nagyon pusztulnak el az ilyen vizekbe. A ponty is nagyon viszonylag nagyon jól bírja a többi halhoz képest. Tehát ha ilyet látunk, akkor ilyen keszeg, elsősorban a keszeggel sülő, az borzasztóan érzékeny, az oxigén hiányra, az oxigén nélkül azonnal elpusztul. Úgyhogy sajnos ilyen dolgok elé nézünk most is, úgyhogy készülünk rá.
2: Mit érdemes a partra vinni magunkkal, mint horgász, mire érdemes odafigyelni, ha akarunk egyáltalán bármilyen fogást, esetleg magunkra ebbe a nagy melegbe, vagy bármi másra, bárki másra, mire figyeljünk oda?
3: Ahogy a nagy melegbe, ugye a hal is csak lézeng, azért az ember is így van. Tehát a horgászok, amikor elmennek horgászni, akkor nem feltétlenül csak halat akarnak fogni, hanem azt mondják, hogy szabadságon vagyok, akkor főzünk valamit, sütünk valamit. Az a kis pálinka hajnali időszakban előfordul, vagy esti hidegben, ha rossz idő van, a sör. Erre én azt mondom, hogy ez együtt jár idézőjelben a horgászattal, mert pihenni megyünk ki, nem céltudatosan, csak azért, mert halat akarok fogni, vannak ilyenek is, hát őket húshorgászoknak hívjuk. De van, aki kimegy családostól, és akkor piknik van gyakorlatilag. Ilyenkor mindig mondjuk, hogy ebben a nagy melegbe, tehát a rövid italokat, azokat nagyon-nagyon el kell kerülni, nagyon óvatosan kell akár a sörrel is bánni, sok vizet kell inni a vízparton, keresni kell az árnyékot, gyerekekre nagyon odafigyelni. Sajnálatos hírt hallottam a rádióba, hogy jöttem most a Rakacai tóról vissza, hogy Gesztelynél egy kisfiú a Hernádba fulladt. Anya, apa meg két gyerek elment a Hernádba fürdeni, és ez lett a vége. Tehát ne ugorjunk bele a vízbe, amikor magas a testhőmérsékletünk, nagyon óvatosak legyünk, hagyjuk abba a horgászatot. Nagyon sokan horgásznak úgy, hogy kimennek hajnalba, és 10 órakor már hazamennek. Ezt a nagyon nehéz időszakot ki kell bírni. A halaknak is, ők is keservesek, ők is kínlódnak, az emberek is kínlódnak, úgyhogy kis türelemmel. Egyébként azt látjuk a Tiszaparton is, és a tavaknál, hogy azért ma a horgászok odafigyelnek ezekre a dolgokra, nevezetesen, hogy 10 órakor hazamennek. Nem égeti magát a napon, nem fog halat fogni, vagy kicsi a valószínűsége, mert hát a véletlenek azok együtt járnak a tudással is, és valaki pont akasztja meg a nagy halat. Nagyon érdekes, vagy egy érdekesség, hogyha például, ha felteszem azt a kérdést, hogy mikor érdemes harcsázni. A horgászok tudják, hogyha döglik a kagyló, az azt jelenti, hogy a harcsa, mint mindenevő, akkor már biztos, hogy mozog és szűri a vizet, és ezeket a kagylókat ő el is pusztítja a víz. Már csak a híjazat marad meg. Tehát a nyári melegbe, augusztusban döglik a kagyló, én azt mondom, hogy horgászok föl, tessék menni gilisztacsokorral, akár kagylóval, és megpróbálni a nagy bajszút megfogni.
2: Esetlegesen milyen programok, milyen táborok lesznek itt a HEBOSZ szervezésében, vagy akár vármegyei szinten országosan? Előbb beszéljünk a táborokról, hiszen ha jól tudom, még azok előtt vagyunk.
3: Nagyon fontos a Megyei Horgászszövetségnek, hogy gondoskodjon az utánpótlásról. Ugye ezt mindenki elmondja minden szakmába, vagy minden hobbiba, hogy az utánpótlás. Két dolog, ami motivál bennünket. Egyszer az, hogy azok a gyerekek, akik megismerkednek a vízzel, megszeretik a horgászatot, azért egy nagyon kellemes szórakozás, egy nagyon kellemes hobbi. Azt nem mondom, hogy olcsó. Más sem olcsó Magyarországon, de a horgászat az, hogyha az egyik gyerek látja, hogy a másiknak egy jó szerelése van, akkor a apát, anyát azt kapacitálni fogja egy jobb horgászbot megvásárlására. Egyébként halon kívül a horgászboltokban mindent meg lehet venni, csak legyen hozzám elegendő pénz. A gyerekek abból a szempontból is nagyon fontosak, hogy ez egy életforma is a horgászat. Tehát nézem az időjárást, figyelem a vizet, milyen színű a víz, eszik a hal, nem eszik, kimegyek barátokkal, társasággal. Tehát egy igazán nagyon kellemes kikapcsolódás, ezért világszerte mindenhol a horgászatnak különböző formáját, de gyakorolják. Rengeteg egyesület, különösen a tavaszi időszakban gyermekversenyt Sárospataktól, Bőcsig, Varbótól, Miskolcig, rengeteg gyerekverseny. Egyébként gyerekeket nem nagyon tudunk, az utánpótlás azért az nagyon gyenge. Viszont az egyesületeknél nagyon ügyesen nyúltak ehhez a kérdéshez, mert családi rendezvényt szerveznek. És az 5-6 éves kisgyerektől is anyával, apával mennek a versenyre, horgásznak, ha csak egy kis necit fognak, már attól is nagyon boldogok, és ami még nagyon fontos az ő sikerélményekhez, hogy a verseny végén mindenki ajándékot kap, mindenki érmet kap a nyakába, édességet kap, tehát egy igazi piknik, úgyhogy ők nagyon-nagyon-nagyon készülnek a ilyen versenyekre. A versenyeken túl, amik az egyesületeknél zajlanak, van megyei szinten is minden korosztálynak verseny, tehát a legfiatalabbtól a szenior versenyzőig is vannak versenyek. Gyakorlatilag nekünk májusig hivatalos haltelepítések vannak, és utána még vannak a szokásos beszámolók, hogy gazdálkodtunk, mennyire eredményesek a telepítések, hogy történtek, és jön a nyár, és onnantól kezdve verseny hátán minden hétvégén. Sokféle szakág van, sokféle generáció van, úgyhogy nincs hétvégén, tehát az egyszerűség kedvéért, mert ugye a szervezőknek illik ott lenni, illik megtisztelni, ha meghívnak bennünket egy ilyen gyerekversenyre, visszük az ajándékokat, hadd ne soroljam, tehát ez egy ilyen intenzív időszak nekünk. Most lesz a megyei szintű horgásztáborunk, minden évben 15-20 fővel egy jó csapattal elmegyünk táborozni, és hát itt versenyzők, akik tanítják a gyerekeket, kijönnek egy-egy napra, foglalkoznak velük kifejezetten az a szándékkal, hogy hány, hát ha lesz belőlük versenyző, tehát komoly szakmai munka folyik, és el kell mondani, hogy a Megyei Szövetség pénzén kívül a MOHOSZ is támogatja ezeket a táborokat, rengeteg ajándékot, felszerelést kapnak, és ez egy igazi üdülés. A reggeli ebéd, vacsora, a szórakoztató programok, a horgászat, a bemutató horgászat és minden egyéb más, ami a táborhoz tartozik, az mindig nagy élmények, vannak visszatérő versenyzőink.
2: A mostani tábor mettől meddig lesz, illetve ha valaki szeretne jelentkezni, azt hogyan lehet megtenni?
3: A megyei táborunk az augusztus végén, utolsó hetében lesz. Az én tudomásom szerint megtelt a létszámunk. Tehát ha van még esetleg egy érdeklődő vagy kettő tartalékba, hogyha valaki beteg lesz, vagy a családnál valami van, akkor jelentkezzen, és ha most nem sikerül, akkor a nyilvántartásunkba azért fölveszük, és a következő táborra szívesen elvisszük.
2: Hogyan látja, elnök úr, miért is hasznos ez a tábor, ha valaki részt vesz, mit kaphat ebbe a táborba?
3: A tábornak feszes programja van. Tehát itt a versenyszakágokat, hogy milyen módszerrel horgászok, az egy-egy nap programja. Például valaki úszós készséggel horgászik, az egy egynapos program, de onnantól kezdve, hogy kell megkötni a horgot, hogy kell beállítani, hogy kell az olmot elhelyezni rajta, hol kell horgászni, hogyha keszegre horgászok. Tehát ez egy finom szerelékes dolog. És akkor van a másik, úgy hívjuk mi, hogy etetőkosaras az egyszerűség kedvéért, az be lehet dobni jó messzire, annak megint más típusú horog kell hozzá, etetőkosár kell hozzá, az sem mindegy, hogy milyen etetőkosár kerül, az, hogy milyen csali, élő csali vagy nem élő csali. Tehát ezek minden napra vannak elméleti tesztkérdések, amiket kitöltenek, és nagyon érdekes, van célba dobó verseny. Tehát sokan nem tudják, hogy a horgászoknál célba dobó verseny van világbajnokságig bezárólag, és azon nagyon jól szerepelnek a magyarok. Úgy tessék elképzelni ezt az egészet, hogy van egy lőlap lefektetve a földre, úgyhogy a lőlap nem függőleges, hanem vízszintesen. És meghatározott két távolságról szoktuk a versenyt megrendezni, és a horgászbot van a horgász kezébe, ezen a végén van egy kis műanyag, tehát nem horog, meg nem ólom van rajta, és célba dobás van. Mert egy horgásznak borzasztóan fontos, hogy oda dobjon, ahova etetett, mert ott van a hal. Ha jobbra etet és balra dob, akkor nem fog halat. Úgyhogy ez a célba dobó verseny is egy nagyon hangulatos, drukkolnak egymásnak, egymás ellen is, de nagyon hangulatos ez a verseny is, tehát nagyon feszes programjuk van, tehát az a megyei szintű táborban azért azokat hívjuk, akik nem nulláról indulnak. Tehát azoknak az egyesületeknél kell kezdődnie, meg anyánál, meg apánál, az nagyon-nagyon fontos, és köszönjük, hogyha hozzák a gyerekeket versenyezni, meg tanítják horgászni, de ott már azért egy olyan alaptudás kell, és akkor olyan helyre megyünk minden évben az elmúlt időszakban, ahol halat is lehet fogni. Ez a Verbatanyán van, ez Nyíregyháza mellett van, nagyon komoly felszereltségű szállás és éttermi szolgáltatással. Évek óta visszajárunk, nagyon kulturált környezetű a part, szülők el szoktak jönni, megnézik, hogy a gyerekek mit csinálnak, és már szedik elő a kocsiból az ő botjukat is, hogy maradhatnak-e egy kicsit még horgászni. Tehát mi ezt már előre leszervezzük, úgyhogy a jelentkezőket a jövő évre is várjuk komoly szakmai programmal, jó hangulattal és egészségre neveléssel.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Horgász Egyesületek Borsod-Abói-Zemplén megyei szövetségének elnökével, Kovács G. Zoltánnal, Sütő Dávid Pelé beszélgetett a szövetség által megszervezett nyári táborról, valamint a nyári munkálatokról.

0: Sem hagyták ki a meghívottak köréből. A döntést azzal indokolták, hogy a miniszterelnök hangneme nem illik a tábor párbeszéd kultúrájához. A Tisza párt több meghívott politikusa és minisztere ugyanakkor visszautasította a részvételt. Mivel a tiszás vezetők lemondták a szereplést, elmarad a várt szakmai vita a rendezvény pódiumain. Kiemelték és elszállították a Bartók Béla út feletti régi vasúti hidat a fővárosban. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A déli körvasút fejlesztése részeként zajló munka mérnökileg igen összetett volt. A több száz tonnás acélszerkezetet az ország egyik legnagyobb darújával mozgatták. A művelet idejére teljesen lezárták a közúti és a villamos forgalmat. A hidat Kelenföld irányába vitték, ahol megkezdődik a bontása. A beruházás célja, hogy a jelenlegi két vágány helyett négy üzemeljen. Ezzel felszámolják a budapesti vasúti hálózat egyik legnagyobb szűkületét. A bővítés után több elővárosi vonat közlekedhet, és új megállók is épülnek. A miniszter kiemelte, a fejlesztés elengedhetetlen az elővárosi közlekedéshez.
1: Az időjárásról.
0: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: Ha ön is sokat nevetett Adam Sandler filmjein, vagy a South Parkon, esetleg megérintette önt a Nő című film, akkor Csőre Gábor hangjával már biztosan találkozott. Egy ország ismeri és szereti az alakításait, amiért Jászai Mari díjat is kapott, mégis gyakran elégedetlen saját hangjával és teljesítményével. Vendégünk Csőre Gábor, akivel az elfoglaltságai miatt az autójában beszélgetett az egyik tanítványom, Zsiga Gréta, szegedi kommunikáció szakos egyetemista. Jó, ha tudják, hogy a beszélgetése a szakdolgozattal egyenértékű mestermunkájába készült. Gréta azóta ráadásul meg is védte a műsorát a záróvizsgán, munkájára jelest kapott. Következzen tehát a beszélgetése Magyarország egyik legismertebb szinkron színészével, Csőre Gáborral.
1: Melyik volt szerinted a legikonikusabb szinkron szerepet eddig?
2: Az igazság, hogy ebből több van, mert hogyha úgy nézi az ember, hogy mind dolgoztam így technikailag sokat, szerintem elég sok és élvezetes volt a Zohan az Adam Sandlertől, mert ott ki kellett találni egy olyan nyelvet, ami nincs Magyarországon, mert ő ivrit akcentussal beszél angolul. Nagyon sok zsidó barátomat megkérdeztem, akik beszélik az ivritet, milyen hangzókat tudunk megváltoztatni, hogy mégis értelmes legyen a szinkron, tehát érthető legyen, de adja azt az archetipust, hogy ez a srác akcentussal beszél magyarul, ami egyébként New Yorkban játszódik. Tehát ez csak technikailag, színészileg inkább azt mondanám, hogy a jó színészeket nehéz szinkronizálni, mert meglepetéssel dolgoznak a hökkenet művészetében, és a meglepő az kiszámíthatatlanságot is jelent, mert ő játszik, neked meg azt kell levenni. Az egyik kedvenc szinkronom egyébként a Her volt, a Joaquin Phoenix-el, azt nagyon-nagyon szerettem, az engem lelkileg is megviselt egyébként, és annak ellenére, hogy szinte nem csinál semmit, szinte nagyon is csinál valamit.
1: És ugye említetted a kedvenc szerepedet, viszont volt-e olyan, akinek nagyon nem szeretted adni a hangját?
2: Egyszer csináltam egy Ben Affleck-et, egy télapós hülye filmje volt, és mivel nem én vagyok a Ben Affleck, csak nem ért rá a Széles Tomi, nem tudom miért, és hát szenvedtem, mint malac a jégen. Éreztem, hogy nem is vagyok jó, semmi közöm hozzá.
1: Tudnál-e még így ebben a szakmában kapcsolatos nehézségeket és szépségeket mondani?
2: A szinkron az színjátszás egy része. Az olyan, hogy engem konkrétan megviselt az, tehát lelkileg, és bele is éltem magam abba a 40-45 éves embernek a problémájába, amiben a Hörben, tehát a nőben, a Joaquin Phoenix, amivel küzdött. És ez kell ahhoz, hogy átéld. Tehát az, hogy arra figyelsz, hogy szájtól szájig beszélsz, az még nem szinkron. Az még lótúró. Az, hogy vele játszol, hogy azt játszod, amit ő, hogy ő vagy a beleélésnek a misztikuma, és vele egy úgy, hogy közben szájtól szájig beszélsz természetesen, az már szinkron. De ehhez meg az kell, hogy gyakorold a szakmádat színpadon, itt, ott, amott. Az még nem azt jelenti, hogy tudsz szinkronizálni, és nem is kell feltétlenül mindenkinek jól szinkronizálni. Tehát egy nagyon jó színész, az nem biztos, hogy jól is szinkronizál, és egy gyengébb képességekkel bíró színész sem biztos, hogy rosszul szinkronizál. Itt egy furcsa találkozás van a színésszel, aki játszik azon a filmen, és azzal kell szinkronban lenned, nem a szájával, hanem a lényével, a játékával kell szinkronban legyen.
1: Hallottál-e esetleg a fandubról, vagy a fanszinkronizálásról, amikor a rajongók készítik el ezeket?
2: Igen, hallottam, de ez egy másik dolog. Ők magukért csinálnak valamit, én ezt tökre bírom, hogy ők ezzel el vannak.
1: És hallottál is már ilyen elkészült projekteket?
2: Volt, ami jó volt. Egyszer voltam a Roma Rádió, vagy nem tudom, és a vicces volt, amikor megcsinálták a Gyűrűk Urát, azt a részt, amikor a Gollam akarja venni a Frodótól a gyűrűt, és akkor azt úgy csinálták meg, hogy az egyik ózdi cigány, a másik pedig zsadányi. És akkor az ózdiak meg a zsadányiak utálják egymást, és az ő szubkultúrájukban benne van, és akkor úgy is csináltak rumásan, és akkor te mocskos kis krizér, tisztázd a gyűrűt. Tehát a gyűrű nem mint szakrális tárgy volt, hanem mint egy ékszer, és veszekedett rajta két roma csávó. És ez a Gollam volt az egyik, és a másik a Frodo. Nagyon vicces volt.
1: Általánosságban azoknak, akik rajongói szinkronokat csinálnak, mit tudsz javasolni fejlődés szempontjából?
2: Szerintem nem kell fejlődniük, szerintem picit olyan, mint az amatőr színjátszás. Tök jó, a saját örömükre van, és van közönségük, akkor meg még jobb, hogyha meg tudják mutatni, és másoknak örömet okoznak vele, főleg ha maguknak örömet okoz, ez olyan, mint a társas játék. Hát miért csinálhatnám, miért lenne jó ez?
1: vannak olyan emberek, akik innen szeretnének tovább indulni, hogy egyszer professzionális irányba is vessék az utat, és hogy szerinted van-e erre?
2: Ez egy hülyeség.
1: Akkor erre nincsen lehetőségük.
2: De van lehetőségük, van, csak egy rossz gondolat. Tehát azért, mert te otthon a Grundon futballozol 22 évesen, azért még nem fogsz a Liverpoolban focizni, ezt felejtsd el. Mert a Liverpoolban az a fiú, aki most ott focizik, ő már 7 évesen az apukájával, vagy 6 évesen, vagy már 5 évesen, vagy 2 évesen már gurítgatta a labdát, és 18 ezer szabadrúgást rúgott el per év ahhoz, hogy azt úgy tudja csinálni, amit most csinál a Liverpoolban. Most nem akarom magunkat a Liverpoolhoz hasonlítani, de arról már lekéstek. Ahhoz, hogy szinkronizálj, olyan szinten mondjuk, mint a Széles Tamás, arra van egy intézmény, ezt úgy hívják, hogy Színház és Filmművészeti Főiskola, oda el kell menni, a tevételt kell nyelni, színészképzést kell kapni, színpadon kell játszani, és azt a játékot el kell majd mímelni, és újra átélni a Ben Affleckkel, amikor a Széles Tamás a Ben Afflecket szinkronizálja. De a Széles Tamás, hogy egy baromi jó színész, by the way, vagy éppen Kútvölgyi Erzsébet, én magam döbbentem, nekem az első nagy találkozásom Kútvölgyi Erzsébettel, amikor ő ott sírt, zokogott, de tényleg zokogott a mikrofon előtt, és nem értettem, hogy ez ilyen. Igen, ilyen. Hogy mondjam, azért, mert otthon meg tudod műteni a kutyádat, azért még nem biztos, hogy meg tudod műteni az anyukádat is. És ne is tedd, csak kutyádat sem műts meg.
1: Neked mi volt a legkiemelkedőbb pillanatod így a szinkronszínészkedés terén?
2: Nagy pillanat az, amikor valami sikerül. Az például egy jó pillanat, amiért megharcolsz. Mindig édesapám ma jövök, aki egy kőműves volt, Isten nyugosztalja. Ő, amikor fölépített egy házat, hogy megcsinált egy boltívet, vagy megcsinált egy igen bonyolult falazatot, és azt be tudta jól vasalni, és mindent megadott, van egy szakmai része, meg van egy olyan része a dolognak, ami meg több annál, mert gondolkodásra ösztönöz, hogy hogyan oldjad meg az áthidalást, és akkor abban van, és amikor elkészül, akkor az egy önelégültséggel tölt el.
1: És milyen érzés volt az első alkalom, amikor így saját magadat így visszahallottad tévéből, vagy
2: nem
1: filmből?
2: Saját magamat hallom vissza. Hanem ugye van egy belső hallásod, meg van egy külső. Tehát te se a saját hangodat hallod, csak tudjad. Tehát magyarul én nem tudom, hogy milyen a hangom. Én hallok egy hangot, de te neked nem az a hang van meg, amit én hallok. Mert én itt hallom belül. Éppen ezért nekem furcsa minden, amit magam hallok. Nem a hangomat nézem, hanem azt, hogy jól csináltam-e vagy sem. Egyébként nem vagyok elégedett soha azzal, amit csináltam. Soha mindig valami hülye hibát találok rajta. De én ilyen hülye vagyok, tehát én elégedetlen vagyok magammal. Jó, az se igaz, mert volt már olyan nem is egyszer, amikor azt mondom, ezt ennél jobban nem lehetett volna megcsinálni. Most jó, és akkor megveregetem a vállamat, ez jó voltam, ez jó. És olyan is van, amikor addig csinálok valamit, amíg az nem lesz jó, és akkor általában ez rám jellemző, hogy mindenki azt mondja, hogy tiszta ideg vagyok, meg mindenkit csapkodok, meg minden, de én magamra vagyok ideges, hogy nem vagyok képes megcsinálni azt, amit akarok, mert még lelkiállapotom nem nincs ott. Szóval nekem egy nagy küzdelem ez.
1: Amikor filmeket nézel, akkor magyarul szoktad szinkronosan, vagy eredeti nyelven? Meg ezeket mennyire szoktad szakmai szemmel nézni?
2: Nagyon nem mindegy, hogy ki a szinkronrendező, ki csinálta a castingot. Én jellemzően magyarul nézek.
1: Volt már olyan, hogy a saját munkádat kapcsoltad át inkább?
2: Volt. De úgy, hogy angolra?
1: Vagy eredeti nyelvre?
2: Nem. Olyan nem. Azért nem. Általában hallgatom magamat, aztán ugye nem látom mindig az egész filmet, még akkor is én vagyok a főszereplő. Ezért van, amikor ott ragadok, hogy na most akkor megnézem ezt a jelenetet, de csak a saját szereplőmnek a jeleneteivel vagyok elfoglalva, mert azt látom, és akkor ilyen van, de ha megnézem, akkor ellenőrzésképpen, hogy jó, többé körbenézek a családom, hogy na, nekik is tetszik, akkor jó.
1: És volt olyan, amikor a család volt kritikus?
2: Nem mernek.
1: Nem mernek?
2: Nem. Nem, mert úgyis megvédem magam.
1: Hogyha szabad így fogalmaznom, ugye volt egy karakter, a Zöld Manócska, aki nagyon sok kritikát szokott kapni.
2: Áza.hu!
1: És te hogyan éled meg, hogy szoktak visszaszólni, hogy már megint őt hallottunk?
2: Az elején nagyon sokat van is fönn egy videó, amit meg is csináltam, a beütött Csőre Gábor az a levélet olvas, amikor kaptam gyalászkodó leveleket, és az egyiket felolvastam. Az volt a problémája, hogy hagyja már abba ezt a ízét, mert kiválja a szememet, kitöri, elvágja a torkomat, mert nagyon szereti a South Parkot, meg mindent. És akkor ezt meg felolvastam, és megpróbáltam beleélni magam, hogy ő írhatta, vagy amilyen benne volt az indulat, mert hogy az elején még az Alzának valóban ilyen neurotik reklám, állítólag ez a neve, ez a szakmai kifejezés. De azóta már változtattak rajta a csehek is, és mi is változtattunk rajta. Azt tudjad, hogy azt hiszem háromszor volt tüntetés már emiatt Prágában, úgyhogy ezt hagyják abba. Csehek kemények. De viszont az is igaz, hogy az adott cégnek ez baromi jó marketing volt, és működik is, és azóta is működik. Egyébként én úgy kerültem ebbe bele, hogy a Cseh Alzának a hangja csinálta a South Parkot. És azt kérték, hogy én legyek, de ne úgy csináljuk, mint a South Parkot, hanem próbáljunk úgy, ahogy a Cseh. Most ha meghallgatod a Cseh Alzát, hát tehát, hogy nagyon durva. A régi Cseh Alza, most is, a mostani is. Tehát Tehát borzasztó, tehát hihetetlen. Az még durvább, ha azt kellene hallgatni, a magyaroknak oda lennének.
1: Szóval kifejezetten lightos verzió, ami most van.
2: Ez már lightos verzió, ami most van. Az elején nem ilyen, elején nem az volt.
1: Van-e olyan szerep, amiben szívesen kipróbálnád magadat így a jövőbe?
2: Te angol úri embereket szeretnék szinkronizálni, azt keveset szinkronizálok. De én jobban szeretem az olyan szerepeket, amiben kevesebb technikai, ennek ellenére rengeteg technikai kihívásos szerepet csinálok, és több érzelmi kihívás van.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csőre Gábor szinkronszínészt hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A várnál lényegesen jobb lett a májusi ipari termelés, ami így már pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez, állítják elemzők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kibocsátás az előző hónaphoz képest több mint 2%-kal bővült, míg a munkanaphatástól megtisztított éves növekedés meghaladta az 5%-ot. A javulást elsősorban a járműgyártás és az elektronikai ipar húzta. A szakértők szerint a szektor kilátásai a külső kereslet bizonytalanságai ellenére is javuló trendet mutatnak. Megugrott a kiskereskedelmi forgalom is. Dinamikusan, naptárhatástól megtisztítva csak nem 5%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban. Az előző év azonos időszakához képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők szerint a bővülést a reálbérek emelkedése, az alacsony infláció és a javuló lakossági bizalom hajtja. A legnagyobb növekedést az üzemanyag és a nem élelmiszer jellegű üzletekben, különösen az online kereskedelemben mérték. A szakértők szerint idén is a fogyasztás marad a gazdaság főmotorja. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért a vizsgálatokat átmenetileg nem tudják elvégezni, közölte az intézmény. A hiba elhárításán dolgoznak, a betegeket addig más intézmények fogadják. A hatóságok a debreceni, a hatvani, a kistarcsai és a kecskeméti kórházat jelölték ki a fekvő és járó betegek ellátására. A helyettesítő egészségügyi szolgáltatók pontos elérhetőségei a Szolnoki Kórház honlapján találhatók meg. Két fővárosi kerületben és 11 megyében lesz szúnyoggyérítés a héten, közölte a katasztrófavédelem. Budapest mellett összesen 151 településen, mintegy 32 ezer hektáron lépnek fel a vérszívók ellen, köztük Borsodabói-Zemplén, Csongrád, Csanád, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A szakemberek a lakott területeken platós járművekről permeteznek az esti és éjszakai órákban. A készítmény alacsony dózisa miatt a méhekre, az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. A szakemberek kiemelték, az érintett települések többségén az olyan inváziós fajok terjedése észlelhető, mint az ázsiai tigris szúnyog. Ezek a rovarok a ház körüli vízgyűjtőkben fejlődnek, és a hazai fajokkal ellentétben az embert is támadják, gyakran nappal is. Megkezdi az ebrendészet országos állapotfelmérését az élő környezetért felelős minisztérium, közölte a tárca vezető a közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és szigorúan betartsák az állatjóléti szempontokat. A terepi munka során a szakemberek mindenhol feltérképezik a helyzetet. A miniszter kijelentette, a vizsgálat után az önkormányzatokkal közösen azon dolgoznak majd, hogy ezeket a telepeket minél hamarabb korszerű európai szintű intézményekké tegyék. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adriánt az Exim Bank és a MEHIB vezérigazgatói tisztségéből, valamint vezetői megbízásaiból. A döntésről a tárcavezető a közösségi oldalán számolt be. A lépés előzménye, hogy a múlt héten átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indult a minisztérium külgazdasági intézményeinél. A független szakértők bevonásával zajló vizsgálat célja a hatékonyság, az átláthatóság és az eredményesség növelése a szektorban. Idén 10%-kal több, összesen 2 milliárd 300 millió forint jogdíjat fizet ki az előadó művészi jogvédő iroda, mintegy 160 ezer hazai és külföldi zenésznek. A rádiós, televíziós és streaming elhangzások mellett a háttérzenéket is feldolgozták. Idén először mesterséges intelligenciával szűrték ki az emberi közreműködés nélkül készült dalokat, így a kizárólag gép által generált zenék után nem utalnak jogdíjat.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs édesapja.
3: Szent Péter eset.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek. A gólya kalifa.
7: Foszti fiú esete.
8: Pacsirta.
9: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
12: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
13: A császár észrevette a tudós színe változását. Nem csak ingerültség, hanem gúny is volt a hangjában, mikor megszólította. Nagyon ragaszkodsz az életedhez, Bion. Nem jobban szentséges úr, mint más öreg ember. Tudod, hogy meg kell halnod? Soha se tartottam magam halhatatlannak. Többet tudsz, mint amennyit szabad volna tudnod, hogy életben maradhass. Kevesebbet tudsz, szentséges úr, mint amennyit tudnod kellene, hogy ne fenyegethess. A matematikus tökéletesen visszanyerte önuralmát. A császár kezdett habozó lenni. Tudsz te titkot tartani, Bion? Meggyőztelek róla, uram, hogy még te előtted is. Miért emlékeztetsz rá? Csattant fel a császár. Azt hiszed, megbékítesz vele, ha eszembe juttatod, hogy az én csillagaim megkérdezés elől kitértél? Mondtam már neked, uram, hogy a csillagokban csak a halandók sorsa van megírva. A bíborviselők nem földi emberek többé. Az istenek fölöttük állnak a csillagoknak. A császár nem volt tisztában a matematikussal. Arcában nem olvasott tiszteletnél egyebet, de hangjában, mintha gúny lett volna. Tudja talán róla, hogy sohase volt annyira ember, mint ebben az órában. Már is visszaél a titokkal, amelyhez az ő szerencsétlen elszólása juttatta. Elhallgattassa rögtön, mielőtt jóvá tehetetlen bűnt követne el. Vért oncson mégis éppen ezen a napon. Annak a vérét, akiről Quintipor azt mondta az imént, hogy jobb volt hozzá, mint az apja. Én nem haragszom rád, Bion, mondta bizonytalanul, de azért félek, mégis meg kell halnod. Megtudtál egy titkot, amelyről az istenek azt akarták, hogy csak az én titkom legyen. Bion megadással hajtott fejet. Én nem lestem a titkod után, uram. Úgy látszik, azt is az istenek akarták, hogy közöld velem. Tehát bölcshöz illően megnyugszol az istenek akaratában? Meg foglak siratni, uram, de nem foghatom meg Atroposz kezét, ha ollóját életet fonalára fogja. A félelem mégis elvette az eszedet, tökkent meg a császár. Nem, uram, mosolygott a matematikus, csak bebizonyítottam neked, hogy tudok titkot tartani. Mindeddig hallgattam róla, hogy az istenek akaratából én leszek az, aki halotti mágiádat meggyújtom, és kísérem szemmel a sast, amely szent hamvaidból kiröppenve lelkedet fölviszi az istenek közé. A császár okos szeme fölvillant. Hát most már a császárok sorsa is megvan írva a csillagokban, Bion. Mihelyest az életedet kell védeni, mindjárt ismered a jövendőmet? Ez nem a te jövendőd, uram, hanem az enyém, amelyel a tiéd érintkezik. És azt akarod, hogy én ezt elhiggyem neked? Bion vállat vont. Az a te dolgod, uram. De ha hittél a Pessinuszi jósnőnek, akkor, mikor a te fiad jövőjét jósolta meg, hidd el neki azt is, amit a maga fiának jósolt. Az a Pessinuszi jósnő, uram, nekem anyám volt. Nem ismersz rám? A császár, mint a szélütött, bámult a matematikusra. Szólni nem tudott, csak a fejével intett nemet. Pedig te láttál engem, csak nem néztél meg. Én ott álltam az anyám mellett, mikor ő neked, mint fiatal centúriónak megjósolta, hogy a világ ura lész. Te 23 éves voltál akkor, én 33. Pap voltál? Kérdezte a császár, ocsúdva bénító meglepetésből. Nem, anyám, a papnő gyűlölte a papokat, akik etetővájút csináltak az oltárból, és az istenek lesoványításából kövérednek meg. A papok is gyűlölték ők, de nem tettek ellene semmit, mert belőle éltek. Ő volt a megszállott, akinek szájából az istenség beszélt. Téged is megtanított a misztériumokra, a természet titkaira, amelyek emberésszel megfoghatók. Igen. A legnagyobbra, a láthatatlanok meglátására nem. Azt ő se tudta, hogy csinálja. Nem úrnője, hanem szolgáló leánya volt azoknak az ismeretlen erőknek, amelyek talán a föld mélyében, talán a csillagok sugaraiban laknak. De az is lehet, hogy az ember szív a tanyájuk. Bánom is én erről, fecseg, vágott közbe izgatottan a császár. Én halva hagytam ágyában a jósnőt. Már rég haldoklott, uram, s csak téged várt még, mert tudta, hogy vissza fogsz jönni. Látott elindulni a sátorból karodon a gyermekkel, látott lóra szállni, megmondta, mikor kiértél a hegyek közül, és én bár semmit se hallottam, ő megérezte, mikor celláját kerested a templom udvarán. Forró száraz kezével eltolt magától az ágykárpitok közé. Menj, suttogta, itt a bíboros ember. Én láttalak és hallottalak, amikor a gyermeket elébe tartva kérted a Magna Mater nevére, mondja meg, fog-e az bíbort viselni, és megéred-e te még azt? És én még most is látom, amint homályos tekintete megfényesedik, és hallom, amint vértelen ajkai suttognak. Mit suttogtak, Bion? Ezt? Ha fel tudod nevelni a gyermeket úgy, hogy senki ne tudja, kicsoda még ő maga se, akkor 20 éves korára a legdrágább bíborba öltözik a te akaratod szerint. Te is így hallottad? Én a jóslat második felét is hallottam. Mikor te már elrohantál a gyermekkel, és a haldokló szemében utoljára felfénylett a válni készülő lélek. Mondjad, Bion! Kiáltott rekedten a császár. Már mondtam, uram. Az nem a gyermekre vonatkozott, csak mi ránk, kettőnkre. Hogy én temetlek el téged olyan aranykoporsóban, amilyen nem lesz több a világon. Ez nem érdekel, ugrott fel a császár. A gyermekről beszélj. Mindent elmondtam, amit tudtam, uram. Most arról beszélj, milyen szép, milyen okos, milyen jó. Hiszen neked tudnod kell, te vele élhettél. Nem vetted észre, hogy olyan, mintha Antinóuszt keltették volna életre benne az istenek az emberi nem vigasztalására? Beszélj hát, Bion! Nem érted, mit akarok? 16 év óta te vagy az első ember, akivel a fiamról beszélhetek. Ember, érted, mit teszed? Nem érted? Ha értenéd, akkor már 100-szor a fülembe ordítottad volna, hogy nekem fiam van, fiam van, fiam van. 18 éves ragyogó szemű bíborra, méltó trónra érett. Tudod te, mi az, mikor egy apának el kell tagadnia a fiát a világtól, az anyjától és maga magától is? Mikor álmában sem mondhatja ki a nevét, álmában sem simogathatja meg az arcát, mert a császárnak az álmát is kiresik. Ó, Bion, milyen kegyetlenek tudnak lenni az istenek! A matematikus elcsodálkozva látta, hogy a császár szeme teleszaladt könnyel. Tudta, hogy ilyet még senki se látott a római birodalomban. S bár különben nem volt szokás a pártját fogni az isteneknek, akiket nem becsült nagyon sokra, most mégis jónak látta megjegyezni, hogy az istenek néha irgalmatlansággal gyakorolják a jót. A császár is beismerte ezt. Bevallotta, hogy néha elkeseredésében felesége betegágya mellett megátkozta ugyan a jóslatot, de aztán nagy áldozatokkal engesztelte meg az isteneket. A jóslat nélkül talán már rég elvéreztek volna összeesküvők és lázadók tőrétől. Ezt gondolta olykor, de vérük egy patakba folyt volna, s rövidebb életükben is több lehetett volna a napfény. Nem veszett volna el az apa és anya számára a pillangó kergető évek sok boldog kacagása, s a gyorsan kicsorduló és gyorsan felszáradó gyerekkönnyek édessége. Ó, sokat fel kellett áldozni a jóslatért, de sok gyümölcsöt is hozott. Alapja lett a birodalom újjáépítésének. A bizonytalan jövőért talán nem ölte volna bele a pihenésnek semmi örömét nem ismerő munkába a férfikor derekát és korai alkonyát, ha nem tudta volna, hogy kiért dolgozik. Nyilván nem tartja érdemesnek Atlasz gyanánt vállára venni 100 millió gondját, baját. Úgy dolgozott, mint egy ácsmester, aki jól berendezett műhelyt, vagy egy paraszt, aki szép tanyát és jól kezelt birtokot akar hagyni a fiára. Igen, Bionál előtt nem csinált belőle titkot a császár, hogy a jóslat vételének órájától kezdve minden harcával és minden törvényével ezt a célt szolgálta. A római birodalom annak köszönhette megerősödését és nyugalmát, hogy valahol egy dalmáciai faluban élt egy Quintipor nevű fiú, akinek 20 éves korára bíbort ígértek az istenek. Még 2 év Bion, tárta ki karjait a császár, és akkor belefektethetsz az aranykoporsódba. Úgy is fáradt vagyok, csak ez a reménység tart még talpon. Bion, mint mosolyogva mondta, már csak a maga érdekében is hosszú életet kívánt a császárnak. A fiú nagyszerű ígéret, de egy kertész káposzta ágyai és egy tudós könyvei közt nőtt fel. Dolgos és emberséges uralkodó lesz, de félős, hogy ügyesebben írna eposzt egy háborúról, mint amilyen ügyesen vezetne egy háborút ahhoz, hogy eposzt lehetne róla írni. A császár azt felelte, hogy az öreg katonák, ő és Maximianus elmennek is dinnyét ültetni. 2 nagyszerű hadvezér marad az új Augustus mellett, a 2 Cézár. Constantius és Galerius karjára és szívére mindig számíthat. Ahogyan lesz még szükség rájuk, folytatta álmodozó derűvel. Talán meglep Bion, hogy én, a katona császár, el tudom képzelni a világot olyannak, amilyennek Rétor barátod, Lactantius. Igen? Mi szüksége volna új hódításokra a római birodalomnak, és hol az a hódító, aki a római birodalomra merne szemet vetni? Örülök neki, Bion, hogy a fiamat a könyvek emberének mondod. Nekem tudatlan vén katonának kellett maradnom, hogy ő békét arathasson ott, ahol én vért vetettem. Szegény anyja talán megsejtette a jövőt, amikor Apollinaris nevet adott a fiának, mert mielőtt megszülte volna, már látta álmában a napkoronggal a feje körül. Ő már szolgálhatja a világosság istenét, aki a múzsákat vezeti, nekem marsat kellett uralnom, a hadvezetőt. Végül megkérdezte a császár Biont, volna-e valami kívánsága. Szeretné neki meghálálni, amit a fiúért tett, és amivel őt szolgálta, a császárt és az apát. Akar-e valamelyik tartomány kormányzója lenni, vagy aminek ő jobban örülne, inkább marad-e ő mellette, akár eddigi állásában, akár más udvari tisztségben? Bion azt felelte, hogy nem született kormányzásra, de nem kívánja az udvar levegőjét sem. Arra kérte a császárt, engedje meg neki, hogy elvonulhasson az alexandriai könyvtárba. Az öreg ember szeret visszatérni ifjúsága örömeinek színterére. A császár rábólintott, bár Alexandriát nagyon távolinak találta. Kivel fogok én a fiamról beszélgetni, ha te elhagysz? És Quintus, uram? A császár azt felelte, hogy a kertész semmit se tud. Akkoriban, uralkodása kezdetén ez az altiszt volt az egyetlen embere, akiben megbízhatott. Aki az ő életét megmentette, arra a fiát is rábízhatta. Quintus akkor Pessinusban állomásozott, egyenesen hozzájuk vitte a gyereket, s rögtön útnak indította őket közös szülőfalujukba, hogy ott neveljék addig, míg érte küld. Mire szóbeszéd lett belőle, hogy a császár fiát szerencsétlenség érte, ők már rég tengeren voltak, útban Illíria felé, s talán első jutott hozzájuk a hír, amely különben se soká tartott. A nagy háborúk éveiben hamar feledésbe ment a dolog. Ő óvatosságból annyit mondott nekik, hogy egy elesett katonája fiát bízza rájuk, mint becsületes emberekre, és azt a magukénak kell vallani. A titkot meg kell őrizni a fiú előtt is, mások előtt is. Akinek a szája eljár, az meghal. Biztos benne, hogy megőrizték a titkot, és nem is kutakodtak utána. Egyszerű derék emberek, akik csak arra gondoltak, hogy nekik teljesíteni kell egy parancsot. És a gyermek anyja uram, az Augusta, kérdezte Bion. Vele se közölted a titkot? A császár hevesen tiltakozott. Ezt a titkot éppen az anyjára nem lehetett bízni. A szenvedést elbírhatta az anya szív, de abba belepusztult volna, hogy idegen legyen az élő fiához. És te, uram, az apa? Magamtól is féltettem a fiam. 16 évig nem néztem meg, hogy árulója ne legyek. És most? Magamhoz kellett vennem, hogy most már én vigyázhassak rá. Közeleg az idő, mikor fölveheti a bíbort, magam akarom vele simogatni, hogy megszokja, mire az övé lesz. Éppen ettől a simogatástól féltem, uram, vallotta Bion. A császár rázta a fejét. A fiút nem azért vette magához, hogy áruló gyöngétséggel vesztére legyen, hanem hogy előkészítse az uralkodásra. Lehet, hogy ezen az estén, amikor 16 év után először érezhette a fiú mellett, hogy apa, gyöngébb volt, mint szabad lett volna. De ha részek táncot járt volna, és a Szent Palota tetejéről a csillagokra kurjongatott volna örömében, az se lett volna sok. Ám ezt az apát nem fogja többet látni a kertész fia. Holnaptól kezdve már a császár parancsol a rabszolgának. Hanem Quintusékat, mondta egy kis elgondolkodás után, mégis jobb lesz eltávolítani a fiú közeléből. Szalonába fogja őket küldeni, hogy rendezzék be az új palota kertjét a földrengés által ledöntött szülőfalu omladékai fölött. Ezt már a császár jelentette ki Bionnak. A matematikus térthajtással vett búcsút, és örült neki, hogy jól választott. Ha semmit nem tudó Quintuséket is elteszi a Dominus az útból, akkor ő okosan teszi, ha önszántából félreáll. 11. Maximianus szállásának nagy termében, amelyben közös vacsorára terítettek a császári családnak, még tovább égtek a lámpák, mint a császár dolgozó szobájában. Pedig amikor összeültek a szentségesek, úgy látszott, hogy mire az almára kerül a sor, nem lesz, aki megegye. A lakoma szokás szerint italáldozattal kezdődött, amelyet a család nevében Maximianus mutatott be az imádkozó fülke márványoltárán. Bort, vizet, mézet, tejet és olajat öntött az oldalán kifolyóval ellátott oltárra, amelynek homlokfalán aranyozott J-O-M betűk mutatták, hogy a legjobb és legnagyobb Jupiternek van szentelve. A lakoma fölött azonban nem az idézett Jupiter, hanem a hívatlan Discordia istenasszony lebegett, egyelőre láthatatlanul. A szentségesek udvariasan, de hidegen köszöntötték egymást, és csöndben fogyasztották el a vacsorát bevezető tojásételeket. Mindenki némán emelte meg poharát, amikor az Augustus köszöntőre vette fel a magáét, néhány csöppet a mozaik padlóra löttyentve belőle. Az Istenek áldása családunkra! Visszhangot csak Maxentius adott, aki apjával szemben az asztal végén ült, Titanilla mellett. Azokra is, akik itt nincsenek, hogy legalább Titanilla félre ne értse, meglökte térdét az asztal alatt. Az új mamáimra értettem, csak már legalább tudnám, melyik lesz az igazi. Az öreg érám hallgatna, a kvádlányt választanám. Az kevesebb festékbe kerülne, mert úgyis vörös. Maximianus jobbján Valériával, balján Teodórával, római pletykákkal próbált kedveskedni az asszonyoknak. Az átlátszó ruhákat most már nem csak a szabad életű nők viselik, hanem a szenátorok felesége is. Egy Nigrina nevű matrónáról azt beszélik, hogy rövidre vágatta a haját, és fiú ruhában jár. A fórumon a nép diadalmenetben vonultatott fel egy házaspárt, a férnek az asszony 25. felesége volt, és az asszonynak a férfi 46. ura. Ez az utolsó újság keltett is némi érdeklődést. Az asztal végén hangos kitöréssel fogadták, ellenben Valériának, aki második felesége volt Galériusnak, lángba borult az arca. Teodóra pedig lesütötte a szemét, és csak lopva mert Constantiusra nézni. Látta, hogy egy pillanatra megvonaglott a szája sarka, és tudta, hogy neki is eszébe jutott Helena. Az Augustus fölhagyott az asszonyok mulattatásával, és államfői tapasztalataival hozakodott elő. Nem elég, hogy a dögvész egész tartományokat tizedelt meg, az öngyilkosság is járványos lett a nyugati birodalomban. Egy testőr tisztje azzal dicsekedett előtte, hogy Afrikában olyan vadat lőtt, amelynek az apja párduc volt, az anyja teve, és mivel ő ezt nem hitt el, a tiszt szeme láttára szíven szúrta magát. Ezt ugyan még meg lehet érteni, de azt már nem, hogy erre a tiszt szolgája is beleugrott a paduszba. Öreg emberek, fiatal gyerekek, asszonyok és férfiak minden ok nélkül eldobják maguktól az életet. De istentelen egy sincs köztük, ütött az asztalra Galérius. Ma holnap egyéb sem marad a birodalomban, mint keresztény. Maximianus mindjárt bizonságot is tudott rá. Az apatej rongyosok esetét, akik nem hagyták el a falut a többivel. És a Dominus nem húzatta fel őket? Acsargott Galérius. A Dominus ruhát és kenyeret adatott nekik. Ma este már itt hadonáztak, mikor bevonultunk. A kolomposukra ráismertem. Érthetetlen, rázta fejét Galérius. A Dominus a legbölcsebb ember a világon, és mégis vannak, akik be tudják a szemét kötni. Maxentius elmondta az udvari orvos elcsapadása történetét. Galérius mohón kapott rajta, amikor meghallotta, hogy Cincellus a tágész sógora. Akkor nincs semmi baj. Ahogy én tágészt ismerem, az befűti a kemencét az istenteleneknek. A papra a Dominus is hallgat. Az a baj, hogy a Dominus már öreg, ti pedig gyávák vagytok, kiáltotta Maxentius az öklét emelgetve. Kérdezne meg csak engem. Constantius eddig nem szólt. Kerülni akart a Galériusszal a veszedelmet, de a tacskó az asztal végén felbőszítette. Te lekéstél a politikáddal, öcsi. 100 évvel ezelőtt még nagy hasznodat vette volna az impérium. Akkor még közérdek volt az asztal alá inni a barbár törzsfőnököket.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Somai László biológussal, a HunRen Ökológiai Kutatóközpont Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport munkatársával, a ganétúró bogarakról.
2: Ugye mondta, hogy nagyon jók a ganétúró bogarak a talajok javítása szempontjából. A növények növekedését is serkentik, ugye pont azért, mert széthordják a trágyát, meg ugye bejuttatják a talajba. De azt mondjuk én nem gondoltam volna, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében is szerepet játszanak.
3: Igen, ezt újabban vizsgálják, így az állattenyésztés, illetve a ebből fakadó üvegházhatású gázok, itt elsősorban a metánra kell gondolni, az a friss trágyából is felszabadul, és azáltal, hogy a ganétúró bogarak ezt elássák, akkor ezzel képesek így megakadályozni. A kutatási eredmények viszont ebben még olyan picit kérdésesek, szóval egyes kutatások azt mutatták ki, hogy ez valóban létező dolog, mások meg hát olyan kisebb hatásúnak találták, szóval inkább csak jól tudunk, hogy ilyen szempontból is lehet jelentőség a ganétúró bogaraknak.
2: Ugye mondta a másodlagos magterjesztés is, vannak olyan madarak, amelyek kipogyogtatják azokat a magokat, amelyeket nem tudnak megemészteni, és ugye a ganétúrók szana széthordják a trágyát, és vele együtt elvihetik a magot is. De van olyan növény, főleg a trópusokon, aminek a megporzásában segít a ganétúró.
3: Így van. Nálunk ez nem jellemző, de a trópusokon tényleg ott néhány faj valóban részt vett a megporzásban is. Például ilyen dögszagot árasztó konyhvirágfélék, amik számíthatnak így a ganétúrókra. Ganétúrók valamilyen szinten vonzódnak az állati tetemekhez is. Az elpusztult állatok, a dögök, illetve a trágya, hát sok szempontból egy picit hasonló forrás. Általában nagyon lokális időben, rövid ideig található meg, és aki ilyen forrással, ilyen táplálékkal él, annak résen kell lenni.

0: és hát lecsapni a lehetőségekre. A ghanai túrók is, főleg trópusi régiókon gyakran megtalálható dögök alatt, vagy dögökben is. Így gondolom, itt az imágók szintén ebben a nitrogénben gazdag szuszpenzióval, ezzel a kis levessel tudnak táplálkozni, ami a trágyában is megtalálható, és akkor ezért, ha van egy olyan növény, ami dögszagot áraszt, akkor bizony ez oda csalja a ghanai túrókat is.
1: Beszéltünk arról, hogy Ausztráliában a marhatenyésztők nagyon szoros együttműködésben vannak a ganétúró bogarakkal, és hogy fontos is. De egyébként a kártevő legyeket tudják a legjobban ritkítani a ganétúró bogarak azzal, hogy ugye mennek és széthordják a trágyát?
0: A trágyában fejlődő kártevő legyeket, illetve hát a legelő használatokban előforduló parazita bélférgeket is tudják ezáltal ritkítani, mert ezeknek a petéi a trágyával ürülnek, és így kerülnek ki a legelőre. A legyek később érkeznek, a friss trágyába petéznek bele, és a fejlődő lárvák általában néhány nap alatt jutnak el a bábozódásig, és ebben az időszakban a friss trágyát a ganétúrók széttrancsírozzák és elássák, elhordják, akkor ezeknek a parazita legyeknek és bélférgeknek hát nincs lehetőségük kifejlődni, illetve tovább fertőzni a gazda állatokat. Két nagyon érdekes, hogy a ghanai túróbograk közvetett módon is képesek ezeknek a általunk kártevőnek tekintett állatoknak a számát korlátozni. Bogarakon sokszor rengeteg apró kis atkát találunk, ezek rajta utaznak a bogarakon, illetve a ghanai túróbogarak számukra olyan, mint nekünk a busz mondjuk, felszállnak le, és mikor egy trágya kupachoz megérkezik a ghanai túróbogár, akkor ott szétszélednek. És ezek a ragadozó atkák, ezek pont így a légypetéket, illetve a frissen kikelt kis légynyőveket, illetve a bélférgeknek a fiatal petéit, vagy a fiatal lárva stádiumait képesek ragadozni, és ezáltal csökkenteni a számukat.
1: Az emberen kívül van természetes ellensége a ganétúró bogaraknak?
0: Hát rajtunk kívül természetes ellenségek igen bőven akadnak. Nagyon sok állatcsoport, állatfaj táplálkozik például a ganétúró bogarakkal. Nagyon sokszor láthatjuk a legelőkön, hogy ezek a trágyakupacok szét vannak túrva. Nagyon sok madárfaj, varjak, búbosbankák nagyon szeretik a trágyakupacokat átvizsgálni és kienni belőlük ezeket a jófogásnak számító bogarakat. Mindemellett persze rajtuk kívül kitélhetőek, hüllők, de emlősök is ritkítják őket. Terepi kutatásaink során találtam olyan trágyakupacokat Bugacon, amik szisztematikusan szét voltak túrva. Az ottani rókák és borzok rájöttek, hogy ezekben bizony egy nagy testű ganétúró bogarak találhatók, és akkor így a legelőtt szisztematikusan végig kutatták, és rájártak erre a táplálék forrásra, és a megtalált ürülékükbe pedig ilyen színes ganétúró szárnyfedők, meg kitimpáncia darabok voltak. De ugyanezt találtam például a Csákvár környéken is, ahol a disznók trájában volt a már említett holcarú ganétúró bogárnak a maradványai. De mellettük persze más rovarok, hizetlábak is ragadozzák őket. Például van egy rabló légy fajunk, ami előszeretettel ül ki a trágyakupacokra, és akkor hát onnan egy szemmel tartva a környéket az odaérkező ganétúrókból is bizony hát megszedi a vámot. Szóval rengeteg természetes ellenségük van.
1: Minden évszakban minden ganétúrófaj megtalálható?
0: Alapvetően nálunk úgy történik, hogy március táján kezdenek indulni a fajok, ilyen áprilisban már nagyon sok tavasszal rajzó fajunk megtalálható, május-júniusban van egy ilyen tetőzés. Aztán nyáron egy picit ez így alább hagy, persze akkor is vannak aktív fajok, és akkor nyár végén így az őszi esők után, akkor újabb fajok élednek, ilyen őszi rajzású fajok, amik között vannak olyanok is, amelyik rajzása egészen elhúzódik, csak így a fagyos időkbe köszönte szakítja meg, és délután, tavasszal, hát ők lehetnek akár így a legkorábban megjelenő fajok, akik fagyos idő által megszakított rajzásukat befejezik tavasszal.
1: Mennyi ganétúró bogár él Magyarországon? Vannak számadatok? Tehát föl lehet ezt egyáltalán mérni?
0: A fajszámot, hogy hány fajt mutattak ki, ezt nagyjából tudjuk, de az egyet számokkal, hogy területenként mennyi fordul elő, erre nagyon kevés adatunk van.
1: És vannak terepek, ahova kifejezetten kimennek? Tehát vannak térségek, ahol tudják, hogy itt elég sok faj található, egyet található, és akkor oda kimennek vizsgálódni, kutatni?
0: Nagyon sok adat gyűlt össze, például így a különböző védett területek, nemzeti parkok, természetvédelmi területek, ilyen tudományos szisztematikus feltárása során. Például a Magyar Természettudományi Múzeum bogár gyűjteményében így a Kárpát-medencéből, mondjuk így az elmúlt 150 évből kb. 20 ezer ganei túló példány található. Más látásra soknak tűnik, de ha megnézzük, hogy mekkora terület, meg milyen időtávban történt az begyűjtése, akkor úgy már nem is tűnik a nagy számnak. Vannak fajok, amik bizony néhány példányban ismertek Magyarországon. Van olyan faj, ami egyetlen példányból ismert, ennyi kerül csak elő. Persze így a ritka fajokkal hát elég nehéz boldogulni, mert olyan kis számban fordulnak elő, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mekkora állományok lehetnek. Gyakoribb fajoknál ott már könnyebb a helyzet, vannak ilyen országosan elterjedtebb gyakori fajok, amit ha ilyen átlagos legerül, ha kimegyünk, akkor nagy valószínűséggel megtanulunk is. Igen, vannak, úgy mondom, ilyen szentély területek, amik régóta vannak legeltetve, sokféle állatfaj, nagyon jók a körülmények, ott tényleg akár egy ilyen 40-50 faj is előfordul nagy tömegbe. Nekünk például ilyen kutatási területünk volt Bugacon, vagy Csákvár környéke, a Provértes által kezelt területek, szóval itt hatalmas egyedszámban is találkoztunk a ganeitúrókkal.
1: És akkor, amikor így kimennek egy-egy terepre vizsgálódni, legutóbb ugye Miklapusztán voltak, itt ilyen új trágyacsal és talajcsapdás felméréseket végeztek, akkor egyébként ott mit vizsgálnak? Tehát felmérik, hogy milyen fajok találhatók ott, meg milyen mértékben jelentős ott a trágyalebontó ökoszisztéma szolgáltatás?
0: Igazából, mikor egy-egy területre kimenjünk, például itt az említett Miklapusztára is, itt most első körben az a céljunk, hogy azt tudjuk meg, hogy egyáltalán milyen fajok és milyen mennyiségben fordulnak elő. Alapállapot felmérést végzünk, hát ennek során használjuk ezeket a trágyacsalis talajcsapdákat, amik egyszerű és nagyszerű módszer így a ganeitúró bogarak kimutatására. Tejfölős parokat ásunk le a talajba, úgyhogy a permit az a talaj felszínen egy szintbe legyen, és hát erre kerül egy ilyen csirke drótháló darab, amire egy ilyen szúnyoghálóba csomagolt kis trágyabatyút helyezünk. Igazából ez a trágya csali, ez fogja oda csalogatni nekünk a területen élő ganeitúró bogarakat, és akkor így a csapdába belepotyogó és onnét kijönni nem tudó bogarakat pedig meg tudjuk figyelni és leltárba menni, hogy melyik faj és hogy milyen egyedszámban fordul elő. Élvefogó csapdáként használjuk így két naponta, ellenőrizzük, és akkor így a begyűjtött bogarak határozás után szabadon mehetnek el, lesznek engedve.
1: A legfrissebb tudományos vizsgálatok azok mire összpontosítanak, ha a ganeitúrókat nézzük?
0: Nagyon szerteágazó a téma. Igazából most láttam egy ilyen összefoglaló cikket, ami megpróbálja így a kutatási irányokat, meg hát így a publikációkat valamilyen szinten összegezni, pedig a kutatás témában megjelenő publikációk száma meredeken emelkedik, napjainkban akár egy évente több mint 100 publikáció is megjelenik. Összesen ez a kutatás több mint 4000 cikket mutatott ki, hogy nagyjából itt tart a ganeitúrók kutatása. Ebben a taxonómiai kutatásoktól kezdve a trágya lebontásig, akkor a ivermektinás, féreghajtós vonalig, ettől eltekintve ilyen élőhelyi állatfaj, illetve hát ilyen különböző trágya preferenciás vizsgálatok, különböző habitatokhoz fűződő vizsgálatok, szinte minden megtalálható, szerteágazó a téma.
1: Hogy mennek el egyébként? Tehát a szag alapján találják meg a trágyát?
0: Igen, a trágya olyan szempontból fontos számukra, hogy van egy friss trágya, amit gyorsan meg kell találni, amíg a vetétársak, fajtársak vagy nem fajtársak előtt még minél gyorsabban észre kell venni, és ebben a nagyon fejlett szaglásuk segíti őket. Ganeitúró bogarak nagy többsége az jó repül, és repülve érkezik a trágyakupacokhoz, és igazából ott lepottyanva, szépen így a két csápjába érkező szagingereket felfogva, szépen behatárolja, hogy milyen irányban is érkezik a szag, és akkor begyalogol a trágyakupachoz. És Deliblati homokpusztán sikerült megfigyelnem, ami hát tőlünk így a déli határunktól ilyen 150 kilométerre található Szerbiában. Itt még a Scarabeus fajok közül így a jámbor galacsinhajtó, ez nagy számban előfordul, és láttuk, hogy az elhaladó birkanyáj után hát egy ilyen Scarabeus légi folyósó alakul ki, ami követi a legelő birkákat, és szinte azonnal elpucolja a földre pottyanó birkaürüléket.
1: Azért kérdeztem ezt, mert olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy állítólag bámulatos vizuális navigációs rendszerrel rendelkeznek, és volt egy professzor, aki ezt vizsgálta, és a robottechnikánál adhat nagyon jó alapot a Ganétúró bogárnak a navigációs képessége, mert hogy ezt a rendszert lemásolva például egy robotot be lehetne programozni arra, hogy átkutasson egy összeomlott épületet. Mert igen, a Ganétúró bogár is ezt csinálja a trágyával, átkutatja.
0: Igen, igen. Erre valóban történtek vizsgálatok. Elhíresül a dolog is, hogy így az éjszaka a csillagokat, a tejútrendszer képét használják így a tájékozódáshoz, és ez tényleg ilyen nagyon rafinált mindenféle kísérleteket folytattak. És hát, hogy ennek ilyen gyakorlati felhasználása is kézzelfoghatóvá válik, az csak egy külön plusz adalék a Ganétúrók hasznossága mellett.
1: És az is igaz, hogy vannak olyan növényfajok, például Dél-Afrikában, amelyek kihasználják a ganétúrókat? Tehát például ilyen örülékre hasonlító illatanyagokkal, meg magvakkal csapják be a ganétúrókat, akiknek ugye kiváló a szaglása, és így érik el az, hogy széthordják a magjaikat.
0: Így van, azt hiszem, amelyik Attenborough filme is szerepel, hogy így az antilopok bolyójához nagyon hasonló magokat termel, amik így a földre potyalva, nem csak látványuk, de még illatukban is az antilop trágyára emlékeztetnek, és a becsapott ganétúrok, hogy elássák őket, kvázi elültetik, és hát a növény az ezzel nagyon sokat nyer, ezzel a kis átveréssel. A ganétúrok, hát sajnos ők nem, de később bánat.
1: Legutóbb Miklapusztán végeztek vizsgálatokat. Hogyan tovább, gondolom, van bőven mit kutatni, megvizsgálni?
0: Igen, most Miklapusztán így az ott folyó Life for Bugs and Birds projekt keretében igazából azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet így a ganétúrók számára, meg hát az egyéb trágyafauna számára rovarbarát legeltetést kialakítani. Igazából így a szivermektin észszerű használatát valahogy a gyakorlatba hozni. Igazából nem az, hogy ne használjanak a gazdák, mert sok esetben ez nem kivitelezhető. Az a fontos, mikor adják az állatoknak. Hát egy kollégáim egy ilyen nagyfokú kérdőjövezés kapcsán elég sok választ kaptak így a jelenleg zajló féreghajtószer használat meg legeltetés tekintetében. És az a jellemző, hogy általában a kihajtás előtt, vagy behajtáskor, akkor kapják meg az állatok a féreghajtószert. A kihajtáskor kapják meg, akkor az nagy probléma, mert a legelőre kihajtva, akkor ott fog frissen kürülni, pont tavasszal, amikor így a ganétúrók, meg az egyéb hasznos trágyaszervezetek éppen elkezdenek rázani, mozogni, és próbáljuk elérni, hogy ha a kihajtás előtt 5-6 héttel korábban történne a féreghajtószerek beadása, akkor még azelőtt kiürülne az állatokból, mielőtt kikerülnek a legelőre. Vagy ha a behajtáskor történik, akkor az szintén nem jelent problémát, mert akkor nem a legelőn fog fertőzni, úgymond. Szóval ennek a gyakorlati meg kivitelezhető módjait kutatjuk, hogy hogyan jár jól a gazda, a jószág és a ganétúró bogár egyaránt.
1: És azért a Magyar Rovartani Társaság is tesz azért, hogy a ganétúróknak népszerűséget szerezzen. 2020-ban volt a tavaszi álganétúró az év rovara, és azért gondolom, hogy ezek az év rovara, az évemlőse, az mindig segít egy kicsit ráirányítani a figyelmet ezekre az élőlényekre, ugye, hogy miért is fontosak?
0: Persze, ez egy nagyon hasznos kezdeményezés, és egy nagyon jó programnak tartom én is. Tavaszi ganétúró esetében egy nagyon jó kampányt jelentett arra, hogy által egy magát a ganétúró bogarakat is megismerjük. Mondjuk a népszerűségét tekintve nem lepődöm meg a dolgon, hogy ő volt a nyertes. Tavaszi ganétúróval így nagyon sokan találkoznak kirándulás közben erdőkbe. Egy nagyon szép, fényesen csillogó, kékes vagy zöldes, metálszínű bogár. Persze a szépség is hozzájárul a hasznosság mellett a népszerűséghez.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a ganétúró bogarakat ismerhették meg.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac, europaradio.hu e-mail címre várjuk. míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Ismét növekedési pályára állt a hazai kiskereskedelem májusban. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött meg az aratás országszerte. Nyáron is várja a hallgatókat a Közösségi Szolgálati Iroda a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Ismét növekedési pályára állt a hazai kiskereskedelem májusban, tovább erősödött a magyar boltok forgalma a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint. A kiskereskedelmi forgalom volumene éves szinten csaknem 5%-kal bővült májusban. A pozitív fordulathoz az élelmiszerek és a ruházati cikkek eladása is érdemben hozzájárult. A növekedésben továbbra is kiemelkedő szerepet játszott az üzemanyagértékesítés emelkedése. A benzinkutak forgalma több mint 8%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az online és a csomagküldő kereskedelem volumene pedig 15%-kal ugrott meg. Az elemzők szerint a bővülést a reálbérek emelkedése és az alacsony infláció is támogatta. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra és az innovációs szemlélet erősítésére van szükség, jelentette ki Horváth Péter államtitkár a Nemzeti Tudásképző Akadémia diploma átadó ünnepségén. Kiemelte, az intézmény olyan életpályamodellt nyújt a diákoknak, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hegyi Péter programigazgató beszámolt arról, hogy a minisztériummal történt egyeztetések után egy egyszeri 375 millió forintos átmeneti támogatást kaptak, amely szeptemberig biztosítja a folyamatos működést. Hozzátette, megkezdték a tárgyalásokat a Magyar Tudományos Akadémiával és a Rektori Konferenciával is arról, hogy a program közigazgatásilag hová tartozzon a jövőben. A most lezárult tanévben több mint 1400 diák szerzett különböző fokozatú diplomát az akadémián. Szakmai kerekasztal beszélgetéseken az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szakminisztérium. Hegedű Zsolt miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárca célja a valódi párbeszéd és a hatékonyabb működés kialakítása. Az első egyeztetésen a gyógyszerügyet, a klinikai vizsgálatokat és az orvostechnikai területet tekintették át. A következő időszakban külön tárgyalnak a humán erőforrás kihívásairól, a szülészetellátás aktuális kérdéseiről, valamint a magán és a közellátás szabályozásáról is. A kórházi menedzsment képviselőivel a betegközpontú szemlélet erősítését és a hatékonyabb intézményi működést tervezik áttekinteni a biztonságos betegellátás érdekében. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött meg az aratás országszerte. Bár a csapadék hiány miatt a megszokottnál kevesebb termés várható, a betakarított gabona minősége a szakemberek szerint jó lehet. Az őszi árpa országos termés átlaga jelenleg 5,5, valamint 6,5 tonna között alakul hektáronként. A kukorica helyzete ugyanakkor jóval kedvezőtlenebb, így ezt a kultúrát tartják a szárazság legnagyobb vesztesének. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentése szerint a gazdák már a búza aratását is megkezdték, a tartós hőség miatt pedig fokozott tűzvédelmi készültséget kérnek a mezőgazdasági gépek üzemeltetőitől. Válasz úthoz érkezett a magyar nyugdíjrendszer Bán András szociálpolitikus szerint, akinek felvetését a HR portál is ismertette. A szakember úgy véli, el kell dönteni, hogy a rendszer megmarad-e a ledolgozott éveken alapuló munkaalapú modellnek, vagy pedig fokozatosan segély alapúvá válik. Osztrák mintára javasolja egy szociális alapú, kiegyenlítő pótlék bevezetését az idősek támogatására, amely nem torzítaná a nyugdíjrendszert. Emellett szükségesnek tartja a járulék plafon visszaállítását, a maximális nyugdíj meghatározását, valamint egy erős nyugdíjas érdekvédelmi szervezet létrehozását. Nyílt pályázatot hirdetett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a felsőoktatási alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságaira, így többek között a debreceni, pécsi, szegedi és miskolci egyetemek fenntartóihoz is lehet jelentkezni. Lannert Judit miniszter közlése szerint a pályázatokat július 18-áig várják, a havi tiszteletdíj pedig nem lehet kevesebb, bruttó 500 000 forintnál. A leendő tagok megbízatása határozott időre 2026. szeptember 1-től 2027. augusztus 1-ig szól. Azért csak erre az egyéves átmeneti időszakra keresnek szakembereket, mert egy friss uniós törvénycsomag értelmében a felsőoktatási alapítványok jövő augusztusban teljesen megszűnnek. A jelentkezőktől büntetlen előéletet, valamint legalább 5 éves szakmai és 3 éves vezetői tapasztalatot várnak el. A havi tiszteletdíj nem lehet kevesebb bruttó 500 000 forintnál. Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő Köszi a nyári programokon főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónika, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referense számol be a részletekről.
2: Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, miért a 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani. Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy Kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen Multilingual Unitripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az Állatkertek éjszakája.
1: Új a biztonságot és a kulturált pihenést szolgáló intézkedéseket vezettek be a Miskolci strandon. A változások miatt a hétvégéken megemelkednek a belépőjegyek árai a Selyemréti fürdőben. A Miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégek számára viszont változatlanok maradnak a díjak. A biztonság növelése érdekében jelentősen megerősítették a vagyon- és személyvédelmi jelenlétet. A biztonsági szolgálat munkatársai határozottabban lépnek fel a házi rendet megszegőkkel szemben. Kiemelt figyelmet fordítanak a lopások megelőzésére és az öltözők fokozott ellenőrzésére. Hétköznapokon a Miskolci Rendőrkapitányság iskolaőrei is vigyázzák a vendégek értékeit. Az üzemeltető célja, hogy a strandfürdő ismét nyugodt és biztonságos hely legyen a családoknak. Amennyiben a mostani szigorítások nem hoznak eredményt, további lépéseket is készek bevezetni. Ismét megrendezik a népszerű Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A hagyományőrző nyári zenés rendezvénynek Miskolcon a Színva terasz és a Városház tér ad otthont. A háromnapos eseményen neves hazai előadók mellett nemzetközi fellépők is színpadra lépnek. A közönséget többek között lengyel formációk és a házigazda Miskolc Dixieland Band szórakoztatja. A zenei fesztivál programjai minden érdeklődő számára teljesen ingyenesen látogathatók. A koncertek a Városház téri Grizzly színpadnál és a Színva terasz nagy színpadán zajlanak majd. Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A GKI elemzése szerint a hazai járműpark átlag életkora 42 év, ami a tárcavezető szerint az előző miniszter Lázár János vasúti beszerzéseket leállító döntéseinek következménye. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút fejlesztése stratégiai kérdés, a halasztások pedig rontják az ágazat versenyképességét. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból új hévkocsikat és 35 emeletes motorvonatot vásárolnak, ami jelentősen javítja majd a helyzetet. A tartós extrém forróság miatt kritikus helyzet alakult ki a Körtvélyesi Holttiszán, ahol a hőségtől szinte felforrt a víz, írja a Sokszínű Vidék. A part mentén tömegével hevernek az elpusztult halak és kagylók, a még életben lévő példányok pedig kétségbe esetten küzdenek a fogyatkozó oxigénért. A holtág környéke teljesen elnéptelenedett, a horgászhelyek üresek. Az aszály a hazai vizek többségét sújtja, a Velencei tó és a Duna, valamint a Sebeskörös is szenved. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel minden kedves hallgatónkat. Július 7-e kedd van, jó magam, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. 1704-ben ezen a napon Gyulafehérvárot összeült az erdélyi országgyűlés, amelyen a szabadságharcot vezető II. Rákóczi Ferencet másnap erdélyi fejedelemmé választották. 1912. július 7-én Ferenc József uralkodó szentesítette a debreceni és a pozsonyi tudományegyetem felállításáról szóló törvényt. 1988-ban a Farkasréti temetőben örök nyugalomra helyezték Bartók Béla Amerikából hazaszállított hamvait. Ezek a nap krónikájához tartozó események. A félhetes hírek után elmondjuk, hogy június 28-án volt az újszülöttkori szűrés világnapja, aminek kapcsán a Betesda Gyermekkórház, amely az országos SMA szűrőprogram koordinációját végzi, arra hívta fel a leendő és friss szülők figyelmét, hogy a veleszületett gerincfelői izomsorvadás esetében minden egyes nap számít. Erről beszélgetünk majd dr. Mikos Borbálával, a Betesda Kórház orvosigazgatójával. Tartsanak velünk ezen a reggelen is!

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Tíme a Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, mely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének 6. versétől a 11. verséig eképpen. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Inkább gyakorold a magad kegyességében, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Az ember élete végéig tanul és tanít. Miért? Mert minden nap tanulunk valami újat, és talán nem is gondoljuk, de mi magunk is tanítunk másokat. Úgy is, hogy nem tudunk róla. Pál folytatja Timóteus támogatását. Azt mondja neki, ha ezeket tanítod a testvéreknek, mit kell tanítania? Az evangéliumot, a tiszta, igaz beszédet. Timóteusnak az a feladata, mint gyülekezetvezető, mint pásztor, hogy a rábízott nyájat, a rábízott gyülekezetet a helyes irányba terelgesse, vezesse. De ez nem is olyan könnyű. Főleg akkor, amikor kísértő gondolatok, téveszmék, hamis tanítások jelennek meg, akár a gyülekezeten belül is. Azt mondtam, hogy az ember élete végéig tanul. Igen, erre szükségünk van. Olyan sok mindent kell megtanulnunk. Az idősebb korosztálynak például meg kell tanulnia az okostelefonok, az okoseszközök használatát, ami a fiatalabb korosztálynak már talán benne van a génjeiben. Tanulunk, de tanítunk is, ahogyan Timóteus is ezt tette. Ha arra gondolunk, hogy az életünkkel minden nap tanítunk másokat, akár akarjuk, akár nem, akkor feltehetjük azt a kérdést, vajon mit tanulnak tőlünk azok, akik a környezetünkben élnek. Ha a gyermekeink, unokáink vagy munkatársaink ránk néznek, a krisztusi szeretetet és a békességet látják meg bennünk. Pál a folytatásban azt mondja, hiszen a hit és igaz tanítás igéivel táplálkozol. Kedves testvérem, te mivel táplálkozol? A média, a digitális világ adta táplálékkal, a félelemmel, az aggodalommal, vagy Isten tiszta beszédével? Hiszen a világban olyan sok minden van, ami mérgező, amivel nem érdemes táplálkozni. De Isten igéje az, amivel meg kell töltenünk az életünket, amivel naponta táplálkoznunk kell, ami megelégít és kielégít. Tegyük a szívünkre a kezünket. A mindennapok során mivel töltjük meg a gondolatainkat? Mi az, amivel először táplálkozunk reggel? És mi az, amivel lezárjuk a napot? Vajon több időt szánunk-e a média híreire, a világ keltette félelmekre és az aggodalmakra, mint Isten tiszta, békességet adó igéjére. Mivel van tele a szívünk? Timóteus a tiszta igével táplálkozik. Ezt vitte tovább a gyülekezetbe is. Erről beszélt, erről tanított. Nem csak szavaival, hanem életével is. Krisztus követőiként nekünk is ezzel a tiszta táplálékkal, Isten igéjével kell táplálkoznunk. Ezt kell továbbadnunk. Mert nekünk is feladatunk a tanítás. Tudjuk, hogy csak azt tudjuk továbbadni, csak úgy tudunk tanítani, ha mi is tanulunk. Isten igéje igaz, valóságos és tiszta, mert az emberről a teljes valóságot mutatja. Benne megláthatjuk valódi, igaz voltunkat. Az ige tükröt tart elénk. Ebben a tükörben megláthatjuk gyarló, kegyelemre és irgalomra szoruló lényünket, de megláthatjuk benne azt, aki irgalmat, kegyelmet és bűnbocsánatot ad. Isten azt akarja, hogy igéje által meglássuk, ő mennyire szeret bennünket. Annyira, hogy minden ember üdvösségét akarja. Ezért küldte el fiát, Jézus Krisztust, hogy üdvözítse a világot. Olyan élő Istenünk van, aki munkálkodik, akinek hatalma van, aki törődik velünk, akinek fontos a mi életünk, aki terel, vezet és irányít. Ezért van nekünk élő reménységünk. Nem halott reménységünk, hanem élő. Mert a világban látjuk Isten munkálkodását. Nem úgy, mint a bálványoknál. Azok csak kézzel készített alkotások, azokban nincs élet, de Istenben van. Ő örök életet kínál számunkra a Krisztus Jézusban. Abban a fiúban, aki feltámadt és él. Meglátszik-e ez a hétköznapok küzdelmeiben, a betegségekben, vagy a bizonytalanságban, hogy az élő Istenbe kapaszkodunk, és nem a világ múlandó bálványaiba. Legyen ott ez az élő reménység a mi életünkben is. Táplálkozzunk naponta ezzel az élő reménységgel. Tegyük mindennapi kenyerünké Isten igaz, tiszta beszédét. Ámen. Imádkozzunk. Teremtő, gondviselő atyánk a Jézus Krisztusban. Olyan jó tanulni, megérteni a te igéd üzenetét. Igen, Urunk, szükségünk van a te tanításodra, mert sok mindent nem értünk. Szent lelkeddel adj nekünk értelmet, hogy megértsük a te akaratodat. Köszönjük az élő reménységet, melyet a te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban adtál a számunkra. Hálát adunk az ő áldozatáért, szeretetéért. Köszönjük, hogy emberré lett miértünk. Taníts minket igéd által. Ámen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös vezetést kap a Várkapitányság és a Steindl Imre programiroda. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, a két szervezet irányítását pedig Ambrus György építészmérnök veszi át. A miniszter Facebook bejegyzésében kiemelte, az átszervezés célja az állam magasépítési és városfejlesztési tudásának egyesítése a jelentős beruházások hatékonyabb megvalósításáért. Vitézi Dávid hozzátette, olyan óriási feladatok előtt állnak, mint a bérlakásépítési program, a rozsdaövezetek rehabilitációja és a budai vár fejlesztéseinek befejezése. Az új vezetőről elmondta, korábban többek között a Diákváros mestertervén és az atlétikai központ megvalósításán is együtt dolgoztak a Budapest Fejlesztési Központban. Szakmai kerekasztal beszélgetéseken az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szakminisztérium. Hegedű Zsolt miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárca célja a valódi párbeszéd és a hatékonyabb működés kialakítása. Az első egyeztetésen a gyógyszerügyet, a klinikai vizsgálatokat és az orvostechnikai területet tekintették át. A következő időszakban külön tárgyalnak a humán erőforrás kihívásairól, a szülészetellátás aktuális kérdéseiről, valamint a magán és a közellátás szabályozásáról is. A kórházi menedzsment képviselőivel a betegközpontú szemlélet erősítését és a hatékonyabb intézményi működést tervezik áttekinteni a biztonságos betegellátás érdekében. Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A GKI elemzése szerint a hazai járműpark átlag életkora 42 év, ami a tárcavezető szerint az előző miniszter Lázár János vasúti beszerzéseket leállító döntéseinek következménye. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút fejlesztése stratégiai kérdés, a halasztások pedig rontják az ágazat versenyképességét. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból új hévkocsikat és 35 emeletes motorvonatot vásárolnak, ami jelentősen javítja majd a helyzetet. A Toyota megerősítette vezető helyét a magyarországi új autópiacon az idei első fél évben, miután csak nem 10 000 jármű értékesítésével közel 13%-ra növelte részesedését. A Datahouse adatai szerint Magyarországon több mint 86 000 új gépkocsit helyeztek forgalomba a 6 hónap alatt, aminek csaknem 19%-a került külföldi értékesítésre. Az importőr közlése szerint a japán márka mind a céges, mind a magánvásárlók körében javított, a legnépszerűbbek az öntöltő hibrid modellek. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött meg az aratás országszerte, bár a csapadék hiány miatt a megszokottnál kevesebb termés várható, a betakarított gabona minősége a szakemberek szerint jó lehet. Az őszi árpa országos termés átlaga jelenleg 5,5, valamint 6,5 tonna között alakul hektáronként. A kukorica helyzete ugyanakkor jóval kedvezőtlenebb, így ezt a kultúrát tartják a szárazság legnagyobb vesztesének. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentése szerint a gazdák már a búza aratását is megkezdték, a tartós hőség miatt pedig fokozott tűzvédelmi készültséget kérnek a mezőgazdasági gépek üzemeltetőitől. Összesen 180 törvényt kellene módosítani, ha a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormánymegbízottak lennének, hívta fel a figyelmet az atv.hu a Telex cikke alapján. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tervezete szerint a változtatások kizárólag az elnevezéseket érintik, a feladatkörök egyelőre változatlanok maradnak. A hatásvizsgálati lap alapján az átnevezések becsült költsége 557 millió forint. Magyar Péter miniszterelnök azzal indokolta a korábbi elnevezések visszaállítását, hogy a 21. században modern európai államra van szükség. A vármegye és a főispán megnevezéseket még az előző országgyűlés vezette be 2022-ben, amikor az átállás miatt több mint 1100 jogszabályt módosított.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Június 28-án volt az újszülöttkori szűrés világnapja, aminek kapcsán a Betesda Gyermekkórház, amely az országos SMA szűrőprogram koordinációját végzi, arra hívta fel a leendő és friss szülők figyelmét, hogy a beleszületett gerincvelői izomsorvadás esetében minden nap számít. Néhány csepp vér és egy időben elvégeztetett vizsgálat akár életet menthet. Magyarországon körülbelül 8000 újszülöttből egy megszületett érint, épp ezért szűrése létfontosságú. Dr. Mikos Borbála, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójának elmondása szerint a tartós hatásról, az elérhető maximális mozgásképességről még nem rendelkeznek tapasztalattal. A riporter Balázs Alexandra.
2: Történelmet írt maga a betegség, a gerincvelői eredetű izomsorvadás, ami tulajdonképpen egy genetikai betegség. Ez azt jelenti, hogy a sejtek kromoszómájáról hiányzik egy olyan gén, illetve egy olyan aktív génszakasz, aminek az a feladata, hogy biztosítja annak a fehérjének a képződését, ami a mozgató idegsejtek működéséhez nélkülözhetetlen. Emiatt a génhiba miatt a mozgató idegsejtekben nem termelődik elegendő fehérje, mondhatnánk úgy is, hogy éheznek ezek a sejtek, és ezért fokozatosan elhalnak. Így alakulnak ki a betegségnek a tünetei, ami az izomsorvadás és a súlyossági típusától függően különböző társuló szövődmények.

0: légzőizmok működésének elégtelensége következtében légzési elégtelenség, a nyelésképtelenség miatt ugye csak szondán táplálhatóság, és hát az izmok elsorvadása, bénulása miatt egy ágyhoz kötöttség alakul ki a legsúlyosabb típusában. Az a relatív szerencsés helyzet talán, ha mondhatom ezt az SMA-ban, hogy amikor ez a fő gén hiányzik, ami felelős a betegségért, akkor van a kromoszomán ehhez a hiányzó génhez közel egy másodlagos kis gén, és ez biztosít bizonyos mennyiségű fehérje képződést. Attól függő mennyiségben, hogy ebből a másodlagos génből a kromoszómán hány másolat, hány kópia helyezkedik el. Ezért mondhatjuk talán úgy is, hogy az SMA spektrum betegség több súlyossági fokozata van. A legsúlyosabb, amikor ebből a másodlagos génből sincs a kromoszómán egyetlen szakasz sem, akkor sajnos már az az élettel összeegyeztethetetlen és magzati elhaláshoz vezetnek. Ha csak egy ilyen másodlagos gén van, akkor pedig olyan súlyos állapotban születik meg a kisbaba, hogy gyakorlatilag egy hónapos korig él maximum, de már akkor hiányzik, vagy nagyon renyhe a magzatmozgás a várandós édesanyánál, már súlyos kontraktúrák és légzési elégtelenség alakul ki, mire megszületik a gyermek, és ha már van több kópia, akkor az első legsúlyosabb típusa annak az az úgynevezett Wernicke-Hoffmann betegség, amit egyébként már Wernicke és Hoffmann, akiről elnevezték, leírt az 1890-es években, és itt is nagyon hamar megjelennek a tünetek, ami gyenge sírás, köhögés, fejkontroll elvesztése, a fiziológiás csecsemőkori mozgásfejlődéseknek az elmaradása, pihegő, felületes légzés, nehéz táplálhatóság a nyelésképtelenség miatt, és kezelés nélkül ezek a kisbabák is legfeljebb 2-3 éves korukig tudtak élni. És akkor az enyhébb típusa egy később jelentkező, fél-másfél éves kor között jelennek meg az izomremegés és a kézremegésnek a tünetei, illetve az alsó végtagoknak a súlyosabb érintettsége, de ők elérik az ülőképességet, viszont nem tudnak soha felállni, és kevesen érik meg közülük a kisiskoláskort. Aztán minél több ilyen másodlagos kópia számmal rendelkeznek a sejtek, annál később jelennek meg a tünetek, annál lassabb az állapotnak a hanyatlása, ezért annál tovább is tudnak élni ezek a betegek, így a négyes típus például már a felnőttkori SMA, amikor 20-30 éves kor között jelennek meg az izomgyengeségnek a tünetei, például az addig zavartalanul járni tudó felnőttnél fáradékonyság, guggolásból felállási nehézség, futásnál nagyon korai elfáradás és nehéz lépcsőjárás jelenik meg. Ők általában megérik a felnőtt kort, illetve nem befolyásolja az élettartamukat maga a betegség, de sajnos fokozatosan azért elveszítik bizonyos mozgásképességeiket és kerekesszékbe kerülnek emiatt. Ez a betegség tulajdonképpen az elmúlt században mindig árva betegségnek számított, részben azért, mert szerencsére ritka betegség, de másrészt éppen a kezelhetetlensége miatt. Tehát tudtuk a betegséget, de magának a betegségnek a lefolyását enyhítő, vagy a súlyos tüneteket megelőző gyógyszeres kezelések nem álltak rendelkezésünkre, viszont azért a múlt századnak a második felében az orvostudománynak a fejlődése, az orvosi technológia, a rehabilitációs módszerek, a palliatív módszereknek a fejlődése azért lehetővé tette, hogy a betegek tovább maradjanak életben, esetleg az állapotuk törvényszerű romlásának a lassítását tudtuk elérni, illetve a betegség ezt társuló szövődményeknek az ellátását. És aztán a nagy fordulatot a jelenlegi század, a 21. század hozta meg. Ebben nagy szerepe volt a genetika forradalmi fejlődésének is, hiszen már ugye 1990-ben történt egy sikeres génterápia egy 4 éves kislánynál, és ennek eredményeként ő életben maradt, és most is egészséges felnőtt hölgyként él teljes életet. Tulajdonképpen ez volt az első sikeres humán génterápia.
1: Magyarországon mióta alkalmazzák a génterápiát?
0: A génterápiát az SMA-ra 2018-ban kezdtük el alkalmazni az egyik típusát a gyógyszernek, de ugye ezt meg kellett, hogy előzze az a felfedezés, hogy mi tulajdonképpen a genetikai háttere a betegségnek, és ez Judith Melki francia genetikusnak és kutatócsoportjának a munkájához köthető és nekik köszönhető 1995-től, és ez nyitotta meg az utat tulajdonképpen, hogy kutassanak olyan készítményeket, amelyekkel hatékonyan kezelhetővé válik az SMA. Az első ilyen gyógyszeres készítményt az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban engedélyezték, és Magyarországon 2018-ban már elkezdte a Semmelweis Egyetem. Ez a másodlagos génen fejt ki olyan hatást, amiről az előbb már beszéltünk, hogy javítja a fehérje képződést a mozgatóideg sejtekben, és egy hasonló hatásmechanizmusú másik gyógyszert is kifejlesztettek, ami szintén elérhető hazánkban 2021 óta állami támogatással, és a hiányzó gént pótló kezelés, én ezt egy génpótló terápiának nevezném, ez pedig 2019-ben engedélyezték az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanebben az évben néhány hónap múlva, pontosan 2019. október 29-én hazánkban is alkalmazta először a Betesd a gyermekkórház. Ez a gyógyszer is most már 2021 óta állami támogatással elérhető megfelelő szakmai indikáció alapján.
1: Ha jól vettem ki a szavaiból, és amiket az előzőekben elmondott, nagyon fontos az, hogy minél korábbi életkorban kezdődjön meg a terápia, ha bebizonyosodik, hogy SMA-ról van szó.
0: Rendkívül fontos. Ha kicsit jobban átgondoljuk azt, hogy miért van Magyarországon már 1975 óta kötelező újszülöttkori szűrés, tulajdonképpen a szűrés indokoltságának kritériuma között az SMA-ra is igaz mindaz, ami hazánkban a kötelező szűréseknél történik. Az egyik feltétele az, hogy olyan betegségről legyen szó, amelynek a megszületéskor nincsenek még tünetei, de korai kezelés nélkül törvényszerű a betegeknél az állapot folyamatos romlása, súlyos károsodások bekövetkezése, akár epilepsziás rohamok, a tudati funkciók leépülése, korai halál, de van rá kezelési lehetőség, amivel ezek a kockázatok, szövődmények megelőzhetők, vagy nagy mértékben csökkenthetők, és a betegeknek az élet minősége is javítható, nem csupán az élettartama. Tehát ezeknél a betegségeknél indokolt, ezért van hazánkban 27 betegségnek kötelező szűrővizsgálata, és ugyanez igaz az SMA-ra is. Mégpedig azért igaz, mert még a legsúlyosabb típusban is tünetmentesen születik a kisbaba. És az, hogy tünetek alakuljanak ki, az annak a feltétele, hogy a mozgató idegsejtek egyre nagyobb számban pusztuljanak el. Nyilvánvalóan, amikor megszületik a gyermek, akkor van még a legtöbb életképes mozgatóidegsejtje, de ha nem kezeljük, ezek fokozatosan feltartóztathatatlanul pusztulnak ezek a sejtek, és igazából a tünetek megjelenésekor már akár 50-60%-a végérvényesen elveszett a mozgatóidegsejteknek, viszont a gyógyszerek csak a még életképes mozgatóidegsejteknek a megmentésére képesek. Tehát minél későbbi a diagnózis, a felismerés, minél később kezdődik el a terápia, annál szerényebb eredmények fognak bekövetkezni a betegnek az életében, az életminőségében.
1: Hogyan történik az SMA szűrés az újszülötteknél? Mert ha jól tudom, akkor itt egy nagyon pontosan meghatározott protokollról van szó.
0: Valóban egy nagyon szoros, időrendű és multidisziplináris folyamat maga ez a szűrés egészen a kisbaba megszületésétől a terápiáig, mondhatnám így. Egy szakmai munkacsoport dolgozta ki rendkívül precízen az összehangolását az egyes lépéseknek annak érdekében, hogy minimális legyen az időveszteség, hiszen ahogy említettem, az SMA az egy sürgősségi diagnózis, naponta pusztulnak a mozgatóidegsejtek, és nekünk is a felelősségünk az, hogy minél többet tudjunk megmenteni, minél korai kezeléssel. Az első lépés az édesanyának a kérése, illetve igénye az SMA szűrés elvégzésére, és ezt pedig úgy teheti meg, hogy egy adatvédelmi és egy szülői beleegyező nyilatkozatot kitöltve, aláírva átnyújt a szülészeti intézményben az egészségügyi személyzetnek, amikor megy szülni, és jelzi az SMA szűrésnek a kérését. Ha ez hivatalosan, igazolhatóan kérte a szülő, akkor a megszületett kisbabánál a kötelező újszülöttkori szűrésekre levett vérmintából fogja megnézni a szűrőközpont az SMA-t is. Ez pedig úgy történik, hogy egy szűrőpapírra veszik a vérmintát, és az egészségügyi személyzet mielőtt beküldi a területileg illetékes szűrőközpontba ezt a szűrőpapírt, nagy piros betűkkel ráírja a szűrőlapra még azt, hogy plusz SMA szűrés, és ebben az esetben a szűrőközpont elvégzi SMA-ra is a szűrővizsgálatot. Ha az első ilyen szűrési teszt pozitív, kétszer megismétlik, és ha konzekvensen pozitív, akkor azonnal jelzik a területileg illetékes klinikai genetikusnak, és a klinikai genetikus behívja a családot, elmondja ennek a szűrőteszt eredményének a jelentőségét, a jelentését, és egy újabb vérmintát vesz a kisbabától, a megerősítő molekuláris genetikai vizsgálatra, amit pedig szintén soron kívül elvégez a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete. Ez a vizsgálat azért rendkívül fontos, mert részben kontrollálja az SMA szűrésnek a megbízhatóságát, tehát hogy fennáll az SMA, de a másodlagos génnek a kópia számát is pontosan meghatározzák. Ennek pedig abban lehet jelentősége, hogy milyen típusú a betegség, milyen gyógyszeres kezelési lehetőségek közül választhatunk. Tehát a klinikai genetikus ezt a pontos molekuláris genetikai leletet, eredményt megkapja, és egy újabb szülői találkozás keretében ismerteti most már a betegségnek a pontos típusát, a várható lefolyását, szövődményeit, és ismerteti a választható gyógyszeres kezelési módszereket, valamint kezelőközpontot. Így tehát a szülőkkel hoznak közös döntést arról, hogy melyik típusú gyógyszert kívánják választani a gyermekük számára, és melyik kezelőközpontot. Ennek megfelelően megint csak soron kívül tovább utalja, irányítja a családot az SMA kezelőközpontba, ahol pedig már előzetesen ugye informálódtak a betegről, és minden előkészületet megtesznek arra, hogy az állami támogatáshoz szükséges vizsgálatokat rendkívül gyorsan, összehangoltan, akár egy napon belül elvégezzék, itt pedig több vizsgálatról van szó, és így a vizsgálati eredményekkel együtt eljuttatják a Nemzeti Egészségbiztosítás alapkezelőhöz a szülői kérvényt és a szakorvosi kérvényt. Amikor megkapjuk az engedélyező határozatot, már is megkezdődnek az előkészületek a gyógyszeres terápiára, megtörténik a kezelés, majd pedig rendszeresen gondozzuk, ellenőrizzük a gyermekeket annak érdekében, hogy lássuk, milyen a terápiának a hatása, illetve ha bármi probléma van, akkor haladéktalanul tudjunk beavatkozni.
2: Dr. Mikos Borbála főorvossal, a Református Betesda Gyermekkórház orvosigazgatójával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor jönnek a hírek, a Kontinentális Reggeli című magazin szól a következő 2 órában.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Rendkívüli üléssel kezdte meg munkáját hétfőn az országgyűlés a kormány kezdeményezésére. Az 1990 előtti titkos szolgálati adatok nyilvánosságával összefüggésben a Tisza párt javaslatára egy tanácsadó testület segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. A tervek szerint napirendre kerül a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztése. Emellett módosul a Magyar Fejlesztési Bankról szóló jogszabály. Az MFB-t érintő döntés célja az uniós helyreállítási források lehívása. A hétfői ülés délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődött, de ezen Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcs miatt nem volt jelen. A rendkívüli ülésszak a hatékonyabb közigazgatás és az uniós pénzek miatt indokolt. A digitalizáció és a vallás kapcsolata lesz az idei reformátusok szászói konferenciájának fő témája. Az augusztus közepén tartandó esemény központi kérdése a lélek és az algoritmus viszonya lesz. A szervezők szerint fontos átgondolni, hogyan hat a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkre. A rendezvény kiemelt szakmai partnere a Károli Gáspár Református Egyetem lesz. A 4 napos balatonszászói találkozón bibliaköröket, előadásokat és istentiszteletet is tartanak. A fórumon a digitális világ kihívásai mellett az új technológiák lehetőségeit is vizsgálják. A programra a szervező alapítvány honlapján lehet regisztrálni július 31-ig. A részletes programról és a szállás lehetőségekről a hivatalos weboldalon találni bővebb információt. Elindult a nyári önkormányzati diákmunkaprogram első turnusa Nyíregyházán. A 6 órás részmunkaidős foglalkoztatásban a 16 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt. A diákokat 15 különböző önkormányzati intézményben, köztük óvodákban és könyvtárakban helyezik el. A szünidő alatti álláskeresés évről évre népszerűbb, a legkedveltebb helyszínnek pedig a strandok számítanak. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT-nél a fiatalok pénztárosként, csúszdaőrként és úszómesterként is dolgozhatnak. A fürdőkben a kánikula idején az alaplétszámon felül is alkalmaznak diákokat a sűrűbb pihenőidők miatt. A speciális vizes munkakörökhöz szakirányú végzettségkel a többi feladatra helyben tanítják be őket. A vállalat tapasztalatai szerint sok diák nem csak zseppénzért jön, hanem éveken át visszajár dolgozni. Új a biztonságot és a kulturált pihenést szolgáló intézkedéseket vezettek be a miskolci strandon. A változások miatt a hétvégéken megemelkednek a belépőjegyek árai a selyemréti fürdőben. A miskolci lakcímkártyával rendelkező vendégek számára viszont változatlanok maradnak a díjak. A biztonság növelése érdekében jelentősen megerősítették a vagyon- és személyvédelmi jelenlétet. A biztonsági szolgálat munkatársai határozottabban lépnek fel a házirendet megszegőkkel szemben. Kiemelt figyelmet fordítanak a lopások megelőzésére és az öltözők fokozott ellenőrzésére. Hétköznapokon a Miskolci Rendőrkapitányság iskola őrei is vigyázzák a vendégek értékeit. Az üzemeltető célja, hogy a strandfürdő ismét nyugodt és biztonságos hely legyen a családoknak. Amennyiben a mostani szigorítások nem hoznak eredményt, további lépéseket is készek bevezetni. Ismét megrendezik a népszerű miskolci Dixie és Jazz Fesztivált július 17-e és 19-e között. A hagyományőrző nyári zenés rendezvénynek Miskolcon a Színva terasz és a Városház tér ad otthont. A 3 napos eseményen neves hazai előadók mellett nemzetközi fellépők is színpadra lépnek. A közönséget többek között lengyel formációk és a házigazda Miskolc Dixieland Band szórakoztatja. A zenei fesztivál programjai minden érdeklődő számára teljesen ingyenesen látogathatók. A koncertek a Városház téri Grizzly színpadnál és a Színva terasz nagy színpadán zajlanak majd. Teljesen átalakul az OSAN profilja és hálózata Magyarországon. Az Indotech csoport megszerezte a francia kiskereskedelmi multi 100%-os tulajdonrészét. A tervek szerint 2033-ig országszerte 500-700 kis alapterületű boltot nyitnak. A jelenleg 25 üzlettel rendelkező OSAN így megsokszorozza a hazai egységeinek számát. A tervezett új kisboltok egyúttal az online rendelések átvételi pontjaiként is működnek majd.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre felhőtlen időszakokra is számíthatunk. Elszórtan azonban kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt, kellemes rádiózást köszöntöm a kedves hallgatókat, július 7-e, kedd van, Béli Katalin vagyok, és várom önöket a Kontinentális reggeli című magazinnal. Rövidesen a kalendáriumban elmondjuk, hogy milyen jelentős dátumok fűződnek a mai naphoz, amelyet útravalóval folytatunk, a hitéleti gondolatok perceivel. 7:30-kor jönnek majd a hírek. 7:45-kor a debreceni Dorcas szolgálathoz látogatunk, akik AHA élményprogramjukat fejleszti. Erről beszélgetünk majd Kisábel Lukáccsal, a Dorcas szolgálat alapítvány ügyvezetőjével. Tartalmas időtöltést kívánok önöknek!
2: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 7-e van, ma az Apollóniák és a Cirillek ünneplik névnapjukat. Az Apollónia a görög eredetű latin Apollonius férfi név női párja. A legújabb statisztikák szerint napjainkban ritka névnek számít, csak úgy, mint a Cirill, a görög Kyrillos név latin Cirillus változatának rövidülése. Nézzük, mi minden történt július 7-én. 1207-ben e napon született Árpádházi Szent Erzsébet, a ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentje. 1540. július 7-én született János Zsigmond erdélyi fejedelem, második János néven Magyarország választott királya. Két hónapos korában apja végakaratának megfelelően 1540. szeptember 13-án a Rákosmezején választották királlyá. 1570-ben János Zsigmond lemondott a királyi címről első Miksa javára, így fejedelemként uralkodhatott Erdély és a Párcium fölött. 1567-től már sokat betegeskedett, így nem volt teljesen váratlan 1571-ben bekövetkezett halála. Vele halt ki a Szapolyai ház. Anyja mellé temették a gyulafehérvári székesegyházban. 1834-ben ezen a napon született Angster József, hazánk legjelentősebb orgonaépítője. Leghíresebb orgonái megtalálhatóak a pécsi székesegyházban, a budapesti kálvintéri református templomban, a győri székesegyházban, a kassai székesegyházban, a budapesti Szent István bazilikában, a kolozsvári református templomban és a szegedi fogadalmi templomban is. 1860-ban ezen a napon született Gustav Mahler, csehosztrák zeneszerző és karmester, aki Budapesten is élt és dolgozott. 1891-ben az American Express kiadta az első széles körben használható utazási csekket, és a mai napig az American Express a legnagyobb kibocsátó. 1928-ban, július 7-én először adtak el előre szeletelt kenyeret Missouri államban, Amerikában. 1940. július 7-én született Ringo Starr, a Beatles dobosa. 1863-ban kiküldték az első katonai behívót Amerikában. 1988-ban e napon Bartók Béla zeneszerző hamvait örök nyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Behajtani tilos. Tilos behajtani oda, ahol nekünk semmi, de semmi keresnivalónk nincsen. Tilos behajtani oda is, ahol veszélyben, mi több életveszélyben van az ember élete. Végül tilos behajtani oda is, ahol csak rossz dolog történhet velünk. Mindezek a tiltások, melyek az ellenkező oldalról nézve figyelmeztetések, azért vannak elhelyezve, mégpedig jól látható helyen, mert meg akarnak óvni olyan valamitől, amely egyébként egészségre és békességre, tehát testi-lelki életre káros. Mégis ez a behajtani tilos tábla, vagy egyáltalán a puszta tiltás az, ami a legjobban irritálja az embert. De miért is? Az erre adott és adható felelet katalógus bizony kimeríthetetlen. Most csak legyen elég az, hogy úgy szokott kezdődni, mármint a behajtás, hogy tudom én magam is. Azaz tudom, hogy bár nem szabad behajtani oda, azaz megjelenni ott, ahol nem kellene jelen lenni, de mégis úgy érzem, ott a helyem. Pedig ez az abszolút helytelenség. Azaz nem a helyünkön vagyunk. Nem a saját feladatunkat végezzük. Nem azt az utat járjuk, amely számunkra ki van jelölve. Egy nem akármilyen paradoxon húzódik meg e mögött a felvetés mögött. Alapvetően ugyanis a behajtani tilos tábla életmentő lehet. Viszont a tiltás, mint olyan, provokatív. Provokáló, előhívó. Az addig nem látott, az addig nem előhívott érzés egyszer csak megjelenik. Az emberben mélyen, vagy nem is olyan mélyen húzódó saját akarat fészkében valami hirtelen mozgásba lendíti a dolgokat. Az édenfái között sétáló első emberpár vajon nem ezzel találta eszembe magát? Előkerült az addig nem látott és nem tapasztalt engedetlenség, és hirtelen és váratlanul legyintett a behajtani tilos táblát jelképesen elhelyező, a teremtményt okkal féltő és szeretettel védelmet nyújtó szent akaratra. De hol vagyunk már az édenfáitól? Kérdezi Pilinszky. Oly távol és mégis oly közel. Mert az Édentől távolra is magát viszi magával az ember. Mindenhová magával megy. Lerázhatja a másikat, de saját magát nem tudja lerázni. Ha pedig ez így van, már pedig így van, akkor sokkal inkább megkönnyítené a maga dolgát, ha útközben figyelne a táblákra. Különösen a behajtani tilos táblára. Úgy érzem, hogy a közlekedési és egyéb, bár semmivel sem jelentéktelenebb, behajtani tilos táblák esetében csak úgy járhatunk el, ha figyelünk. Figyelmünk pedig semmi esete sem csak magunkra kell, hogy kiterjedjen, sokkal inkább észre kell venni a másikat is. A behajtani tilos tiltás ugyanis nem csak az embert magát menti, hanem védelmet nyújt a másik embernek is. Ez az a pont, amikor megérthetem, hogy tiltásra igenis szükségem van. Ez a tiltás pedig csak akkor lehet a javamra, ha a közlekedésbe magammal viszem a figyelmemet, a szemüvegemet, teljes koncentrációmat, és jó, ha az életutamra sem megyek egyedül. Ha van mellettem valaki, mégpedig csupa nagybetűvel, akkor érthetem meg, hogy a behajtani tilos táblák sohasem ellenem vannak, hanem értem.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közös vezetést kap a Várkapitányság és a Steindl Imre programiroda. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette a programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, a két szervezet irányítását pedig Ambrus György építészmérnök veszi át. A miniszter Facebook bejegyzésében kiemelte, az átszervezés célja az állam magasépítési és városfejlesztési tudásának egyesítése a jelentős beruházások hatékonyabb megvalósításáért. Vitézi Dávid hozzátette, olyan óriási feladatok előtt állnak, mint a bérlakásépítési program, a rozsdaövezetek rehabilitációja és a budai vár fejlesztéseinek befejezése. Az új vezetőről elmondta, korábban többek között a Diákváros mestertervén és az atlétikai központ megvalósításán is együtt dolgoztak a Budapest Fejlesztési Központban. Szakmai kerekasztal beszélgetéseken az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szakminisztérium. Hegedű Zsolt miniszter vasárnapi Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárca célja a valódi párbeszéd és a hatékonyabb működés kialakítása. Az első egyeztetésen a gyógyszerügyet, a klinikai vizsgálatokat és az orvostechnikai területet tekintették át. A következő időszakban külön tárgyalnak a humán erőforrás kihívásairól, a szülészetellátás aktuális kérdéseiről, valamint a magán és a közellátás szabályozásáról is. A kórházi menedzsment képviselőivel a betegközpontú szemlélet erősítését és a hatékonyabb intézményi működést tervezik áttekinteni a biztonságos betegellátás érdekében. Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora egész Európában, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A GKI elemzése szerint a hazai járműpark átlag életkora 42 év, ami a tárcavezető szerint az előző miniszter Lázár János vasúti beszerzéseket leállító döntéseinek következménye. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút fejlesztése stratégiai kérdés, a halasztások pedig rontják az ágazat versenyképességét. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból új hévkocsikat és 35 emeletes motorvonatot vásárolnak, ami jelentősen javítja majd a helyzetet. A Toyota megerősítette vezető helyét a magyarországi új autópiacon az idei első fél évben, miután csaknem 10 000 jármű értékesítésével közel 13%-ra növelte részesedését. A Datahouse adatai szerint Magyarországon több mint 86 000 új gépkocsit helyeztek forgalomba a 6 hónap alatt, aminek csaknem 19%-a került külföldi értékesítésre. Az importőr közlése szerint a japán márka mind a céges, mind a magánvásárlók körében javított, a legnépszerűbbek az öntöltő hibrid modellek. Az aszály miatt minden eddiginél korábban kezdődött meg az aratás országszerte, bár a csapadékhiány miatt a megszokottnál kevesebb termés várható, a betakarított gabona minősége a szakemberek szerint jó lehet. Az őszi árpa országos termés átlaga jelenleg 5,5, valamint 6,5 tonna között alakul hektáronként. A kukorica helyzete ugyanakkor jóval kedvezőtlenebb, így ezt a kultúrát tartják a szárazság legnagyobb vesztesének. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentése szerint a gazdák már a búza aratását is megkezdték, a tartós hőség miatt pedig fokozott tűzvédelmi készültséget kérnek a mezőgazdasági gépek üzemeltetőitől. Összesen 180 törvényt kellene módosítani, ha a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lennének, hívta fel a figyelmet az atv.hu a Telex cikke alapján. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tervezete szerint a változtatások kizárólag az elnevezéseket érintik, a feladatkörök egyelőre változatlanok maradnak. A hatásvizsgálati lap alapján az átnevezések becsült költsége 557 millió forint. Magyar Péter miniszterelnök azzal indokolta a korábbi elnevezések visszaállítását, hogy a 21. században modern európai államra van szükség. A vármegye és a főispán megnevezéseket még az előző országgyűlés vezette be 2022-ben, amikor az átállás miatt több mint 1100 jogszabályt módosítottak.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A Debreceni Dorcas Szolgálat Alapítvány mentorprogrammal bővítette AHA élményprogramját. Az új projekt Evangéliumi Szociális Fejlesztés címmel saját honlapon is megjelenik. Az érintett célcsoport a Nyugati utcai irodában életvezetési tréningeken, személyes beszélgetéseken vehet részt. A szervezet ezen kívül továbbra is várja az élelmiszer, tisztító és tisztálkodási szer adományokat, és júliusban tanszergyűjtés is elkezdődik. Kis Ábel Lukácsot, a Debreceni Dorcas Szolgálat Alapítvány ügyvezetőjét Buzás Bori kérdezte.
2: Jó, de nem beszélgettünk arról, hogy is zajlik az élet a Dorcas házatáján. Ugye amióta ide költöztek a Nyugati utcai irodába, közelebb a potenciális körhöz, akiknek tudnak segíteni, azóta tudjuk, hogy zajlanak itt a képzések, illetve az AHA programot próbálták kiszélesíteni, úgyhogy én erre lennék kíváncsi, hogy ezek hogyan sikerülnek, milyen tapasztalatokat sikerült összegyűjteni az elmúlt időszak alatt.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük a lehetőséget, hogy tényleg egy ilyen újabb mérföldkőnél beszámolót tartottunk, bár nagyon látványos változás azóta nincs, inkább az említett programokat mélyítettük, elhelyezkedtünk itt az utcafrontos irodánkba, Nyugati utca 46 szám alatt, megszoktuk mi is a helyszínt, és sokan jönnek, hál' Istennek, rengetegen mozognak itt az ablak előtt, ugye több helyi járat is, meg buszvégállomás

0: is található itt, tehát tényleg több ezer ember elmegy előttünk minden nap, és a célcsoportunk ugye a mély szegények, továbbra is roma családokkal dolgozunk, ezen belül a számítógépes digitális oktatásunk a roma nőket célozza meg, akik között több mint 20-an már le is vizsgáztak, úgyhogy ez a programunk folyamatos, 3 éven keresztül ezt végezzük, és ez kéz a kézben jár az AHA élmény programunkkal, ugye azt a menekült misszió alatt dolgoztuk ki, tavaly próbaverzióztuk átmeneti otthonokba, és most hétről hétre ide visszajárnak családok, különböző csoportokba, különböző helyszínekről a tréningeinkre, ami nagyon nagy öröm számunkra, és bizonyítja azt is, hogy tényleg ezt szeretik, jól érzik magukat, működik a dolog. Ugye eddig a Dorcas kifejezetten csak a kempingben volt, úgyhogy egy új helyszín azért mindig nagy kockázat, hogy fogják ezt fogadni. Nagyon sokszor mi látogattuk őket azon a telephelyen, városrészen, tanyavidéken, ahol ők laktak. Most ez volt a kérés, a kihívás, a küszöb, amit állítottunk feléjük, hogy jöjjenek ők el hozzánk, és itt érezzék jól magukat, és legyünk úgy együtt közösségben, hogy ez nekik is hasznos. És nagyon-nagyon sok örömteli sztoriról számolhatunk be. Ugye feleségemmel, aki pszichológus, együtt végezzük itt a munkát, és nagyon jó hangulatba telnek a tréningek. Ugye itt életvezetésről van szó, életvitel programról, az első 3 téma kapcsolati, párkapcsolat, gyereknevelés, barátkozás, szabadidő eltöltése, és a további 5 téma pedig inkább gyakorlati, pénzkezelés és időbeosztás, munkába állás, ügyintézés, ilyesmik. Ezek is nagyon népszerűek, és szerintem nagyon szeretik itt ezt a közeget, hogy mégiscsak egy imaterembe lépünk be, ami egy ilyen családias, nappali hangulatát idézi elő, kávézunk, teázunk, ők kiléptek abból a környezetből, ahol ők laknak, kicsit buszozni kell, kicsit utazni kell, felöltöznek, és biztonságos környezetben beszélgetnek jó témákról. Úgyhogy ennek nagyon örülünk. Amivel kiegészítettük ezt a programot, az a mentorálás. Tehát adományt is adunk, most direkt innen indítom, hogy az a jéghegy csúcsa, annyira nem ez van a fókuszban, de van élelmiszer, tanszer, tisztálkodási szer, amivel segítjük a családokat. A gerince az a tréningek, hogy kis csoportban 8-10-12 fővel képezzük őket, beszélgetünk fontos témákról, de azt hozzáteszem, hogy itt se tudunk azért annyira mélyre személyesen menni, és a mentori programunkban pedig ketten közösen Hannával behívunk 1 vagy 2 embert, tehát 3-4 vagyunk maximum jelen, és 2-3 hetente több órát beszélgetünk velük. Itt tudunk igazán mélyre menni. Ez a célunk, hogy minél több emberrel megcsináljuk ezt a mentori folyamatot, ami akár 3 évig is húzódik. Tehát ez egy lassú, személyes, kapcsolaton alapuló folyamat, de itt már van múltértelmezés, identitásüzenetek, múltfeldolgozás, apa, anya, családi háttér, személyiség, jellemzői, és a legutolsó modul pedig az elhívásuk, tehát az ő személyes helyük a világban, az Istentől kapott elhívásuk. Úgyhogy ezen a folyamaton mi is részt vettünk, ugye itt a Fiúság Akadémia képzett ki minket egy részről, más részről a Grace Ministries, ami szintén egy Magyarországon található keresztény lelki gondozással foglalkozó műhely, és ezeket az elemeket alkalmazzuk. Roma vezetőkkel, anyukákkal, apukákkal, hétköznapi emberekkel beszélgetünk, és elindultak ilyen mentori beszélgetések, ahol szintén már átéltünk áttöréseket, aha élményeket, amit nagyon nagy örömmel vesznek ők is, meg mi is, hogy tényleg bizalom van, bátran beleállnak ezekbe a témákba, megosztják a dolgokat, úgyhogy ezekkel vagyunk most elfoglalva, itt van a legnagyobb örömünk, most nem nagy programokat, meg táborokat szervezünk, hanem kapcsolatok mentén szervezzük a munkánkat, ami kevésbé látható és lassúbb, és talán törékenyebb is, de óriási öröm és nagy a hatása, ebbe hiszünk. El is neveztük ezt evangéliumi szociális fejlesztésnek, úgyhogy ennek mentén jön majd egy újabb, megújult honlap, kommunikáció, úgyhogy majd ezzel kapcsolatban is híradással leszünk.
1: Meg sem vagyok lepődve, a Dorcas mindig az újítás szervezete, ha mondhatom ezt, és próbál reagálni tényleg azokra az adott szituációkra, helyzetekre, ami a legaktuálisabb. Eddig ugye inkább az aktuális helyzetek megoldása, az aktuális problémák kezelése volt a fókuszban, akár a gyerekek nyári táboroztatására, hogyha gondolunk, vagy ugye az élelmiszercsomagok, tanszercsomagoknak az átadása. Itt valóban, hogy halljuk, egy egy mélyebb, másabb munka zajlik. Viszont ez mennyire meglepő ennek a rétegnek. Tehát, hogy valaki olyan szinten közeledik feléjük, hogy nem csak a felszín érdekel, hanem mutasd meg önmagad. Talán ezzel találkoznak a legkevésbé a hátrányos helyzetben élő roma testvérek.
0: Igen, kettős élményünk van ezzel kapcsolatban. Nyilván van akár szakmai kapcsolatunk olyannal is, aki nem kifejezetten ez a célcsoport, és nem roma, és elkezdjük vele a mentorálást. Ott is ugyanazzal találkozunk, hogy alapvetően a mai ember nincs hozzászokva arra, hogy reflektáljon. Tehát, hogy nagyon kevés figyelmet kapunk, akármikor családba élünk, azok is, hogy tételesen beszéljünk a megéléseinkről, mi történt ezen a héten, hogy élted azt meg, hogy vettél benne részt, mivel küzdesz, milyen múltbeli üzeneteket játssza le folyton az agyadba, amit nem kellene, és nem evangéliumi, és hogy a Biblia alapján ezt máshogy kellene. Tehát alapvetően szerintem meglepi az embereket, de üdvözlik ezt, hogy figyelnek rájuk, és egy mélyebb beszélgetésbe hívják őket. Nyilván ennek mindenkinek megvan az ideje, nem mindig vagyunk erre készek, hogy belépjünk ebbe, és ez nagyon fontos, hogy ezt ők kezdeményezik, vagy nyitottak legyenek erre, de roma társadalomban is, csoportoknál is, mély szegényeknél is ugyanez látszik, hogy rendkívül örülnek annak, hogyha valaki mélyebben odafigyel rájuk. Nyilván van egy más kulturális fogadtatása ennek, akár a férfiakkal kapcsolatban, hogy ott azért nehezebben nyílnak meg, vannak tradicionális szerepek, egy férfi nem fog nőnek elmondani olyan dolgokat, amikre figyelni kell, de alapvetően szerintem ez a meglepődés korszaka van, hogy igen, itt a Dorcasnál akkor nem csak a csomagért jövünk meg, nem csak aláírni kell egy jelenléti ívet, hanem rákérdeznek, hogy mi volt múlt héten, és emlékeznek a válaszra, hogy múlt héten mit adtak. Tehát figyelünk rájuk, ez szerintem meglepi őket, és vannak, akik lezárnak, vannak, akik bezárnak, vagy nem igénylik ezt, de vannak, akik pedig úgy fogadják, hogy na végre, itt akkor lehet beszélgetni mélyebben is a mélyebb problémákról, és vannak bőven problémák.
1: Nyilván gondolhatjuk, hogy vannak, főleg akik lezárnak, bezárnak, már az is levejelzi, hogy van valami probléma, mert valószínűleg fél felfedni azt a fájdalmat, vagy azt a történetet, amivel ő küzd. Viszont itt számokban túl nagy sikereket nem biztos, hogy el lehet érni. Viszont akikre végig tudnak menni ezen a folyamaton, önállók akár az egész életük, az élet szemléletük megváltozhat, ami kihathat a jövő generációjára. Hogyha ezt nézzük, akkor mivel lennének elégedettek? Van-e esetleg egy ilyen cél, amit kitűztek maguk elé?
0: Tényleg, ez valóban így van. Amellett, hogy egy nagyon lassú folyamatról beszélünk, egy nagyon törékeny folyamat is ez, mert ebből bármikor kiléphet az a pár fő is, akivel akár az évek alatt sikerült egy mélyebb kapcsolatot kezdeni, és nem is számokba fejezném ki a célt, hanem maga a cél itt a kapcsolat. Tehát a másik ember, a személyes kapcsolat, hogy ez megtörténjen, és amellett, hogy vállaljuk ennek a kockázatát, hogy nem tudom irányítani, hogy a másik ember hogy reagál erre, nekünk ez értékszinten fontos. Tehát úgy szoktuk fogalmazni, hogy a kapcsolatok tengelyén határozzuk meg a munkánkat. Ez az, ami befolyásolja akár a munkaidőnket, a céljainkat, a költségvetést, időbeosztásunkat, hogy ezek megvalósuljanak. Mi alapvetően nem programokba hívjuk az embereket, hanem kapcsolatokba, és nem szeretnénk, hogyha elmenne a hangsúly az intézményes rendszer, nagy adminisztrációval, programokkal, az elviszi a hangsúlyt ettől. Azokra is szükség van, de mi úgy látjuk, hogy most a Dorcas számára nem ez az időszak következik, és szerintem a kettő beírja egymást akár a számok tekintetében is, tehát hogyha a következő 3-4 évben 20-30 emberrel tudunk úgy foglalkozni, hogy ők megértették a múlt üzenet identitását, üzeneteiket, és eljutottak addig a szintig, hogy tudnak reflektálni önmagukra, és látják azt, hogy mi zajlik bennük, normálisan tudják ezt csatornázni, kifejezni, életvezetésük javul. Ugyanezt csinálta Jézus is, 3 évig mintát mutatott a tanítványainak, együtt éltek, ettek, jöttek, mentek, és talán azt mondta, tegyetek tanítványokká minden népeket, ez hatással lesz az ő környezetükre. Tehát én feltételezem azt, sőt hiszek benne, hogy számokban is, akár mondjuk 10-20 évre kivetítve, ugyanazt az 1000 főt el tudjuk érni ezeken a sokszorozódásokon keresztül, hogyha ez a 30 ember elkezd a következő évtizedekben 30 emberrel dolgozni és beszélni, akár informális módon, nyilván nem úgy, mint egy szakember, de a konyhai beszélgetésekben, vagy este a lefekvés előtt a kisgyerekével, akkor a szociális fejlesztésben ezek komoly eredményekhez vezethetnek, megváltozott életekhez.
1: Erről nagyon sokat tudnánk beszélni, és nyilván a 3 év múlva majd visszatérünk erre, hogy is zárul ez a vagy hogyan folytatódhat. Én arra lennék még kíváncsi, hogy emellett ugye azért nyilván a jéghegy csúcsa az adománygyűjtés, de hogy ilyen tervekkel hogyan áll neki a Dorkasz a nyárnak, tanszergyűjtés például aktuális lesz majd.
0: Így van, tehát tovább folytatjuk tisztálkodási szerrel, tanszerrel és élelmiszerrel a hátrányos helyzetű családoknak a megsegítését, rendszeresen mennek ki csomagok most is a célcsoport számára, és ami állandóan megy és legkönnyebben lehet hozzájárulni, az a kék födör, annak is vannak akciói, és télen majd folytatjuk ezt is, most viszont a legaktuálisabb valóban a tanszer lesz, ugye itt emlékeztetnék mindenkit, hogy nem augusztusban van rá szükség, hanem júliusban. Tehát, hogyha augusztusban kapják meg a családok, akkor már a családi költségvetést annyira nem tudja segíteni, és ugye előfordulhat az, hogy a gyerekek megfelelő segítség nélkül kezdik el, a megfelelő tanszerek nélkül kezdik meg a tanévet, és ugye ez egy nagyon erős demotivációs erő, ezt szeretnénk elkerülni. Tehát akár a honlapon már most is meg lehet találni azokat a lehetőségeket, hogy online adakoznunk, lesznek majd gyűjtőpontjaink is, amihez csatlakozhatnak cégek, hát az iskolák a nyári szünetben annyira nem szoktak, de gyülekezetek, szervezetek is, és júliusban tanszergyűjtünk, reméljük, hogy több száz gyereknek tudunk ismét majd segíteni az évkezdésben.
1: Lesznek offline gyűjtések is egyébként?
0: Igen, szervezünk majd gyűjtőpontok nyitását tulajdonképpen szervezeteknél, illetve cégeknél. A bolti gyűjtések helyzete még kérdéses.
1: Hogyha bárki, aki adomány szeretne hozni, vagy ez a mélyebb beszélgetés vonala érdekelni, és nem kapcsolódott be még a Dorkasz munkájába, jöhet-e, mikor jöhet, hol érdeklődhet?
0: Igen, szeretettel várjuk az érdeklődőket, akár az evangéliumi szociális fejlesztéssel kapcsolatban. A legegyszerűbb talán a honlapot ajánlom, ott megtalálják az elérhetőségeinket, akár e-mailben vagy telefonon. Ha adományokat hoznának, a legpraktikusabb számunkra az, hogyha a kempingbe érkezik, ott van a raktárunk, itt ez a Nyugati utca nagyon pici helyszín, de itt vagyunk napközben, tehát itt is elérnek minket 8-tól 4-ig.
2: A Dorkasz Szolgálat Alapítvány mentor programmal bővítette AHA élményprogramját. Erről kérdezte Buzás Bori Kis Ábel Lukácsot, a Dorkasz Szolgálat Alapítvány ügyvezetőjét.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Néhány perc múlva 8 óra, a következő órában a Kontinentális reggeli című magazint folytatjuk, remélem még velünk maradnak.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A hét második felében megteszik az utolsó uniós jogi lépést az uniós források hazahozatala érdekében. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében, utalva az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának soron következő pénteki ülésére. Vitézi Dávid építési és beruházási miniszter az országgyűlés hétfői ülésén napi rendelőtti felszólalásában arról beszélt, hogy az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. A pénzügyminiszter június 26-án az Eurócsoport elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetést követő sajtótájékoztatóján közölte, beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. Elmondta, hogy a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervet a magyar kormány nemrégiben benyújtotta, és azt a bizottság elfogadta. Az utolsó lépés pedig, hogy július 10-én a következő ECOFIN ülésen a pénzügyminiszterek tanácsa elfogadja ezt a programot. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719 ezer forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a podgyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. Az egyik biztosító adatai szerint az elmúlt nyári időszakban a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre. A legutóbbi utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint volt, miközben nem ritkák a több millió forintot meghaladó károk sem. A legnagyobb kifizetések jellemzően balesetekhez és sürgős egészségügyi ellátáshoz kapcsolódnak, különösen külföldön, ahol az ellátás költsége jelentősen magasabb lehet. Az uniós állategészségügyi jogszabály pozitív hatással bír az állatbetegségek leküzdésében, színvonalának fenntartása lehetővé teszi, hogy az Európai Unió a világ legnagyobb mezőgazdasági termék exportőre lehessen, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli testület a jogszabály 10 évvel ezelőtti elfogadása után közzétett értékelésében hangsúlyozta, az állatbetegségek pusztító következményekkel járhatnak a gazdálkodókra és a vidéki közösségekre nézve, hatással lehetnek továbbá a közegészségügyre, a gazdaságra és a kereskedelemre is. Az állategészségügyi jogszabály segített csökkenteni ezeket a hatásokat és megfékezni a betegségek terjedését, miközben szilárd keretet biztosított a megelőző kockázat alapú állategészségügyi intézkedésekhez az egész Európai Unióban. Az állategészségügy magas színvonalának fenntartása az egyik oka annak, hogy az EU a világ legnagyobb mezőgazdasági termékexportőre, hívták fel a figyelmet. Az értékelésben az uniós bizottság kiemelte ugyanakkor, hogy a testület azonosított bizonyos területeket, melyeken további munkára van szükség a jogszabály előnyeinek teljes kihasználására. Ezek közé tartozik a szabályok összehangoltabb alkalmazása a tagállamokban, egy jobban alkalmazkodó betegségkategorizálási rendszer az új és újonnan felvetődő fenyegetésekkel szemben, valamint a vakcinázás potenciálisan nagyobb mértékű alkalmazása megelőző eszközként. A magyar rendőrség 15 embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. A július 8-a és 12-e között immár negyedszer végrehajtott akció kifejezetten a szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó büntetések felfedésére fókuszált. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. A magyar rendőrség közlése szerint az akcióban több mint 5100 embert, 1847 járművet, csaknem 680 helyszínt és több mint 4500 okmányt ellenőrizták.
0: Az időjárásról.
1: A változó felhőzet mellett ma általában sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Miért nem tudunk együttműködni? Negyedik rész. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Pál levele az efézusiakhoz, 4. fejezet, 3. vers. Mi nagyon boldog házasságban élünk a férjemmel, mesélte egy asszony a barátnőjének. Semmi sincs, amit ne tennék meg érte, vagy amit ő ne tenne meg értem, és pontosan így is éljük az életünket. Semmit sem teszünk egymásért. Mosolyoghatunk rajta, de ez a valóságban korán sem ilyen vicces. Ez a hozzáállás katasztrófához vezet a házasságban, az üzleti életben, a gyülekezetben, a kapcsolatokban és mindenütt. Az emberek gyakran érdekből csatlakoznak egy csapathoz, támogatókat keresnek maguk mellé, de minden elismerést ők akarnak bezsebelni. Ennek azután ők maguk és a munkatársaik is kárát látják, az eredményeik pedig elmaradnak a lehetőségeiktől. Woodrow Wilson elnök így fogalmazott. Nem pusztán azért vagy itt, hogy boldogulj valahogy, hanem hogy a segítségeddel kiteljesedett, reménytelibb és eredményesebb életet élhessenek az emberek. Azért vagy itt, hogy gazdagabbá tedd a világot, és szegényebbé teszed magad, ha megfeledkezel erről a küldetésedről. Ha valami kijelenthető, ez biztosan. Amikor kihasználsz másokat, óhatatlanul kudarcot fogsz vallani. Vajon könnyű együttműködni és mindig jól kijönni másokkal? Néha igen, máskor kevésbé. Ezért írja Pál, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Tenned kell érte. Amikor megkritizálnak, vedd el az élét egy dicsérettel. Amikor panaszt hallasz, keres valamit, amiért hálás lehetsz. Amikor önzőn viselkedik valaki, emlékeztesd rá, hogy a közös célotok minden egyéni célnál magasabb rendű. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel a most bekapcsolódó hallgatókat is. Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják a július 7-i Kontinentális reggeli című programmal. Az előttünk álló óra tartalmát mondom. Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsod-Zemplén vármegyében is. Erről is az agrárium aktuális helyzetéről kérdezzük Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökét.
2: Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni.
1: Megtartotta évadzáró társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Erről szól következő összeállításunk.
3: Ebben az évadban elértük, illetve meghaladtuk a 2020-as évek elejé visszaesést, tehát most már visszatértünk oda, ahol a Covid előtt voltunk, sőt, a bizonyos számokban meg is haladtuk. Nagyon szép koncertszámaink voltak, ez 100 fölötti, és nagyon szép volt a nézőszámunk is, ami a 30 ezeret közelíti.
1: Tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsodabolyzemplén vármegyében is a Magyarok Kenyere programban. Ezt 2011-ben indították el, azóta pedig az egyik legsikeresebb karitatív összefogássá nőtte ki magát. 2013 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezi és koordinálja a programot a Magyarok Kenyere Alapítvány közreműködésével. A program olyan karitatív tevékenység, amely úgy épít közösséget, hogy közben rászoruló családoknak, szervezeteknek adományozhatnak a gazdálkodók. A gyűjtésről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyzemplén vármegyei elnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Kedves elnök úr, ha jól értesültünk, elindult a Magyarok Kenyere program. Erről mit is lehet tudni, mi is ez a program, mi a célja?
3: Igen, elindult a Magyarok Kenyere program. Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni. Ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet majd vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajópüspögén a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft. És Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság.
2: Említettük a gyűjtőpontokat, de hogy mettől meddig tart a program, meddig gyűjtik a gazdák a gabonát?
3: Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat.
2: Megnyitó rendezvény, megnyitó program az hol volt, illetve milyen hangulatban telt, hiszen ha jól tudom, a gazdák is mindig örömmel állnak be segíteni ebbe a programban.
3: Igen, ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot.
2: És ha már elnök úr említette a különböző időjárási anomáliákat, akkor erre ki is térnék, hogy a hőség mit okoz itt a növénytermesztésben, a gazdálkodásban. Gondolom vízhiány, pótlás, locsolási problémák most fennállnak.
3: Hát igen, ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van. Egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most érték is eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. Hát a víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silípek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
2: Itt Borsodban ilyenkor mely csatornákból honnan tudnak, ha mondjuk ilyen helyzetek állnak fent, mint ezek a elkövetkezendő, meg volt hőkupolák, hogyan tudnak esetleg öntözni a gazdák, mely csatornák segítik itt a borsodi térséget?
3: Hát csatornák, ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt, mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodban egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, megy a szó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez. Csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni.
2: Még mindig a mezőgazdaságnál, növénytermesztésnél maradva, említettük, hogy elindult az aratás itt Miskolc környékén, Borsodvár megyében. Hogyan, miként zajlik az aratás? Esetleg a nagy meleg miben befolyásolja? Voltak-e, nagy Isten, tűzesetek? Ezt csak így kiegészítésként kérdezem, hiszen ugye ilyenkor bálák akár öngyulladhatnak, ugye hallunk olyanról, hogy kombájnok is kigyulladnak. Hogyan zajlik most az aratás a Vármegyében?
3: Igen, hát említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termésátlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termésátlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 másás hektáronkénti átlag látható, ezek hát inkább a gyenge egy közepes termést mutatnak. Ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek. Épp most volt koordinációs bizottság ülés. A tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett. Egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évben. Vileg majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásban megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál. Fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk.
2: Mit tud tanácsolni a gazdáknak, úgymond a földeken, ha ne adj Isten bála gyulladt ki, vagy akár lábon álló gabona, ott mit lehet tenni, mivel tudják, hogyan tudják megelőzni azt, hogy mondjuk az egész táblán szétterjedjen a tűz?
3: Hát a ratásnál ugye a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva a szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetébe, ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület. De egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb ótani az ilyen tüzeket. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele.
2: Ez a meleg az állatokat, az állattartásban dolgozókat mennyire viseli meg?
3: Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban, legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermő területeket, a széna, kaszálókat, lucernákat, egyharmada, 20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarhatartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.
1: Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere programban. Erről is hallottuk Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: 104 hangverseny, közel 30 ezer néző, akiknek körülbelül a fele 18 év alatti. Olaszországi turné, határon túli koncertek, több mint 50 ifjúsági program, közel 800 eladott bérlet és 16 ezer jegy. Megtartotta évadzáróját a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Mint azt az ügyvezető elmondta, újra elérték, sőt meg is haladták a Covid előtti, azaz a 2020 előtti nézőszámot. Arról is beszámolt, hogy rekordszámú bérletet és jegyet értékesítettek az elmúlt évadban.
2: Matekozzunk egy kicsit, kezdjük talán a hozzávetőleges számokkal, hiszen pontos kimutatás erről hivatalosan nem készült. Szászné Pónus Krisztina, Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Nagyon szép évet és nagyon szép számokat hagynak maguk mögött.
3: Igen, azt gondolom, ahogy elhangzott itt a társulati ülésünkön is, hogy ebben az évadban elértük, illetve meghaladtuk a 2020-as évek elejé visszaesést, tehát most már visszatértünk oda, ahol a Covid előtt voltunk, sőt, bizonyos számokban meg is haladtuk. Nagyon szép koncertszámaink voltak, ez 100 fölötti, és nagyon szép volt a nézőszámunk is, ami a 30 ezeret közelíti. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan városban, ahol egyébként folyamatosan a népességcsökkenéssel nézünk szembe. Az, hogy mi tartani tudjuk a nézőszámunkat, és mi néha egy kicsit növelni, és ez egy nagyon szép dolog.
1: Külön kiemelték az évadzáron az ifjúsági zenei nevelést, ami egészen csecsemőkortól érettségizőkorig folyik, és ez országosan is egyedülálló.
3: Igen, én azt gondolom, hogy nyilván ebbe benne van az is, hogy nekem magamnak is 4 gyermekem van, és láttam annak idején az ő igényüket, tudtam, hogy nekem esetleg mi hiányzott akkor az életünkből, az életükből, és szerettem volna úgy felépíteni ezt az együttest, ahogy a gyerekeket olyan módon célozzuk meg, hogy 10-15-20 év múlva lehetőség szerint legyen egy olyan kinevelt közönség generációnk, akit a magunkénak tudhatjuk, és erre valóban így az elmúlt 10-12 évben egy nagyon szép rendszert építettünk föl, főként a fiatal kolléganőim, akik részben zenészek, részben zenepedagógusok, illetve Bukáné Kaskötő Marietta, aki a Miskolci Egyetem docense és kifejezetten a zenei neveléssel foglalkozik. Valóban van csecsemőkorban szól a Ciróka koncertünk, elindítottunk tavaly a Ciróka pluszt, ami az óvodás, kifejezetten csak az óvodás korosztálynak szól. Utána a csoportosan látogatható zendülő koncertjeink vannak, ezek főként alsó tagozattal bezárólag, felső tagozatra, illetve a középiskolára célozzuk az egyéb ifjúsági koncerteket, illetve a hangár elnevezésű hangversenyeinket, aminek az a specialitása, hogy ebben a művészeti képzésben, nem feltétlenül csak a zenei képzésben, táncban, képzőművészetben tanuló gyerekeknek lehetőséget adunk arra, hogy a zenekarhoz csatlakozva bemutatkozhassanak, és az, hogy belülről ismerhetik meg ennek az együttesnek a működését, ez nagyon sokban elősegíti azt, hogy később elköteleződjenek mellettünk.
1: Mennyire stabil a társulat? Hol vannak hiányok a szólamokban? Mit lehet mondani?
3: Én azt mondom, hogy ez az év ilyen szempontból is pozitív volt. Több fiatal kollégát sikerült felvenni a zenekarhoz. Vonós szekcióba, fúvós szekcióba. Én úgy látom, hogy ha valaki leül most a hangversenyeinken, mint közönség, akkor azt látja, hogy egy elég vegyes korosztályú, tehát sok fiatallal, középkorúakkal és viszonylag kevés idős kollégával találják szembe magukat. Én bízom benne, hogy ez a tendencia még ezen túl is javulni fog, és nem lesz később többiekben problémánk.
1: Most jön egy rövid pihenő, hogy telik a nyár?
3: Ugye most június vége van, augusztus elején lesz, nem mondhatni, hagyományos olaszországi turnénk, 3 állomással, Cremonába, Varallóba, illetve Salzo Maggiore-ba lesz egy-egy koncertünk, és itt Miskolcon augusztus utolsó hetében fogjuk kezdeni az évadot, jobban, de ez sem teljesen így igaz, a megyébe fogjuk elkezdeni akkor, Miskolcon hagyományosan az aperitív koncerttel szeptember elején, Egyébként pedig a Edelényi Kastélyba, Kisvárdán, illetve Homonnára, Felvidékre megyünk augusztus végén koncertezni.
1: Török Levente karmester a következő évadban művészeti vezetőként már leköszönt, hiszen Aachen város zeneigazgatói tisztét látja el, de vendégkarmesterként még jelen lesz az együttes életében. Folyamatosan törekedtünk a hagyományok ápolása mellett hangsúlyt fektetni az újításokra, így a népszerű klasszikus darabok mellett több zenei különlegességet tűztünk műsorra, és az ismert művészvilág képviselői mellett fiatal, feltörekvő tehetségeket is szerepeltettünk a programokban, mondta az évadzárón a karmester.
2: Török Levente, művészeti vezető igazgató, aki

0: egészen hihetetlenül egészséges, inspiráló környezetet és munkakapcsolatot, sőt emberi kapcsolatot alkotnak az idősebb kollégákkal, akik olyan magától értetődőséggel adják át most az elmúlt évtizedekben megszerzett tapasztalataikat, és ezt mindezt olyan szeretettel, odaadással teszik, ami ennek a zenekarnak a minőségét, emberi értékét, és úgy amúgy az egész hozzáállását minősíti. Ez nem magától értetődő, ez is egy csodálatos dolog nálunk.
1: Azt is elmondta, hogy nem csak lelkileg, hanem fizikailag is jelen lesz a lehetőségekhez képest itt a Miskolci Szimfonikusoknál, és hát a jövő évad programja is még az ön kezemunkája.
0: Így van, az Áhani főzeneigazgatói felkérésem egy viszonylag spontán fordulat volt az egész történetben, és olyan későn érkezett a zenekar életében, hogy úgy éreztem volna, hogy magára hagyom a csapatot, hogyha én ebből a történetből rögtön kiszállok, különösen úgy, hogy úgy érzem, a zenekar most ebben a második évben fogadott el magáénak. Kialakult egy olyan bizalmi kapcsolat, amelynek köszönhetően én már családtagnak éreztem magam ennél a fantasztikus együttesnél. Így azon voltam, hogy mindenki számára lehető legjobb megoldást találjuk meg, többek között, hogy a szezont velem közösen alkothattuk meg, és úgy, hogy a következő szezonban három alkalommal leszek a zenekar pulpitusán. A szezont egy közös kastélyi koncert sorozattal indítjuk, majd februárban Francesco De Angelis érkezik újra közénk, aki ugye a Milánói Scalának a koncertmestere, majd a szezont közösen, a bérletes szezont közösen zárjuk egy Beethoven 9. szimfóniával.
1: Az évadzáró társulati ülésen köszöntötték a jubiláló tagokat, valamint a legtöbb szolgálatot teljesítő kollégát is. 25 éve dolgozik a zenekarnál Tóth Tamás, Brácsa szólamvezető. 40 éve erősíti a társulatot Kremjétné Szegecki Zita nagybőgő művész. A legtöbbet pedig Nádasdy Ferenc hegedűművész láthatta és hallhatta a 2025-26-os évadban a közönség. Kispál Erzsébet hegedűművészt és Szakó Péter klarinétművészt nyugdíjba vonulások okán köszöntötték. Emellett gazdára talált az évad zenészedíj is, amelyet a zenekar tagjai szavaznak meg. Idén Gál Szilvia, csellóművész vehette át kollégái elismerését. A következőkben a kitüntetettekkel beszélgetünk. Talán a legnagyobb kitüntetés az év muzsikusának lenni itt a szimfonikus zenekarnál, mert hogy itt a kollégák szavaztak meg. Gál Szilvia a cselló szólamból, hogyan ért ez a hír téged?
2: Nagyon meghatottam, és nagyon örültem neki, mert tényleg így van, hogy ezt a kollégák döntik el, hogy ők kinek szavaznak bizalmat, és kit tartanak arra érdemesnek, hogy az adott évadban ugye megkapja ezt a díjat. Azt nem mondom, hogy meglepődtem, mert éreztem, hogy szerencsére megtaláltak olyan feladatok, gyönyörű feladatok, meg kihívások az évad folyamán, amikor volt milyen darabokon keresztül meg tudtam mutatni, hogy mire vagyok képes, vagy a hangszerem által, és...
1: Igen, hát egy tudtista muzsikusnak az a valami, amikor van egy szóló részlete.
2: Hát most jelen esetben másfél éve megkaptam azt a lehetőséget a vezetőségtől is, meg a szólamtól is, hogy szólamvezetőként is dolgozhattam ebben az évadban, és olyan szép feladatok, mint az újévi koncerten az egyik nyitánynak a cselló szólóállását, vagy az egyik Gál Károly bérleten játszottunk Vivaldi 4 évszak és Piazzolla 4 évszak Buenos Airesben műveit, ahol szintén voltak olyan szóló állások, amiben egyénileg kellett megmutatni, hogy mire vagyok képes a cselló.
1: Mit csinál egy szólamvezető? Nagyon röviden össze lehet-e foglalni?
2: Elég összetett munkája van. Ugye nem csak a szólamot fogja össze, és vezeti, hanem ugye

0: a többi szólamvezetővel közösen együttműködik, kamarázik.
1: Én láttam olyan közösségi posztot a Miskolci Szimfonikus Zenekar cselló szólamáról, hogy a mi jókedvű szólamunk, így van, ez jókedvű szólam a csellista részleg?
0: Igen, ez valóban így van.
1: Elég szín... De azt kell akkor mondani, hogy ti szeretitek egymást szakmailag is, emberileg is.
0: Igen. Szerintem mondhatom, hogy igaz, hogy évek alatt cserélődnek az emberek a szólamban, fiatalodott nagyon sokat most az elmúlt években a szólam, de nagyon jól össze tudtunk csiszolódni, mindenki jobban van mindenkivel a szólamon belül, és jól kiegészítjük egymást, tehát nincs rivalizálás.
1: Hány éve vagy a zenekarnál?
0: Hát én 98-ban kerültem ide, mikor lediplomáztam a Iván Klára tanárnőnél, és sérigazgató akkor vett föl 98. szeptemberében, tehát most már 26 éve.
1: Hát ez már egy tetemes idő, gondolom, hogy nem tervezel innen elmenni.
0: Nem. Inkább az volt érdekes a kezdeteknél, hogy nem terveztem itt maradni a főiskola után, mert én Kecskemétre való vagyok. Tehát ott születtem, ott végeztem a középiskolát, aztán fölkerültem ide Miskolcra a főiskolára, és valahogy úgy hozta az élet is, hogy amit én szerettem volna az életemben megvalósítani, hogy szimfonikus zenekarba játszani, honos kamara együttesbe játszani, tanítani, azt itt mind megtaláltam, és így aztán itt ragadtam. A férjemet is itt találtam meg, és aztán most már ide köt minden Miskolchoz.
1: Köszönöm szépen, és még egyszer sok szeretettel gratulálunk neked, mint az év muzsikusának. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Czakó Péter a klarinét szólamból. Hát Péter, elmész nyugdíjba, olyan hihetetlen. Hány évet töltöttél itt a zenekarnál?
2: Ha jó számolom, 46-ot legalább.
1: Hogy éled át ezt a pillanatot?
2: Hát ugyanolyan természetesen, mint hogyha nem tudom, vennék egy fél kiló kenyeret.
1: Mit jelent neked ez a zenekar?
2: Gyakorlatilag az életemnek egy rendkívül fontos szegmense, és nem azt mondom, hogy múlt időben volt, mert mindig is az lesz. Hát gyakorlatilag a klasszikus zenével való kapcsolatom az a zenei tanulmányaimat kivéve, aztán folyamatosan a szimfonikus zenekarhoz kötődnek.
1: Nem esett messze az alma a fájától, el kell mondani, hogy Czakó István édesapád a zenekar alapító tagja.
2: Így van, édesapám a Brácsa szólamban volt szólamvezető, egészen nyugdíjas koráig, és hát én gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy átvettem tőle a stafétabotot.
1: Milyen a zenekari élet? Mennyire tartott színesnek, mennyire tartott jónak, mik a legnagyobb nehézségek, hogy érzed ezt?
2: Hát kezdjük a végén. Hát a legnagyobb nehézség az, hogy a muzsikusok általában vagy a két szegmensben tudnak elhelyezkedni, mármint a pályaválasztás illetően. A szerencsések és az ügyesek, tehetségesek azok mondjuk szimfonikus zenekarban, és egyébként meg ugye tanításban is, tehát zenetanításban. Viszont óriási a különbség, az olló hihetetlenül szétnyílt, mert a tanításban lényegesen magasabbak a bérek, mint a szimfonikus zenekarban. Na most a szimfonikus zenekaroknak az utánpótlása így elsősorban a vonós tekintetet nézve nem egészen azt lehet mondani, hogy sok bizalomra ad lehetőséget a jövőre vonatkozólag, mert nagyon-nagyon kevesen jönnek például a próbajátékra, pontosan a fizetések csekkésége miatt. És tovább véve a gondolatmenetet, igazán azt lehet mondani, hogy aki ide jön, az nem a pénz miatt jön, hanem szerelemből a aktív zenélés lehetőségéért, és ez egyfajta, majdhogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy egyfajta érzelmi zsarolás. Mert kihasználva az, hogy valakinek ez szívügye és hivatásának egyszer, mint hobbijának is tekinti a szakmáját, az még nem jelenti azt, hogy ilyen csekély anyagi megbecsülésben részesüljön.
1: Arról nem beszélve, hogy a fővárosi és a vidéki zenekarok között is óriási az olló.
2: Óriási az olló. Kétségtelen az, hogy ugye mi egyrészt önkormányzati támogatásból, és a Művelődési-ügyi Minisztériumnak a támogatásából tartjuk fenn magunkat. De most, hogyha megnézzük azokat a grafikonokat, amiket ezekről a támogatásokról szólnak, akkor hihetetlenül magas, úgy tudnám ezt leginkább mondjuk érzékeltetni itt szóban, hogy mondjuk ha a pesti zenekaroknak 10 emeletes a támogatása, akkor mondjuk a miskolci, aki egy földszintes.
1: Hát ez elég szomorú dolog, egy vidámabb téma, hogy te egy sok műfajú ember vagy, hiszen a jazz is a tiéd.
2: Igen. A jazzt tanítok a Miskolci Bartók Béla Zene és Tánc Művészeti Szakgimnáziumban még most is, és hát remélhetőleg még elég sokáig.
1: Köszönöm szépen, és nem kívánok neked nyugalmas nyugdíjas éveket, mert ez úgyse fog menni, úgy látom.
2: Én szerintem nem, mert mindig találok magamnak valamit.
1: Hölgyeknek a korát nem illik említeni, de akkor, amikor Szegecki Zitával elkezdem a beszélgetést, akkor azzal kell kezdenem, hogy Zita, kaptál egy gyönyörű csokrot ma, és hogy 40 éve itt vagy a zenekarnál.
3: Igen, kaptál egy gyönyörű csokrot, mondtam is, hogy ettől csak a mennyasszonyi csokrom volt szebb. Tényleg gyönyörű, szép ez a csokor, és hát eltelt a 40 év, hosszú volt, de jó volt, hamar elment.
1: Én úgy látom, hogy egyre jobban elnőiesedik a te hangszered is, a nagybőgő, így van ez?
3: Így, egyre többen vagyunk lányok, mikor én kezdtem, akkor még egyáltalán a bőgősöket is fogták lasszóval, és akkor még fehér holló volt, szerintem a mi zenekarunk volt a csúcstartó, hogy akkor voltunk hárman lányok, amikor én elkezdtem, három fiú, három lány. Aztán most már egyre jobban elnőiesedünk. Hát egyre kevesebben választják szerintem a pályát.
1: Férfiak közül
3: is, mert ezt vagy úgy csinálod, hogy ha neked kell fizetni, akkor is csinálod, vagy nem csinálod. Mert a megélhetés az nem olyan tökéletes ebben a szakmában sajnos. A kultúra az mindig nehéz, és szerintem a fiúk is joggal választanak sikeresebb, divatosabb szakmákat.
1: Igen, családfenntartóként.
3: Amiből el tudja a családot látni, vagy adott esetben albérletet tud fizetni. Úgyhogy én is azokat sajnálom, aki a közepén van. Mert nekünk öregeknek már majdnem mindegy, mert azt a pár évet az ember már kihúzza, a fiatal, az még fiatal mobil, gondol egyet, odébbá, de a közepe, aki már kiépítette itt a egzisztenciáját, és még sok van előre, de már hátra is elég sok van, szerintem azoknak a legnehezebb.
1: Mert a nagybőgő fizikailag sem könnyű, a cselló sem, szerintem a nagybőgő még nehezebb, azért itt kondiba kell lenni.
3: Igen, ez látszik rajtam is, hát kondiba kell lenni, de minden hangszernek megvan a maga nehézsége. Úgyhogy nem csak súlyba fizikailag. Nem mindegy, hogy mit játszol rajta, milyen intenzitással.
1: Igen, hát ez egy 0-24-es szolgálat, egy hangszerrel együtt élni.
3: Én nem mondanám, hogy ez úgy sokkal nehezebb, mint más. Persze, hogyha megemelem, akkor több kiló, de hogyha az ember sok évig csinálja és megtanul rajta játszani, gyakorol, akkor ezen végül is a vonós hangszer arról szól, hogy hogyan tudjuk leküzdeni a fizikai törvényszerűségeket. Hát ez nálunk egy futamnál mondjuk, amikor ugyanazt kell játszani, mint a hegedűsnek, akkor ez hatványozottan kijön, de hát azért vagyunk, meg azért tanultuk, hogy ezt csináljuk.
1: Nagyon sokat vagytok itt a zenekarban összezárva, nagyon sok szolgálat van, nagyon sok bemutató van. Ez a család, ez kell, hogy működjön, emberileg is, szakmailag is. Hogy érzed ezt?
3: Működik, igen, nyilván itt is vannak kisebb-nagyobb összetűzések, mint mindenhol, a legjobb családban is van, hogy eltörik egy-egy tányér. Nyilván itt is van, hogy éppen valaki valakivel nem ért egyet, de azért olyan komoly, azért tényleg úgy élünk, mint egy nagy család.
1: Mit tartasz a zenekari munkában a legszebbnek?
3: Hát gyakorlatilag mindent, kivéve, amikor ilyen elvetemült kortárs zenét kell játszani, meg sokszor, ami nem öt vonalra íródik, hanem mindenféle oszcilloszkóp, görbéket és egyéb ilyen időre, hogy hívjákokat, lejátszhatatlan, olvashatatlan és legfőképp hallgathatatlan dolgokat, akkor az összes többi az meg rendben van.
1: Most, hogy megkaptad ezt a gyönyörű csokrot, hogyan folytatódik az élet?
3: Hát most zajos az élet. Költözéssel, mindennel, de még nem tudom, még nem döntöttem el én se, hogy hogy tovább. Félek attól a pillanattól azért, amikor úgy megszakad, hogy na most akkor innentől kezdve nincsen Brahms, meg nem lesz Csajkovszki, csak ha begyomom a Bartókot, szóval ezt a részét nem tudom elképzelni. Azt a részét, hogy most már leüljek egy kicsit, és pihenjek, és foglalkozzak a családdal, a hét unokámmal, azt a részét azt nagyon el tudom képzelni, de az, hogy végleg lemondani a zenéről, azt még nem tudom. Mármint az aktív zenéről, nem arról, hogy meghallgassam, az még nehéz kérdés, azt nem tudom, hogy fogom megélni.
1: A Miskolci Szimfonikus Zenekar a szokásos évadnyitó aperitív koncertjét szeptember 3-án tartja. Az elmúlt évad bérlet struktúrája változatlan marad, a 8 alkalmas maestro és a 4 estet magába foglaló kapriccsó mellett folytatódik a Gál Károly zenei esték sorozat is. Egyre több fiatal művészt és külföldi vagy külföldön élő magyar kiválóságot is igyekeznek elhozni a miskolci közönségnek. A következő évadban is szerepelnek nagy nevek és feltörekvő művészek is a műsorban. Lesznek ősbemutatók és népszerű közönségkedvencek is. Kedves hallgatóink, összeállításunkban a Miskolci Szimfonikus Zenekar évadzáró társulati üléséről hallottak összefoglalót.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Kontinentális Reggeli című műsor július 7-én kedden. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető köszöni meg szíves figyelmüket, Katona Béla református lelkipásztor napége és gondolatával búcsúzunk. Kellemes szép napot kívánok mindannyiuknak.
4: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Nehémiás könyve 13. fejezetének 11. verséből hallgassuk meg. Ezért felelősségre vontam az elöljárókat, és ezt mondtam, miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Aztán összegyűjtöttem, és helyükre állítottam őket. Esdrás könyve a templom újjáépítéséről, a szolgálatok újraindulásáról, a templomi szolgálat helyreállításáról. Nehémiás könyve pedig magának a városnak, Jeruzsálemnek újraépüléséről, a falak felépüléséről és felavatásáról, és ennek a lelki motivációiról is szól. Egy felívelő szakaszban mégis felteszik a kérdést, miért ilyen elhagyatott az Isten háza? Ez a mai kérdésünk. Elhagyatottság. Van-e hasonló érzésünk, ha az egyházra, ha a gyülekezetünkre gondolunk? Elhagyatottság úgy szerepel a Bibliában, mint ítélet. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. Ezt Jézus akkor mondja, amikor az összegyűjtésről is beszél. Rommá lesz ez a ház. Isten ítélete is benne van, de itt az elhanyagolás értelme is. Hogy nem az az ítélet, hogy Isten elhagyja, hanem az emberek hagyják el. Ez a mi felelősségünk. Mit tehetünk-e folyamat ellen? Az összegyűjtés. Istennek ez a munkája a világ kezdete óta. A Káténk is mondja, amikor az egyházról ír. Amikor mi is erről kezdünk beszélni, akkor Isten helyreállító munkájába állunk bele. Ez a munkája mindig van. Isten helyreállít bennünket. Ami elromlott, azt megjavítja. Így van ez az eredendő bűnnel is, és minden mással, ami időközben lerombolódott. Istennek a nagy terve. Nagy kérdés, hogy például a mai Izrael része-e Isten nagy tervének. A mi terveink mennyire az ő tervei is? Beleállunk az ő tervébe, vagy a miénkbe szeretnénk őt bevonni? Helyreállítás. Amikor a helyére kerül minden. Ez az ige is helyreállító. Isten szabadítását nevezed kőfalaidnak és dicséretét kapuidnak. Nem csak a fizikai építés lesz a fontos, hanem a lelki, a belső építkezés is. Amire az ember azt mondja, ez véd meg engem, pont nem az. Mi úgy gondoljuk, hogy Isten szabadítása védelme a kőfal, abból lehet építkezni. Vajon kőfal-e számunkra Isten szabadítása? Kapu-e számunkra Isten dicsérete? A mai ige magyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az Urat.
4: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Társadalmi egyeztetés indult a megyei és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Hozzátették, a változás alapja a 17. alaptörvénymódosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. Ennek indoklása szerint a vármegye kifejezés historizáló elnevezés, a modern közigazgatási és önkormányzati törekvéseknek szimbolikus korlátja. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során, fogalmaztak. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT az üzemeltetésen és a fejlesztéseken túl az elmúlt években Magyarország legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítását hajtotta végre az általa kezelt utakon. Ennek során 2025-ig a főpályán mintegy 700 kilométeren cserélte ki a burkolatokat országszerte, hangsúlyozta a koncessziós társaság az MTI-hez eljuttatott közleményében, cáfolva a sajtóban megjelent információt, miszerint nem valósítottak meg a hozzájuk beérkezett összeggel egyenértékű műszaki tartalmat. Részletezték, a burkolatokat mintegy 13 millió négyzetméteren cserélték ki, ahhoz szükség volt rá több rétegben is. 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel. Megújult 315 híd és 68 pihenő is. Hangsúlyozták, az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a magyar állammal kötött érvényes és hatályos szerződés alapján végzi a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését. Szombaton Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy elkezdték átvilágítani az autópálya koncessziót. Azt közölte, hogy az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya koncesszornak, és bár az elkezdett építkezni az M1-es autópályán, és volt néhány felújítás is, de 1000 milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre. A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor Palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen, jelentette be Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője, a két párt frakció szövetségének ülése után tartott sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely jelezte, a frakciók hosszan tárgyaltak az alaptörvény Tisza kormány által benyújtott 17. módosításáról és az erre adandó válaszokról. Jelezte, az alaptörvény módosításának része az alkotmánybíróság lefejezése, több alkotmánybíró eltávolítása, a nemzeti vagyon eddigi minősített védelmének megszüntetése, a termőföldre vonatkozó kétharmados szabályok kiiktatása és egyszerű többségi szabályjá változtatása is. Egyedül az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítását nevezte előremutatónak a javaslatok közül, de szerinte ez semmilyen formában nem áll egyensúlyban azokkal az, idézem, brutális, durva jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választókat korlátozó lépésekkel és intézkedésekkel, amelyeket ez a javaslat eredményez. Gulyás Gergely úgy vélte, az lenne a leghelyesebb, ha a kormány visszavonná ezt az előterjesztést. Pénteken a résztvevő együttesek felvonulásával kezdődik a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. Itt 1966-ban rendeztek első ízben nagyszabású nyári néptáncfesztivált. Az 1970-es évektől a rendezvényen egyik évben nemzetközi, a másikban magyarországi és határon túli magyar együttesek lépnek föl. Ez utóbbi fesztivál Martin György 1983-ban elhunyt táncfolklorista nevét viseli. A fesztiválon az együttesek zsűrijelőt színházi körülmények között mutathatják be a Kárpát-medence néptánc kincsén alapuló új néptánc koreográfiáikat és tánckompozícióikat, melyek a szakemberek értékelnek és díjaznak. A szervezők a 10. fesztivál előkészítése során döntöttek úgy, hogy a rendezvényen az ifjúsági csoportok számára kínálnak szakmai megmérettetéssel egybekötött bemutatkozási lehetőséget, hiszen ez a korosztály már birtokában van annak a tánctudásnak, amellyel képesek teljes esztétikai élményt nyújtani, miközben a lelkesedésük, szenvedélyük, odaadásuk páratlan.
0: Az időjárásról.
1: A változó felhőzet mellett ma általában sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetbe látogatunk el, ahol 101 évig a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. Ma Gilice Andrással és feleségével Gilice Andrásné Erzsébettel beszélgetünk az elmúlt 40 évükről, annak apropóján, hogy most már mind a ketten nyugdíjas lelkipásztorok.
2: Hogy az ifjúság az ugye elment, mi megöregedtünk, nem tudtunk táborozni, menni velük, a cserkészet azért szűnt meg, mert nem tudtam sátorba aludni a fiatalokkal. Most elmegyek nyugdíjba, és láthatta, hogy ma milyen kevesen voltak az Isten tiszteleten. És én meg közben azt érzem, hogy de hát egész idő alatt nem csak erről beszéltem, hanem ezen dolgoztam, hogy ez ne így legyen.
1: Kedves hallgatóink, ma tehát a Gilice házaspárral beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Száz egy éven át adott lelki vezetőket a Gilice család a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetnek. Gilice Andrásné Erzsébet tavaly december végén ment nyugdíjba, de az elmúlt hónapokban még rendszeresen helyettesített a gyülekezetében. Az egyházközség új lelkésze Simon Döme András, aki a napokban érkezett meg családjával Szentesre. Az ezt megelőző utolsó vasárnap jártam Szentesen, hogy megkérdezzem a gyülekezeti tagokat, mit szólnak a történelmi léptékű változáshoz, aztán pedig a Gilice házaspárral beszélgetek az elmúlt 40 évükről, de előbb akkor következzenek a gyülekezeti tagok.
2: Mészáros Tamás vagyok, a Szentes Felsőpárti Református Egyházközség főgondnoka.
3: Mit szól az, hogy nem Gilice nevű lelkészük lesz?
2: Furcsa, nehezen feldolgozható, tehát maga az a tudat, hogy egy család, egy generáció több mint 100 év időtartam óta egy helyen szolgál, és ez a szolgálat, ez a családi vonal, ez a szolgálat megszakad. Furcsa, nehezen feldolgozható, de hát Isten útjai úgymond kifürkészhetetlenek, és mi reménységgel várjuk az új lelkipásztorunkat.
3: Szándék meg volt a presbitériumban, hogy folytatódjon ez a Gilice vonal a gyülekezetben?
2: Igen, első körben a presbitérium felkérte ifjabb Gilice Andrást a gyülekezet átvételére, a szolgálat folytatására. Hálás szívvel megköszönte, de úgy érezte, hogy az elhívása őt máshova szólítja, és még nem kíván hazatérni Magyarországra már, ugyebár ő külföldön szolgál. És ezek után kezdtünk úgymond másik lelkipásztor után nézni a presbitérium.
3: Megvan már a kiszemelt?
2: Persze, már meg is történt a megválasztása. Május 31-én egyházközségi választógyűlés volt, ahol Simon Döme András került megválasztásra.
3: És hogy várják az új lelkészt?
2: Reménységgel és sok-sok szeretettel. Reméljük, hogy megújulás történik a gyülekezetünkben, és bizakodunk.
4: Vaspál vagyok, itt orgonálok közel 20 éve. Régóta ismerem el előtte is a Gilice családot. Meglepődtem, amikor megtudtam, hogy a lelkész fiúk nem veszi át a folytatásban ezt a templomot, hogy itt szolgáljon, de hát nem ismerem a körülményeket, hogy mi történhetett, hogy odakint Írországban jobban megtalálja a helyét, vagy más nem tudom. Az a lényeg, hogy most egy nagy váltás előtt állunk azzal, hogy új lelkész és egy fiatal lelkész fog ezután itt szolgálni.
3: Mit szól hozzá, egy Gilice Andrásné nyugdíjba megy, és így tulajdonképpen 101 év?
5: Eljött az idő, úgy gondolom, hogyha ez a rendelet, hát sajnálom, majd látjuk, hogy a fiatal emberrel, hogy fogja fogadni a gyülekezet. Remélem, hogyha elfogadjuk. Legalábbis én láttam, hogy nagyon szimpatikus. Itt esküdtem, itt kereszteltek, mondjam, a gyerekemet itt kereszteltettem. Itt esküdött a fiam is, régi református család az a miénk.
3: Akkor ön ismeri a korábbi Gilice lelkészeket, és ugye mesél róluk egy kicsit?
5: Igen, hát ő nagyon össze tudott bennünket szedni. Ő minden házba bekopogott, ő mindenkit ismert, jó indulattal bármi volt, segített. Nagyon szerettük őt, és sajnáltuk, hogy ugye meghalt. De hát ez az élet rendje, hogy születünk is, és meghalunk.
3: És önt kikeresztelte, a házasságát végezte?
5: Hát engemet még az édesapja, Gilice Antal, idős lelkészt, engem hát még azt keresztelt, mert én 41-ben születtem. Tehát nem vagyok fiatal kislány.
3: Mit szól hozzá, hogy nyugdíjba megy Gilice Andrásné, Erzsikeléné, és hát így tulajdonképpen megszakad ez a 101 éves Gilice vonal itt a felsőpárti gyülekezetben?
6: Én ezt nagyon sajnálom, mert nagyon szerettük őket. Ők voltak a központja ennek a gyülekezetnek, és én úgy gondolom, hogy nagyon szép lett volna, ha ez a hagyomány folytatódik a fiúk révén.
3: Mit szólsz hozzá, hogy nyugdíjba megy Erzsike néni, és így tulajdonképpen egy 101 éves Gilice családi hagyomány szakad meg a gyülekezetetekben?
7: Őszintén szóval én sajnálom, mert Erzsike nénit már ugye régóta ismerem, amióta ide járok ebbe a templomba 2005 óta, konkrétan azóta ugye ők voltak, jól ismerem őket, hát nekem azért hiányozni fog Erzsike néni meg Hadrás bácsi.
3: Milyen emlékeid vannak róluk? Mondjuk milyen legkedvesebb emlék, ha így rájuk gondolsz?
7: Mátrázi táborban voltunk, és ilyen ki mit tudott csináltunk, és ilyen általam kitalált történetet meséltem, és még közben így eljátszottam, elszínészkedtem a helyzetet. Azt láttam, hogy Erzsike néni olyan jót nevetett rajta, hogy térdé csapkodta a nevetést. Nekem ugye ez a legkedvesebb.
3: Mit szólsz, hogy nem Gilice nevű lelkészük lesz?
8: Furcsa, mert már évtizedek óta az ő nevükhöz fűződik, de bízunk benne, hogy az új lelkészházas pár is méltó utódja lesz a Gilice névnek.
3: Van esetleg kedves emléke a most elköszönő lelkészektől, amit úgy megosztana velünk? Ilyen kedves, emlékezetes, meghitt bármi, ami most eszébe jutott, hogy kérdezem.
8: Hát Erzsiken én is sűrűn tartott ilyen nyári táborokat, és onnan vannak igazából emlékeink. Kirándulásokról, közös gyülekezeti alkalmakról, énekek. András bácsi mindig fuvolával kísérte ezeket, és ez egy nagyon meghitt alkalom volt mindig, és nagyon testi-lelki feltöltődés volt minden alkalommal, és ez azért hiányozni fog nagyon nekünk, szerintem, én úgy gondolom mindannyiunknak.
3: Mit szólsz, hogy nem Gilice nevű lelkészük lesz?
9: Szomorúak vagyunk, de ugye nem személyekhez kell, hogy ragaszkodjunk, bár ragaszkodunk ettől eltekintve, de Isten a legfontosabb, és az Isten igéje. De amúgy egyébként szomorúak vagyunk, hiszen nagyon régóta szolgáltak itt, nagyon megszerettük őket, többféle szálon kötődünk hozzájuk, úgyhogy... De hát ez tovább kell menni, és őnekik ma nyugdíjas éveket kívánunk, boldogat, és tényleg Isten igéje a legfontosabb.
1: A Szentes Felsőpárti gyülekezet tagjaival beszélgettem az elmúlt percekben arról, hogy mit szólnak hozzá, hogy egy évszázad után már nem a Gilice család lelkészei vezetik közösségüket. Most pedig Gilice Andrásné Erzsébettel, a gyülekezet korábbi lelkészével és férjével, Gilice András nyugalmazott esperessel, a közösség korábbi lelkészével beszélgetünk. Szó lesz az elmúlt 40 évükről, arról, hogy milyen nehézségeken és milyen örömökön mentek keresztül. A lelkészek őszintén beszélnek majd sikerekről és kudarcokról is, csak egyet villantok fel itt a beszélgetés elején, elmesélik majd, hogy milyen érzés volt számukra, amikor a gyülekezetbe járó fiatalok egy idő után sorra elhagyták a közösséget, mert elköltöztek Szentesről. Némi vigaszt adott számukra, hogy sokan Budapest vagy más nagyváros gyülekezeteiben azóta is szolgálattevők, presbiterek, de nem könnyen viselték a saját gyülekezetük szempontjából a helyzetet.
3: Az otthonukban ülünk, mert hogy néhány hete kiköltöztek a parókiáról. Ezzel a, azt hiszem, érzékeny kérdéssel kezdem az interjút is, hogy milyen érzés nem a parókián beszélgetni, és akkor először Gilice Andrást kérdezem, akiről azt is megtudtam itt az előzetes beszélgetésben, hogy még ott is született ezen a parókián.
10: Tulajdonképpen azzal tudom kezdeni. Egyet értek vele, bár először tiltakoztam nagyon, hogy öreg fát átültetni nagyon nehéz. Bizony mostanában látom, hogy tényleg nem könnyű dolog. Szerettem volna, hogyha közelebb tudunk kerülni Budapesthez, illetve a gyerekeinkhöz, legalább kettőhöz a háromból, mert a harmadik az távol él, és jó lett volna, de nagyon ragaszkodó a gyülekezet, vagy legalábbis néhány tagja. Tehát a 100 év, az meglátszik a gyülekezeten.
3: Kicsit visszamenve ebben a 100 évben, milyen érzés volt ott hagyni önnek a parókiát, milyen emlékek kötik oda, akár tényleg a születéséről, ha tud valami történetet elmesélni, amit önnek nyilván elmeséltek, vagy a gyerekkorában, hogy emlékszik az édesapjára, nagyapjára, erre a helyre?
10: A nagyapám néhány évvel a születésem előtt meghalt, tehát őre nem emlékszem vissza, de sokan elmondták komoly nagy szeretettel, hogy amikor 1944 pünkösdjén az ünnepi istentisztelet kezdődött, és a lelkész az kezdő ének után indult volna a szószékre, akkor nagyapám nem indult el, a segédlelkésznek a kezében nyomta a Bibliát, hogy na fiam, prédikálj helyettem, rosszul lett, elájult, úgy hozták ki a templomból, magához tért, másnap meghalt. Tehát számomra eléggé motiváló és nehéz volt úgy indulni, hogy tényleg az életét a templomban ünnepi istentiszteleten fejezte be nagyapám. Már édesapám szolgált a gyülekezetben, amikor én második gyerekként megszülettem, és akkor még nem volt divat a kórházban megszületni, csak hogyha valami komplikáció volt, így én is otthon születtem. És amikor 87-ben hazaköltöztünk, akkor megdöbbentő mondat volt, amikor az egyik néni azzal jön hozzám, úgy mutatkozik be, hogy én vagyok az a asszony, aki az édesanyja után az első nő volt az életében, szesúrnak az életében. Hát mert ő volt az a bába asszony, aki segítkezett a születésemnél.
3: Hogy visszaidézi azt a pillanatot, amikor a gyülekezet úgy döntött, hogy ön lesz a harmadik gilice a gyülekezet életében, akit megválasztanak lelkésznek. Ez természetes volt, vagy inkább nyomasztó volt, vagy számított rá, hogy ha már a nagypapája, ha már az édesapja, akkor biztos azt akarják majd, hogy én is. Vagy hogy zajlódott ez le önben akkor, ha ezt visszaidézi?
10: Családi találkozókon édesapám már általános iskolás koromban is emlegette, hogy lelkipásztor leszek, és szolgálati időm alatt is többször mondták, hogy majd, ha ő nyugdíjba megy, akkor vár bennünket a gyülekezet. Meg is választottak, az Úristennek mégis egy kicsit erőltetnie kellett, hogy hazajöjjünk Szentesre, és itt folytassuk a szolgálatokat.
3: Mit ért ez alatt, hogy erőltetnie kellett?
10: Nem volt könnyű a szerető szatmári gyülekezetből Szentesre jönni, és az egyik megrázó pillanat az volt, amikor választás követően, mikor költözünk, és nem volt terített asztal, nem várta senki az autót, hogy jöjjön lepakolni a bútorokat és egyéb dolgokat. És ez meglepő volt, nagy ellentét volt a két gyülekezet között.
3: Akkor itt lépek át Gric András feleségéhez, mert hogy önnek is vannak ilyen emlékei, de talán önnek még furcsább volt a szentesi emberek mentalitása, mert Gric Andrásnak azért volt gyerekkori emléke róla, hogy milyen emberek élnek itt, és ő mégiscsak hazajött, de ön hogy élte meg a szentesi kerülést?
11: Én Hajdubihari vagyok, és egy szinten teljesen református település, vagy legalábbis dominál Hajdúbeszörményben a reformátusság. Aztán, amikor Szatmárba kerültünk, azt is meg kellett szokni, Szentest pedig zárkózott településnek találtam. A gyülekezeti tagoktól kezdve a város lakóin keresztül nem az a boldog befogadó nép, sok minden magyarázat volt rá, és meg kellett alkudni magammal, hogy most belenyugszom abba, hogy ez van, vagy elkezdek azon dolgozni, hogy ne így maradjanak. Az utóbbit választottam. Nem volt könnyű, de a végén legalábbis én most úgy érzem, az van bennem, hogy a családom egy részét hagytam ott.
3: És mennyire sikerült felpuhítani a szentesiek szívét 40 év alatt?
11: Gyönyörű időket éltünk meg, mert mind az idősek, mind a fiatalok ugyan változtak, mert hát mégiscsak mások voltak már 10 év vagy 20 év után a gyülekezetben, mint akiket az apósomtól örököltünk, de tudtunk réteg alkalmakat kialakítani, és amikor 40 ifi volt az ifjúsági gyülekezetben, amikor zenekar és színjátszó csoport volt, amikor nőszövetséget és mindenféle csapatokat tudtunk alakítani, és nagyon jó önkéntes munkatársi csoport volt, akkor ezt teljesen elfelejtett az ember, és annak örültünk, ami volt. Szerintem szükségük is volt arra, hogy lássanak meg éljenek meg ilyen közösséget ezek az emberek, és fokozatosan változtak így. Tehát amikor divatba jött, mert most ezt így mondom, divatba jött a társadalomban is az önkéntességnek a népszerűsítése, akkor én azon döbbentem meg, több ilyen alkalmon, civil tanácsban ott voltam, meg városi vezetésben, civil tanácsban, hogy ezek az emberek mennyire vágynak arra, hogy valaki úgy foglalkozzon velük, és fogja össze őket, hogy jól érezzék benne magukat. Meg azon is megdöbbentem, hogy mi az, hogy nem tudják, hogy az egyházban az olyan természetes az önkéntesség, és mintha most fedeznék fel a spanyol viaszt. Tehát oda-vissza sokat tudtunk egymásnak segíteni, és ez oldotta később azt a kezdeti nehézséget, meg fanyarízt, ami az elején. Nem azért, mert nem szerettek bennünket, vagy nem akartak befogadni, hanem mert ilyenek voltak.
3: És a család mennyire volt nehéz egy ilyen több generációs lelkész családba begyökereznie úgy, hogy tudta, hogy az apósa és az apósa édesapja is itt volt lelkész?
11: Nekem személyesen?
12: Igen, önnek ez nehéz igen. volt egy ilyen családi hagyományban?
11: Igen, jönni? Mert nagyon tiszteltem a családot. De hát a férjemnek a felmenői az egyik legismertebb iparosok voltak Szentesen, a jó oldalról, a zsoldosok, akik téglagyárat, fűrészüzemet, malmot, hatalmas földterületet gondoztak. Mindezt úgy, hogy egy nagyon egyszerű, tényleg iparos ember idejött Szentesre, és a Tiszán úsztatták le a fát, és akkor azt elkezdték feldolgozni, aztán abból, ami bejött, azt befektették másba, és a végén hát teljesen el voltam ámulva, hogy mekkora tekintélyük volt, mekkora szorgalmuk, 10 gyereket neveltek, és így tovább. És a másik meg, hogy az apai oldalról a férjemnek a apai nagybátyja is lelkész volt, esperes volt, tehát több lelkész is volt a családban, és emlékszem rá, hogy a szakdolgozatomat készítettem, és azt mondta apusom, hogy na és miről szeretnél írni, és akkor elmondtam neki, akkor így csak csípőből 8-10 könyvet felsorolt, hogy mi az, ennek 3/4 része holland volt, 2-3-at elővet felütötte, és akkor rögtön a tartalomi jegyzéket elmondta, és nekem meg leesett az állam, hogy ja Istenem, nem merek megszólalni egy ilyen helyen, de nagyon örültem annak, amit lehetett tőlük tanulni. És a másik oldalról meg igen, jön egy gazdag zsoldos lány ebbe a családba, ő volt az anyósom, viszont akkora szerénységgel, tudással, és rengeteg ötlettel, amit a háztartás vezetésében, a sütésfőzésben tőle meg lehetett tanulni, úgyhogy én nagyon hálás vagyok értük.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeivel, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
13: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Társadalmi egyeztetés indult a megyei és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Hozzátették, a változás alapja a 17. alaptörvénymódosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. Ennek indoklása szerint a vármegye kifejezés historizáló elnevezés, a modern közigazgatási és önkormányzati törekvéseknek szimbolikus korlátja. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során, fogalmaztak. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetést részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. A nyaralásra utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank. A bank egy online kutatása azt mutatja, hogy a lakosság mintegy fele nem rendelkezik a bankszámlájához vagy bankkártyájához kapcsolódó biztosítással, és mindössze 30%-uk köt minden alkalommal külön biztosítást utazás előtt. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. A külföldi utazások esetében ez az összeg még magasabb, átlagosan meghaladja a 719 ezer forintot. A megkérdezettek 59%-át még nem érte komolyabb probléma utazás során, a többiek körében a leggyakoribb kellemetlenség a jelentősebb járatkésés. Emellett nem ritkák a betegségek, balesetek, illetve a podgyász és iratvesztéssel kapcsolatos esetek sem. Az egyik biztosító adatai szerint az elmúlt nyári időszakban a leggyakrabban baleset miatt került sor kárkifizetésre. A legutóbbi utazási szezonban az átlagos kárkifizetés 300 ezer forint volt, miközben nem ritkák a több millió forintot meghaladó károk sem. A legnagyobb kifizetések jellemzően balesetekhez és sürgős egészségügyi ellátáshoz kapcsolódnak, különösen külföldön, ahol az ellátás költsége jelentősen magasabb lehet. Pénteken a résztvevő együttesek felvonulásával kezdődik a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. Itt 1966-ban rendeztek első ízben nagyszabású nyári néptáncfesztivált. Az 1970-es évektől a rendezvényen egyik évben nemzetközi, a másikban magyarországi és határon túli magyar együttesek lépnek föl. Ez utóbbi fesztivál Martin György 1983-ban elhunyt táncfolklorista nevét viseli. A fesztiválon az együttesek zsűri előtt színházi körülmények között mutathatják be a Kárpát-medence néptánc kincsén alapuló új néptánc koreográfiáikat és tánckompozícióikat, melyek a szakemberek értékelnek és díjaznak. A szervezők a 10. fesztivál előkészítése során döntöttek úgy, hogy a rendezvényen az ifjúsági csoportok számára kínálnak szakmai megmérettetéssel egybekötött bemutatkozási lehetőséget, hiszen ez a korosztály már birtokában van annak a tánctudásnak, amellyel képesek teljes esztétikai élményt nyújtani, miközben a lelkesedésük, szenvedélyük, odaadásuk páratlan.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: kívánok rá tudjam juttatni, hogy nem mindig csak az legyen, hogy két évente van egy kecskeméti bábszínházak találkozója, és most sem jutottunk el oda mindannyian. Kettő éve sikerült az, hogy az egész társulatot volt, egy hétig is azért szedte a szakmai tapasztalatokat, előadásokat nézett, kapcsolatokat épített. Az idén ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy az a kolléga, aki szeretett volna jönni, önköltségi áron jött. Tehát, hogy ez is az én álmom, hogy ne kelljen ezekre úgy gondolni, hogy persze te jössz és megnézed, ha van rá pénzed, hanem hogy legyen egy olyan forrás mindenre, hogy szakmailag is fejlődjön az egész társulat. Tehát ez is egy fontos cél. Hát már a műszaki dolgokról nem beszélek, hogy mit kéne még fejleszteni a bábszínházban, meg hát ugye pótolni kell az idősödő kollégákat is. Tehát ezek így a következő célok 5 évre.
1: Könnyű vagy nehéz feladat pótolni a kollégákat? Van utánpótlás?
0: Nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. A színészeket is nagyon nehéz pótolni, vagy esetleg újakat felvenni. Ugye a Színház és Filmművészeti Egyetemen 5 évente indul egy bábosszak. Most így a Bábművészek Szövetsége is, úgy, aki ide tartozik, mindenki azon dolgozik, hogy ezt legalább 2 vagy 3 évente lehessen indítani. És ugye nem mindegyik vidéki színház tudja azokat a lehetőségeket, vagy anyagiakat megadni, amit ugye egy nagyobb színház. Ugye itt is a bábszínházak között eltérő finanszírozás van. Annyit tudni kell, hogy mindenhol, kivétel a Budapest Bábszínháznál, 50% állami támogatás van, és 50% önkormányzati támogatás. Ez ugye mindig attól függ, hogy az önkormányzatnak mennyi pénze van. És ugye a jobb helyzetben lévő bábszínházak úgymond el tudják szipkázni a fiatalokat, mert ugye többet tudnak nekik juttatni. Én most nagyon örülök, mert nálunk 2 olyan fiatal lány is van, aki célzottan ide akart jönni hozzánk dolgozni. És ez hatalmas szó. Tehát ez is egy olyan visszajelzés, hogy jó, tehát hogy mégiscsak jó ez a bábszínház. És ugyanígy van egy fiú kolléga, aki szintén úgy jött ide, hogy vendégjátszott nálunk, egy olyan előadásban volt, amiben szükségünk volt rá, és akkor így azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú kör volt, de úgy döntött, hogy a végén ő itt akar dolgozni a Csodamalom Bábszínházban. És ugye ez nagyon jó, tehát ez a szakma felé is egy nagyon jó visszajelzés. És az is nagyon jó, ezt megint ugye az ember tapasztalatból mondja, hogy a mostani fesztiválon sem már ilyen kérdő tekintettel néztek én rám, hogy én ki vagyok, mert a legelső fesztiválom, mint igazgató, az így zajlott le, hanem már ilyen teljes természetességgel, hogy ott vagyunk. Tehát, hogy tudják azt, hogy mi vagyunk, és ott vagyunk, és de jó, hogy itt vagytok. Tehát ezek nagyon jó dolgok. A műszaki és, illetve a díszletkészítő és a bábkészítő kollégáknál nagyon-nagyon nehéz a dolog, mert hogy ott nem azt mondom, hogy alapvető, de jó, hogyha egy asztalos végzettsége van az illetőnek, vagy akár tud egy hegesztési, minimális hegesztési munkát elvégezni, esetleg képbe van azzal, hogy hogyan működnek a vasak, tehát a bármi. És ugye ez nagyon-nagyon nehéz egy ilyen embert találni. Hát az asztalos pedig csillagos árat kér a munkájáért, tehát ezt gondolom, aki építkezett, vagy csináltatott már bútor, tehát azt tudja, hogy egy asztalos mennyit kér el, úgyhogy ez nagyon nehéz. Ide fiatalokat várunk, 4 vagy 5 éve, hát amikor igazgató lettem, igen, akkor volt egy ilyen kezdeményezés, egy ilyen együttműködésre, hogy akik a olyan iskolákban végeznek, ahol asztalos szakiparban, vagy tanulnak valami asztalosságot, hogy egy ilyen gyakorlati helyet biztosítunk nekik, de ez sajnos abban maradt. Tehát én egyébként várnám így a fiatalokat, akiket érdekel ez a szakma, mert nagyon szép. Tehát itt nem az van, hogy méretre legyártok valamit, itt ötletelni kell, gondolkozni kell azon, hogy akár egy díszleten az ajtó, hogy nyíljon, milyen irányba, hogy tudom működően visszazáródni, hogy akár egy fába épített csapda, mert ilyenek is vannak, hogy annak mi a megfelelő módja, hogy arra még egy ketrec is rázáródjon. De ugyanígy a bábkészítés is, ugye a bábkészítő szakemberek az országban kevesen vannak, és nincs is képzés az utólagos információm szerint, illetve a Moménban egy minimális, de ugye az összes szakmát csak helyszínen fogja valaki megtanulni, és azok, akik Isten igazából nagyon-nagyon jól tudnak bábot készíteni, ők már kiöregedtek. És van, aki már felítette, nem azt mondom, hogy feladta, már nem foglalkozik vele. Úgyhogy is ugye ezeknek a megtanulása nem egy fél év, nem egy év. Tehát most állnak úgy nyugdíj előtt a kollégák, hogyha most raknék melléjük valakit, akkor körülbelül ilyen 2-3 év lenne a betanulási időszak, hogy ő tényleg úgy működjön, hogy mindent is meg tud oldani. Úgyhogy ez is egy nehéz kérdés, de mindenre van megoldás, majd jön.
1: Ha egy kicsit a közelebbi jövőbe tekintünk, mik a következő hetek, hónapok tendői tervei? Van egy idő pihenni egy kicsit?
0: Hát egy nagyon

0: pici idő lesz. Most ugye nyári táboroztatunk ma kezdődött, az 4 hét, tehát és mindig a kollégák vannak beosztva, tehát a bábszínészek felügyelik ezeket a dolgokat. Mindenkire jutott 1 hét, hát van olyan kolléga, akire 2 hét jutott, nem lehetett ilyen teljesen egyenlően elosztani, és akkor 4 hét után, annak július 3. hetében van vége, utána úgy szoktuk csinálni, hogy pakolunk egy kicsit, tehát, hogy akkor így rendbe rakjuk az épületet, a bábokat, a díszleteket, bármit, és akkor elmegyünk egy olyan hivatalosan 2-3 hét üzemszünet szokott lenni. Ez attól függ, hogy augusztus 20-án előtt jön-e be előadás, de ugye most is fogunk már augusztus 20-án játszani, vagy még előtte kérnek-e tőlünk előadást, vagy ugye attól is függ, hogy mikor kezdenek el próbálni. Most amit így beszélgettünk, vagy amik így tervben vannak, hogy egy ilyen augusztus 15-16-a környékén kezdünk. Akkor kezdődnek el az első próbák, ez ugye a Meseláda lesz, annak a bemutatója majd az évnyitó, csodamalom nyitogató családi fesztiválon lesz, szeptember, azt hiszem második vagy harmadik szombatja. Mert ugye mi kötve vagyunk ahhoz, hogy nálunk előtte Cinefest fesztivál van, tehát nem nagyon tudunk mit csinálni. És akkor onnantól kezdve beindul az évad. Tehát, hogy bemutató előadás, utána október elején megint lesz egy bemutató előadásunk, novemberben egy felújítás bemutatásunk, decemberben ugye lesz a Mikulás, hát azt bemutatónak vesszük, hiába rövid ideig játszunk. Amit még a következő évadban szeretnénk elővenni, az a show, az ugye pici gyerekektől a nagy gyerekekig bárkinek jó, utána szerintem megint van 1 hét vagy 2 hét ilyen graffaló előadásunk, és akkor utána ugye próbák vannak, mert itt nálunk nagyon bezavar azért, hogy van tavaszi szünet, ugye ott ugye mi próbálni tudunk, lesz baba előadásunk is, még nem fejeztem be, és akkor márciusban lesz az Ábelesz Kóbelesz című előadásunk bemutatója, azt a Bábszínházi Világnap környékén, mert azt hiszem 21-ére esik most a Bábszínházi Világnap, amit vasárnapra, és ugye mi vasárnap nem játszunk, tehát nálunk szombaton lesz Bábszínházi Világnap, és akkor egy ilyen május elejére terveztük be ezt a 100 éves tojás című előadásunkat. Tehát ugye körülbelül így ennyi lesz, hát meg mellette ugye a Lázár Ervin program 3 előadással. Baba előadásunk az biztos, hogy lesz az első fél évben Jelek címmel, ami a babák jeleléses kommunikációjára épít majd. Tehát, hogy ez lesz benne, hogy a babák hogyan jelelnek. És akkor, ami eddig volt baba előadásunk, azokat ugye repertoáron tartjuk, majd cserébe a Harlekin Bábszínház is az előadásokat. Tehát ezt így ugyanazt a tematikát folytatjuk, amit az elmúlt 3-4-5 évben.
1: Beszélgettünk a riport előtt, hogy most összefogás is született az országban. Erről mit lehet tudnunk? Miért? Hogyan?
0: Hát ugye jött egy kormányváltás, tehát ezt mindenki tudja, és ugye a bábszínházakat, ez nem egy mostani téma, ez egy ilyen 2-3 éves téma, tehát a bábszínházak igencsak alul vannak értékelve a nagy színházakhoz képest, tehát mind forrásilag, azt gondolom, és ugye ezt azért a bábművészet is látja, és már Hankó Balázssal is elindult, Hankó Balázs ugye akkori kulturális miniszterrel is elindult már a Bábművész Szövetségnek egy beszélgetése, hogy hogyan lehetne ugye a mi helyzetünket jobbá tenni, hogyan kaphatnánk több forrást. Ezt szeretné továbbvinni ugye a bábszínházaknak a szövetsége. Ezt úgy kell érteni, hogy az ország összes bábszínháza egységesen gondolkodik ez ügyben, amik ilyen alapvető dolgok, hogyha a mediánbért vesszük, tehát mi bábszínészek, a medián bérnek az ilyen 70%-át kapjuk bérnek. Tehát, hogy ez egy művészeti munkához képest, ez egy iszonyatosan alacsony bérezés. Az előadás számok, ezt ugye vannak fejek a Bábművész Szövetségben, akik összesítik az adatokat, a statisztikát készítenek és mindent. Az összes színházi előadásnak, tehát amik léteznek bármilyen színházak és bábszínházak együtt, az összes színházi előadásoknak a 25%-át azt a bábszínházak csinálják. Ami azt gondolom, hogy miután 12 darab hivatásos bábszínház van az országban, tehát székhelyen rendelkező is így bejelentve, és ehhez képest mennyi színház van, akkor azt gondolom, hogy azért a bábszínházak egy jelentős részt vesznek ki, vagy részt adnak ebbe a közösségbe, vagy ebbe a kis büdzsébe bele, vagy ebbe a tortába, vagy bárhogy is nézzük statisztikailag. És hogy ehhez képest ugye a bábszínházak iszonyatosan alul vannak finanszírozva. Tehát a bábszínházak többségének, persze vannak kiemeltebbek is, de a bábszínházak többségének a forrásai arra elegek, hogy megtartsák a dolgozóikat, kifizessék az épülethez vagy bármihez tartozó rezsit és egyéb költségeket, és esetleg mondjuk egy előadásnak a bemutatóját megtegyék. Tehát ez egy iszonyatosan nagy költség, főleg ugye azért, amik így kiderültek, hogy bizonyos színházaknál bizonyos költségek mire mennek el, és mit vásárolnak mennyiért. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy ez is egy pozitív eredménnyel fog zárulni, tehát, hogy a bábszínházak is felemelkednek arra a helyre anyagilag, ahova nekik kellene kerülniük. Az én meglátásom szerint, tehát hangsúlyozom az én meglátásom szerint, annyiból kellene gazdálkodnunk, hogy ugye kijön, és ez lenne a minimum, hogy kijön az előadás, kijön a dolgozóknak a bére, kijön a fenntartása az egész intézménynek, tehát itt gondolok a rezsire, és mondjuk egy vagy kettő előadást, bemutatót meg tudjak csinálni. És ilyenkor mindig én szoktam kapni ezeket a kérdéseket, hogy ó, hát már egy bemutató a Bábszínházban az 1-2 millió forint, és én csak pislogok, hogy hát akkor ezt meg kéne szorozni még egy olyan 3-mal, 4-jel. Attól függ, hogy mekkora előadás, attól függ, hogy milyen bábok vannak benne, attól függ, hogy ki a rendező, ki a tervező, milyen fénytechnika kell hozzá, tehát hogy nem olcsó egy előadásnak a létrehozása. Úgyhogy én ezt látnám ideálisnak. És ugye van is minden bábszínház között egy, nem is a bábszínházak, hanem az állam is a bábszínházak nagy része között ugye szerződés, ahol nekünk vállalási számokat kell tennünk. Tehát, hogy ne úgy képzelje az ember, hogy hozzánk vágják ezt a pénzt, hanem nekünk igenis kőkemény feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy én megkapjam azt a minimális támogatásomat. Itt szó lehet ugye, és benne is van ugye az előadások száma, a nézőszám, a saját dolgozók szakképzettségének a száma függ attól, hogy létrehozok a nemzetközi fesztivált, vagy nem hozok létre, vagy kisebb fesztivált hozok létre, tehát mind egy ilyen jó kis mutatószámok vannak, ami alapján mi megkapjuk ezt a juttatást. Úgyhogy nem könnyű, de én nagyon remélem, hogy ez is jobb keretekbe terelődik a következő 5-6-8-10 évben, hogy tényleg egy viszonylag elismert lesz. Ugye a Budapest Bábszínháza sosem említjük, mert ők beletartoznak mindenbe, de ugye ők költségvetésileg egy teljesen más formát képviselnek, mint az egyéb bábszínházak.
1: Ha valaki pontos dátumokat szeretne majd esetleg előadásokról, hol keresheti?
0: A Bábszínháznak a honlapján, ez a www.csodamalom.hu, vagy pedig a Facebook oldalunkon is keresheti. A pontos információkat egy olyan augusztus elején fogjuk közzétenni. A Facebook oldalunkon bármiről tájékozódhatnak, ugyanúgy a honlapról is. Hogyha valaki ott esetleg nem talál információt, mert jött már olyan visszajelzés, hogy esetleg karbantartották a honlapot, SOS kellett bármilyen információ, akkor pedig van egy telefonszámunk, az a 46-os körzet 502-660. Ezen bármikor el lehet érni a kollégákat, de hogyha esetleg nem veszik fel a telefont, akkor ne legyen ebből probléma, ugyanis az irodai dolgozóknak is nyári szünetet kell adni, és őket is el fogom küldeni. Tehát a gazdasági irodát azt beszéltük meg, hogy hétfőn kedden fog így a nyári időszakban üzemelni, akkor elérhető bármilyen kérdéssel, viszont utána ők is egy kicsit szabadságolva lesznek, vagy másra fordítják az erejüket.
1: Megtartotta évadzáró társulati ülését a Miskolci Csodamalom Bábszínház. A 2025-2026-os évadban 5 bemutatóval és 12 vendégelőadással várták a nézőket. A Bábszínház 332 előadására csak nem 31.425-en voltak kíváncsiak. A záró társulati ülésen köszöntötték az évad legtöbbet játszó színészeit, a közönség kedvenceket, az évad színészét, és idén a színház vezetősége megalapította a Malom díjat, amelynek díjazottjáról a társulat titkos szavazással döntött. A záró társulati ülésen ismertették a következő évad bemutatóit is. A Miskolci Csodamalom Bábszínház 2025-2026-os évadát értékeltük, és a következőre is rápillantottunk a Kultúra mai adásában Temesvári Éva igazgatóval.
2: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Társadalmi egyeztetés indult a megyei és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon között tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Hozzátették, a változás alapja a 17. alaptörvény módosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. Ennek indoklása szerint a vármegye kifejezés historizáló elnevezés, a modern közigazgatási és önkormányzati törekvéseknek szimbolikus korlátja. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során, fogalmaztak. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetést részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT az üzemeltetésen és a fejlesztéseken túl az elmúlt években Magyarország legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítását hajtotta végre az általa kezelt utakon. Ennek során 2025-ig a főpályán mintegy 700 kilométeren cserélte ki a burkolatokat országszerte, hangsúlyozta a koncessziós társaság az MTI-hez eljuttatott közleményében, cáfolva a sajtóban megjelent információt, miszerint nem valósítottak meg a hozzájuk beérkezett összeggel egyenértékű műszaki tartalmat. Részletezték, a burkolatokat mintegy 13 millió négyzetméteren cserélték ki, ahol szükség volt rá több rétegben is. 3 év alatt 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel. Megújult 315 híd és 68 pihenő is. Hangsúlyozták, az MKIF, Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a magyar állammal kötött érvényes és hatályos szerződés alapján végzi a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését, építését. Szombaton Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy elkezdték átvilágítani az autópálya koncessziót. Azt közölte, hogy az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya koncesszornak, és bár az elkezdett építkezni az M1-es autópályán, és volt néhány felújítás is, de 1000 milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre. A Fidesz és a KDNP csütörtök este a Sándor Palota előtt tüntetésen tiltakozik az alaptörvény módosítása ellen, jelentette be Gulyás Gergely a Fidesz, valamint Rétvári Bence a KDNP frakció vezetője, a két párt frakció szövetségének ülése után tartott sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely jelezte, a frakciók hosszan tárgyaltak az alaptörvény Tisza kormány által benyújtott 17. módosításáról és az erre adandó válaszokról. Jelezte, az alaptörvény módosításának része az alkotmánybíróság lefejezése, több alkotmánybíró eltávolítása, a nemzeti vagyon eddigi minősített védelmének megszüntetése, a termőföldre vonatkozó kétharmados szabályok kiiktatása és egyszerű többségi szabályjá változtatása is. Egyedül az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítását nevezte előremutatónak a javaslatok közül, de szerinte ez semmilyen formában nem áll egyensúlyban azokkal az, idézem, brutális, durva jogállamiságot felszámoló, a demokráciát sértő, a választókat korlátozó lépésekkel és intézkedésekkel, amelyeket ez a javaslat eredményez. Gulyás Gergely úgy vélte, az lenne a leghelyesebb, ha a kormány visszavonná ezt az előterjesztést. Pénteken a résztvevő együttesek felvonulásával kezdődik a 16. Martin György Néptánc Fesztivál Szegeden. Itt 1966-ban rendeztek első ízben nagyszabású nyári néptáncfesztivált. Az 1970-es évektől a rendezvényen egyik évben nemzetközi, a másikban magyarországi és határon túli magyar együttesek lépnek föl. Ez utóbbi fesztivál Martin György 1983-ban elhunyt táncfolklorista nevét viseli. A fesztiválon az együttesek zsűri előtt színházi körülmények között mutathatják be a Kárpát-medence néptánc kincsén alapuló új néptánc koreográfiáikat és tánckompozícióikat, melyek a szakemberek értékelnek és díjaznak. A szervezők a 10. fesztivál előkészítése során döntöttek úgy, hogy a rendezvényen az ifjúsági csoportok számára kínálnak szakmai megmérettetéssel egybekötött bemutatkozási lehetőséget, hiszen ez a korosztály már birtokában van annak a tánctudásnak, amellyel képesek teljes esztétikai élményt nyújtani, miközben a lelkesedésük, szenvedélyük, odaadásuk páratlan.
1: Az időjárásról.
2: A változó felhőzet mellett ma általában sok napsütésre van kilátás, záporokra kevés helyen lehet számítani. A nyugati a szelet nagy területen élénk, főként az északi megyékben erős, olykor akár viharos lökések kísérhetik. Délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Mai adásunkban a szerzővel beszélgetek. Tartsanak velem!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Vendégem a stúdióban Meleg Attila, akit először arról kérdeztem, mi volt az a személyes élménye, ami miatt úgy érezte, hogy a tapasztalataiból egyszer egy doktori kutatásnak kell születnie.
2: 16 éven keresztül Bódvaszilasi gyülekezetben voltam lelkipásztor, és hozzátartozott még Hidvégardó és Tornaszentjakab, valamint 8-10 olyan település, ahol az iskola Bódvaszilason körzetközpontként működött, tehát a hátrányos helyzetű családok gyerekek életébe beleláttam. És a mindennapokat látva, szemlélve, lelkipásztorként ugye elsődleges missziói terület az emberek között végzett szolgálat, ezért megpróbáltam megtalálni azt a módszert, amin keresztül legjobban tudunk segíteni a gyerekeknek. És arra jöttem rá, hogy Borsod megyében, ezen a térségen, ezen belül, ahol élünk, az iskolai oktatás, nevelés nem teljesen tudja betölteni azt a szerepét, amire adatott. Azt tapasztaltam meg, hogy a pedagógusok elsősorban nem erre is ilyen formán vannak kiképezve, hogy olyan akár szociális hátrányban levő, vagy tanulási nehézségekkel küszködő, szembenéző gyerekeket képezzenek ki, vagy tanítsanak, akikkel nap mint nap találkoznak. Ez egy speciális terület. És ezért hívő emberként, lelkipásztorként, ugye mindig a segítséget és a megoldást igyekszünk megtalálni, hogy hogyan tudjunk segíteni a gyerekeknek, a felnőtteknek, és így jött az ötlet, hogyha Isten ide tett le erre a területre, akkor hogyan tudunk segíteni a adott esetben a hátrányos helyzetű gyerekeknek is. Itt elsősorban erről volt szó, a 2H-s és 3H-s területen élő nehézségekkel küzdő családoknak, gyerekeknek milyen módon tudunk segíteni abban, hogy egyre jobban be tudjanak illeszkedni, elősegítsük az integrációjukat, minél sikeresebbek legyenek az iskolában, minél sikeresebbek legyenek az életben, és azt érezzék, hogy hasznos állampolgárai a társadalomnak. Volt egy oktatói nevelői szándék, ugyanakkor pedig lelkipásztorként, hívő emberként a közösségépítés volt a másik cél, és ezt a kettőt ragadtam meg, hogy gyülekezetet is építsünk, és segítsünk is a gyerekeknek és a családoknak.
1: És lett ebből egy több mint 200 oldalas, nagyjából 10 vagy 11 fejezetből álló disszertáció.
2: Ennek az előzményéhez még hozzátartozik, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül, ugye csináljuk az angol tábort, és van nekem egy ismerősöm, a Pécsi Tudományegyetemen, dr. Szabó Gábor, ő az anglisztikai tanszéknek a vezetője. Ismerve az életemet, a munkámat, látta, hogy több hátrányos helyzetű gyermek, köztük ugye cigány gyermek is részt vett éveken keresztül a táborban, és látta ennek a fejlődését, és azt mondta nekem, hogy az, amit mi itt Bódvaszilason és a körzetben végzünk, ennek olyan gyakorlati haszna van, hogy érdemes lenne hozzátenni az elméleti részt, és lehet, hogy érdemes lenne tudományosan foglalkozni ezzel a területtel, mert hogy az, amit végzünk, az, ahogy végezzük, ez hatékony. És így kötött össze engem dr. Forrai Katalinnal, aki...
1: Ő volt a konzulense.
2: Ő volt a konzulensem, aki elég komoly szaktekintély ezen a területen, és amikor megkerestem a témával, akkor ő azt mondta nekem, hogy mi azt tanítjuk, amit maga csinál, segítek hozzárakni az elméletet, ön hozza a gyakorlatot, elvégez egy kutatást a a megyében, és gyakorlatilag ennyi az egész. Természetesen ugye ez 4 év, vizsgák sorozata fél évenként, a végén komplex vizsga, aztán abszolutórium, háziövédés, rengeteg konferencia, az MTMT-ben tudományos publikációk megjelenés sorozata, szóval van egy komoly 5 éves munka ebben a folyamatban, de egy teljes szakmai és lelki keresztényi rálátást kaptam arra, hogy működik a tanodarendszer Borsod-Abolcs-Zemplén megyében, hogy működik országos szinten, és meg vagyok arról győződve, hogy azok a lelkipásztorok, tanártársak, akik elkötelezetten végzik a feladatukat, és látják, hogy mivel néznek szembe a saját területükön, az egyik legnagyobb segítség a gyerekházaknak a működése, és a tanodáknak a működése, mert ugye a tanoda az a tanórákon kívül egy olyan program, ami segíti a gyerekeknek a tanulását, a nevelését, a beilleszkedését és a felzárkózását.
1: Mindjárt beszélünk még erről, de egy kérdés a konkrétan a disszertációhoz. A szakmai tudományos közösség, tehát akik előtt megvitte ezt a dolgozatot, mennyire ítélte ezt a disszertációt egy hiánypótló munkának?
2: Már az elején tudtuk, hogy hiánypótló.
1: És ön mennyire érezte annak? Ez is egy fontos kérdés.
2: Igen, így is közelítettük meg, tehát ugye a kutatásnak és egy disszertációnak az egyik alapja az, hogy olyan innovatív módszert mutass be, és olyan területet kövess és kutass, amit ebben a formában előtted nem végzett senki. Tehát ettől lesz újszerű, ettől lesz tudományos, és ugye mi itt egy komplex rendszer szemléletű megoldást kerestünk arra, hogy rálássunk az egész térségre. Mindenképpen a bizottság részéről, a bizottság elnöke részéről elismerésre került az, hogy itt egy hiánypótló kutatásról van szó, és akár ennek a mintának az alapján érdemes lenne a többi megyében is ugyanezt elvégezni, sőt, alternatív javaslatként meg is fogalmaztam azt, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és miért lenne szükség ezekre a kutatásokra, akár azoknak a hipotéziseknek a tovább gondolására, vagy azoknak a téziseknek a bemutatására, ami itt történt, hogy miért állja meg a helyét, és hosszú távú javaslatokat is fogalmaztam meg, és szakpolitikai javaslatokat is arra, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan végezni megyei szinten, vagy akár országos szinten is.
1: Mit tud nyújtani egy tanoda, amit egy iskola nem? Miben másabb?
2: Más struktúrában működik. A tanodáról tudni kell azt, hogy amikor elkezdődött Magyarországon a 90-es években, akkor elsősorban alapítványok, civil szervezetek kezdték el működtetni, aztán jöttek az egyházi szervezetek. Szükséges volt ahhoz, hogy uniós forráson, pályázati kereten belül lehessen ezt működtetni. Aztán, hogyha ez hatékony volt és sikeres, és azoknak a kritériumoknak, meg elszámolási feltételeknek megfelelt az adott intézmény, akkor tudott pályázni hazai támogatásra, mert azt jelenti, hogy az első próbát kiállta, innentől kezdve tudott működni hosszú távon hatékonyan egy-egy közösség. Olyan töbletet biztosít a gyerekek számára, amire az iskolában nincs idő. Ha megnézzük a gyerekek életét az iskolában, akkor ott van egy tanmenet, az szerint haladni kell. Nem akarok belemenni a magyar oktatási rendszerbe, annak az előnyeire és hátrányaira, mindenki jól ismer, elég sokat beszélnek róla a tanártársak, viszont én inkább arról beszélek, hogy van egy olyan otthoni szülői töblet, ami szükséges ahhoz, hogy azt a fajta teljesítési értéket és normát, amit az iskola elvár a gyerektől, azt megfelelően tudja elvégezni. Ez kell a gyermeknek a szorgalma, kell a családi háttér, kell az a környezet, ami ezt elősegíti. Ahhoz, hogy a felkészült pedagógus, szakember a tanmenetnek megfelelően tudja vinni, vezetni a gyerekeket, hogy sikeresek legyenek. Ha nincs meg az otthoni töblet, nincs meg a hozzáadott érték, akkor jön a lemaradás, jön a leszakadás, jön a távolodás. És a dolgozatban ki is térek a nyelvi kódoknak a használatára, meg a kulturális tőkének a használatára. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert Bernstein beszél a nyelvi kódokról, és hogyha ennek a lényegét megértjük, akkor új szemléletmód közeledik az oktatásban és a nevelésben is. Hiszem, hogy nagyon sok pedagógus ezt érti, mert hát szakemberek, nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, nem ugyanazokat a kulturális tőkéket hozzuk, sem szellemi, sem más tekintetben, és ezért úgy tűnik, hogy nem érti egymást nagyon sok esetben a peremvidéken élő gyerek és a pedagógus, főleg, hogyha a pedagógus ingázik és valamelyik nagyobb városból utazik ki az adott kisebb településre. És a tanodában éppen ezt a kulturális tőkét, ezt a fajta nyelvi kódot hidalja át az a fajta szemléletmód, amiben a pedagógusok, a segítő szakemberek jelen vannak, akár a fejlesztésben, akár az oktatásban, a nevelésben, és azt kell tudni a tanodáról, hogy itt elsősorban nem egy oktatási intézményről van szó, nem arról van szó, hogy a gyerek eljön és megcsináljuk a házi feladatot, amit egyébként neki kellene, vagy otthon kellene megoldani, hanem olyan módszereket próbálunk felmutatni, segíteni és fejleszteni őket, amelyen keresztül sikeresebb lesz, és hatékonyabb lesz, motiváltabb lesz olyan értékek felmutatásával, amiből az következik, hogy azt érzi, hogy ő is fontos, ő is hasznos. És ezért volt fontos a dolgozatban, ki is tértem az inkluzív nevelésnek a hatékonyságára, mert ez figyelembe veszi azt a fajta kulturális tőkét, amit hoz a gyerek otthonról, és arra építve nevel, arra építve tanít, arra építve mutat irányt, és nem azt mondja, hogy az, ami vagy, az, aki vagy, az, amit hozol, az rossz, hanem az jó, és ebből a szemszögből közelítjük meg a jövőt.
1: Mondjuk ki itt most alapvetően a roma gyerekek felzárkóztatásáról beszélünk a tanodák esetében? Tehát itt mondjuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében inkább ez a jellemző?
2: Inkább ez a jellemző, de ugye a tanoda lehetőséget biztosít mindenki számára. Többségben ők veszik ezt igénybe.
1: Tesz egy fontos megállapítást, mert azt mondja, hogy a továbbtanulás legnagyobb akadálya nem a pénzhiány, hanem a motiváló környezetnek, tehát a családnak a hiánya. Hogyan tudja ezt pótolni a tanoda, és mondjuk egy egyházi fenntartású intézmény esetében mi az, amit a gyülekezet, a közösség mellé tud még tenni, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeknek a továbbtanulását, sikerességét?
2: Az életben farkas törvények uralkodnak. Ez azt jelenti, hogy aki erősebb, aki gyorsabb, aki szervezettebb, aki motiváltabb, az lesz hatékonyabb, és az kerül mindig helyzetbe. Tehát nagyon nagy hátránnyal indul egy olyan gyermek, ahol bizonyos házban, hajlékban, hogy szépen fogalmazzak, mondjuk még szék sincs, vagy asztal sincs. Olyan lehetőséget biztosítunk a tanodában, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Tehát egyszerűen érezze azt a lehetőséget, hogy ő el tud indulni, és az az érték, amivel ő rendelkezik, az elég ahhoz, hogy lehet, hogy egy kicsit több munkával, kicsit nagyobb odaadással, de sikerüljön elérni bizonyos célokat, és olyan célokat próbálunk vizionálni, amelyek elérhetőek. Azokat a motivációkat, távlati képeket, amelyeket otthon valamiért nem kapnak meg, vagy nem tudnak biztosítani a gyermekek számára, azt mi meg tudjuk tenni. Miért fontos ez? Azért, mert hívő emberként, egyházi intézményként fontos az ember. A civil szférában is fontos az ember, de az a különbség az egyházi és a civil, vagy az állami működtetési tanodák között, hogy mi Isten országát és közösséget építünk. Tehát hosszú távon tervezünk. Tehát nem csak egy adott időszakra, nem csak a gyermeknek az egy, vagy az öt, vagy maximum a 8 éves tanodai rendszerben való létére koncentrálunk, hanem hosszú távon az egész életére. Tehát nekünk fontos az, hogy sikeres legyen gyermekként, sikeres legyen középiskolásként, vagy gimnazistaként, vagy egyetemistaként, vagy szakmunkásként, sikeres legyen apaként, sikeres legyen anyaként, mert építi a közösséget, akár ott, ahol szocializálódott abban a környezetben, azon a településen, akár elkerül arról a településről. És hogyha ezt a fajta magabiztosságot, ezt a fajta szakmai felkészülést párosítjuk azzal a krisztusi keresztény bibliai értékkel, amelyben mindnyáján hiszünk és mindnyájunknak az értékrendjének az alapját képezi, ebből kifolyólag kap két olyan stabil táppontot az életében, hogy meg fogja állni a helyét akár a saját településén, akár más településen. Egyrészt egy magabiztonság a szakmaiságában, mert felkészült, másrészt pedig azt a fajta keresztény értékrendet hordozza, amellyel megint bárhova kerül a világba, megállja a helyét.
1: Melyek voltak azok a kérdések, amelyekre szeretett volna válaszokat kapni ebben a doktori disszertációban, és ehhez képest egyébként milyen eredmények születtek?
2: Igazából véve a doktori disszertációnak volt 6 kutatói kérdése, és erre 6 megfogalmazott hipotézis, és ennek a valóságát kerestük, ami volt igazolódott, volt, ami részben igazolódott, és volt, ami nem igazolódott, de ugye ezen a területen mindegyik eredmény. Tehát ilyen kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen különbség figyelhető meg az egyházi és nem egyházi tanodákban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Vagy például milyen tényezők befolyásolják a tanodában résztvevő hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeit. Vagy használnak a tanodák valamilyen rendszert, amelyel a volt tanodás tanulók életútját nyomon követik. Vagy a fenntartótól függ-e a tanodában folyó egyéni fejlesztések gyakorisága. Vagy rendelkezik-e a megyénk valamilyen térszerkezeti rendszerrel, ami alapján be tudja mutatni a tanoda hiányos részeket. Vagy olyan kérdésre kerestem a választ, hogy változott-e akár országos szinten, akár megyei szinten a tanodák száma az elmúlt időszakban. Ezeket bizonyítani lehetett. Megvannak erre a statisztikai szoftverek, ugye kutatói kérdés sort állítottunk össze a témavezetővel. Kiküldtük a megyében, megkerestem az összes tanodát. 44 tanodát azonosítottam be, ebből 34 válaszolt. Ugye ez már egy 70%-os eredménynek számít. Érdekes, hogy országos szinten is nálunk volt a legtöbb tanoda, megyét tekintve. Ugyanakkor a megszűnés is nagyon érdekes módon országos viszonylatban még egy 11%-os csökkenés mérhető, addig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 14%-os csökkenés volt. A másik dolog, amire rájöttünk, hogy tanoda hiányos térségekben szűntek meg tanodák, és mondjuk Miskolc körzetében pedig bővültek a tanodák. Személy szerint én azt látom, hogy minden településen vagy minden körzetben szükség lenne tanodára és gyerekházra, mert ez hiszem, hogy teljes mértékben elősegíti az integrációt, de ugyanakkor, mint minden, mindig pénzkérdés függvénye. Ezért van, hogy megszűntek tanodák, nem kaptak forrást, és ha nem kapnak forrást, nem tudnak működni.
1: És milyen következményei lehetnek annak, hogy ugye jelentős mértékben csökkent Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tanodák száma, kifejezetten ugye itt a peremvidékekre, hogyha fókuszálunk, miért rossz az, hogyha ez a folyamat akár tovább romlik?
2: Elsősorban kap-e állami finanszírozást? Ha nincs állami finanszírozás, akkor nem tud működni. Ez az elsődleges. Vannak-e külföldi pályázatok? Ugye a Református Egyház együttműködik egy svájci alappal, programmal, a HEX szervezettel, amin keresztül több program is működik Magyarországon, több tanoda is működtetve volt, vagy működtetve van Magyarországon. Tehát ilyen külföldi források, ha működnek, megvannak, akkor az jó. Nagyon fontos kérdés a szakember, aki ezt működteti. És természetesen nagyon fontos az, hogy van elég gyerek. De a tanoda hiányos térségekben van elég gyerek, csak meg kell szervezni. És ezért azt láttam, hogy mivel az egyháznak lételeme a misszió, küldetése a misszió, a hátrányos helyzetű gyermekek, embereknek a segítése, ezért már eleve rendelkezik olyan infrastruktúrával, ahol ezt be tudja indítani. És hogyha kellő támogatás van, akkor ez nagyon jól tud működni. Bódvaszírosan azért volt különös a tanodának a működése, mert ha csak egy-két programot emelek ki, akkor az volt a cél, hogy cigány gyerekek és magyar gyerekek együtt vegyenek részt. Mert amikor volt egy délutáni foglalkozás, zeneoktatás, zongora, gitár, dob, 30 kilométeres körzetben sehol nem volt ott a környéken. Tehát kijöttek a szakemberek, és megszervezték. Tehát volt egy ilyen Bódvaszilason. Toronádoskán is volt egy tanoda. Miskolcról jártak ki a szakemberek. Ezek óriási dolgok. És nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen sokat jelent, amikor egy képzés, akár zenei képzés, akár bármilyen más szakmai képzés, fejlesztés megérkezik vidékre. Mert nagyon sok hátrány van egy vidéki gyermek számára, amit nem tud elérni. Nem tudja a bizonyos kompetenciáit időben fejleszteni ahhoz, hogy később aztán abból még több előnyt kovácsoljon magának.
1: De Bódva Szilason egyébként nem csak a tanoda volt az egyetlen ilyen missziós tevékenység, vagy nevezzük így hátránykompenzáló program. Hát ugye ott van a biztos kezdett gyerekház, illetve a gyülekezet szervezésében számos program, mondok egy példát, ifjúsági táborok is megvalósultak. Valahogy össze tudtak kapcsolódni ezek a tevékenységek a gyülekezet életében, hiszen most már ugye nem ott lelki pásztor, de hát ugye nagyon sok munkája volt abban, hogy ezek a folyamatok elinduljanak és kialakuljanak a településen.
2: Így utólag visszatekintve nagyon könnyű dolgom volt. Egyik reggel fogtam egy tucat fehér lapot, A4-es lapot is, ugyanannyi tollat, összehívtam a cigány testvéreket, és azt mondtam nekik, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek magatokkal kezdeni, hogyha lenne kellő képesség, kellő pénz, kellő finanszírozás. És 25 ember visszahozta a papírt, és gyakorlatilag az egész gyülekezeti missziót, ifjúságit, gyülekezetit, cigánymissziót, tanodát, gyerekházat, táborokat, erre építettem rá, mert el szoktuk követni azt a hibát, hogy kitalálunk valamit, aztán hát ha jó lesz, aki jön, jön, aki nem, nem. De ha megkérdezzük az embereket, és ez igaz volt a településen minden rétegre, hogy mi az, amit szívesen csinálnánk, mi az, amit beleállnánk, akkor innentől kezdve használjam ezt a csúnya kifejezést, hogy nem volt baj az indikátorokkal. Nem kellett azért harcolni, hogy hozzunk már valahonnan még két embert, mert nem telt be a hely, hanem jöttek az emberek maguktól. És észszerű, saját maguk által kitalált programokat kezdtünk el szervezni, amin örömmel részt vettek. Ezért

kiderült, hogy a kiszolgált katonákat nem tudják kivel pótolni. Részgarasokért nem fog a barbár fiatalsága római hadseregbe tódulni. Ebben a császár igazat adott Galériusnak, de hozzátette, hogy nem lát a dologban veszedelmet. Azt hiszi, a római birodalom annyira megerősödött, hogy védelmére a jövőben nem lesz szükség ekkora hadseregre. Kéri uralkodó társait, hogy a legközelebbi konzisztóriumig próbáljanak módot találni a létszám csökkentésére, már csak azért is, hogy a birodalom pénzügyi terhei enyhüljenek. Az uralkodók közül csak Konstantius jelentette ki, hogy ő kivihetőnek találja a császár óhaját, mert légiói oly megbízhatók, hogy feladatukat létszámapasztás mellett is teljesíteni fogják. Maximianus és Galerius összevillantotta a szemét és hallgatott. Ellenben a hadügyi miniszter felszólalt. Bántotta, hogy pénzügyi kollégája katonai dolgokba is beleszólt, s a hatásköri túllépésért elmés elégtételt vett magának. Katona létére közgazdasági természetű indítványt tett. Azt, hogy az uralkodók tiltsák meg a köszörűkő kivételét a birodalom területéről. Ami kárt az ipar és kereskedelem láncolag szenved vele, azért kárpótlást nyújt a birodalom biztonságának megnövekedése. Ha a barbárok nem jutnak köszörükőhöz, nem tudják fegyvereiket megélesíteni, és soha többet nem merészelik a birodalmat megtámadni. A császár arra gondolt, hogy az illusztris katonát minél előbb valamelyik köszörükő bányába osztja be szolgálattételre. Kedvetlenül fordított el a fejét, de hirtelen mosoly suhant át az arcán, amit még soha nem látott a szent konzisztórium. A hadügyminiszter nagy elégtétellel nézett a koronatanács nótáriusára, aki szintén észrevette és jóváhagyásra magyarázta a császár mosolyát. Ennél fogva utasítás nélkül jegyzőkönyvbe vette a köszörűkő kiviteli tilalmat. Pedig Diokleciánus szívét más derítette fel. Az Exedra oszlopai közül kilátott a kertbe. A császárné meleg takarók alatt feküdt nyugágyán, az ősz végi napsütésben. Előtte Quintipor térdelt, összefűzött pergamellapokról olvasva föl valamit. A császárné mögött szelíd és értelmes arcú férfi állt csukjás ruhában, és egy-egy intéssel megszakítva a fölolvasást magyarázni kezdett, hogy mit, az nem hallatszott el a talásteremig. De az Augusta arcán is, a fiúén is meglátszott az elmélyült figyelem. Ez lehet Pantaleon a keresztény mágus, gondolta a császár, s hálát érzett iránta, hogy az anyát hozzászelidítette gyermekéhez. Egy pillanat alatt erőt vett rajta a vágy, hogy ő is elfoglalja köztük a maga helyét. Tökéletesen megfeledkezve a birodalom pénzügyeiről, fölállt trónusáról, ami azt jelentette, hogy vége van a tanácskozásnak. Nagy meglepetésére azonban Galerius jobbja fölemelésével jelezte, hogy beszélni kíván. Hallgatunk, Cézár, ült vissza helyére a császár. Szerette Galériuszt, mint cserény munkatársát a birodalom keleti felének kormányzásában, és mint akaratának mindenkor föltétlen teljesítőjét. Tudta, hogy ok nélkül nem szólal fel, s amit mondani fog, az méltó lesz a megfontolásra. Galerius azt kérdezte, hangjában és arcán az indulat minden nyoma nélkül, mi lesz a keresztényekkel. A császárt meglepte, hogy Cézárját is azok a gondolatok foglalkoztatják, amelyek őt. Azt felelte, hogy a keresztények dolgát külön tanácskozás tárgyává kívánja tenni. Az idő sürget, Dominus, emelte föl hangját a Cézár. Magad láthattad az imént, hogy engedékenységeddel mennyi parazsat halmoztál a fejedre. Nem csak az istenek haragja fenyeget bennünket, hanem az istentelenek arcátlansága is, akik ellenségei az isteneknek, a császároknak, a törvényeknek és az egész természetnek. Mintegy bátorításért fordult a hét jelenlévő méltósághoz, s azok csak ugyan helyeslő morgást hallattak, ami nem került el a császár figyelmét sem. Tehát nekik is felelt, nem csak Galéria.

0: Én ezt az arcátlanságot eddig nem tapasztaltam, s a keresztények tagadják azt, hogy ők istentelenek volnának. Inkább az a baj, hogy a mi isteneink valóban neheztelni látszanak arra, akit ők imádnak. Egyelőre rendeletet fogunk kiadni, hogy áldozatainktól a keresztények maradjanak távol, nehogy jelenlétük fölingerelje a halhatatlanokat. Aztán papjaink és az ő papjaik meghallgatásával talán megtaláljuk a módját az ellenkező istenek összebékítésének. A méltóságok morgása most már a császárnak helyeselt, de ugyanúgy biztosították egyetértésükről Maximianust is, aki azon a véleménye volt, hogy legalább a hadsereget meg kellene tisztítani az istentelenektől. A kormányzás alapja a hadsereg megbízhatósága, és neki volt alkalma meggyőződni az istentelenek megbízhatatlanságáról. Ő a tiszta munkát szereti. Ne mondtunk vért, rázta meg a fejét a császár, mielőtt a nyugati Augustus kifejtette volna, mit ért tiszta munka alatt. Magad mondtad, hogy a keresztények milyen könnyen meg tudnak halni. Sőt, kívánják a vértanú halált, kiáltott Maximianus. Mi nem fogjuk vértanúsággal erősíteni őket, mondta határozottan a császár. Esztelenségre tartanám a birodalom oly nehezen helyreállított belső békéjét ok nélkül megrendíteni. A manieusok iránt nem voltál ilyen elnéző, Dominus, makacskodott Galerius. Azoknak nem csak a könyveit égetted meg, hanem őket magukat is tűzre hányattad. De nem a vallásuk miatt, hanem mert Manész követői a perzsákkal cimboráltak, akikkel akkor harcban állottunk. Vad és erőszakos emberek voltak, akik ledöntötték isteneink szobrait. Neked mi a véleményed, Konstancius? A fehér Cézár Helénára és Minervinára gondolva óvatos feleletet adott. Ő úgy tudja, a keresztények se lakóhelyükre, se nyelvükre, se polgári szokásukra nem különböznek a többi emberektől. Házasodnak, mint mindnyájan. Gyermekeket is nemzenek, de nem teszik ki a nemzet gyermekeket. Engedelmeskednek a törvényeknek, sőt, viseletük által felülmúlják azokat. A földön vannak, de az égben élnek. Úgy hallotta, azt szokták mondani, hogy nekik minden idegen föld hazájuk, de számukra minden haza idegen föld. Szóval maguk is bevallják bűnüket, horkant fel Galerius, minden tanácskozási illendőség ellenére. Konstancius zavarba jött, és gyorsan befejezte szavait. Nem tudja, hogy az ő országaiban mennyien vannak keresztények, de bizonyos, hogy szelíd és békességes emberek lehetnek, mert még eddig senki se panaszkodott rájuk. Az erőszaknak, mint uralkodó társai bizonyosan tudják, ő soha nem volt barátja, és mindig többre ment emberséggel, mint amennyire embertelenséggel ment volna.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén. A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetlése, házasságon innen,
4: Katalin,
3: a gyerek,
5: a gólyakalifa,
4: Rosti fiú
6: esetlése,
3: Pilátus testament,
7: Szigetkék.
8: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, és megteremti annak a lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló, demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen, jelentette ki Görög Márta igazságügyi miniszter az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában. A miniszter a köztársasági elnököt érintő alaptörvénymódosítást az alkotmányos demokrácia helyreállításának fontos elemének nevezte. Emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alaptörvénymódosításával szüntesse meg a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát. Értékelése szerint e javaslat célja olyan helyzet megteremtése, amelyben a köztársasági elnök alkotmányos funkcióit ténylegesen el tudja látni, kifejezheti a nemzet egységét és örködhet az államszervezet demokratikus működése felett. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök ideiglenesen az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A képviselők emellett döntöttek a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, valamint elfogadták a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényt, írja a távirat iroda. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett fogadta el azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. A javaslat indoklása szerint a pedagógusok számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítmény mérésére nem alkalmas. Az előterjesztők szerint olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítása indokolt, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot 2 ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén 2 ütemben 200 féle USB töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba. Az európai autóipar életveszélyben van, már nem csak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában a biztos hangsúlyozta, az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína ragadozó stratégiájával, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa. Jelezte, a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak. A széndioxid kibocsátási szabályok terén nagyobb rugalmasságot vezetnek be, miközben fenntartják a kitűzött klímacélokat. Hozzátette, az egyszerűsítési intézkedések felgyorsítják a megfizethető, kisméretű elektromos járművek elterjedését. Uniós program támogatja az európai akkumulátoripar kapacitásainak bővítését, míg az ipari gyorsító intézkedés az európai munkahelyek megőrzését, a beszállítói leépítések megállítását és a beszállítók szerepének erősítését szolgálják az elektromos mobilitás értékláncában.
0: Az időjárásról.
1: A nap hátralévő részében a változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, de több helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet késő estére 19 és 26 fok közé csökken. Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet vezetőkutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: A Hőkupola néhány napja megmutatta, hogy mi az a körülmény, amit hosszú távon egészen biztosan nem fogunk tudni elviselni. Amikor én 6 órakor kiléptem innen a rádióból, akkor szabályosan orba vágott az a forróság, és nehezen jutottam el a hévig. A héven pedig orba vágott még plusz az a hő, amit a vonat termel. Rendszeres lesz?
2: Ez is tisztázzuk, mi az a hőkupola, szerintem először is ezt kéne mindenkinek tudja, mert ez ugye ez egy új fogalom magában így a médiában is, meg így a magyar tudományban is, mert ugye ezt mi úgy szoktuk régen mondani, hogy hőhullámok vannak, egyre gyakoribb hőhullámok vannak. Vannak az úgynevezett blokkoló anticiklonok, és ezek okoznak hőhullámokat, egyre melegebb időjárást. Azt az angolból átvettük, ezt a hőkupola kifejezés sokkal jobban hangzik.
1: Szörnyű
2: a hangzása neki, de hát átvette a média, akkor meg kell értetni az emberekről, hogy mi is az a hőkupola. Ugye ez a hőkupola, hát úgy kell elképzelni, hogy a legegyszerűbben, ha megpróbálom megfogalmazni, van egy térség, afelé rárakunk egy láthatatlan fedőt, rárakjuk ezt a fedőt, és ugye a fedő alatt van egy nagyon meleg levegő. Pluszban ugye a levegő még süllyed is lefele ebben a fedőben, mert ugye érkezik be az energia, és miközben süllyed, közben egyfolytában, mivel nyomás éri, melegszik maga ez a levegő.
1: Mint a kuktában,
2: így van. És ugye ez a láthatatlan fedő nem engedi azt, hogy a hűvös levegőt hordozó ciklonok beérkezzenek fölé az adott térség fölé, gyakorlatilag idézőjelben eltéríti őket másik irányba. És gyakorlatilag nap, mint nap érkezik az újabb és újabb energia a napból is, és érkezik most például a mi esetünkben az elmúlt időszaknak a hőkupolájába Afrika felől is a forró levegő, és napról napra egyre nagyobb mennyiségű hő gyűlt össze. Egyébként ezt az okozza, hogy ugye vannak a jet streamek, ezek a magas légköri futó áramlatok, azok normál esetben nyugatias, keleties irányban mozognak. Ez egy ilyen szűk, vékony szélcsatorna, mindenki találkozott fel, aki már repülővel utazott. Tehát, hogy amikor megy például Budapestről nyugatra, később ér oda a repülő, mint amikor visszafelé indul, azért mert ugye
1: szembeszél,
2: és ugye meglovagolja visszafele ezt a repülőgép, ezt a jet streamet, tehát ezt a futóáramlatot. Ugye ezt mi tartja fenn? Ugye nagyon nagy a hőmérséklet kontraszt a szubtrópusi, trópusi területek, illetve az északi sarki területek között. Viszont azt láthatjuk, hogy a klímaváltozás következtében, tehát inkább mindenben a felmelegedés következtében a sarki területek sokkal gyorsabban melegszenek, mint a trópusi, szubtrópusi területek. Nincs már neki meg ez az megfelelő mennyiségű energiája, ami ezt tartósan fönntartaná. Ezért időnként tartósan begyengül, és a nyugatias, keleties irányból egy ilyen omega hullámot vet be, és ennek a közepén Afrika felől forró levegő érkezik fel. És ez nagyon tartós tud lenni. És általában ezek a középtroposzférában haladó jet streameket követik a ciklonok is. Azok elmennek északra, oda viszik a csapadékot meg a hűvös időjárást, a mi területünkön pedig beragad ez a forró levegő, és azt láthatjuk a klímaváltozás következtében, ezt a körülbelül az elmúlt 10-15 évben vette észre a tudomány, hogy maguk ezek a jet streamek egyre gyengébbek, egyre jobban tartósabban behullámzanak, illetve a blokkoló anticiklonok is egyre tartósabbak, és nagyon nehezen mozognak arrébb. Úgy kell képzelni őket, mint az idős kövér embereket. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de így kell őket elképzelni. Nagyon nehezen mozognak, nagy a súlyuk, és nagyon nehezen mozognak. Na, ezek a blokkoló anticiklonok, és ebből a klímaváltozás következtében, ahol, hogy változnak a cirkulációs folyamatok, ezek egyre tartósabbak lesznek.
1: És egyre gyakoribbak is lesznek, magyarán most júliusban kell még egyre számítani. A legfrissebb hírek szerint Franciaország szélét egy újabb hőkupola éri el.
2: Így van. Tehát ez ilyenkor a nyári időszakra egyébként nagyon jellemző, van egy úgynevezett olyan éghajlati meteorológiai kifejezés, hogy azori maximum. Ez ilyen anticiklon képződési hely az azori szigeteknél, tehát az Atlanti óceának azon térségében. Ez gyakran ilyen nyelvszerűen benyúlik a kontinens fölé. Na ez egyre erőteljesebb, tehát egyre ez okozza a blokkoló anticiklonokat, ami ezt a száraz meleg időjárást okozza, ez is hozzájárul a kialakulásukhoz. És azt láthatjuk, hogy az azori maximum egyre jobban befolyásolja a nyári időjárásunkat. Ezért is van az, hogy egyre több a blokkoló anticiklon. Plusz még egyébként, amikor ezen a hőkupolán kívül reked, ugye maga a ciklon nem tud bejönni, ugyanak van egy áramlási rendszere, és annak és tartósan mindig Európa az elő áramlási rendszerében van, az is hozzásegít egyébként, hogy még melegebb levegő, még több meleg levegő érkezzen föl. Tehát összességében azt el tudjuk mondani, hogy egyre gyakoribbak lesznek ezek a hőhullámos, hőkupolás időszakok, és az alattuk lévő hőhullámok pedig egyre intenzívebbek és egyre tartósabbak lesznek. Mi korábban általában egy hőhullám, például a 70-es, 80-as években 3-4 napig tartott a legjobb esetben, de nem milyen magas hőmérséklettel, mint most, de akkor is voltak kánikula időszakok, tehát az 3-4 napig tartott, most egy-egy hőhullám 14-15 napig is kitart itt a Kárpát-medencében, illetve Közép-Európában.
1: Most megdőltek a meleg rekordok. Azt ki lehet számítani valamilyen módon, hogy mennyi lehet a legmagasabb nappali hőmérséklet? Most 42-nél megálltunk, de hát az is rettenetesen sok.
2: De hát ezt előre mondta a meteorológia, hogy várhatóan ugye, ez meg fog dőlni. Ugyanek több oka is van, ugye szinkronizik a levegőnek a páratartalmát, nézik a felhőképet, nézik a szélt, stb. Ez nagyon sok minden befolyásolja az, hogy nagyjából a modellek azok, hogy tudják megmutatni, de ez várható volt, hogy meg fog dőlni egyébként a melegrekord. Az, hogy a jövőben mikor fog legközelebb megdőlni a melegrekord, vagy például ebben az évben még megdőle, azt még előre ennyire nem lehet tudni. De az biztos, hogy még idén is lesznek ismételten hőhullámos időszakok. Ez sajnos már a nyaraknak a velejárója, hogy egyre több a hőhullám. Ez is, ezzel nagyon fel kell készülni a jövőben.
1: Álltam kinn a kertben, és abban reménykedtem, hogy a napi 42 fok ki fog sugárzódni a jéghideg világűrben. Nem volt felhő az égen, de nem sugárzódott ki. Miért nem sugárzódott
2: ki? Nem tud ki sugárzódni, hát ugye beérkezik az energia. Csak úgy nagyon egyszerűen, hogy mondjam már, hogy mindenki megértse. Bejön az energia, ugye ott van energiaelnyelés, elnyeli a talaj, elnyelik a vizek,
1: a beton, ott
2: a beton minden, ugye hogyha planetáris skálán nézem, tehát globális skálán nézem, nagyon nagy mennyiséget elnyel, az óceánok elnyelnek. Pluszban, ami ugye normális, hogy mindig visszasugárzódik valamennyi ugye a világőrbe, ez egy normális, ugye vissza kell neki sugárzódnia. Ott viszont vannak fönt olyan fajta részecskék, molekulák, amelyek megfogják ezt a meleget, ezek az úgynevezett üvegházhatású gázok. Ebből a legtöbb, ugye a leggyakoribb, legősibb az a vízgőz, de ez természetes. Illetve ami nagyon fontos, hogy még vannak emberi eredetű üvegházhatású gázok is, széndioxid, metán, dinitrogénoxid, ózon, a kénhexafluorid és aeroszolok, és még lehetne sorolni tovább, hogy milyen sok emberi eredetű üvegházhatású gáz van. És ezek gyakorlatilag megfogják, és a környezetüknek ugye átadják magát a hőt. Valamelyik ugye erőteljesebb melegedéssel bír, valamelyik kisebb melegedés bír. Például a széndioxidról szoktunk nagyon sokat beszélni. Ugye ez egy gyenge üvegházhatású gáz a széndioxid, de ebből van a legtöbb a vízgőz után. Ez bocsátja ki a legtöbbet az ember. Viszont ami nagyon erős üvegházhatású gáz, az például a metán, dinitrogénoxid, kénhexafluorid, például a metán az 2-7 év alatt kiülepedik, egy metán molekula kiülepedik magából a légkörből, a széndioxid például 50-150 évig. Így azt szoktuk mi mondani, hogy a széndioxid gyenge üvegházhatású gáz, de hosszú távon sokáig melegít, a metán nagyon erős üvegházhatású gáz, rövid távon rendkívül erősen melegít. Most csak ezt a kettőt össze kell hasonlítanom. Mellette ugye a globális felmelegedés következtében egyre melegebb a légkör, tehát az atmoszféra. Fizika szerint ugye minél melegebb a légkör, annál több nedvességet tud megfogni, tehát annál több vízgőz képes megtartani maga a légkör. Ezért is van egyre több pára, illetve vízgőz magában a légkörben. Csak természetesen minél melegebb a légkör, annál több vízgőz kell exponenciálisan, hogy abból csapadék is kialakuljon, tehát a telítetlen vízgőzt egyéb fizikai folyamatok következtében, kondenzáció, felhőképződés következtében, tehát először is telítetté váljon, mert ugye ezek a folyamatok kialakuljanak, felhőképződés és csapadék is kialakuljon. Nem így követi ezt egymást. Tehát a hőmérséklet egyre gyorsabban emelkedik, egyre intenzívebben, egyre több a vízgőz a légkörben, egyre többet képes megtartani, viszont a csapadék nem egyenletesen oszlik el, ez pedig már megint tovább kellene mennünk, de akkor holnap estig itt ülünk, az pedig a cirkulációs folyamatok következtében nem egyenletesen mindenhol egységesen hullik ki. Ahol korábban is szárazságra hajlamos terület volt, ilyen például a mediterrán térség, ilyen az Alföldnek a térsége Magyarországon, ott egyre kevesebb a csapadékos nap, miközben ugye szignifikánsan nem csökkent a lehullott csapadék mennyisége. Ott például Nyugat-Európában, ahol eddig is sok volt a csapadék, ott továbbra is sok lesz a csapadék, és a jövőben is egyre több csapadékra kell számítani. De mondok erre egy hosszabb példát, erre, ahogy megértse mindenki. Ugye nyaranta ilyenkor láthatjuk azt, hogy nagyon meleg van, van vízgőz is a légtérben, vagy a légkörben, de nem hullik ki az ki. De ugye az benn van a légkörben.
1: Muszáj, hogy legyen, mert elpárolgott a Velencei tó, ott kell, hogy legyen.
2: Ott van. Viszont, ugye, mikor fog ez kialakulni? Ősszel. Mikor elkezd csökkenni maga a hőmérséklet, mert ugye a nap is egyre kevesebb energiát ad, elkezdődnek azok a különböző fizikai folyamatok, ami elkezdi hűteni magát az atmoszférát, azért akkor meg majd kihullik majd ez a lehullott csapadék. Ha szerencsék van, akkor felettünk, ha nem, akkor lehet, hogy pár száz kilométerre arrébb, de az a felgyűlemlett nedvesség az előbb-utóbb, vagy a vízgőz az előbb-utóbb kihullik, majd az őszi, téli, illetve tavaszi időszakban.
1: A tehenekről, illetve a metánról jut eszembe, ha kevesebb marhahúst tennénk, akkor kevesebb lenne a tehén, kevesebbet kérődznének, kevesebbet púznának, akkor kevesebb lenne a metán a levegőbe. és ilyen lokális módszerrel meg lehetne fogni a metán kibocsátásunkat, vagy nem a tehenek tehetnek róla?
2: Hát a jelenkornak a klímaváltozásáért ugye persze, hogy hozzátartozik a mezőgazdaság is, mint nagy kibocsátó, meg hozzátartozik az állattenyésztés is, mint nagy metán kibocsátó, de jelenkornak a felmelegedési klímaváltozásáért ne a mezőgazdaságot, meg ne a teheneket okoljuk. Ugye mindig kell valami hibást találni, természetesen hozzájárul. De például ugyanennyi erővel akkor rizs együnk többet, mert ugye a rizstermesztés által is ugye nagy mennyiségű metán megy ki a légkörbe. Vagy ne rendeljünk afrikai vagy latin-amerikai, tehát inkább úgy mondanám, hogy ne rendeljünk a trópusi területekről magunknak semmilyen élelmiszert, mert amíg az ott megteremtődik, ott mocsarasodás kezdődik a mezőgazdasági területeken. Most például azt láthatjuk a műhold felvételekből, illetve tudományos kutatási eredményekből, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években például az afrikai, illetve a latin-amerikai esőerdőterületeken lévő elmocsarasodás, ami ott megfigyelt természetesen elmocsarasodás miatt jóval több metán ment ki a légkörbe, mint például az állattenyésztés által. Tehát, hogy minden, tehát akkor ennyire vissza a russzói emeleteket, vissza a természetbe, aztán éljünk akkor bárányfelhő meg napsütésen. Tehát körülbelül így tudnám mondani, akkor ne fogyasszunk semmit. De ugye a szarvasmarha tenyésztés az befolyásolja a gazdaságot. Az ugye hatalmas. Nem a magyar mezőgazdaság, hanem a globális mezőgazdaságra gondolok. Az agráriumnak egy nagyon nagy bevételi forrás, ugye meg nagyon nagy szelete. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy kevesebb húsfogyasztással meg tudjuk menteni a földet. Nem. Itt elsősorban az energiatermelés és az ipar, illetve a közlekedés és a szállítása az, ami most még mindig nagyon nagy üvegházhatású gázkibocsátó.
1: Például a közlekedésen, meg a szállításon, meg a kereskedelmen a fekete-fehér megoldások helyett nem lehet valami átmenetit találni, hogy lehetőleg, ha nem muszáj, akinél nem terem meg a licsi, az nem mindenáron rendelje magának licsit Kínából.
2: De valaki meg a licsit szeretén, ezt én sose szoktam az egyéni, tehát az embereknek a fogyasztásába beleszólni, mert szerintem ez a legrosszabb dolog, amikor tanácsot akarunk adni, meg amikor elvárják azt tőlünk, hogy tanácsot adjunk, hogy ki mit csináljon. Ahány ember annyi szokás, ahány ember annyi igény, ahány család annyi szokás, és ezt folytathatnám. Tehát én ebben nem értek egyet. Minden ember úgy járul hozzá egyébként magához a klímavédelemhez, tágabb értelemben a környezetvédelemhez, ahogyan ő neki tehát lehetősége adódik rá. Nem, én mondjam meg azt, hogy valaki fogyasszon-e szarvasmarhahúst, vagy ne fogyasszon-e szarvasmarhahúst. Valaki lehet, hogy fogyaszt sok szarvasmarhahúst, vagy lehet, hogy sokat jár, mert a munkája azt igényli, hogy sokat járjon autóval, például benzines autóval, vagy dízeles autóval, de mellette meg lehet, hogy ő úgy gondoskodik tudatosan, hogy például otthon, amikor 40 fokos kánikula van, nem úgy, mint nagyon sokan, hogy 20 fokra vagy 16 fokra állítja be magát a légkondit, hanem ő 25, 26, 27, 28 fokra, hogy kevésbé terhelje a rendszert. Tehát ahány ember, annyiféleképpen tudunk alkalmazkodni. Tehát másabb az egyéni szinten lévő alkalmazkodás, és teljesen másabb, amikor össztársadalmi, politikai, gazdasági szinten nézem egyébként az alkalmazkodást. Meg a hozzájárás, vagy a sérülékenység csökkentést.
1: Számolnak a klímapolitikai modellek az egyes emberek hozzáállásával? Azért kérdezem, mert ahol vízkorlátozást kellett elrendelni, ott szemmel láthatóan megnőtt a helyi vízfogyasztás, mert valószínűleg mindenki úgy gondolta, hogy mindjárt itt a vízkorlátozás, még megtolom a medencét. Amikor a miniszter azt mondta, hogy a csúcsidőben próbáljunk már egy kicsit kevesebbet fogyasztani, akkor sokan szabályosan kirögték, hogy nehogy már.
2: Legalább igaza volt a miniszter úrnak.
1: Nyilvánvaló. De... Hát persze. De az emberi hozzáállással számolnak a klímapolitikai modelle?
2: Igen, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi csak fizikai, matematikai, tehát csak a fizikai szabályokat, matematikai, meg a kémiai szabályokat, amik a természet adnak, azok vannak benne, hanem benne vannak a társadalmi, gazdasági jövőképek is. Tehát vannak egy különböző forgatókönyvek. Ugye ebből talán a legismertebb, amikor az IPCC-nek a 2007-es jelentés, amikor voltak különböző forgatókönyvek, A1, A2, B1, B2-es forgatókönyvek, hogy mi van, hogyha a társadalom így fejlődik, ilyen energiát, ezen a szinten ilyen lesz az energiamix, ilyen társadalmi fejlődtség, háborúk, minden bele voltak téve, és akkor az alapján hogyan fog majd változni majd az éghajlat, hogy fog majd változni a környezet. Tehát ezek természetesen bele vannak téve. Az, hogy 10 millió magyar ember, 9,7 vagy nem tudom mennyi millió magyar emberből egyesével ki hogy fog majd hozzáállni, azt nem lehet tudni. Ezek ilyen populációs becslések, és azok alapján történnek meg ezek a becslések. Sőt, ugye nagyon sok felmérés készül, például most a Klimapolitikai Intézet is csinált ősszel és idén tavasszal több mint 5000 fő töltötte ki a mi kérdőjévünket, tehát teljes részében reprezentatív az ő klímaattitűdjéről. Ez most hamarosan majd publikálva lesz teljes egészében, majd könyvformájában is. És nagyon érdekes volt, például az jött ki eredménynek, hogy mindenkit ilyen top 3-ban van a klímaváltozás miatti aggodalmak. És amikor rákérdezünk arra, hogy és mit tennél, vagy mit tenne, akkor az már nagyon hátra megy, hogyha már ő saját magának is kéne áldoznia egyébként a klímavédelem szempontjából, de viszont mindenki nagyon fontosnak tartja. Ez, és még az is érdekes volt, hogy kitől várják a legtöbb cselekvést, vagy a legintenzívebb cselekvést. Ugye az jön ki, hogy politika, gazdaság, és csak leghátul van az, hogy egyéni szinten is tegyünk ugye valamit a klímaváltozás. Én ezért is szoktam, azért is mondtam az előbb is, nem nekünk kell megmondani azt, hogy ki hogyan tud. Valaki így, valaki úgy, valaki amúgy tesz érte. Valaki csak annyival megoldja, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. Ez kevésbé fogja egyébként a klímaváltozás segíteni, az a környezetvédelmet, az a másik egyébként ág, amivel nagyon is foglalkozni kell. De valaki így, valaki úgy tud csak segíteni. Nem a politikának, nem a tudománynak, nem így a médiának kell megmondania, vagy nekünk kell, akik most én önnel beszélgetek, nem nekem kell azt megmondanom, hogy ki hogyan cselekedjen.
1: De értelmes dolog a politikától bármi olyan tanácsot vagy intézkedést várni, ami az egyén mozgásterét szűkíti? Hát bolond lenne a politika bármi olyat mondani.
2: Persze, természetesen ez a politikának a tulajdonsága, magatartásából, tulajdonságából, attitűdjéből jön, hogy a politikának nem is szabad befolyásolni. Hát láthatjuk azt, hogy vannak országok, ahol ugye megpróbálták befolyásolni azt, hogy mit csináljanak az emberek, az ki is röhögték őket. Emlékszünk rá, hogy néhány évvel ezelőtt még a volt Európai Parlamentnél a Timmermans, ugye a volt szocialista alelnök, ugye elmondta azt, hogy nem ossuk ki a ruháinkat, csak szellőztessük ki, még ha bármilyen büdös, akkor is csak szellőztessük ki, vagy gyors mosást csináljunk a mosógépünkkel. És őszintén nem ez fogja meghatározni a klímaváltozást. Energetika szempontjából egyébként befolyásolja az energetikát, de magát a klímaváltozás szempontjából nem. Tehát nem is szabad egyébként a politikának. A politikának az a feladata, hogy támogassa a tudományt, támogassa a jó elképzeléseket, jogszabályi szinten, különböző támogatásokkal, ezekkel. Illetve, ami nagyon fontos még, hogy ugye itt nem is az általános politikáról beszélek, hanem inkább a szakpolitikáról, ő pedig hallja meg a szakpolitika azt, amikor a szakemberek mondanak valamit, és ne csak egy oldalon kell ezt meghallgatni, hanem sokszor azokat a hangokat is meg kell hallani, ami nekünk nem tetsző. Ezt a korábbi kormánynak is ugye ezt javasoltuk, hogy ezt meg kell hallgatni, nem csak azt kell mondani, amit A vagy B mond, hanem azt is meg kell hallgatni, amit C mond. És majd az A, B, C-ből pedig csinálunk egyet, ami egyébként jól működik. Így működik egyébként például Szingapur. Ő már nem az adaptációnál tart, hanem a readaptációnál tart. Meghallgatta azokat. Tehát ő most ugye csinált egy adaptációs stratégiát, és most újra csinálja. De ugyanígy egyébként Kínában is. Képzelj el, hogy Kínában is a környezetvédelmi ilyen think tankeket meghallgatja most a kínai kormány. Mert ők is ugye hát észrevették azt, hogy Kínában sem minden jó már. Tehát úgy értem, hogy őket is nagyon sújtja egyébként a szélsőséges időjárási esemény. Az például mellette pedig nagyon rossz, amit például az Egyesült Államokban látunk most jelenleg Donald Trump részéről, hogy ő meg teljesen hoaxnak tartja az egészet, tehát hogy el is utasítja, tehát hogy legszívesebben nem tudom, tisztító tűzre tenni egyébként magát ezt
1: az egészet. Ez egy marhaság.
2: Ez egy marhaság. De az se jó. Oké, én megértem, hogy az Egyesült Államoknak akkora a GDP bevétel meg olyan nagy gazdaság, hogy ő most még a károkat még ugye ellensúlyozni tudja a bevételeket, például az, amikor drill baby drill, tehát fúrjá, többet termelsz ki, és akkor abban majd a klímaváltozás okozta károkat, abból enyhíti majd. De hosszú távon több lesz a kárja az Egyesült Államoknak, mint a hasznát. Nézzük meg most a foci, 43-44 fokos hőmérsékletben voltak a futbolisták, ugye most játszanak Philadelphiában. Vagy egyszerre
1: nem
2: kettő
1: fontos, hanem az, hogy Donald Trump visszavonatott egy piros lapot.
2: Például, vagy az, hogy két hőkupola sújtja egyszerre az Egyesült Államokat. Mellette nem volt olyan aszályos április az Egyesült Államoknak, a középnyugati részének, ott az ott lévő államoknak, mint amilyen idén volt az elmúlt 150 évben. Ez óriási kiesés. Tehát, hogy egyszerre kell egyébként a klímapolitikának arra ügyelnie, hogy most már előtérbe helyezze az adaptációs stratégiákat, illetve egyúttal fenntartsa magát a mitigációt. Mit látunk például az Európai Unióban? Itt is már elmondtam önnél, hogy én nagyon szeretem az Európai Uniót, mert szerintem ez az egyik legjobb közösség a világon. Viszont a klímapolitikája szerintem rossz. Nem így fogalmaznám. Inkább mondanám, hogy jó a klímapolitikája, tehát dicséretes, hogyha csak a természettudós szólnak ki belőlem, tehát a természettudományos szakember, ez a fantasztikus, hogy mitigálunk, aztán kész. Csak mellette egy dolgot elfelejtett az Európai Unió. Adaptációs stratégiát kiépíteni, vagy felhúzni gyakorlatilag. Miről szól az Európai Uniónak a klímapolitikájának a kb. 65-70%-a mitigációról.
1: Mi ez a mitigáció magyarul?
2: Amikor az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentett mérséklek valamit, arról szól. De mellette viszont azt látni kell, hogy későn kezdte el a világ ezzel foglalkozni, sőt, most azt látjuk, hogy megint nem foglalkozik a világnak a nagy része ezzel, ezt mindjárt mondom, hogy ezt miért mondom. Éppen ezért, mivel már a klímaváltozást, úgy fogalmaznám, a globális felmelegedést és tágabb értelemben a klímaváltozást, a jelenkornak a klímaváltozását az ember idézte elő, viszont mi már nem tudjuk leállítani közép és rövid távon. A középtáv az azt jelenti, 30-40 éven belül ezt nem lehet leállítani, ezt a folyamatot. Nem lehet visszafordítani. Mérsékelni kicsit lehet, de hát az tök mindegy, mert már másfél fokos hőmérséklet emelkedésnél tartunk. Ezért mi a fontos, hogy most már jóval több támogatást, jóval több hangsúlyt kellene rakni a sérülékenység csökkentésre és az adaptációra. És nem csak a nem csak politikai szinten, nem csak szakpolitikai szinten, hanem lenne az egyéni szintjét, meg kell támogatni az embereket azzal, hogy minél jobban tudjanak alkalmazkodni, mert egyszerre sújtja ez az egészségügyet, egyszerre sújtja a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, elkezdve mindent. És hogy miért mondtam ezt a globális dolgot? Ugye azt láthatjuk, hogy az Európai Uniónak van egy ambiciózus terve, hogy hogyan csökkentse meg, és hogy mikor legyen klímasemleges. Ugye vannak ilyen tervek. De ugyebben nem tudunk elérni semmit se, hogyha ezt csak az Európai Unió csinálja. Az Egyesült Államok az gyakorlatilag ugye most nincs neki klímapolitikája. Kína egyszerre égeti a szenet, és egyszerre tesz nagy zöld beruházásokat. Ez egyébként dicséretes. Aztán ott van még mellette Oroszország, csökkentett, de érdemben nem nagyon. India ugye megmondta, hogy ő nem tudja, mert akkor az neki gazdasági összeomlást csinál. És még ott vannak most az afrikai, meg a latin-amerikai országok, amelyek bizonyosan nagyon nagy mennyiségű, mert most ugye nekiáll az iparosodás, elkezdődik, nagy mennyiségű szenet fognak égetni, meg kőolajat. Na, és ugye a klíma az pedig nem úgy működik, hogy egy kontinens az csökkenti, akkor ott nem lesz szélsőséges időjárás, és miért nem fog emelkedni a hőmérséklet, és nem lesz egyre több szélsőség. Nem, itt minden kapcsolatban, ez globálisan, planetárisan kell megoldani. Tehát amikor mitigációs politikát kitűzök egy célt, az globálisan kell megoldani. Adaptációt azt mindig helyben oldom meg. Tehát ez a kettő között ez a különbség. És erre egyszerűen valamiért nem akar rájönni tehát itt a globális szakpolitika, hogy ezt így kell csinálni. Tehát, hogy szerintem.
1: Van-e valamilyen meggyőző számítás arra, hogy mi kerülne többe? Az alkalmazkodás, vagy a hőhullámok melegedés további kárainak összege? Mert hogyha az alkalmazkodásnak kerülne kevesebbe, akkor könnyű meggyőzni az embereket, hogy muszáj alkalmazkodni.
2: Tehát, hogy akkor nézzük. Ugye az adaptáció, hogyha jól alkalmazkodunk, most beszéljünk csak Magyarországról, ugye itt nagyon sok minden van, tehát ugye Magyarországon mással küzd a Nyugat-Dunántól, és mással küzd a homokhátság meg az Alföld. Tehát teljesen más problémái vannak a két régiónak. És ami nagyon fontos, hogyha megfelelőképpen adaptálodunk, az adaptáció mindig sok pénzbe kerül. De hosszú távon megtérül. Mondok erre egy példát. Mezőgazdaság, vízgazdálkodás. Nagyon drága lesz megoldani magát a vízmegtartást, mellette a fenntartható öntözésnek a kialakítását, de főleg ebből egyébként, és a víztározás építést. Ezek rendkívül sok, és nagyon drága. Mellette még ugye a talajokat is javítani kell, ez is egy nagyon fontos dolog, és még pluszban a vízgazdálkodásnak oda kell figyelni, hogy néhány tavunkat újból föltöltsék, és ugye ne száradjanak ki, például ilyen a Verencei tó, óriási mennyiségű pénz. Na most ezt, amit összerakjuk, ez több 10 000 milliárd forint. Sőt, lehet, hogy még keveset is mondtam egyébként. Viszont hosszú távon a gazdaságunk szempontjából az adaptáció, mivel ugye egyre rosszabbak lesznek itt a körülmények majd minden szempontból, tehát a klíma szempontjából mondom, éghajlati meg időjárási szempontból. Ha befektetünk, hosszú távon megtérül, de nem is mondanám, hogy évek, évtizedek múlva megtérül, de viszont akkor már készen állunk arra, hogy egy nagyon súlyos klímában is tudjunk például mezőgazdaságot csinálni.
1: Az alkalmazkodás rettenetesen sok pénzbe kerülne rövid távon, de egy idő után megtérülne. Akkor nem kéne kölcsönt fölvenni a jövőből. Ezt szoktuk csinálni, ha hosszú távú beruházásaink vannak.
2: Az adaptációban vannak egyébként nagyon jó dolgok, hogy azokat lehet egyébként úgy is megoldani, hogy nem kell hozzájuk néhány adaptációs stratégiához rengeteg pénz. Például ugye ott vannak a kiszáradt holtágaink, ott vannak a korábbi természetes, mesterséges csatornáink, azokban nagyon könnyen be lehet vezetni a vizet, a magasállású vizet, fel lehet tölteni, megy a talajnak is a víz.
1: Csak meg kéne csukni a levezető csatornákat, amivel annak idején leeresztettük őket.
2: Igen, hát ugye itt az infrastruktúra természetesen ez pénzbe került, de mégsem annyiba, mint hogyha létrehoznék a Duna meg a Tisza között egy teljesen új csatornarendszert. Az jóval drágább lenne. Például vannak ilyen megoldások is. De vannak olyan megoldások, amihez támogatást kell nyújtani. Ilyenek például a fenntartható öntözési rendszerek, amelyek nem pazarolják a vizet, hanem annyit adnak a növényeknek, amennyi kell. Ehhez meg ugye támogatni kell magát a precíziós eszközöket. Precíziós eszközök, digitalizáció, robotizáció. Tehát azokat az eszközöket, amik segítenek a gazdának abban, például most a mezőgazdaságnál maradjunk, ami segíti a gazdát abban, hogy ki tudja számítani, hogy az ő napraforgó ültetvényének mennyi kell. Most csak én mondtam, miért pont a napraforgót mondtam, vagy a kukoricának éppen mennyi nedvességre van szüksége. Természetesen még a legambíciózusabb tervek is azt mondják egyébként, hogy 3-4%-át lehet csak megoldani öntözéssel a magyar vidéknek, vagy a magyar mezőgazdasági területeknek. De akkor amellett meg ott van ugye maga a vízmegtartás. De azt se lehet 100%-osan megoldani a vízmegtartást. Egyszerűen ugye a közhiedelme ellentétben Magyarország nem víznagyhatalom. Tehát mi függők vagyunk, vízfüggők vagyunk, mert Trianonig valójában víznagyhatalom voltunk. Trianon után ugye a legtöbb nagy vízű folyónk, vízfolyásunk, ugye az országhatárunkon kívül van.
1: Milyen volt az összes vízgyűjtő?
2: Igen, Trianon, és a vízgyűjtőknek a nagy ilyen része nem Magyarországon található. Tehát mi függünk a szlovákoktól, függünk az osztrákoktól, a horvátoktól, a szlovénoktól, a románoktól, az ukránoktól. Tehát ugye ebből a szempontból amennyi víz lehullik ugye a Kárpát-medencében, meg a vízgyűjtőknek a nagy részén, annak csak egy része jön be a Kárpát-medencébe itt Magyarországon. Vannak tavaink természetesen, viszont a talajainknak a nagy része extrém módon ki van száradva, egyre jobban szárad egyébként már a Dunántúl is, de ott még mindig nincs akkora probléma, mert ott azok majd feltöltődnek. Mert ott ugye még mindig jóval több csapadék hullik, mint például a Duna-Tisza közén vagy a Tiszántúlnak a nagy részén. És ugye ezeket a dolgokat így nagy nehezen, tehát nem lehet itt teljes egészében megoldani. Viszont ami nagyon fontos, hogyha nem tudok visszatartani megfelelő mennyiségű vizet. Minél többet kell visszatartani, de az összeset nem fogjuk tudni visszatartani így sem. Nem tudok visszatartani az összes vizet, nem tudom visszatartani. Tehát nem tudom megoldani mindenhol az, hogy meg legyen oldva maga a vízmegtartás. Nem tudok öntözőrendszereket képíteni. Akkor onnantól kezdve van egy újabb, másik adaptációs stratégia, a fajta nemesítés.
1: Kukorica helyett cirok.
2: Cirok. Például az is egy nagyon jó dolog, csak ugye a ciroknak meg nincs piaca. Tehát ugye az is egyébként a cirok, ugye sokan egy időben mindig azt mondták, hogy a cirok az lesz majd a jövő növénye, de ugye a cirok is egy-két héttel bírja tovább, hogyha nagy szárazság van, mint a kukorica. Tehát azért az sem egy végtel láthatatlanul tökéletes növény ebből a szempontból, de nincs neki még piaca. Vannak viszont Magyarország világ első vetőmagnemesítésben. Az egyetemeink, kutatóközpontjaink a legjobbak közé tartoznak a világon. A nemesítésben, a fajta nemesítésben, klónozásban. Olyan fajtákat kell akkor kiklónozni, amelyek megfelelőek. De hogyha még ezt se tudjuk megoldani, akkor ott vannak a rövid tenyész idejű fajták. Több búza, több nem tudom, szójabab, vagy száraz rizs, tehát stb. Na de hogyha még ez se jó megoldás, mert vegyük úgy, hogy még gyorsabban gyorsul ez a probléma, még intenzívebbé válik a probléma, akkor meg megjelennek az új fajták. Bejönnek majd a mediterrán fajták, amik egyébként ma megjelentek. Hát gondoljunk bele, hát a Balaton felvidéke Európa egyik legcsodálatosabb olívabogyóit termeszti. Magyarországon megjelentek a különböző mediterrán borszülő fajták. Olyan fajta citrusfélék vannak, amik korábban tőlünk 1000 kilométerre délebre teremtek meg. Tehát, hogy a mezőgazdaság, itt azt kell dönteni, hogy a mezőgazdaság ére annyit, hogy abban rengeteg pénzt belefektessünk a magyar mezőgazdaság. Én szerintem igen. De ez ugye innen jön be majd hosszú távon, nem csak a következő 4 évben, 8 évben, hanem a következő 20-30 évben a politika, amit majd dönteni fog, hogy ő szerintem megéri abba, hogy a mezőgazdaságban rengeteg pénzt kell belepumpálni.
1: De ez mitől függ, hogy megéri?
2: Hát ez például attól, hogy egyre nagyobb problémát fog okozni az élelmiszerválság a világban.
1: Jó, de önellátónak kell lenni?
2: Már rég annak kell lenni. Tehát Magyarország képes lenne egyébként az önellátására. De most itt jön be megint egy dolog, és itt ez annyira szerte ágazó egyébként ez a dolog, hogy változnak a fogyasztói szokások. Ugye egyre kevesebb ember fogyaszt kukoricát, meg búzát.
1: Igen, meg ha önellátó vagyok, akkor azt teszem, amit meg tudok termelni. Akkor és akkor nincsen termelni. Licsi.
2: Igen, akkor nincsen licsi. Akkor nem fogom behozni a különböző, tehát csak mondok valamit, ha például nézzük meg a hallgazdaságokat. Az magyar embernek egy jelentős része, illetve nem is azt mondanám, hogy egyre nagyobb tendenciát mutatnak például a tengeri halfélék, illetve tengergyümölcsei utáni hajlam itt Magyarországon. Egyre nagyobb az igény rá. De ott van. Nem a pontyot eszi a magyar ember, különösen a nagyvárosokban, hanem a lazacot. Ami ugye, hát köztudottan nem itt él nálunk. Tehát a fogyasztói szokások is teljesen megváltoznak. Ezzel is számol. Nem csak a klímaváltozással kell számolni, meg nem csak a környezeti változásokkal, hanem a fogyasztói szokásokkal. Vagy mondok egy még jó.

0: egyre felkapottabb és egyre jobb ötletek, hogy ugye természetes módon takarva hagyom a talajt.
1: Nem szárad ki.
0: 3 évig ott hagyom ugaron, stb. Tehát, hogy nem 3 évig, valamennyi évig, ugye, igen, forgóban megcsinálom az egészet, tehát hogy vannak ilyen módszerek, de azért mondtam is azt az elején, amikor kezdtük a beszélgetést, hogy amikor adaptációs stratégiát csinálok, az nem az, hogy globálisan, nem az, hogy európai szinten nem lehet adaptációs stratégiát csinálni. Még Magyarországon, összmagyarországi szinten sem lehet. Mert mással küzd a Duna-Tisza közé lévő gazda, és mással küzd például a Zala megyében, vagy a Vas megyében lévő gazda. Teljesen. És ugyanígy vízgazdálkodás szempontjából, ipar, társadalom,
1: hogy fog az
0: minden.
1: Ipar, hogy fog az ipar alkalmazkodni? Az iparban az elmúlt időszakban a meglehetősen nagy energia, meg vízigényű akkumulátorgyárak és autógyárak telepítése volt a fő irány. Energiából viszonylag szűkösen vagyunk, ezt megmutatta a hőkupola, amikor Paksot korlátozni kellett, és kapott egy egyedi felmentést, hogy mégse annyira kelljen korlátozni.
0: Hát ugye a Paks, ugye azért kellett is, mert ugye...
1: Mert a Duna Paks, nem, meleg.
0: Hát ugye annak van egy jogszabályi alakítása, tehát hogy a Paksnál, tehát a Paks az a baj, hogy ugye meg van hosszabbítva az üzemideje. Az egy régi erőmű. Már a Paks 2-nek kéne működnie, akkor lenne jó.
1: Tehát, hogy, de nem működik.
0: De nem működik, nem működik.
1: Szűkében vagyunk.
0: De segítségünkre voltak például a megújulók. Például, azok például segítségünkre voltak most.
1: De az nem vita, hogy valószínűleg kicsit szűkében vagyunk az energiának.
0: Hát persze, Magyarország az teljes egészében szűkében függő, tehát energiafüggő ebből a szempontból.
1: Hogy fog az ipar alkalmazkodni? Le fogjuk szerelni a víz meg energiaigényes akkumulátorgyárainkat? És valami olyat fogunk telepíteni, ami jobban alkalmazkodik ehhez az időszakhoz? Mert ha melegebb lesz, akkor valószínűleg több hűtési igényünk lesz. A lakosság is többet fog hűteni, a kórházak is többet, mindenki többet fog fogyasztani. De
0: persze. Ami nagyon fontos, hogy ugye én nem akarok így az akkumulátor gyárakkal kapcsolatban belemenni, mert én ezek nem, tehát
1: jó, akkor
0: nem akarom így elmondani a véleményemet, hogy mit gondolok erről. Tehát van az akkumulátor gyáraknál pozitív dolog, de van ugyanúgy mellette negatív dolog, és ezt majd eldöntik majd maguk a politikusok, hogy ők ezt hogy gondolják az akkumulátor gyárakat. Meg ugye ilyenkor nézni kell az, hogy mennyit hoz az országnak GDP-ben, mennyit hoz egyébként munkahelyekben, de viszont ott van mellette a környezetkárosító hatása is. Tehát ilyenkor kell az, hogy nagyon szigorú jogszabály kell hozzá. Eddig is szigorú volt, de még szigorúbb jogszabály kell, és ha kell, akkor nagyon meg kell őket büntetni egyébként. Meg itt ugye az akkumulátor gyáraknál most csak egy érdekességet mondok, ugye behozzuk ugye a koreai cégeket, ugye a Koreában teljesen más kultúrája van például a munka, tehát a munkai körülményeknek, mint például Európában, nagyon nehezen is alkalmazkodnak ehhez, de ez most csak egy zárója bezárva, tehát ez nem ide tartozik. Ugye a kérdés az volt, hogy akkor mi lesz? Hát ugye ilyenkor kell azt megnézni, ugye minél hamarabb a Paks 2-nek is el kell készülnie. Ugye az elmúlt években ugye egyre több lett a saját kitermelésünk földgázból és megkőolajból. Ezt folytatni kell továbbra is a kitermelés. Most sajnálom, hogy ezt fogom mondani, úgyhogy a klímával kapcsolatban, de sajnos kell a kitermelésünket, hogyha ekkor, tehát egyre több energiára van szükség ahhoz, hogy láthattuk a hormuzi szoros után lévő következményeket, láthattuk azt, amikor az oroszok nem küldik az olajat, láthattuk, amikor a horvátokkal politikai csetepaté van, hogy onnan se jön az olaj, akkor átmenetileg meg lehet ezt oldani a saját kitermelésből, tehát az önellátásra mindenféleképpen javítani kell. Tehát ez, hogy szokták ezt mondani, szuverenitás, tehát az energia szuverenitásunkat, ezt mindenféleképpen javítanunk kell. Volt most egy dicséretes bejelentése, vagy szerintem egy támogatandó bejelentése Kapitány Istvánnak, hogy 4 gigawattal megnövelik magát. A 4 gigawattra emelik 2030-ra a szélerőművi tárolást, tehát a termelést, illetve tárolást. Csak itt ugye itt most megint bejön az, hogy ugye mit mond ki ami az Európai Bizottság által elfogadott energetikai és klímaterv, tehát ez a Magyarország energia és klímaterv, ugye az abban számol, ha jól emlékszem, de lehet, hogy most rossz számokat fogok mondani, hogy 12 gigawatt naperőművi, 1 gigawatt szélerőmű. Most ugye ez meg van toldva, tehát ez 4-re lesz emelve, az azt jelenti, hogy ez 16 gigawatt megújuló lesz, tehát időjárás függő lesz. Viszont itt akkor ugye az időjárás függőknél ugye benne is van, hogy függ az időjárástól.
1: Igen, sőt, nap vagy fúj a szél.
0: De van, amikor egyik sem, mert például emlékezünk rá, november, december, januárban nagyon sokszor gyakori az itt a Kárpát-medencében, hogy egy hónapra vagy másfél hónapra beszorul maga a köd, se a szél nem moccan, meg se a nap nem süt. Tehát, hogy ilyenkor ugye kell kiegyenlítés. Ugye 1,56 gigawatt a gyors kapacitású modern gázerőművi, de akkor ezt viszont akkor meg kell növelni, tehát kell újabb gázerőműveket. Tehát ugye ezekkel itt játszadozni kell majd ezekkel a dolgokkal, és ami nagyon fontos még, hogyha ez így sikerül ezt mind megcsinálni így 2030-ra, ugye akkor még ami nagyon fontos ott az energia betárolás. Arra is kell. A hálózat fejlesztésekre óriási nagy mennyiségű pénz kell, de erre, hogyha jól tudom, most ki is írtak pályázatot egyébként az elmúlt napokban, vagy lehet, hogy most tervezik, nem tudom, pont szerintem kiírták már a pályázatot. Mellette még, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok dolog van, ami így az energetikát befolyásolja. Tehát az ember

0: emberiség, különösen a fejlett világban egyre több energiát használ. Tehát ehhez alkalmazkodni kell. Elég az embernek a saját otthonát megnézni. Ebben természetesen egy ilyen nagyobb hőhullám esetén lehet annyival segíteni a rendszert, hogy például nem 16 fokon nyomatjuk magát a légkondit, hanem 25 fokon nyomatjuk egyébként a légkondit, jóval kevesebb energiát használ, vagy nem egyszerre kapcsolom be a mosógépet, a mosogatógépet, hogyha van külön még szárítóm is, hajat szárítak, tehát mindent egyszerre, hogy csak így pörgesse a villanyag, és ezt minden egyszerre 3 millió ember ezt így nyomatja, azt el tudjuk képzelni, mellette még ott van az ipari fogyasztás is, hogy mekkora fogyasztás van így hirtem. De mondom, tehát, hogy tehát mindenféleképpen hálózatfejlesztés, a tárolásfejlesztés, ezek elengedhetetlenek, ezek a legfontosabbak. Ezek az elmúlt években elkezdődtek, nem voltak elég gyorsak, ezt fel kell gyorsítani, ezeket a projekteket mindenféleképpen. Az iparnak pedig egyre több energiára lesz majd szüksége.
1: Megspórolható, hogy mindenki, a lakosságot is beleértve, a csúcsidő fogyasztásának megfelelő árat fizesse előbb-utóbb az áramért. Tehát ha én úgy gondolom, hogy este 6 és 9 között betolom a légkondit, meg még lábat is szörtelenítek, meg még mosok is, meg még szárítok is, akkor megtehetem, csak akkor ki kell fizetnem azt az áramárat, ami akkor éppen abban a pillanatban érvényes.
0: Hát én szerintem ez már gazdaságpolitika inkább, tehát hogy szerintem ez már a lakosság ellenállásba ütközne most jelenleg szerintem.
1: Én dönthetem el.
0: Az egyéni fogyasztó dönti el.
1: Én úgy döntök, hogy akkor akarom csinálni, akkor csinálhassam.
0: Az természetesen, az már más.
1: Csak akkor a számlámon az jelenjen meg, hogy én ezt 6 és 9 között csináltam.
0: Ebből egyébként vissza lehetne fogni ebből egyébként az akkori fogyasztást. Igen, tehát akkor vissza lehet fogni, mert ugye nem mindenki szereti a pénztárcájából kiadni feleslegesen a pénzt. Ez olyan, mint amikor valaki gyorsan vezet, szerintem az a legfeleslegesebb pénzkiadás, amikor van egy lehetőségem, hogy nem hajtok túl gyorsan.
1: Hát a más pénztárcájából jobb költeni.
0: Igen. Ez is mondtam azt, amikor volt a klímaattitűd felmérésünk, hogy az emberek azt mondják, hogy nagyon fontos probléma a klíma változás, de amikor már tenni kell érte, az már nem szívesen tesz érte az ember, de egyre nagyobb a hajlandóság. Tehát ez természetesen visszafogná ezeket, de ezt majd a politika eldönti, hogy milyen eszközökhöz akar nyúlni ezzel kapcsolatban.
1: Van olyan eszközkészlet, ami a lakossági takarékosságra segítséget tudna nyújtani az embereknek? Tehát például, aki akarja, meg tudja nézni, hogy mennyit tud spórolni, hogyha a tetőt fehérre festi. Mint a mediterrán.
0: Természetesen ugye az javítja az albedót.
1: Fehérre test.
0: Igen, vannak ilyen, például a várostervezési koncepció, egyre divatosabbak ezek a dolgok, és egyre jobbak ezek a dolgok, hogy ugye, hogy csökkentsék a településnek az albedóját. Mi az albedó? Ugye az elnyelő képesség, az energia elnyelő képessége, vagy visszaverési képesség egy adott tárgynak, vagy egy adott felszínnek, bárminek. Például ez ugye ez feketenek, nagyon nagy az albedója, tehát ennek kicsi az albedója, nagyon sokat elnyel. A fehér az meg ugye visszaver mindent. Ugyanígy működik egyébként ez a természetben is, a jégsapkák területén. Meg a hóval fedett területeknél ezt nagyon jól lehet látni. Igen, például a mediterrán térségben ugye nem hiába van az, hogy látni, hogy világosak a falak. Ebből is ugye megakadályozzák azt, hogy nagy mennyiségű hőt nyeljen el. Hogyha például elmegyünk éjszakra, ott meg láthatjuk, hogy sötét fából készítik, az, hogy minél több energiát nyeljen be, vagy éppen én láttam Svédországban olyat, hogy fekete volt maga a fala a háznak, tehát hogy próbálták ugye minél több energiát ugye saját maguknak felhasználni, az, hogy melegedjen föl a ház. Tehát ugye ezekkel lehet segíteni, ezek is segítségek. De hogyha például a városnál maradok, akkor ott mindenféleképpen a zöldítés. Rengeteg fa, zöld felületet kell egyébként bevinni a városokba, ha viszont valahol már megvan a, mert nemrég felújítottak valahol egy nagy betondzsungelt, és ott megint betondzsungelt használtak, akkor viszont lehet azt csinálni, hogy ilyen szivacsváros koncepcióval tervezni már ezeket, hogyha valaki ezt nagyon szeretné, hogy beton legyen mindenhol, hogy ugye maga a város, a településnek a része, vagy maga az épületek, ugye elnyeljék például az esővizet, mint egy szivacs.
1: Szivacs. Meg lehet figyelni.
0: Budapesten is van már, Szegeden is van már, Győrben is lehet látni ilyen koncepciókat. Ebben még sereghajtók vagyunk, de ez is egyre elterjedtebb lesz itt Magyarországon ebből a szempontból. Tehát lehet ezeken a dolgok, ez ilyen kisebb dolgokkal lehet egyébként nagyon sokat segíteni. De mondom, a legjobb egy településen, különösen például itt a fővárosban, Budapesten, vagy bármelyik magyar nagyvárosban, hogy zöldítsünk minél többet. Ez főleg egyébként a hősziget hatás miatt nagyon fontos. Ugye a belvárosban 5-6-7-8 fokkal is melegebb lehet egy hőhullám esetén éjszaka, mert ugye ebben szívja magát a meleget, ugye maga az épület meg a beton, és ugye este adja ki magából, mint például egy külterületen, vagy egy vidéki településen.
1: Igen, de ha zöldítünk, akkor általában valahonnan elvesszük a betont. Ha azt az úttestről vesszük el, akkor kitör a lázadás. hogy autós ellenes intézkedéseket hoz. Ki szeret ebben az országban autós ellenes intézkedéseket hozni? A legkisebb szűkítés is óriási felháborodást szokott kiváltani, mert az emberek úgy érzik, hogy alapjog városi terepjáróval közlekedni bárhova, bármikor.
0: Hát igen, de erre is vannak egyébként jó dolgok, de ez már megint ilyen elrugaszkodás. Nyugat-Európában már több helyet megmerték azt lépni, hogy ez nem az én, tehát még valaki azt hinné, én nem így gondolom, de
1: elvenni a szuvokat.
0: Nem elvenni a szuvokat, egyáltalán nem elvenni a szuvokat, tehát ez mindenkinek alapvető joga, hogy azt használ, amit akar szerintem. Nekem is van autóm, tehát hogy én eldöntöm azt, hogy hogyan, mikor, hova akarok menni autóval. Tehát ez nem is tudném el, hogy valaki megmondja egyébként. De nem, hanem például ugye például Amsterdamban, Párizsban, Bécsben, és ugye plusz adókat vetnek ki a szuvosokra.
1: Itt is ez lesz. Elektromos autók dupla parkolást fognak fizetni. 2 tonna fölött, ha jól emlékszem, a szabályozási tervben.
0: Valójában úgy van, igen, egyébként. De ugye ezekkel, de ebben csökkenteni nem lehet. Például Budapesten avval lehetne a legjobban csökkenteni, például a belvárosban, de ez nem a klímaváltozás, ugye most a klímaváltozás a téma, de ugye nem a klímaváltozás segítjük például az autóknak a kitiltásával, hanem magát a levegő szennyezés, az megint egy más dolog, az az egyik legfontosabb probléma, vagy legsúlyosabb probléma itt Budapesten a levegő szennyezés, mert ugye Kárpát-medencében vagyunk, alapvetően is a Budapestnek, ahogyan megtervezték még a 150 évvel ezelőtt más a átszellőzése, tehát nagyon rossz az átszellőzése.
1: Igen, nagyon
0: sok mindent, tehát itt sok mindent el lett annól rontva 100 évvel, 50, 60, 70, 80 évvel ezelőtt, de na most nem menjünk vissza. Például, ami nagyon nagy segítségre lehet, és szerintem egyébként ezt a fővárosoknak a nagy része támogatná is, az például maga a dugódi. Tehát az, hogy aki be akar hajtani a belvárosba, mint nagyon sok nyugat-európai városba, fizetni kell érte. De ugye ez itt viszont bejön az, aki, és egyetértek az autósokkal, hogy miért fizessen ő többet. Tehát ő megvette a benzint, befizeti a súlyadót, befizeti mindenféle adókat befizet egy autós, azért, hogy tudja használni az autóját, benzinre rávarakva rengeteg adó, akkor most még pluszban még azért is fizessen, hogy bejön a belvárosba. Ezt is meg lehet érteni. Tehát, hogy itt egyébként én ezt inkább már úgy mondanám, hogy az ideológiáknak a harca fog ez majd lenni, és majd előbb-utóbb el kell, hogy dőljön, hogy melyik lesz, előbb vagy utóbb a politikának is ebből bele kell állnia. De hogyha már visszatérünk a zöldítésre, nem muszáj egyébként az autós ellenes zöldítéseket csinálni. És nyugodtan lehet egyébként olyan zöldítéseket is csinálni, hogy azok a fák nyugodtan elférnek egyébként a nagykörúton. Látjuk, hogy a nagykörúton milyen sok fa van egyébként. Tehát a nagykörút nem azért melegszik, mert benn vannak az autók, és tehát nem az autók melegítik egyébként, ott a légszennyezéssel van a probléma. Teljesen más az egyébként, hogy maga az átszellőzése a városnak nagyon rossz. Ez az egyik legfontosabb probléma. Én inkább azt mondanám, hogy ha felújítunk egy nagy teret, akkor azt úgy kell megcsinálni, hogy be kell zöldíteni. Ma már például Bécstől, de még Magyarországon is egyre több olyan település van, ahol ez elvárás, amikor felújítanak egy teret, hogy az zöld legyen. Minél több zöld felületet kapjon az adott tér. Ezt mindenhol meg lehet csinálni, nem drága. Persze természetesen néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, amikor ugye épültek ezek, vagy a szocializmus ideje alatt, amikor ugye minden fölépült ebben a városban, akkor ugye nem így tervezték, még nem erre a klímára tervezték az egészet, nem is ez volt a lényeg. Ma már így kell tervezni. Tehát itt ez ilyen harc lesz majd a jövőben, majd, hogy...
1: Még egy utolsó kérdés. Ha nem áll rendelkezésünkre végtelen mennyiségű pénz, már pedig nem áll, akkor hova kell koncentrálni az intézkedéseket Magyarországon, a városokba, ahol a lakosság többsége él, vagy a mezőgazdasági területekre, ahol a lakosság kisebbsége él, de ha azok nem működnek, akkor nem lesz mit enni.
0: Ez jó dolog. Ez jó kérdés egyébként, hát hogy erre már többféle elmélet is született, hogyha most magánvéleményemet fogom mondani. Szerintem ami nagyon fontos, és most nem a társadalmi gazdasági elmaradottsága, tehát a vidék-nagyváros közötti különbség szempontjából fogom mondani, hanem mint klíma szempontjából mondom. Az egyik legfontosabb dolog, hogyha csak a klímát nézem, az az, hogy a városban élőknek az életét javítani kell. Az nem megy, amit tapasztalunk így a hőmérséklet emelkedése következtében, hogy gyakorlatilag az egészségügy leterhelődik egy-egy hőhullám idején. Vagy az, hogy többlet halálozás van. Ez nem megy. Tehát ez nem maradhat fenn itt tartósan. De ez nem csak a mi problémánk, az Európa szerte ilyenkor probléma, amikor a hőhullám van. Javítani kell benne az életet. Mindenféleképpen a városnak meg kell azt előbb-utóbb oldani a városoknak, oldani, amit az ebben is mondtam, ez a szivacsváros, mert lehet, hogy minél több vizet ő saját maga felfogjon a későbbiekre. Meg kell tanítani a városi lakosságnak azt, hogy környezetvédelmi szempontból nézze a környezetét. Végigmegy az ember a belvároson, és látja azt a nagy mennyiségű szeméthegyet, amit főleg egyébként külföldiek hagynak itt, tehát azt ne felejt, nem a magyar ember. Tehát azt is meg kell egyébként, ide egyébként egy nagyon jó szabályozás lenne az, hogy mint például én Svájcban tapasztaltam, az valaki eldob egy csoki papírt, aztán kidobja neki a rendőr a 200 frankos büntetést.
1: Jó, de nálunk, amikor mérlegelőket csinálnak, és nem vágják tarra a füvet, akkor föl szokott röppenni politikai tiltakozás, hogy rendezetlen a város.
0: Azt meg ki lehet bírni egyébként a mélegelőket, mert a mélegelő az egy nagyon hasznos dolog. Jó egyébként a bioszférának is, jó egyébként a hűtés szempontjából, és jó a talajtakarás szempontjából. Mindig nem a szépségre kell menni. Természetesen akkor már nincs értelme egy mélegelőnek, amikor csutkára le van száradva, és már azon már virág sincsen, meg már élet sincsen abban a növényben. Az egyébként akkor le kell vágni, mert az már tényleg egyébként csúfítja magát a település, de ameddig azon van virág is, amikor látok, hogy ott a rovarok ott repkednek körülötte, addig az hasznos, hogy az ott működjön. Én most a második kerületben láttam nagyon sok ilyen részt, ahol olyan gyönyörűen megcsinálták, tehát nem a legszebb.
1: Ez nekem világos, meg általában világos, csak hát én ezt tapasztalom, hogy amikor ezt elindult, akkor tiltakozások voltak ellen, nem emberek tiltakoztak, politikusok.
0: Ugye, mert ez úgy van a magyar emberben, hogy átmegy Ausztriában, azt látja, hogy minden zöld, minden szabályos. Tehát ez, hogy még a fűszál is ugye szabályosra le van nyírva, mindenhol szépen virágok nőnek. Csak azt ne felejtsük el, hogy Ausztriának teljesen más a klímája, mint Magyarországnak. Tehát, hogy teljesen más. Tehát, hogy egy alpesi, hegyi, hegyvidéki és sokkal erőteljesebb óceáni behatás alatt, ahol lehullik évente 1200-1300 mm csapadék,
1: és ott menetrendszerűen
0: igen, menetrendszerűen jön, ott azt meg tudom azt csinálni, hogy minden gyönyörű szépen zölddel, akkor lenyírom, mert ott nem lesz probléma a talajnak a nedvesség ellátásával. Bár ott is már egyre nagyobb probléma, de ott nem lesz akkora. Átjövök Magyarországra, átmegyünk a Kisalföldre, majd bejövök az ország középső részébe, és ki van száradva az ország. Tehát nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, mert ugye az embereknek innen jött. Ugye az, hogy ott minden szép zöld, itt meg el van száradva. Teljesen más éghajlat, teljesen más talajadottságokkal. És innen jött ez, hogyha valaki meghagy egy kis mélegelőt, akkor azt ugye sokan tiltakoznak. Tény és való, hogy vannak egyébként olyan növénytársítások, ugye nem is tudom, hogy ha jól tudom, ezekhez a világ, vagy milyen növény, vagy rovar legelő, vagy hogy hívják most?
1: Most mélegelő.
0: Mélegelő, bocsánat, ezek a mélegelőknek 5 vagy 6 fajta növénynek kell lennie talán egybe, hogy vannak belőle azok is, amik egyébként szépre meg tudnak nőni, de most a klímaváltozás idején, amikor így adaptálódunk, ne az legyen mindig, hogy a legszebb legyen egyébként ott. Nagyon fontos egyébként, hogy a bioszférára vigyázunk. Tehát ugye ez innen alakult ki, ez az egész, ez az, hogy minden legyen zöld és szabályos, hogy az osztrákoknál ugye így van, de ott teljesen más klíma adottságok is vannak. Szerintem vannak most ebben az országban ennél fontosabb dolgok is, hogy hol van mélegelő, vagy hol nincsen mélegelő.
1: Köszönöm szépen. Kovács Erika, a Klímapolitika Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Július 9-ig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben. Tájékoztatta rádiónkat az oktatási hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Új képzés már nem rögzíthető, azonban a már nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. A jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. A szeptemberben induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki, és elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat előzetes tájékoztatásként, már aznap SMS értesítést is kapnak az eredményről. Ugyanez személyre szabottan részletesebben megtekinthető az e-felvételi felületén is, tehát az SMS esetleges hiánya semmilyen jelentőséggel nem bír. A hivatalos tájékoztatás, azaz a besorolási határozat, amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, legkésőbb július 31-ig az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása, a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, közölte legfrissebb júniusi statisztikái alapján a használtautó.hu. Júniusban az említett weboldalon az érdeklődések száma 366.500-ról több mint 385.000-re ugrott 2025 azonos időszakához képest, a portálon elérhető hirdetések száma pedig meghaladta a 98.000-et. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal emelkedett. Az elektromos autók, illetve a hibridek iránti érdeklődés egy év alatt csak nem 34, illetve 57%-kal bővült. Ezzel szemben a dízelautók iránt több mint tizedével esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás, annak mértékét a helyi tényezők is jelentősen befolyásolják, ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben, derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszék munkatársainak legfrissebb elemzéséből. Két kutató az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálta meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A szakértők megállapítása szerint nem azokban a megyékben volt a legnagyobb a többlethalálozás, ahol a legtöbb hőhullám fordult elő. Ez arra utal, hogy a felkészültség, az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és más helyi tényezők is jelentősen befolyásolhatják, mennyire veszélyes egy hőhullám az ott élők számára. A kutatók kiemelik, az intenzív hőhullámok meglepő módon Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jász-Nagykun-Szolnokban 26%-os többlethalálozást eredményeztek. Csongrád-Csanádban ugyanakkor, noha ez az ország legmelegebb megyéje, a többlethalálozás ennél alacsonyabb volt, ami a kutatók szerint összefügghet a jobb alkalmazkodással és a légkondicionált lakások országon belüli legmagasabb arányával. A kutatók szerint hosszabb távon az egészségügyi és szociális ellátásnak, a várostervezésnek és más közpolitikai területeknek is alkalmazkodniuk kell a gyakoribb és intenzívebb hőhullámokhoz, hogy mérsékelni lehessen azok egészségügyi következményeit. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
2: Az időjárásról.
3: A nap hátralévő részében a változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, de több helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet késő estére 19 és 26 fok közé csökken. Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország és Kárpátalja híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun.
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos. Alapokat jelent.
1: A Beregszászi Református Gyülekezet nyári programjai.
3: Ez egy régen kezdődött folyamat, amit a Beregszászi Gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Az anyaország. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csak nem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanúsvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Kolysza Péter összeállítása következik.
2: Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év Gavruca nagyemese lelkipásztor?
3: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
2: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
3: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, Cserében rejtett kincs, ezt fedi.
2: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerekévfordulóra?
3: Igazából nem is tudom.
2: A gyülekezet vagy a lelkipásztor kezdeményezte?
3: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerekévfordulóval kötöttük egybe ezt.
2: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
3: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy hat ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
2: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
3: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetébe van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templom építése, az új templom építése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi Árpád-kori templom.
2: A reformáció lendületébe bele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van a gyülekezet alapítása és a reformációnak az elindulása. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
3: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták vélhetően a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
2: Hogyan emlékeznek erre a kerekévfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
3: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt, ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
2: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem, ahogy láttam, egyébként koncerttel és egy háladó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
3: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai lőgyülekezettel legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
2: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
3: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni, és ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
2: Milyenek a cserépfalui reformátusok, inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
3: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt, egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jelenvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
2: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
3: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
2: A hűvös parókia épületből átsétáltunk a templomkertbe, ahol kirakodó vásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
4: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
2: Otthon?
4: Igen.
2: Ez hobbi vagy hivatás?
4: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
2: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
4: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára, például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá, ugye, jobban.
2: Vannak kis kanalak, igen, a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
4: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven az a süthető gyúrma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen. Ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszített, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
2: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
4: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
2: Egy cserépfalui, ugye?
4: Igen.
2: Mióta él itt a településen?
4: 23-4 éve.
2: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
4: Mondjuk igen.
2: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
4: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami úgy nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszered van, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ezt én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
2: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
4: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
2: Szeret itt a településen élni?
4: Én igen, nagyon.
2: Mit szeret Cserépfaluban?
4: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
2: Megszoktam már azóta? Volt ideje?
4: Persze.
2: A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk, itt kezdődik a cserépfalui kőkultúra tanösvény. Kósik István fővonnak állít velem szemben, milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
5: Ugye Cseréfaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a Cseréfalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármár megyünk az országban, különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezheti Cseréfaluban, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kőhazái. Itt a mészkőtől kezdve a Riultyúfa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be, ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetben lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetben ezeket a régi, igen, szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy fél órás kikapcsolódás, aki a faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhet neki, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
2: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
5: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként jobbról balra, balról jobbra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is meg van jelölve.
2: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
5: Igen. Nikkel Adolf az a Kóburg hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cseréfaluból nem olyan élték túl a táborokat. A névtelen obelix pedig a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben odavinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
2: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanösvényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
5: Természetesen, mivel Cseréfalu szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék vagyunk, hogy ez is nekünk jutott eszünkbe.
2: Végig sétáltam már a tanösvényen?
5: Hát természetesen, itt a prezsidentársakkal együtt jelöltük ki, ezt még ma reggel betonoztuk be, úgyhogy...
2: Egészen frissek még akkor a nyomok.
5: Így van.
2: Hogy tetszett egyébként, tehát nem alkotóként, hanem inkább résztvevőként végig sétálni ezen az ösvényen?
5: Igen, próbáltam abba is kiben, hogy ha én most egy turista vagyok, akkor ez nekem tetszene, és úgy döntöttem magam, hogy igen, tetszene nekem, akkor is persze kicsit elfogult vagyok.
2: Ha felfelé emeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk a református templomnak a tornyát. A közelmúltban sok munka megvalósult itt a gyülekezetben, ami érintette nem csak a tornyot, hanem a templomnak az egész épületét. Melyek voltak ezek a munkálatok röviden?
5: Az orgonát felújítottuk, aztán a belső térből leválasztottuk a padokat, mert a falhoz értek, és ugye már romlottak, és most körbejárhatók. A két templom két végét is leválasztottuk, egyik egy ilyen raktárszerűség, a másikban viszont az fűthető, és tényleg amikor nagyon hideg van, akkor ezt a fűtött helyiségben vannak az istentiszteletek, és itt van egy kis melegítőkonyha, meg egy mosdó. 21. századnak megfelelően van most a templomunk kialakítva, és ide kerül be még most ráadásul ez a kis kiállítóterem is. Amúgy is elég sok turista csoport megáll, sok csoportoknak bemutatom a templomot, hiszen 54 méter magas a megye első vagy második legnagyobb református temploma. Jó helyen is van, a buszok is meg tudnak állni, és szívesen mutatom be a turistáknak.
2: A templomtorony is megszépült, illetve a templom óra helyre lett állítva.
5: Bizonyos évekkel ezelőtt, már most nem tudom mikor, új órát kapott, és a régi, nagyon hagyományos, több száz éves óra, mert ez már még a régi templomban is benne volt, ami lebontódott a új templom építése előtt. ez a régi szerkezet át lett alakítva, és egyik presbiter társam, aki nagyon jó gépészmérnök, nem is tudom hány órát, de rengeteget áldozott rá, hiszen belepte a por, a mocsok, és hát most meg lehet nézni, ez gyakorlatilag működőképes. Egy csodálatos, egy igazi mérnöki csodálat azt megnézni, akinek a gépészethez van fogalma, az bele fog szeretni ebbe a műbe.
2: Mit üzen most a 450 éves református gyülekezet, és mit üzen a kiállítás, mit üzen a templom, és mit üzen ez a tanösvény, amiről beszélgettünk a helyiek, és azok számára, akik ellátogatnak erre a településre?
5: Ez fő kérdés. Ez egy kicsit az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az én korosztályom még az, aki még úgymond tudtunk tenni egész sokat ahhoz, hogy a legfontosabb, leglátványosabb épülete, a református templom szép legyen, de ez kevés, hanem hogy belakható legyen és belakjuk. Attól félek, hogy utánunk jövő generáció már nem lesz annyi, vagy nem lesz olyan rámenősek, vagy tehetségesek, mint mondhatom talán még az én korosztályom, meg még tőlem kicsit idősebbek, mert tényleg hát ez a sok fejlesztés, amit azért nagyon sok részét persze pályázati pénzekből valósítottunk meg, ez önmagáért beszél. És szeretnénk, hogyha ez a gyönyörű templom, ez továbbra is élő lenne, és nem esetleg más funkciót kapna.
2: Asztalos Józseffel, a Hernád kiadó szerkesztőjével beszélgetek itt a Cseréfalui Református templom tövében. A kiállítás kapcsán, ami a mai napon nyílik meg, és Cseréfalu gyülekezetének az elmúlt 450 évét foglalja össze. Mi volt az alapvető szempont, amikor neki kezdett ennek a munkának?
6: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudomásgyűjtemények igazgatója felé, és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és több helyszíni szemle és méregetés után megcsináltuk a látványtervet, amiben szerepel egy U-alakú gipszkartonfal a mostani trendeknek megfelelően, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a cseréfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani. Nem volt egyszerű, rengeteg segítséget kaptunk, nem volt olyan, hogy valami mindig a helyére került volna, az utolsó percekig mindig voltak változtatások, de az Úr kegyelméből mégiscsak sikerült. Úgyhogy mindenkit tudunk biztatni, hogy Cseréfalu felé jár, akkor tekintse meg ezt a kiállítást.
2: Mit láthat az, aki ellátogat erre a kiállításra? Hány darabból áll ez a tárlat, illetve alapvetően milyen grafikai technikával készült?
6: Hát ugye a bevált módszerek alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően, ami a legnagyobb problémát okozta, ugye rengeteg képanyag volt. A képanyag az mind keretezett képekről van szó, ilyen 18x24-es, ami A4-es méret, vagy attól kisebbek voltak. A magának a kiállítási panelnek a mérete, az pedig egy ilyen 5 méter széles és 2,75 magas, tehát a képeket is azért élvezhető formába és minőségi formába kellett oda beilleszteni, amihez most már azért a 21. században, ugye a digitális univerzum közepén vagy elején a mesterséges intelligencia segítségét is segítségül hívtuk. Ezáltal nagyon szép, gondolom én, hogy másoknak is tetsző, és szakmailag is elfogadható kiállítás sikerült létrehozni.
2: Összhangban lehet valahogy hozni a 19. században épült templomot a modern technológiával?
6: Az összhang az abban látszik, hogy nem látszik gyakorlatilag, tehát megpróbáltuk ugyanazt a milliót és hangulatot kialakítani, de odafigyelve arra fajta hát informatív megjelenésre, ami egy nagyon gyors áttekintést ad a látogatóknak, és hamar információhoz jut. Ezen kívül nyilván a vizuális kommunikáció is, ami nagyon lényeges szempont egy ilyen timeline vagy idővonalnak a megszerkesztéséhez, és úgy gondolom, hogy a kapott anyagból egészen jó kiállítást lehetett.
2: Mennyi munka van egy ilyen kiállítási anyag elkészítésével?
6: Hogy őszinte legyek, tehát ezt körülbelül még áprilisban kezdtük el tervezni, néhány részletét megvalósítani, és hát a dömping, vagyis a nagy, amikor már végleges se csinálja az ember, abban benne van legalább egy a másfél hét, két hét.
2: Hogy látja, milyen kép rajzolódik ki a gyülekezetről és annak a 450 éves történetéről, amikor valaki végsétál ezen a tárlaton, mit hoz haza magával?
6: Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon aktuális most, hogy generációnként ez biztos, hogy változni fog, hogy mit fog befogadni belőle. Számomra az látszik, hogy, és ez elég sajnálatos is, hogy sok olyan kép van, amikor a templom például tele van. Tele van ünnepségeken, istentiszteleteken. Ez ma már tudjuk, hogy ez elég ritka alkalom, de előfordul. És lehet látni azt a fajta történelmi idősíkot, hogy honnan indultak, milyen körülmények voltak, és azt a fajta lelkiséget is, hogy hogyan élhették meg régen előleink, azt a biblikusságot, ugye rengeteg biblia van felajánlva és kirakva, vagy az anyakönyvekből vannak részletek, szinte az egész falunak az életére rá lehet látni.
2: Elégedett a munkával?
6: Hát én soha nem lehetek elégedett vele, ugye ezt mindig egyrészt a látogatók, és a történelem, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok, de hát mindenben egyedül az Úré a dicsőség.
2: A régió reformációjáról tartott előadás dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár. Mi kellett ahhoz, hogy ma itt 450 év után élő református gyülekezet legyen, mert nem volt egyszerű, ahogy hallottuk.
7: Igen, elsősorban azt gondolom, amit a legelső reformátorok mondtak az uralkodó biztosainak, hogy az a hihetetlenül egyértelmű meggyőződése a környék reformátusainak, hogy őket a Szentlélek hívta el erre, hogy ők ezt így végigcsinálják. És azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb, ez a belső hitük, amit ők megkaptak, és amit meg tudtak erősíteni minden nehézség ellenére is, hiszen jöttek-mentek a törökök, a Habsburgok, úgyhogy ez nem volt könnyű. De hogyha ilyen külső körülményekre is rátérünk, akkor egyrészt láthatjuk, hogy a Bükkalja az olyan értelemben egy szerencsés geopolitikai helyzetben van, hogy hatott rá Debrecennek a teológiai hagyománya és a teológiai hatása, de ugyanakkor Pataknak a hatása is, és Kassának a hatása. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas csomópontban van, és ekkor még hiába az egri püspökség közelsége, hogy éppen azt mondtam el, hogy a 16. századnak a 60-as éveiben, amikor éppen kibontakozik maga a reformáció, akkor a püspökség mellett egy sokkal nagyobb erő az egri végvárnak a katonasága, és ahogyan azt egyébként egész ország területén látjuk, tehát ez nem egyedi dolog, de itt nagyon szépen látható, hogy nem csak a végvári katonaság volt egyértelműen a reformáció pártján, ez gyönyörű történetek vannak, minden végvári katonaság nem csak a saját hitét védte, hanem a környék lakosságát is, a lelkészeket nagyon igyekeztek megvédeni. Tehát egyrészt van egy ilyen, ez a 16.-17. századi végvári katonaságnak a túlnyomó többsége református volt, és ezek nagyon elkötelezettek voltak amellett, hogy akár fegyverrel is megvédjék ennek a közösségnek a lakosságát, és emellett még például Egerben a parancsnokok, a főkapitányok is döntő többségében ekkor reformátusok voltak, ugye éppen soroltam, hogy a Mágócsi Gáspárral kezdődik ez a sor, de Rákóczi Zsigmonddal, a későbbi erdélyi fejedelemmel ér vége.
2: Mennyire tudott belekapaszkodni a gyülekezet a reformáció lendületébe? Éppen ez volt az, ami egyébként arra sarkalta őket, hogy alapítsanak egy egyházközséget?
7: Igen, én a Mohácsi csatát követő nagyon sok pusztulásban, amit állandóan átéltek, jött egy nagyon hiteles új. Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Tehát, hogy annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, bármilyen nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk,

0: De hogy mondtam az elején, azért ez egy nagyon szabályozott rendszer volt, tehát a menedékvárosnak a kapujában ott meghallgatták az illetőt, megállították az illetőt, ennek a kapuk ezek általában zárva voltak, tehát meghatározott időnként lehetett bemenni, ha csak nem valaki menekült. Tehát meghallgatták, kikérdezték, befogadták, és hát abból a menedékvárosból kezdődően megindult egy ilyen ügy, kivizsgálás. Tehát olyan volt, mint egy ilyen zárt bírósági központ. És hogyha a vizsgálat során bebizonyosodott, hogy tényleg baleset történt, és nem áll fent, mit tudom én, gyűlölet, vagy előre megfontolt szándék, akkor ott az illető az életben maradhatott. Isten ezzel azt gondolom, hogy így, hát, hogy mondjam, igazságot szolgáltatott, és irgalmat is gyakorolt, tehát egyszerre. Ugye nem hagyta figyelmen kívül, hogy tényleg fáj annak a gyászoló családnak, és hogy igenis valamit tenni kell, ez nem maradhat úgy. Ugyanakkor azt is megvédte, hogy ha valaki tényleg vétlen volt ebben a gyilkosságban, akkor na. Tehát, hogy a véletlen emberülő azonban nem térhetett egyszerűen haza, még akkor sem, hogyha kiderült az ő ártatlansága. Azt olvassuk a Bibliában, meg nem mondom, hogy hol, hogy a hivatalban lévő főpapnak a haláláig ott kellett laknia abban a menedékvárosban. Tehát hogy ez egyszerre jelentett védelmet számára, de korlátozást is. Biztonságban volt, de hát a szabadsága az így részben korlátozásra került. Úgy is mondhatjuk, hogy hát egy ilyen börtönbe került, ha nem is abban az értelemben, ahogyan ma használjuk, tehát egy ilyen városfogságban. Van, akit szobafogságra ítélnek, akkor neki városfogság. Tehát a főpap haláláig. Ez lehetett 2 hét, ez lehetett 10 év, amikor a főpapon meghalt. És azért ez hozzátartozott az is, hogy ha a menedékváros határát mégis elhagyta ez az illető, mielőtt a főpap meghalt volna, és a vérbosszuló kötelességből, aki állandóan ott tolálkodott és figyelt, és figyeltette a várost, és nem tudom, ez rátalált, akkor megölhette. Ezért nem vonták felelősségre. Ha viszont még ez is hozzátartozik, Anti bácsinál nagyon komolyan megtanultuk, ha a vizsgálat során kiderült, hogy a halál az nem baleset volt, hanem szándékos volt, megtervezett emberülés volt, akkor a menedékváros nem nyújthatott menedéket, hanem az elkövetőt a városban elkapták, kiadták az ítéletnek a végrehajtására, és pontosan azért, mert a menedékváros az nem a gyilkosoknak a búvóhelye volt, hanem az igazságtalanul szenvedő, vérbosszú elleni isteni védelemnek az eszköze. De hogyha egy kicsikét tovább lépünk most itt az Új Szövetségbe, akkor azt mondjuk, hogy a mi menedékvárosunk meg maga az Úr Jézus. Tehát őhoz aztán tényleg lehet menekülni, és aki ő benne marad, az életben marad. Tehát valahogy ez egy ószövetségi előkép is ilyen szempontból.
1: Nem akarok szőrszálhasogató lenni, de azért csak visszakanyarodnék még egyszer oda, hogy amikor a gyilkosság Isten parancsára történik, akkor azt mondtuk, hogy az Istennek az ítéletét hajtják végre. Sokszor találkozunk ilyen kérdéssel, hogy akkor most ez szabad vagy nem szabad, jogos vagy nem jogos, mert hogy erre is tervet kell készíteni, ezt is valahogy ki kell fontolni. És kevésbé hívő, de azért a Szentírást ismerő emberek örömmel teszik fel nekünk ezeket a kérdéseket, és bevallom őszintén, sakmat, nem tudunk mit mondani. Tehát azért is beszélgetünk a parancsolatokról, hogy mélyebben megértsük, hogy tudjunk válaszolni bizonyossággal magunkat is, és a másikat is megnyugtatva ezekre a kérdésekre.
0: Hát igen, ez valóban az Ószövetségnek az egyik legnehezebb kérdése, és hát én azt gondolom, hogy csak akkor érthető helyesen, hogyha ha különbséget tudunk tenni az ember önkényes gyilkossága és az Isten igazságos ítéletének a végrehajtása között. Ugye arról, hogy az ember mit csinált, arról az eddig beszéltünk, de hogy amikor Isten ad parancsot az ölésre, akkor a Szentírásban gyakran előkerül egy kifejezés, cherem. A cherem az nem egyszerűen egy ilyen katonai hadműveletet jelentett, hanem amikor valamit vagy valakit Isten teljesen visszavonhatatlanul az ítélete alá helyezett. Tehát a hangsúly nem a háborún van, a hangsúly ilyenkor nem az öldöklésen van, hanem az Isten bűn miatti szent ítéletén van, a visszafordíthatatlan, ott elveszett az az illető, az a város, az a közösség, az nem tudom, az elveszett. Amikor az Ószövetségben ilyenről olvasunk, akkor a nép nem a saját indulat

0: tisztából. Nem területszerzési vágyból vagy bosszúból cselekszik, hanem egy egyszeri üdvtörténeti helyzetben, még ezt is nagyon fontos kihangsúlyozni, Isten ítéletének végrehajtója a nép. Tehát a Biblia azért nagyon világossá teszi, hogy Isten nem önkényesen ítélte el a kánaáni népeket se. Például, amit tanultuk, akkor mindig elmondták, hogy évszázadokkal korábban már Isten kijelentette, hogy még mindig vár, még mindig vár, még mindig vár. Ugye nem azért nem mentek be korábban az ígéret földjére, mert, hanem azért, mert az Isten várt, és az emoriaknak a bűne még nem teljesedett be. Isten nagyon is hosszú tűrő volt, Isten kegyelmes volt ezekkel a népekkel kapcsolatosan, és tehát nem kellett volna elpusztulniuk, meg kellett volna térniük, és akkor elfogadni az Istent. De amikor a bűn, mondjam így, hogy teljességre jutott, akkor Isten nem tudott mást, ítéletet hirdetett. Tehát a cherem, tehát nem egy ilyen hirtelen haragból való felindulás és ilyen pusztítás, hanem egy hosszú isteni türelem után meghozott ítélet. Az előre kitervelt gyilkosság során az ember mindig saját akaratából dönti el, hogy kinek veszi el az életét. A cherem esetében nem ilyen emberi önkényvonalra van szó, hanem az Isten bírói döntésének a végrehajtásáról. Ahogyan egy, mit tudom én, földi bíró, amikor elítél valakit, vagy amikor ugye akár 40 évvel ezelőtti dolgokról beszéltünk, amikor a bíró halálra ítélt valakit, akkor az nem volt egyenlő a gyilkossággal. Jó, tehát hanem akkor ott egy ítéletnek a végrehajtásáról volt szó. És Isten azért ezzel a nagyon radikális hozzáállásával megtanítja a mai embernek is azt, hogy a bűnnel nem lehet alkudozni. Jó, tehát hogy a bűnt nem elég egy kicsit visszaszorítani, a bűnt azt nem elég úgy meggyengítgetni, vagy legyengíteni, vagy kordában tartani, mert nem lehet. A bűnt azt gyökerestől ki kell írtani. Az Ószövetséget ezen a szemüvegen keresztül kell látni, ezen a cheremen keresztül, hogy a bűn az nem játék, az tönkretesz, az előbb-utóbb robban, az elveszi az életemet, az életem be fog kerülni. Izrael történet de azt mutatja, hogy amikor a nép nem törődött ezzel, nem hajtotta végre maradéktanul az Isten cherem ítéletét, hogy mondja, hogy ne házasodjatok velük, ne legyen ez, ne legyen az, ne vedd át, ne csináld azt, ne menj ide, ne menj oda. Nem azért mondja, mert le akarja szorítani, vagy nem tudom, hanem nép az belesodródott ebbe, és Isten el akart távolítani közülük dolgokat, a nép meg azt mondta, hogy de ahogy távolítjuk el az Istennek is, meg ezeknek is, és végül belülről kezdte szétenni a népet. A sokféle bűn.
1: A református teológia szerint ez egy általános dolog? Ma is van ilyen?
0: A cheremmel kapcsolatosan azt lehet mondani, hogy az üdvtörténet egy meghatározott, egyszeri eseményei kint kell ezekre gondolni, tehát pontszerű eseményekre kell gondolni. Krisztus után azt kell mondjuk, hogy az egyház már nem karddal harcol, hanem az evangélium kardjával harcol. Tehát a bűn elleni harc az innentől kezdve nem az ember kiirtását jelenti, tehát a kereszténységen belül, hanem a bűn megöldöklését a saját életünkben. Jó? Tehát, hogy azért ez a cherem innentől kezdve már nem rajtam kívül, hanem bennem történik meg, és hát ebben válik, mondjam így, hogy ez az ószövetségi kép, vagy az Istennek ez a kérdése, vagy Beáta, hogyan kérdezte, ez talán ma is aktuálissá, mert azért az Új Szövetség ugyanazzal a radikalitással beszél a bűnről, mint az Ószövetség, csak az iránya változott meg. Az iránya megváltozott, tehát nem a bűnöst kell megsemmisíteni, hanem a bűnt. És hogy ezért mondja Pál apostol is, hogy öldököljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi. Ugye ezt a Kolossi levélben mondja. Tehát természetesen ez azért egy ilyen képes beszéd, tehát nem azt jelenti, hogy akkor most ilyen különféle pirulákkal ott, vagy nem tudom mit, hanem arra hív, hogy a bűnnel szemben nem lehetünk engedékenyek. A bűn az tönkretesz. Az belülről szétszer. Tehát a cherem végső lelki üzenete, én azt gondolom, hogy Isten szentsége nem tűr meg alkuvást a bűnnel szemben. Amit Isten bűnnek nevez, azt nem lehet megszelídíteni, nem lehet belőle egy kis csipetet megtartani, nem lehet azt mondani, hát ez még nem nagy gond, ez még nem fontos. Tehát amit Isten bűnnek nevez, az ki kell írtani mindenestől, radikálisan fel kell lépni ellene, de ugyanennek a szentségnek, az igazságosságnak a csúcspontja szerintem pont az Új Szövetségben található meg. Tehát, hogy a magam erejéről erre én képtelen lennék, küzdök, félelemmel és rettegéssel csinálom, mert az Istennek akarok tetszeni, de a végső ítéletet nem rajtunk hajtotta végre az Úr, hanem Jézus Krisztus hordozta el a kereszten. Tehát ott egyszerre lett nyilvánvaló a Golgotán, hogy az Isten milyen komolyan veszi a bűnt, hogy azért halál jár, hogy ő azt mindenestől ki akar írtani, és milyen mélyen szereti a bűnöst. Ez is látszott, hiszen nem mi vagyunk azon a kereszten, hanem a mi megváltónk, az Úr Jézus Krisztus került a keresztre, és mindazok, akik ő benne hisznek, akkor azok az ő kereszt halálába és az ő feltámadásába kereszteltettek bele. Ez egy nagyon fontos dolog. Innentől kezdve számunkra a kereszt azt hirdeti, hogy Isten nem bagatelizálja el a bűnt. Valamennyiszer látunk egy keresztet az útszélén, ne csak azt mondjuk, hogy áldunk téged és imádunk téged, Krisztus, aki a te kereszted által megváltottad a világot, hanem rögtön legyen az, bocsáss meg a mi vétkeinket is, Uram, mert tudom, hogy te nem bagatelizálod el a bűnt, hanem elítéled, de a bűnösnek, a megtérő bűnösnek kegyelmetedet adod, Uram, és hát ez szabad, hogy legyen egy ilyen állandó jelzője a mi keresztre tekintésünknek is.
1: Félelmetes és megrendítő dolgokról beszélgettünk, de milyen szépen kisimult a vége. Krisztus szavai, menj haza, és többé ne vétkezz. És innentől kezdve akkor már pontosan értjük, hogy miről szól a hatodik parancsolat. Hát 2 hét múlva nem megyünk még a református hitvallás szerinti értelmezéshez, mert bár ez a legrövidebb parancsolat, de mégis a leghosszabb, és nagyon-nagyon fontos, hogy akár történelmi szempontból az emberiség korain átívelve, vagy később majd etikai, morálteológiai szempontból is megvizsgáljuk ezt a parancsolatot. Én ezzel köszönöm meg a mai útmutatást.
0: Hát nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, remélem érthető volt. Akkor majd vagyunk annyiban, hogy 2 hét múlva, ha Isten éltet bennünket, akkor a egyház történetében felmerülő olyan dolgokról lesz szó majd, amikor akár Isten nevében, vagy az Istenre hivatkozva tettek meg dolgokat. Nekem történelem szakos tanárként ez különösen is sokat jelent majd. Úgyhogy ha az Isten éltet bennünket, akkor 2 hét múlva egy kicsit egyháztörténeti vonatkozásban nézzük meg ezt a nevű parancsolatot. Addig is az Úr áldjon mindenkit, vigyázzanak magukra, áldás, békesség.
2: Kedves hallgatóink, az előző percekben a 6. parancsolat magyarázatát hallották Dezső Attila Sátoralja újhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.
3: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy nemrég volt Péter Pál napja. A magyar paraszti életben ez a jeles nap az aratás kezdetét jelentette. Az aratás nem csupán a legnehezebb nyári mezőgazdasági munka volt, hanem az életet jelentő mindennapi kenyér előteremtésének egyik fázisa. Ebből a tevékenységből mindenki kivette a részét, majd amikor betakarították a termést, akkor meg is ünnepelték a jól elvégzett munkát. Erről beszélgetünk Darmos István néprajzkutatóval a következő órában.
4: Ha napszámba dolgoztak, akkor általában a gyerekek fél pénzt kaptak, azt mondták, vagy pár fillért kaptak, tehát jóval kevesebbet, de mindenkinek meg volt a feladata. Érdekes egyébként, mert addig, amíg a jellemző volt a sarlós aratás, addig nem a férfiak arattak, hanem az asszonyok, a sarlóval az asszonyok arattak, tehát az volt a jellemző. És amikor a kaszás aratás terjedt el, akkor lett az, hogy az igazán a férfiaknak a feladata kaszálni, de egyébként hát ez is olyan, hogy és ahol nem volt férfi, az asszonyok is tudtak kaszálni, és amikor kellett, akkor az asszonyok is odaálltak, és kaszálták a szénát, vagy akár arattak is, de azért jellemzően természetesen ez a férfiaknak a munkája volt.
2: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is. Hát.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, és megteremti annak a lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló, demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen, jelentette ki Görög Márta igazságügyi miniszter az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában. A miniszter a köztársasági elnököt érintő alaptörvénymódosítást az alkotmányos demokrácia helyreállításának fontos elemének nevezte. Emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alaptörvénymódosításával szüntesse meg a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát. Értékelése szerint e javaslat célja olyan helyzet megteremtése, amelyben a köztársasági elnök alkotmányos funkcióit ténylegesen el tudja látni, kifejezheti a nemzet egységét és örködhet az államszervezet demokratikus működése felett. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök ideiglenesen az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti tisztségét. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A képviselők emellett döntöttek a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, valamint elfogadták a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényt, írja a távirati iroda. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett fogadta el azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. A javaslat indoklása szerint a pedagógusok számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítmény mérésére nem alkalmas. Az előterjesztők szerint olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítása indokolt, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot 2 ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén 2 ütemben 200 féle USB-töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba. Az európai autóipar életveszélyben van, már nem csak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában a biztos hangsúlyozta, az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína ragadozó stratégiájával, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa. Jelezte, a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak. A széndioxid kibocsátási szabályok terén nagyobb rugalmasságot vezetnek be, miközben fenntartják a kitűzött klímacélokat. Hozzátette, az egyszerűsítési intézkedések felgyorsítják a megfizethető, kisméretű elektromos járművek elterjedését, uniós program támogatja az európai akkumulátoripar kapacitásainak bővítését, míg az ipari gyorsító intézkedés az európai munkahelyek megőrzését, a beszállítói leépítések megállítását és a beszállítók szerepének erősítését szolgálják az elektromos mobilitás értékláncában.
0: Az időjárásról.
5: A nap hátralévő részében a változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, de több helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet késő estére 19 és 26 fok közé csökken. Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy nemrég volt Péter Pál napja. A magyar paraszti életben ez a jeles nap az aratás kezdetét jelentette. Az aratás nem csupán a legnehezebb nyári mezőgazdasági munka volt, hanem az életet jelentő mindennapi kenyér előteremtésének egyik fázisa. Ebből a tevékenységből mindenki kivette a részét, majd amikor betakarították a termést, akkor meg is ünnepelték a jól elvégzett munkát. Erről beszélgetünk Darmas István néprajzkutatóval az óra második felében.
2: Ha napszámba dolgoztak, akkor általában a gyerekek fél pénzt kaptak, azt mondták, vagy pár fillért kaptak, tehát jóval kevesebbet, de mindenkinek megvolt a feladata. Érdekes egyébként, mert addig, amíg a jellemző volt a sarlós aratás, addig nem a férfiak arattak, hanem az asszonyok, a sarlóval az asszonyok arattak, tehát az volt a jellemző. És amikor a kaszás aratás terjedt el, akkor lett az, hogy az igazán a férfiaknak a feladata kaszálni, de egyébként hát ez is olyan, hogy és ahol nem volt férfi, az asszonyok is tudtak kaszálni, és amikor kellett, akkor az asszonyok is odaálltak, és kaszálták a szénát, vagy akár arattak is, de azért jellemzően természetesen ez a férfiaknak a munkája volt.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 7-e van, ma az Apollóniák és a Cirillek ünneplik névnapjukat. Az Apollónia a görög eredetű latin Apollonius férfi név női párja. A legújabb statisztikák szerint napjainkban ritka névnek számít, csak úgy, mint a Cirill, a görög Kyrillos név latin Cirillus változatának rövidülése. Nézzük, mi minden történt július 7-én. 1207-ben e napon született Árpádházi Szent Erzsébet, a ferences harmadrend, a ciszterciek, az Erzsébet apácák, a pékek, a koldusok, az özvegyek, az árvák, az ártatlanul üldözöttek, a csipkeverők és a fátyolkészítők védőszentje. 1540. július 7-én született János Zsigmond erdélyi fejedelem, második János néven Magyarország választott királya. Két hónapos korában apja végakaratának megfelelően 1540. szeptember 13-án a Rákosmezején választották királlyá. 1570-ben János Zsigmond lemondott a királyi címről első Miksa javára, így fejedelemként uralkodhatott Erdély és a Párcium fölött. 1567-től már sokat betegeskedett, így nem volt teljesen váratlan 1571-ben bekövetkezett halála. Vele halt ki a Szapolyai ház. Anyja mellé temették a gyulafehérvári székesegyházban. 1834-ben ezen a napon született Angster József, hazánk legjelentősebb orgonaépítője, leghíresebb orgonái megtalálhatóak a pécsi székesegyházban, a budapesti kávintéri református templomban, a győri székesegyházban, a kassai székesegyházban, a budapesti Szent István bazilikában, a kolozsvári református templomban és a szegedi fogadalmi templomban is. 1860-ban ezen a napon született Gustav Mahler, csehosztrák zeneszerző és karmester, aki Budapesten is élt és dolgozott. 1891-ben az American Express kiadta az első széles körben használható utazási csekket, és a mai napig az American Express a legnagyobb kibocsátó. 1928-ban, július 7-én először adtak el előre szeletelt kenyeret Missouri államban, Amerikában. 1940. július 7-én született Ringo Starr, a Beatles dobosa. 1863-ban kiküldték az első katonai behívót Amerikában. 1988-ban e napon Bartók Béla zeneszerző hamvait öröknyugalomra helyezték a budapesti Farkasréti temetőben.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Behajtani tilos. Tilos behajtani oda, ahol nekünk semmi, de semmi keresnivalónk nincsen. Tilos behajtani oda is, ahol veszélyben, mi több életveszélyben van az ember élete. Végül tilos behajtani oda is, ahol csak rossz dolog történhet velünk. Mindezek a tiltások, melyek az ellenkező oldalról nézve figyelmeztetések, azért vannak elhelyezve, mégpedig jól látható helyen, mert meg akarnak óvni olyan valamitől, amely egyébként egészségre és békességre, tehát testi-lelki életre káros. Mégis ez a behajtani tilos tábla, vagy egyáltalán a puszta tiltás az, ami a legjobban irritálja az embert. De miért is? Az erre adott és adható feleletkatalógus bizony kimeríthetetlen. Most csak legyen elég az, hogy úgy szokott kezdődni, mármint a behajtás, hogy tudom én magam is. Azaz tudom, hogy bár nem szabad behajtani oda, azaz megjelenni ott, ahol nem kellene jelen lenni, de mégis úgy érzem, ott a helyem. Pedig ez az abszolút helytelenség. Azaz nem a helyünkön vagyunk. Nem a saját feladatunkat végezzük. Nem azt az utat járjuk, amely számunkra ki van jelölve. Egy nem akármilyen paradoxon húzódik meg e mögött a felvetés mögött. Alapvetően ugyanis a behajtani tilos tábla életmentő lehet. Viszont a tiltás, mint olyan, provokatív. Provokáló, előhívó. Az addig nem látott, az addig nem előhívott érzés egyszer csak megjelenik. Az emberben mélyen, vagy nem is olyan mélyen húzódó saját akarat fészkében valami hirtelen mozgásba lendíti a dolgokat. Az édenfái között sétáló első emberpár vajon nem ezzel találta eszembe magát? Előkerült az addig nem látott és nem tapasztalt engedetlenség, és hirtelen és váratlanul legyintett a behajtani tilos táblát jelképesen elhelyező, a teremtményt okkal féltő és szeretettel védelmet nyújtó szent akaratra. De hol vagyunk már az édenfáitól? Kérdezi Pilinszky. Oly távol és mégis oly közel. Mert az Édentől távolra is magát viszi magával az ember. Mindenhová magával megy. Lerázhatja a másikat, de saját magát nem tudja lerázni. Ha pedig ez így van, már pedig így van, akkor sokkal inkább megkönnyítené a maga dolgát, ha útközben figyelne a táblákra. Különösen a behajtani tilos táblára. Úgy érzem, hogy a közlekedési és egyéb, bár semmivel sem jelentéktelenebb, behajtani tilos táblák esetében csak úgy járhatunk el, ha figyelünk. Figyelmünk pedig semmi esete sem csak magunkra kell, hogy kiterjedjen, sokkal inkább észre kell venni a másikat is. A behajtani tilos tiltás ugyanis nem csak az embert magát menti, hanem védelmet nyújt a másik embernek is. Ez az a pont, amikor megérthetem, hogy tiltásra igenis szükségem van. Ez a tiltás pedig csak akkor lehet a javamra, ha a közlekedésbe magammal viszem a figyelmemet, a szemüvegemet, teljes koncentrációmat, és jó, ha az életutamra sem megyek egyedül. Ha van mellettem valaki, mégpedig csupa nagybetűvel, akkor érthetem meg, hogy a behajtani tilos táblák sohasem ellenem vannak, hanem értem.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. július 7-én, kedden délután 4:30-kor a Régió Krónikát hallják. Bódisz Attila vagyok. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölt az oktatási hivatal kedden. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. A sorrend módosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, tették hozzá jelezve, a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. Közölték, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és a kormány megbízott elnevezésekről, az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Hozzátették, a változás alapja a 17. alaptörvény módosítás, a részletes intézkedéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium törvényjavaslata tartalmazza. Emlékeztettek arra, amikor Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a vármegyék visszanevezését megyékre, a főispánok tisztségét pedig kormány megbízottra, arról is beszélt, a modern közigazgatás dolga az, hogy tisztességesen, magas színvonalon és minden magyar embert egyformán szolgáljon. Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének eljuttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyerekek iskola kezdését. Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallják.
2: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretett Szolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttérmunkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
1: Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a poszthoz csatolt videóban elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, kiemelte, szívügye, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és tartsák be az állat jóléti szempontokat, úgyhogy hamarosan megkezdik ezeknek a telepeknek a felülvizsgálatát, a terepi munkát, majd az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a telepeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni, közölte a miniszter. Október elején újra megrendezik Sátor Alja Újhelyen a zempléni zenetudományi konferenciát, amelyre hazai és külföldi zenetudósok és zeneművészek érkeznek. A három napon át tartó konferencián tudományos előadások és hangversenyek tarkítják a programot. A részletekről Dombóvári János, a szervező Lavotta Kamarazenekar alapító művészeti vezetője beszélt rádiónknak.
3: A 16. konferencia lesz október 8-a és 10-e között, és valóban az előkészületek már javában folynak, hiszen megvannak a felkért előadók, és már a szervezőnek csak annyi dolga van, hogy az előadások címeit is begyűjtse. Az idei szokatlanul gazdag. Nem álltunk meg egy-egy jubileumnál, hiszen a magyar nemzeti emlékezet, zenetörténet, zeneművészet olyan gazdag jubileumokban, hogy valóban a bőség zavara van. És én a saját ízlésem szerint próbáltam hangsúlyozni bizonyos évfordulókat. Így például bekerült a fél évezredes Mohácsi csata emléke, a 460 éves Szigetvár ostroma emléke, a nagyságos fejedelem születésének 350. évfordulója, mert hogy ezekhez az évfordulókhoz tudunk zenét társítani. Nem csak előadásban, hanem a hagyományos diszhangversenyre, vagy ünnepi, vagy jubileumi hangversenyre ezen szempontok szerint állítjuk össze a programot. Legalábbis az igyekezetünk ez erre mutat. Párizs, Grác, Szeged, Kecskemét, Miskolc és Sátor Alja Újhely szakemberei fognak randevút adni egymásnak három napon keresztül.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság keddi közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt, mint a számmal folytatják le. A hatóság felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén két ütemben 200 féle USB-töltőt ellenőriz a hatóság. Az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. A 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A mintavételek kiterjedtek egyebek mellett a műszaki áruházakra, szakkereskedésekre, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokra és a webáruházak nyújtotta kínálatra is. Az NKFH tájékoztatása szerint a vizsgálatok idén is a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjednek ki, jelezték. A törbe feszültségű készülékek táplálására és töltésére szolgáló tápegységeknél különös figyelmet kell fordítani a táphálózati részek és a törbe feszültségű részek elválasztására. Ez magában foglalja a szigetelés megfelelő villamos szilárdságát, folytonosságát és a vezető részek megfelelő távolságban való elhelyezését is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: és ugye mi vasárnap nem játszunk, tehát nálunk szombaton lesz bábszínházi világnap, és akkor egy ilyen május elejére terveztük be ezt a 100 éves tojás című előadásunkat. Tehát ugye körülbelül így ennyi lesz, hát meg mellette ugye a Lázár Ervin program 3 előadással. Baba előadásunk az biztos, hogy lesz az első fél évben Jelek címmel, ami a babák jeleléses kommunikációjára épít majd, tehát hogy ez lesz benne, hogy a babák hogyan jelelnek. És akkor, ami eddig volt baba előadásunk, azokat ugye repertoáron tartjuk, majd cserébe a Harlekin Bábszínház is az előadásokat, tehát ezt így ugyanazt a tematikát folytatjuk, amit az elmúlt 3-4-5 évben.
1: Beszélgettünk a riport előtt, hogy most összefogás is született az országban, erről mit lehet tudnunk, miért, hogyan?
0: Hát ugye jött egy kormányváltás, tehát ezt mindenki tudja, és ugye a bábszínházak, hát ez nem egy mostani téma, ez egy ilyen 2-3 éves téma, tehát a bábszínházak igencsak alul vannak értékelve a nagyszínházakhoz képest, tehát mind forrásilag azt gondolom, és ugye ezt azért a bábművészet is látja, és már Hankó Balázssal is elindult, Hankó Balázs ugye akkori kulturális miniszterrel is elindult már a Bábművész Szövetségnek egy beszélgetése, hogy hogyan lehetne ugye a mi helyzetünket jobbá tenni, hogyan kaphatnánk több forrást. Ezt szeretné továbbvinni ugye a bábszínházaknak a szövetsége. Ezt úgy kell érteni, hogy az ország összes bábszínháza egységesen gondolkodik ez ügyben, amik ilyen alapvető dolgok, hogyha a mediánbért vesszük, tehát mi bábszínészek, a medián bérnek az ilyen 70%-át kapjuk bérnek. Tehát, hogy ez egy művészeti munkához képest, ez egy iszonyatosan alacsony bérezés. Az előadás számok, ezt ugye vannak fejek a Bábművész Szövetségben, akik összesítik az adatokat, a statisztikát készítenek és minden. Az összes színházi előadásnak, tehát amik léteznek bármilyen színházak és bábszínházak együtt, az összes színházi előadásoknak a 25%-át azt a bábszínházak csinálják. Ami azt gondolom, hogy miután 12 darab hivatásos bábszínház van az országban, tehát székhelyen rendelkező is így bejelentve, és ehhez képest mennyi színház van, akkor azt gondolom, hogy azért a bábszínházak egy jelentős részt vesznek ki, vagy részt adnak ebbe a közösségbe, vagy ebbe a kis büdzsébe bele, vagy ebbe a tortába, vagy bárhogy is nézzük statisztikailag. És hogy ehhez képest ugye a bábszínházak iszonyatosan alul vannak finanszírozva. Tehát a bábszínházak többségének persze vannak kiemeltebbek is, de a bábszínházak többségének a forrásai arra elegek, hogy megtartsák a dolgozóikat, kifizessék az épülethez vagy bármihez tartozó rezsit és egyéb költségeket, és esetleg mondjuk egy előadásnak a bemutatóját megtegyék. Tehát ez egy iszonyatosan nagy költség, főleg ugye azért, amik így kiderültek, hogy bizonyos színházaknál bizonyos költségek mire mennek el és mit vásárolnak mennyiért. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy ez is egy pozitív eredménnyel fog zárulni, tehát, hogy a bábszínházak is felemelkednek arra a helyre anyagilag, ahova nekik kellene kerülniük. Az én meglátásom szerint, tehát hangsúlyozom az én meglátásom szerint, annyiból kellene gazdálkodnunk, hogy ugye kijön, és ez lenne a minimum, hogy kijön az előadás, kijön a dolgozóknak a bére, kijön a fenntartása az egész intézménynek, tehát itt gondolok a rezsire, és mondjuk egy vagy kettő előadást, bemutatót meg tudjak csinálni. És ilyenkor mindig én szoktam kapni ezeket a kérdéseket, hogy ó, hát már egy bemutató a bábszínházban az 1-2 millió forint, és én csak pislogok, hogy hát akkor ezt meg kéne szorozni még egy olyan 3-4-jel. Attól függ, hogy mekkora előadás, attól függ, hogy milyen bábok vannak benne, attól függ, hogy ki a rendező, ki a tervező, milyen fénytechnika kell hozzá, tehát hogy nem olcsó egy előadásnak a létrehozása. Úgyhogy én ezt látnám ideálisnak. És ugye van is minden bábszínház között egy, nem is a bábszínházak, hanem az állam is a bábszínházak nagy része között ugye szerződés, ahol nekünk vállalási számokat kell tennünk. Tehát, hogy ne úgy képzelje az ember, hogy hozzánk vágják ezt a pénzt, hanem nekünk igenis kőkemény feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy én megkapjam azt a minimális támogatásomat. Itt szó lehet ugye, és benne is van ugye az előadások száma, a nézőszám, a saját dolgozók szakképzettségének a száma függ attól, hogy létrehozok a nemzetközi fesztivált, vagy nem hozok létre, vagy kisebb fesztivált hozok létre. Tehát mind egy ilyen jó kis mutatószámok vannak, ami alapján mi megkapjuk ezt a juttatást. Úgyhogy nem könnyű, de én nagyon remélem, hogy ez is jobb keretekbe terelődik a következő 5-6-8-10 évben, hogy tényleg egy viszonylag elismert lesz. Ugye a Budapest Bábszínháza sosem egy...

0: említjük, mert ők beletartoznak mindenbe, de ugye ők költségvetésileg egy teljesen más formát képviselnek, mint az egyéb bábszínházak.
1: Ha valaki pontos dátumokat szeretne majd esetleg előadásokról, hol keresheti?
0: A bábszínháznak a honlapján, ez a www.csodamalom.hu, vagy pedig a Facebook oldalunkon is keresheti. A pontos információkat egy olyan augusztus elején fogjuk közzétenni. A Facebook oldalunkon bármiről tájékozódhatnak, ugyanúgy a honlapról is. Hogyha valaki ott esetleg nem talál információt, mert jött már olyan visszajelzés, hogy esetleg karbantartották a honlapot, SOS kellett bármilyen információ, akkor pedig van egy telefonszámunk, az a 46-os körzet 502-660. Ezen bármikor el lehet érni a kollégákat, de hogyha esetleg nem veszik fel a telefont, akkor ne legyen ebből probléma, ugyanis az irodai dolgozóknak is nyári szünetet kell adni, és őket is el fogom küldeni. Tehát a gazdasági irodát azt beszéltük meg, hogy hétfőn kedden fog így a nyári időszakban üzemelni, akkor elérhető bármilyen kérdéssel, viszont utána ők is egy kicsit szabadságolva lesznek, hogy másra fordítják az erejüket.
1: Megtartotta évadzáró társulati ülését a Miskolci Csodamalom Bábszínház. A 2025-2026-os évadban 5 bemutatóval és 12 vendégelőadással várták a nézőket. A Bábszínház 332 előadására csaknem 31.425-en voltak kíváncsiak. A záró társulati ülésen köszöntötték az évad legtöbbet játszó színészeit, a közönség kedvenceket, az évad színészét, és idén a színház vezetősége megalapította a Malom díjat, amelynek díjazottjáról a társulat titkos szavazással döntött. A záró társulati ülésen ismertették a következő évad bemutatóit is. A Miskolci Csodamalom Bábszínház 2025-2026-os évadát értékeltük, és a következőre is rápillantottunk a Kultúra mai adásában Temesvári Éva igazgatóval.
2: Kultúra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A képviselők emellett döntöttek a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, valamint elfogadták a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényt, írja a távirati iroda. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett fogadta el azt a tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. A javaslat indoklása szerint a pedagógusok számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítménymérésére nem alkalmas. Az előterjesztők szerint olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítása indokolt, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. Július 9-ig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, tájékoztatta rádiónkat az oktatási hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Új képzés már nem rögzíthető, azonban a már nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. A jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. A szeptemberben induló képzések pont határait várhatóan július 23-án este hirdetik ki, és elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat előzetes tájékoztatásként, már aznap SMS értesítést is kapnak az eredményről. Ugyanez személyre szabottan részletesebben megtekinthető az e-felvételi felületén is, tehát az SMS esetleges hiánya semmilyen jelentőséggel nem bír. A hivatalos tájékoztatás, azaz a besorolási határozat, amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, legkésőbb július 31-ig az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap. Ahogy elkezdődött a nyári szünet, elindította Radírozzuk ki a különbségeket című tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Tárgyadományokkal és pénzzel is lehet támogatni a szervezeten keresztül a rászoruló családokat, akiknek nehézséget jelent az iskolakezdésre a szükséges felszerelés megvásárlása. A szeretetszolgálat irodáiba augusztus 10-ig vihetik be az adakozók az iskolatáskákat, tolltartókat, író- és rajzeszközöket, füzeteket. Lesznek áruházi gyűjtések is, a pénzbeli felajánlásokat pedig az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül a szeretetszolgálat bankszámla számán átutalással is tudják fogadni, illetve a 1358-as telefonos adományvonal is hívható. Dobis Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője tájékoztatott.
2: támogatni kétféleképpen is lehet, ugye tárgyi adományok, valamint pénzügyi felajánlás. Tárgyi adományokat augusztus 10-ig fogadunk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon és raktárainkban. A szeretetszolgálat irodájai Debrecenben, Leány utca 2 szám alatt található, itt hétköznapokon tudjuk fogadni az adományokat, és augusztusban országszerte tartunk áruházi gyűjtéseket is. 2-3 napra több városban is lehet találkozni a szeretetszolgálat munkatársaival és önkénteseivel. Debrecenben 4 napon is lehet velünk találkozni a Füredi úton, a Malompark bevásárlóközpont előterében, augusztus 7-én és 8-án, valamint 11-én és 12-én, tehát ott a helyszínen is lehet hozzájárulni tárgyi adománnyal a gyűjtésünkhöz. Fontos elmondani, hogy az adományozóktól nem várunk egy komplett tanszercsomagot, ha egy táskát, egy toltartót, néhány füzetet hoznak, örömmel fogadjuk, hiszen itt valóban sok kicsi sokra megy, de ha valaki távolság vagy időhiány miatt nem tud személyesen felkeresni bennünket, akkor a jól ismert módokon is támogatható pénzügyi felajánlással a gyűjtésünk, ezek pedig egyrészt online adományozással az adomány.jobbadni.hu felületünkön keresztül, itt megtalálható a bankszámlaszámunk is, hogyha valaki a klasszikus átutalást választaná, valamint a nyári időszakban, aki felhívja a 1358-as adományvonalunk számát, azzal 500 forinttal már is hozzájárult a tanszergyűjtésünk eredményéhez.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot 2 ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén 2 ütemben 200 féle USB töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Mércse Tímea Tünde vagyok, az újfehértói református egyházközség beosztott lelkipásztora. A Krisztusnak beszédem, lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ezekkel a gondolatokkal hallgassuk meg Isten igéjét, mely által szólni kíván. Az igét olvasom úgy, amint az megvan írva Pál apostolnak, a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének 6. versétől a 11. verséig. Eképpen. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak. Hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Inkább gyakorold a magad kegyességében, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradozunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Amen. Szeretett testvéreim, kedves rádiót hallgatók! Az ember élete végéig tanul és tanít. Miért? Mert minden nap tanulunk valami újat, és talán nem is gondoljuk, de mi magunk is tanítunk másokat. Úgy is, hogy nem tudunk róla. Pál folytatja Timóteus támogatását. Azt mondja neki, ha ezeket tanítod a testvéreknek, mit kell tanítania? Az evangéliumot, a tiszta, igaz beszédet. Timóteusnak az a feladata, mint gyülekezetvezető, mint pásztor, hogy a rábízott nyájat, a rábízott gyülekezetet a helyes irányba terelgesse, vezesse. De ez nem is olyan könnyű. Főleg akkor, amikor kísértő gondolatok, téveszmék, hamis tanítások jelennek meg, akár a gyülekezeten belül is. Azt mondtam, hogy az ember élete végéig tanul. Igen, erre szükségünk van. Olyan sok mindent kell megtanulnunk. Az idősebb korosztálynak például meg kell tanulnia az okostelefonok, az okoseszközök használatát, ami a fiatalabb korosztálynak már talán benne van a génjeiben. Tanulunk, de tanítunk is, ahogyan Timóteus is ezt tette. Ha arra gondolunk, hogy az életünkkel minden nap tanítunk másokat, akár akarjuk, akár nem, akkor feltehetjük azt a kérdést, vajon mit tanulnak tőlünk azok, akik a környezetünkben élnek. Ha a gyermekeink, unokáink vagy munkatársaink ránk néznek, a krisztusi szeretetet és a békességet látják meg bennünk. Pál a folytatásban azt mondja, hiszen a hit és igaz tanítás igéivel táplálkozol. Kedves testvérem, te mivel táplálkozol? A média, a digitális világ adta táplálékkal, a félelemmel, az aggodalommal, vagy Isten tiszta beszédével? Hiszen a világban olyan sok minden van, ami mérgező, amivel nem érdemes táplálkozni. De Isten igéje az, amivel meg kell töltenünk az életünket, amivel naponta táplálkoznunk kell, ami megelégít és kielégít. Tegyük a szívünkre a kezünket. A mindennapok során mivel töltjük meg a gondolatainkat? Mi az, amivel először táplálkozunk reggel, És mi az, amivel lezárjuk a napot? Vajon több időt szánunk-e a média híreire, a világ keltette félelmekre és az aggodalmakra, mint Isten tiszta, békességet adó igéjére? Mivel van tele a szívünk? Timóteus a tiszta igével táplálkozik. Ezt vitte tovább a gyülekezetbe is. Erről beszélt, erről tanított. Nem csak szavaival, hanem életével is. Krisztus követőiként nekünk is ezzel a tiszta táplálékkal, Isten igéjével kell táplálkoznunk. Ezt kell továbbadnunk. Mert nekünk is feladatunk a tanítás. Tudjuk, hogy csak azt tudjuk továbbadni, csak úgy tudunk tanítani, ha mi is tanulunk. Isten igéje igaz, valóságos és tiszta, mert az emberről a teljes valóságot mutatja. Benne megláthatjuk valódi, igaz voltunkat. Az ige tükröt tart elénk. Ebben a tükörben megláthatjuk gyarló, kegyelemre és irgalomra szoruló lényünket. De megláthatjuk benne azt, aki irgalmat, kegyelmet és bűnbocsánatot ad. Isten azt akarja, hogy igéje által meglássuk, ő mennyire szeret bennünket. Annyira, hogy minden ember üdvösségét akarja. Ezért küldte el fiát, Jézus Krisztust, hogy üdvözítse a világot. Olyan élő Istenünk van, aki munkálkodik, akinek hatalma van, aki törődik velünk, akinek fontos a mi életünk, aki terel, vezet és irányít. Ezért van nekünk élő reménységünk. Nem halott reménységünk, hanem élő. Mert a világban látjuk Isten munkálkodását. Nem úgy, mint a bálványoknál. Azok csak kézzel készített alkotások. Azokban nincs élet. De Istenben van. Ő örök életet kínál számunkra a Krisztus Jézusban. Abban a fiúban, aki feltámadt és él. Meglátszik-e ez a hétköznapok küzdelmeiben, a betegségekben, vagy a bizonytalanságban, hogy az élő Istenbe kapaszkodunk, és nem a világ múlandó bálványaiba. Legyen ott ez az élő reménység a mi életünkben is. Táplálkozzunk naponta ezzel az élő reménységgel. Tegyük mindennapi kenyerünké Isten igaz, tiszta beszédét. Ámen. Imádkozzunk. Teremtő, gondviselő atyánk a Jézus Krisztusban. Olyan jó tanulni, megérteni a te igéd üzenetét. Igen, Urunk, szükségünk van a te tanításodra, mert sok mindent nem értünk. Szent lelkeddel adj nekünk értelmet, hogy megértsük a te akaratodat. Köszönjük az élő reménységet, melyet a te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban adtál a számunkra. Hálát adunk az ő áldozatáért, szeretetéért. Köszönjük, hogy emberré lett miértünk. Taníts minket igéd által. Amen.

Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, más csúg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred, lázad, majd máskor nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved, az ész is azt súgja. Minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Mérges a megmentő. Szomorú napok következtek. A vörös majom sajnos igazat mondott. A nagyszakálú ember csak ugyan tanítani kezdte Mukit. Ő azonban csak morgott, vicsorította a fogát és behúzódott a sarokba. És ekkor előkerült a gumibot. A szakállas ember megverte Mukit, és minden tanítás után jobban megverte. Megszököm, megszököm, ismételte Muki százszor is. De hogy szökhetett volna meg, amikor a gazda láncon tartotta? A tanítás a sátor mögött folyt. Most, a késő délutánon is, amikor már lefelé kezdett szállni a nap, a szakállas ember ott ült a sátor mögött, és azt kívánta Mukitól, hogy álljon a két hátulsó lábára, és az első lábaival forgasson meg egy nagy gumilabdát. Muki ezt nagyon ügyesen meg tudta volna csinálni, és Laci meg Pannika mulattatására szívesen meg is csinálta volna, de a gonosz gazdának nem engedelmeskedett. Már várta a verést a gumibottal, amikor egyszerre ismerős zörejt hallott. Mintha mérges léptei lettek volna. Ugyan, milyen messzire van ide mérges. De a következő pillanatban hangos vakkantást hallott, éppen amikor a nagyszakállas a gumipot után nyúlt, eléje ugratott mérges. A szőrét felborzolta, és akkorát ugatott, hogy megremegett bele a sátor. De megremegett a nagyszakállas ember is. Amikor pedig mérges csattogó fehér fogaival feléje kapott, ilyettében elejtette a gumibotot, és elejtette a láncot is, amelyen Mukit tartotta, és berohant a sátorba. Csupán néhány pillanat telt el, és Muki láncostól mérges hátán termett. És mérges úgy elrohant vele, mint a szélvész, csak úgy porzott nyomában az út. Szaladt mérges ki az idegen városból az országútra, és a mezőkön keresztül bele a sötét éjszakába. Mikor reggel felébredt Kapor úr, a szeme szája elállt a csodálkozástól. Ott feküdt a kutyaház előtt a hosszú futástól kifáradt mérges, és mellette pislogott, boldogsággal teli szemekkel Muki. Anyuka, Laci, Panni, gyertek csak ki! Kiáltott a Kapor úr. Megkerült a Muki, és itt van mérges is! Rohantak ki a gyerekek, és kisietett kaporni is. Akkor látták, hogy Muki nyakán hosszú lánc van. Elrabolták, láncon tartották, mondta Kapor úr, és mérges visszahozta. Volt nagy öröm a háznál. Mérges se volt mérges, farkát csóválva, vidám csaholással ugrándozott, hol Mukira, hol a gyerekekre.
1: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsikőre, fűre, fára, szőlőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Július 9-ig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, tájékoztatta rádiónkat az oktatási hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. Új képzés már nem rögzíthető, azonban a már nem kívánt jelentkezés helyek vissza is vonhatók. A jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. A szeptemberben induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki, és elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat előzetes tájékoztatásként, már aznap SMS értesítést is kapnak az eredményről. Ugyanez személyre szabottan részletesebben megtekinthető az e-felvételi felületén is, tehát az SMS esetleges hiánya semmilyen jelentőséggel nem bír. A hivatalos tájékoztatás, azaz a besorolási határozat, amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, legkésőbb július 31-ig az e-felvételi hivatalos iratok menüpontjában lesz elérhető, amiről minden jelentkező e-mailben is értesítést kap. Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használt autópiacon. Éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása, a meghirdetett autók átlagos életkorának és futás teljesítményének csökkenése mellett több mint 10%-kal nőttek az átlagárak, között legfrissebb júniusi statisztikái alapján a használtautó.hu. Júniusban az említett weboldalon az érdeklődések száma 366.500-ról több mint 385.000-re ugrott 2025 azonos időszakához képest, a portálon elérhető hirdetések száma pedig meghaladta a 98.000-et. A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10%-kal emelkedett. Az elektromos autók, illetve a hibridek iránti érdeklődés egy év alatt csaknem 34, illetve 57%-kal bővült. Ezzel szemben a dízelautók iránt több mint tizedével esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest. Nem a legforróbb megyékben a legnagyobb a többlethalálozás, annak mértékét a helyi tényezők is jelentősen befolyásolják, ami fontos szempont lehet a közegészségügyi felkészülésben, derül ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszék munkatársainak legfrissebb elemzéséből. Két kutató az elmúlt 11 év adatai alapján vizsgálta meg, hogy mely megyéket sújtották leginkább a hőhullámok, és hol jártak a legnagyobb többlethalálozással. A szakértők megállapítása szerint nem azokban a megyékben volt a legnagyobb a többlethalálozás, ahol a legtöbb hőhullám fordult elő. Ez arra utal, hogy a felkészültség, az egészségügyi ellátás, a lakáskörülmények és más helyi tényezők is jelentősen befolyásolhatják, mennyire veszélyes egy hőhullám az ott élők számára. A kutatók kiemelik, az intenzív hőhullámok meglepő módon Tolna megyében 35, Baranyában 28, Jásznagykun-Szolnokban 26%-os többlethalálozást eredményeztek. Csongrád-Csanádban ugyanakkor, noha ez az ország legmelegebb megyéje, a többlethalálozás ennél alacsonyabb volt, ami a kutatók szerint összefügghet a jobb alkalmazkodással és a légkondicionált lakások országon belüli legmagasabb arányával. A kutatók szerint hosszabb távon az egészségügyi és szociális ellátásnak, a várostervezésnek és más közpolitikai területeknek is alkalmazkodniuk kell a gyakoribb és intenzívebb hőhullámokhoz, hogy mérsékelni lehessen azok egészségügyi következményeit. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Mai adásunkban a szerzővel beszélgetek. Tartsanak velem!
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ doktori értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Vendégem a stúdióban Meleg Attila, akit először arról kérdeztem, mi volt az a személyes élménye, ami miatt úgy érezte, hogy a tapasztalataiból egyszer egy doktori kutatásnak kell születnie.
2: 16 éven keresztül Bódvaszilasi gyülekezetben voltam lelkipásztor, és hozzátartozott még Hidvégardó és Tornaszentjakab, valamint 8-10 olyan település, ahol az iskola Bódvaszilason körzetközpontként működött, tehát a hátrányos helyzetű családok gyerekek életébe beleláttam. És a mindennapokat látva, szemlélve, lelkipásztorként ugye elsődleges missziói terület az emberek között végzett szolgálat, ezért megpróbáltam megtalálni azt a módszert, amin keresztül legjobban tudunk segíteni a gyerekeknek. És arra jöttem rá, hogy Borsod megyében, ezen a térségen, ezen belül, ahol élünk, az iskolai oktatás, nevelés nem teljesen tudja betölteni azt a szerepét, amire adatott. Azt tapasztaltam meg, hogy a pedagógusok elsősorban nem erre is ilyen formán vannak kiképezve, hogy olyan akár szociális hátrányban levő, vagy tanulási nehézségekkel küszködő, szembenéző gyerekeket képezzenek ki, vagy tanítsanak, akikkel nap mint nap találkoznak. Ez egy speciális terület. És ezért hívő emberként, lelkipásztorként, ugye mindig a segítséget és a megoldást igyekszünk megtalálni, hogy hogyan tudjunk segíteni a gyerekeknek, a felnőtteknek, és így jött az ötlet, hogyha Isten ide tett le erre a területre, akkor hogyan tudunk segíteni a adott esetben a hátrányos helyzetű gyerekeknek is. Itt elsősorban erről volt szó, a 2H-s és 3H-s területen élő nehézségekkel küzdő családoknak, gyerekeknek milyen módon tudunk segíteni abban, hogy egyre jobban be tudjanak illeszkedni, elősegítsük az integrációjukat, minél sikeresebbek legyenek az iskolában, minél sikeresebbek legyenek az életben, és azt érezzék, hogy hasznos állampolgárai a társadalomnak. Volt egy oktatói nevelői szándék, ugyanakkor pedig lelkipásztorként, hívő emberként a közösségépítés volt a másik cél, és ezt a kettőt ragadtam meg, hogy gyülekezetet is építsünk, és segítsünk is a gyerekeknek és a családoknak.
1: És lett ebből egy több mint 200 oldalas, nagyjából 10 vagy 11 fejezetből álló disszertáció.
2: Ennek az előzményéhez még hozzátartozik, hogy éveken keresztül, évtizedeken keresztül, ugye csináljuk az angol tábort, és van nekem egy ismerősöm, a Pécsi Tudományegyetemen, dr. Szabó Gábor, ő az anglisztikai tanszéknek a vezetője. Ismerve az életemet, a munkámat, látta, hogy több hátrányos helyzetű gyermek, köztük ugye cigány gyermek is részt vett éveken keresztül a táborban, és látta ennek a fejlődését, és azt mondta nekem, hogy az, amit mi itt Bódvaszilason és a körzetben végzünk, ennek olyan gyakorlati haszna van, hogy érdemes lenne hozzátenni az elméleti részt, és lehet, hogy érdemes lenne tudományosan foglalkozni ezzel a területtel, mert hogy az, amit végzünk, az, ahogy végezzük, ez hatékony. És így kötött össze engem dr. Forrai Katalinnal, aki...
1: Ő volt a konzulense.
2: Ő volt a konzulensem, aki elég komoly szaktekintély ezen a területen, és amikor megkerestem a témával, akkor ő azt mondta nekem, hogy mi azt tanítjuk, amit maga csinál, segítek hozzárakni az elméletet, ön hozza a gyakorlatot, elvégez egy kutatást a megyében, és gyakorlatilag ennyi az egész. Természetesen ugye ez 4 év, vizsgák sorozata fél évenként, a végén komplex vizsga, aztán abszolutórium, háziövédés, rengeteg konferencia, az MTMT-ben tudományos publikációk megjelenés sorozata. Szóval van egy komoly 5 éves munka ebben a folyamatban, de egy teljes szakmai és lelki keresztényi rálátást kaptam arra, hogy hogyan működik a tanodarendszer Borsod-Abolcs-Zemplén megyében, hogy működik országos szinten, és meg vagyok arról győződve, hogy azok a lelkipásztorok, tanártársak, akik elkötelezetten végzik a feladatukat, és látják, hogy mivel néznek szembe a saját területükön, az egyik legnagyobb segítség a gyerekházaknak a működése, és a tanodáknak a működése, mert ugye a tanoda az a tanórákon kívül egy olyan program, ami segíti a gyerekeknek a tanulását, a nevelését, a beilleszkedését és a felzárkózását.
1: Mindjárt beszélünk még erről, de egy kérdés konkrétan a disszertációhoz. A szakmai tudományos közösség, tehát akik előtt megvitte ezt a dolgozatot, mennyire ítélte ezt a disszertációt egy hiánypótló munkának?
2: Már az elején tudtuk, hogy hiánypótló.
1: És ön mennyire érezte annak? Ez is egy fontos kérdés.
2: Igen, így is közelítettük meg. Tehát ugye a kutatásnak és egy disszertációnak az egyik alapja az, hogy olyan innovatív módszert mutass be, és olyan területet kövess és kutass, amit ebben a formában előtted nem végzett senki. Tehát ettől lesz újszerű, ettől lesz tudományos, és ugye mi itt egy komplex rendszer szemléletű megoldást kerestünk arra, hogy rálássunk az egész térségre. Mindenképpen a bizottság részéről, a bizottság elnöke részéről elismerésre került az, hogy itt egy hiánypótló kutatásról van szó, és akár ennek a mintának az alapján érdemes lenne a többi megyében is ugyanezt elvégezni, sőt, alternatív javaslatként meg is fogalmaztam azt, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, és miért lenne szükség ezekre a kutatásokra, akár azoknak a hipotéziseknek a tovább gondolására, vagy azoknak a téziseknek a bemutatására, ami itt történt, hogy miért állja meg a helyét, és hosszú távú javaslatokat is fogalmaztam meg, és szakpolitikai javaslatokat is arra, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan végezni megyei szinten, vagy akár országos szinten is.
1: Mit tud nyújtani egy tanoda, amit egy iskola nem? Miben másabb?
2: Más struktúrában működik. A tanodáról tudni kell azt, hogy amikor elkezdődött Magyarországon a 90-es években, akkor elsősorban alapítványok, civil szervezetek kezdték el működtetni, aztán jöttek az egyházi szervezetek. Szükséges volt ahhoz, hogy uniós forráson, pályázati kereten belül lehessen ezt működtetni. Aztán, hogyha ez hatékony volt és sikeres, és azoknak a kritériumoknak, meg elszámolási feltételeknek megfelelt az adott intézmény, akkor tudott pályázni hazai támogatásra, mert azt jelenti, hogy az első próbát kiállta, innentől kezdve tudott működni hosszú távon hatékonyan egy-egy közösség. Olyan töbletet biztosít a gyerekek számára, amire az iskolában nincs idő. Ha megnézzük a gyerekek életét az iskolában, akkor ott van egy tanmenet, az szerint haladni kell. Nem akarok belemenni a magyar oktatási rendszerbe, annak az előnyeire és hátrányaira, mindenki jól ismer, elég sokat beszélnek róla a tanártársak, viszont én inkább arról beszélek, hogy van egy olyan otthoni szülői töblet, ami szükséges ahhoz, hogy azt a fajta teljesítési értéket és normát, amit az iskola elvár a gyerektől, azt megfelelően tudja elvégezni. Ez kell a gyermeknek a szorgalma, kell a családi háttér, kell az a környezet, ami ezt elősegíti. Ahhoz, hogy a felkészült pedagógus, szakember a tanmenetnek megfelelően tudja vinni, vezetni a gyerekeket, hogy sikeresek legyenek. Ha nincs meg az otthoni töblet, nincs meg a hozzáadott érték, akkor jön a lemaradás, jön a leszakadás, jön a távolodás. És a dolgozatban ki is térek a nyelvi kódoknak a használatára, meg a kulturális tőkének a használatára. Ez azért tartom nagyon fontosnak, mert Bernstein beszél a nyelvi kódokról, és hogyha ennek a lényegét megértjük, akkor új szemléletmód közeledik az oktatásban és a nevelésben is. Hiszem, hogy nagyon sok pedagógus ezt érti, mert hát szakemberek nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Nem ugyanazokat a kulturális tőkéket hozzuk, sem szellemi, sem más tekintetben, és ezért úgy tűnik, hogy nem érti egymást nagyon sok esetben a peremvidéken élő gyerek és a pedagógus, főleg, hogyha a pedagógus ingázik és valamelyik nagyobb városból utazik ki az adott kisebb településre. És a tanodában éppen ezt a kulturális tőkét, ezt a fajta nyelvi kódot hidalja át az a fajta szemléletmód, amiben a pedagógusok, a segítő szakemberek jelen vannak, akár a fejlesztésben, akár az oktatásban, a nevelésben, és azt kell tudni a tanodáról, hogy itt elsősorban nem egy oktatási intézményről van szó, nem arról van szó, hogy a gyerek eljön és megcsináljuk a házi feladatot, amit egyébként neki kellene, vagy otthon kellene megoldani, hanem olyan módszereket próbálunk felmutatni, segíteni és fejleszteni őket, amelyen keresztül sikeresebb lesz, és hatékonyabb lesz, motiváltabb lesz olyan értékek felmutatásával, amiből az következik, hogy azt érzi, hogy ő is fontos, ő is hasznos. És ezért volt fontos a dolgozatban, ki is tértem az inkluzív nevelésnek a hatékonyságára, mert ez figyelembe veszi azt a fajta kulturális tőkét, amit hoz a gyerek otthonról, és arra építve nevel, arra építve tanít, arra építve mutat irányt, és nem azt mondja, hogy az, ami vagy, az, aki vagy, az, amit hozol, az rossz, hanem az jó, és ebből a szemszögből közelítjük meg a jövőt.
1: Mondjuk ki itt most alapvetően a roma gyerekek felzárkóztatásáról beszélünk a tanodák esetében? Tehát itt mondjuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében inkább ez a jellemző?
2: Inkább ez a jellemző, de ugye a tanoda lehetőséget biztosít mindenki számára. Többségben ők veszik ezt igénybe.
1: Tesz egy fontos megállapítást, mert azt mondja, hogy a továbbtanulás legnagyobb akadálya nem a pénzhiány, hanem a motiváló környezetnek, tehát a családnak a hiánya. Hogyan tudja ezt pótolni a tanoda, és mondjuk egy egyházi fenntartású intézmény esetében mi az, amit a gyülekezet, a közösség mellé tud még tenni, hogy segítse a hátrányos helyzetű gyerekeknek a továbbtanulását, sikerességét?
2: Az életben farkas törvények uralkodnak. Ez azt jelenti, hogy aki erősebb, aki gyorsabb, aki szervezettebb, aki motiváltabb, az lesz hatékonyabb, és az kerül mindig helyzetbe. Tehát nagyon nagy hátránnyal indul egy olyan gyermek, ahol bizonyos házban, hajlékban, hogy szépen fogalmazzak, mondjuk még szék sincs, vagy asztal sincs. Olyan lehetőséget biztosítunk a tanodában, hogy ezek meg tudjanak valósulni. Tehát egyszerűen érezze azt a lehetőséget, hogy ő el tud indulni, és az az érték, amivel ő rendelkezik, az elég ahhoz, hogy lehet, hogy egy kicsit több munkával, kicsit nagyobb odaadással, de sikerüljön elérni bizonyos célokat, és olyan célokat próbálunk vizionálni, amelyek elérhetőek. Azokat a motivációkat, távlati képeket, amelyeket otthon valamiért nem kapnak meg, vagy nem tudnak biztosítani a gyermekek számára, azt mi meg tudjuk tenni. Miért fontos ez? Azért, mert hívő emberként, egyházi intézményként fontos az ember. A civil szférában is fontos az ember, de az a különbség az egyházi és a civil, vagy az állami működtetési tanodák között, hogy mi Isten országát és közösséget építünk. Tehát hosszú távon tervezünk. Tehát nem csak egy adott időszakra, nem csak a gyermeknek az egy, vagy az öt, vagy maximum a 8 éves tanodai rendszerben való létére koncentrálunk, hanem hosszú távon az egész életére. Tehát nekünk fontos az, hogy sikeres legyen gyermekként, sikeres legyen középiskolásként, vagy gimnazistaként, vagy egyetemistaként, vagy szakmunkásként, sikeres legyen apaként, sikeres legyen anyaként, mert építi a közösséget, akár ott, ahol szocializálódott abban a környezetben, azon a településen, akár elkerül arról a településről. És hogyha ezt a fajta magabiztosságot, ezt a fajta szakmai felkészülést párosítjuk azzal a krisztusi keresztény bibliai értékkel, amelyben mindnyáján hiszünk és mindnyájunknak az értékrendjének az alapját képezi, ebből kifolyólag kap két olyan stabil távpontot az életében, hogy meg fogja állni a helyét akár a saját településén, akár más településen. Egyrészt egy magabiztonság a szakmaiságában, mert felkészült, másrészt pedig azt a fajta keresztény értékrendet hordozza, amellyel megint bárhova kerül a világba, megállja helyét.
1: Melyek voltak azok a kérdések, amelyekre szeretett volna válaszokat kapni ebben a doktori disszertációban, és ehhez képest egyébként milyen eredmények születtek?
2: Igazából véve a doktori disszertációnak volt 6 kutatói kérdése, és erre 6 megfogalmazott hipotézis, és ennek a valóságát kerestük, ami volt igazolódott, volt, ami részben igazolódott, és volt, ami nem igazolódott, de ugye ezen a területen mindegyik eredmény. Tehát ilyen kérdésekre kerestem a választ, hogy milyen különbség figyelhető meg az egyházi és nem egyházi tanodákban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Vagy például milyen tényezők befolyásolják a tanodában résztvevő hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeit. Vagy használnak-e a tanodák valamilyen rendszert, amelyel a volt tanodás tanulók életútját nyomon követik. Vagy a fenntartótól függ-e a tanodában folyó egyéni fejlesztések gyakorisága. Vagy rendelkezik-e a megyénk valamilyen térszerkezeti rendszerrel, ami alapján be tudja mutatni a tanoda hiányos részeket. Vagy olyan kérdésre kerestem a választ, hogy változott-e akár országos szinten, akár megyei szinten a tanodák száma az elmúlt időszakban. Ezeket bizonyítani lehetett. Megvannak erre a statisztikai szoftverek, ugye kutatói kérdés sort állítottunk össze a témavezetővel. Kiküldtük a megyében, megkerestem az összes tanodát. 44 tanodát azonosítottam be, ebből 34 válaszolt. Ugye ez már egy 70%-os eredménynek számít. Érdekes, hogy országos szinten is nálunk volt a legtöbb tanoda, megyét tekintve. Ugyanakkor a megszűnés is nagyon érdekes módon országos viszonylatban még egy 11%-os csökkenés mérhető, addig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 14%-os csökkenés volt. A másik dolog, amire rájöttünk, hogy tanoda hiányos térségekben szűntek meg tanodák, és mondjuk Miskolc körzetében pedig bővültek a tanodák. Személy szerint én azt látom, hogy minden településen vagy minden körzetben szükség lenne tanodára és gyerekházra, mert ez hiszem, hogy teljes mértékben elősegíti az integrációt, de ugyanakkor, mint minden, mindig pénzkérdés függvénye. Ezért van, hogy megszűntek tanodák, nem kaptak forrást, és ha nem kapnak forrást, nem tudnak működni.
1: És milyen következményei lehetnek annak, hogy jelentős mértékben csökkent Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tanodák száma, kifejezetten ugye itt a peremvidékekre, hogyha fókuszálunk, miért rossz az, hogyha ez a folyamat akár tovább romlik?
2: Elsősorban kap-e állami finanszírozást? Ha nincs állami finanszírozás, akkor nem tud működni. Ez az elsődleges. Vannak-e külföldi pályázatok? Ugye a Református Egyház együttműködik egy svájci alappal, programmal, a HEX szervezettel, amin keresztül több program is működik Magyarországon, több tanoda is működtetve volt, vagy működtetve van Magyarországon. Tehát ilyen külföldi források, ha működnek, megvannak, akkor az jó. Nagyon fontos kérdés a szakember, aki ezt működteti. És természetesen nagyon fontos az, hogy van-e elég gyerek. De a tanoda hiányos térségekben van elég gyerek, csak meg kell szervezni. És ezért azt láttam, hogy mivel az egyháznak lételeme a misszió, küldetése a misszió, a hátrányos helyzetű gyermekek, embereknek a segítése, ezért már eleve rendelkezik olyan infrastruktúrával, ahol ezt be tudja indítani. És hogyha kellő támogatás van, akkor ez nagyon jól tud működni. Bódvaszírosan azért volt különös a tanodának a működése, mert ha csak egy-két programot emelek ki, akkor az volt a cél, hogy cigány gyerekek és magyar gyerekek együtt vegyenek részt. Mert amikor volt egy délutáni foglalkozás, zeneoktatás, zongora, gitár, dob, 30 kilométeres körzetben sehol nem volt ott a környéken. Tehát kijöttek a szakemberek, és megszervezték. Tehát volt egy ilyen Bódvaszilason. Toronádoskán is volt egy tanoda. Miskolcról jártak ki a szakemberek. Ezek óriási dolgok. És nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen sokat jelent, amikor egy képzés, akár zenei képzés, akár bármilyen más szakmai képzés, fejlesztés, megérkezik vidékre, mert nagyon sok hátrány van egy vidéki gyermek számára, amit nem tud elérni, nem tudja a bizonyos kompetenciáit időben fejleszteni ahhoz, hogy később aztán abból még több előnyt kovácsoljon magának.
1: De Bódva Szilason egyébként nem csak a tanoda volt az egyetlen ilyen missziós tevékenység, vagy nevezzük így hátránykompenzáló program, hát ugye ott van a biztos kezdett gyerekház, illetve a gyülekezet szervezésében számos program, mondok egy példát, ifjúsági táborok is megvalósultak. Valahogy össze tudtak kapcsolódni ezek a tevékenységek a gyülekezet életében, hiszen most már ugye nem ott lelki pásztor, de hát ugye nagyon sok munkája volt abban, hogy ezek a folyamatok elinduljanak és kialakuljanak a településen.
2: Így utólag visszatekintve nagyon könnyű dolgom volt. Egyik reggel fogtam egy tucat fehér lapot, A4-es lapot is, ugyanannyi tollat, összehívtam a cigány testvéreket, és azt mondtam nekik, hogy írjátok le, hogy mit szeretnétek magatokkal kezdeni, hogyha lenne kellő képesség, kellő pénz, kellő finanszírozás. És 25 ember visszahozta a papírt, és gyakorlatilag az egész gyülekezeti missziót, ifjúságit, gyülekezetit, cigánymissziót, tanodát, gyerekházat, táborokat erre építettem rá, mert el szoktuk követni azt a hibát, hogy kitalálunk valamit, aztán hát ha jó lesz, aki jön, jön, aki nem, nem. De ha megkérdezzük az embereket, és ez igaz volt a településen minden rétegre, hogy mi az, amit szívesen csinálnánk, mi az, amit beleállnánk, akkor innentől kezdve használjam ezt a csúnya kifejezést, hogy nem volt baj az indikátorokkal. Nem kellett azért harcolni, hogy hozzunk már valahonnan még két embert, mert nem telt be a hely, hanem jöttek az emberek maguktól. És észszerű, saját maguk által kitalált programokat kezdtünk el szervezni, amin örömmel részt vettek. Ezért tudott összekapcsolódni a gyerekház, ahol behoztunk olyan anyukákat. Döbbenet volt számomra az, hogy 6. gyermekét nevelte, és a gyerekházban kellett megtanítani, hogy hogyan kell egy zöldséglevest elkészíteni, mert még nem tudta. Amikor a gyermekének megünnepeltük a születésnapját, mert van egy ilyen program, és tortát készítettünk, és feldíszítettük a tervet, akkor az anyuka elsírta magát 20-akárhány évesen, és azt mondta, hogy életébe nem volt így megünnepelve az ő születésnapja. Nem ünnepelhetnénk meg az ő születésnapját is, és megünnepeltük. Olyan alapvető dolgokat sikerült elérni, ami nem szakmaiság, hanem azt mondom, hogy emberiség és szeretet. És akkor erre épült fel a közmunkaprogramunk. Tehát volt, hogy amikor 20-25 apa és anya együtt dolgozott, a gyerekeik ott voltak a tanodába, az anyukák ott voltak a gyerekházba, az apukák végezték a munkát, az egyház biztosította a hátteret. A gyülekezet egy befogadó környezet volt. Természetesen voltak, akik kritikát fogalmaztak meg, hogy biztos jó lesz ez hosszú távon, de összességében a végén mindenki azt mondta, hogy jól tettük, hogy ezt elvégeztük, jól tettük, hogy ebbe beleálltunk. És akkor a kormányzat minden lehetőséget megadott számunkra, hogy ingatlan tudjunk vásárolni, hogy csak erre a célra használt épületeink legyenek. Ráadásul ez bent a falu központjában, tehát nem vittük ki a falu szélére. Egyszerűen meg akartuk élni a hitünket, az ismeretünket, a tudásunkat ott a közösségben, és ez nagyon jól működött. Elvittük a gyerekeket táborokba, napközésbe. Bódva Szilason voltunk, 16 évig szerveztünk ott nemzetközi angoltábort. Elvittük a cigány gyermekeket is. És amikor hazamentek a gyerekek, akkor egyik nap megállított egy édesapa, és megköszönte, hogy az ő gyereke is részt vehetett egy ilyen színvonalas táborban. Beszélgettünk, és azt mondja, szeretne elmondani valamit, és közben megfogalmazni egy kérést. Megkérdezte a gyermekét, hogy mi volt a legjobb egész héten. És mondta, hogy sokat énekeltünk, bibliai történeket tanultunk, de a legjobb számára az volt, hogy minden este fürdött. Azt mondta nekem ez az édesapa, hogy neki nincs fürdőszobája, nincs benti vécéje. Nem tudnánk ebbe segíteni? És tudtunk. Igyekeztünk. Ez a család lett utána a legjobb családunk. A gyermekek konfirmáltak. Érettségiztek. És megértettem azt, hogy minden embernek a természetében benne van a jó, a szép után, a jobb utáni vágy. És hogyha igényességet mutatunk fel szeretettel, akkor ezt megérzik az emberek. És képesek arra, hogy úgy éljenek, ahogy addig az nem volt szokás, vagy nem volt hagyomány. És ezt a fajta rejtett értéket én ma látom minden emberben, akár halmozottan hátrányos helyzetű vidéken lakik, akár nem. Természetesen a rossz is bennünk van, és arra is hajlamosak vagyunk, hogyha nem figyelünk a jóra. De ezzel azt akarom mondani, hogy azért volt sikeres, mert nem pénzt akartunk elkölteni, nem egy programot akartunk megvalósítani, hanem meg akartuk érinteni az emberek szívét, meg akartuk az Istent mutatni, oda szeretni az Istent eléjük, közibük, és én azt hiszem, hogy ez sikerült. Amikor oda kerültünk Szilassra, én nem tudtam, hogy nekem a cigány misszió lesz az egyik fő motiválóm, és ezt fogom csinálni. De mivel oda kerültem, és volt rá lehetőség, ebbe állított bele az Isten. És az, hogy a végén 16 év szolgálat, ottani szolgálat után, már ugye most már 20 éves lelkipásztori szolgálat után, azt érzem, hogy mindaz, amit ott elvégeztünk, és természetesen itt folytatjuk, mert ugyanúgy végezzük ezt a feladatot, és itt is vannak ilyen missziós alkalmaink, roma alkalmazottaink, valahogy ez nekem fontos, benne van az életemben, hozzátartozik az életemhez.
1: Az itt az ugye most a Miskolc felvárosi református gyülekezetet igen. Jelenti a hallgató kedvéért.
2: Igen, mivel itt is fontos, megváltozik a környezet, megváltozik a szemlélet, és segíti az együttélést, segíti az együttlátást, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és Isten ezt egyszerűen azt érzem, én ajándékként fogadom, veszem Isten kezéből azt, hogy ennyi munka, ilyen jó, stabil családi háttér, mert kellett a feleségem is, a négy gyerekemnek is a türelme, hogy ezt ezzel az intenzitással végezzem, de megkoronázta ezt a munkát azzal, hogy egy disszertációt meg tudtam fogalmazni, össze tudtam rakni egy olyan programot, ami egyrészt bemutatja ezeknek a fontosságát, bemutatja azokat az egyházi értékeket, amelyek igenis többletet hordoznak a társadalomban, és ezek komoly értékek, hogyha visszatekintünk az évszázadokra, akkor az egyháznak mindig megvolt az a többlet hordozása az Isten jelenléte miatt. Persze valamikor hiteltelenítettük magunkat. Mi is emberek vagyunk. Talán az életünkkel, élethelyzetünkkel, de épp azt mutatja Isten igéje, hogy mindnyájan az ő kegyelméből élünk. És vannak mélységek, magasságok az életünkben, de hogyha ráfókuszálunk, hogyha foglalkozunk egymással, ha szeretjük egymást, ha törődünk egymással, akkor Isten ezt meg tudja, sőt meg is akarja áldani.
1: Mit tanulhatnak egymástól az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák hosszú távon?
2: Mindenkinek vannak sajátos értékei, értékrendjei. Talán a civil állami tanodáknak a módszertana, a célszerűsége, a motivációja ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen a gyerek. Ezt érdemes megnézni és eltanulni azokat a módszereket, hogy ez hogyan végzik. Az egyháziak

0: te felől érdeklődünk, akkor kitérő választ ad, de beiratja a gyermekét egy egyházi óvodába, iskolába, intézménybe, mert érzi és tudja azt a szakmaiságot, érzi és elismeri azt a lelki töbletet, amit évszázadokon keresztül az egyház felhalmozott, és tovább tud adni, és látja, hogy ezek az értékek olyan pluszt adnak a gyermeknek, amitől jobb lesz ő is, és a körülötte lévő emberek és a társadalom is.
1: Zárásként, szimbolikusan most én is azt kérem öntől, hogy vegyen elő egy üres papírt és egy tollat. Hogyha az oktatás politika felől mondjuk érkezne egy megkeresés önhöz, akkor a disszertációban megfogalmazott javaslatok közül melyik lenne az, amit mindenképpen megfontolással javasolna? Vagy azt mondaná, hogy igen, ezt mindenképpen érdemes lenne megvalósítani. Van ilyen?
0: Több javaslatot is megfogalmaztam. Egyet akkor kiemelek. Nagyon jól ismerjük, hogy vannak roma szakkollégiumok a felsőoktatási intézményekben. Ez nagyon nagy segítség azoknak a gyermekeknek, akik ugye leszakadó térségekből érkeznek, és egy ösztöndíj programon belül biztosítják azt a hátteret, hogy megfelelően tudják végezni a tanulmányaikat. Én azt szorgalmaznám, hogy legyenek középiskolás szinten is ilyen roma szakkollégiumok, mert a tapasztalataim alapján azt látom, hogy nagyon sok szülő, hátrányos helyzetű szülő nem meri beengedni kollégiumba a gyermekeit, mert fél attól, hogy drogozni fognak, alkohol, olyan atrocitások érik, ami nem jó lesz a gyerekének. Én tudom azt, hogy vannak jól működő kollégiumok, de speciálisan középiskolás szinten, hogyha sikerülne roma szakkollégiumokat beindítani, az nagyban segíteni a leszakadó térségekből érkező gyermekeknek a továbbtanulási esélyeit, és hosszú távon tudom azt, hogy ez a társadalomnak is jó lenne.
1: Mi lesz az utóélete ennek a doktori disszertációnak? Ezen gondolkodott már, hogy hogyan tovább?
0: Ugye nem csak Borsod-Abaúj Zemplén megyében végeztem kutatást, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, a térszerkezeti rendszert elkészítettük, és Heves megyében is. Igazából véve kellene egy összehasonlító tanulmány, hogy ott hogy működik a többi megyében. Kellene egy longitudinális vizsgálat a tanodában élő gyermekeknek az életét tekintve, éveken keresztül mérni azokat a gyermekeket, hogy hova jutottak el, és én meg vagyok győződve arról, hogy azok, akik tanodai oktatásban részesültek, és megfelelő utánkövetés van, és segítés és odafigyelés egymásra, az hosszú távon az hatékony és kifizetődő, mindenki számára jó. Van cél, mindenképpen foglalkozok még tudományosan ezzel a területtel. Igen, ez egy jó felhalmozott tudás lett az elmúlt évek alatt, és azt keresem, hogy ezt hogyan tudnám elsősorban az egyházam, a közösségem, a térségem, a Tiszáninneni Egyházkerület javára fordítani, mert tudom azt, hogy hozzám hasonlóan nagyon sok gyülekezet, nagyon sok lelkipásztor végez hasonló munkát a terepen, a telepen, és ők azok a szakemberek, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én, mert tudják, hogy ez nem csak szakmaiság, tudják, hogy ez misszió, tudják, hogy ez gyülekezetépítés, és tudják, hogy abból az isteni szeretetből, amit ők is megkaptak, egy csipet nyit, ha tovább annak, akkor jobb lesz a világ. Szóval ezt valahogy össze kellene fogni, és jó is lenne kerületi szinten összefogni ezt, sőt, annyi mindent hallani mostanában a világhálón, meg olvasni az egyházról. Szeretném megmutatni az egyháznak ezt az oldalát, ezt a lehajló, szeretetteljes, nem a pályázati pénzekre fókuszáló, hanem azokra az emberekre fókuszáló tulajdonságát, ami tényleg jobbá teszi az életet, tényleg jobbá teszi az embereket. És én hiszem azt, hogy ehhez meg is fogom találni a megfelelő megoldást, munkatársakat, akikkel ezt meg tudjuk valósítani.
1: Ez majd egy következő beszélgetés témája lesz. Meleg Attila lelkipásztor volt a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Még mindig kevesen ismerik a tanodákat, pedig ezek az intézmények nap mint nap olyan gyerekeknek segítenek, akiknek az iskolai sikerhez a család nem tud elegendő támogatást nyújtani. Magyarországon jelenleg mintegy 180 tanoda, több mint 5000 hátrányos helyzetű diák tanórán kívüli fejlesztésében vesz részt. De vajon milyen szerepet töltenek be ezek a közösségek a fiatalok életében, és van-e különbség az egyházi és a nem egyházi fenntartású tanodák munkája között? Ezekre a kérdésekre kereste a választ dr.

0: Értekezésében Meleg Attila, református lelkipásztor, aki sikeresen megvédte dolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. A kutatás a tanodák működését, eredményességét és társadalmi szerepét vizsgálja, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítására. Mai adásunkban Meleg Attilával beszélgettem.
1: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, amelyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. I am yours and you are mine.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. Az indoklás alapján a felülvizsgálatban a nyilvánosságot, kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A bizottságot pedig azért állítják fel, hogy konkrét javaslatokkal segítse a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztassa. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. A civil szakértők az elnökkel és a szolgálatok által jelölt tagokkal ellentétben díjazásban részesülnek a munkájukért. A forint erősödésének és az élelmiszerárak alakulásának döntő szerepe van a fogyasztói árak kedvező alakulásában, míg a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek, jelezték a júniusi adatokhoz fűzött elemzésükben az MTI-nek nyilatkozó szakértők, akik biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint júniusban 1,7%-osra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme. Virovácz Péter, az ING Bank fő közgazdásza úgy fogalmazott, a következő hónapokban a szolgáltatások inflációjában további élénkülésre lehet számítani. A forint ereje továbbra is féken tarthatja a tartós fogyasztási cikkek inflációját, miközben az extrém meleg időjárás az energiafelhasználás megugrása miatt megjelenhet az emelkedő közműszámlákban. Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint az előrejelzések inkább az infláció kisebb gyorsulását várták. Hozzátette, egyértelműnek tűnik, hogy nincs akadálya a további kamatcsökkentéseknek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az MTI-nek küldött kommentárjában azt emelte ki, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerek ára alacsonyabb, mint egy éve. A külpiaci trendek és az erősödő forint pedig a dráguló energia, a növekvő fuvarköltségek és a mezőgazdaságot sújtó aszály ellenére is támogatja az élelmiszerek árcsökkenését. Az OKS szerint ezek a tényezők kedvező feltételeket teremtenek a kormány számára ahhoz, hogy gyorsan kivezesse az árrésstoppot a piacról. Magyar vezetésű konzorciumi háttérrel vizsgálja júniustól 36 hónapon át egy nemzetközi projekt a bioalapú gazdaság fejlődési lehetőségeit Európában. A fosszilis eredetű nyersanyagok kiváltásában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló növényi alapanyagok, köztük a repce, a cukorrépa, a kender és a len, de ezek termesztésük környezeti hatásairól még mindig nem tudni eleget. Az új projekt olyan eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik a különböző növénytermesztési rendszerek összehasonlítását és a környezeti gazdasági következmények értékelését. Vizsgálják többek között a földhasználatra, a vízkészletekre, a biológiai sokféleségre, az üvegházhatású gázok kibocsátására és a jövőbeni piaci lehetőségekre gyakorolt hatásokat. A megbízható és összehasonlítható adatok a gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények a bioalapú értékláncok kialakításában, valamint a fenntarthatóságot segítő döntéshozatalban támogathatják a gazdálkodókat és az iparági szereplőket. Az Európai Unió tanácsa ír elnökségének 3 fő prioritása: Európa gazdasági versenyképességének javítása, az Európai Unió alapvető értékeinek védelme, valamint az uniós polgárok biztonságának megerősítése, jelentette ki Michael Martin ír miniszterelnök Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír soros elnökség programjait ismertetve hangsúlyozta, Európának sürgősen javítania kell versenyképességén és termelékenységén, mert enélkül nem tartható fent az európai életforma, a szociális biztonság, az egészségügyi ellátás és a fenntartható fejlődés. Mint mondta, az egységes piac Európa gazdaságának alapja, ezért csökkenteni kell a belső piaci akadályokat és a szabályozási terheket.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: apikén.
1: A bogyós gyümölcske.
2: Édesem.
1: Szent Péteresen.
0: Főr Elise.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Rosti fiú esete. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: 12. Titanil az húgó fejjel ébredt másnap déltájban. Kelletlenül utasított el Trulla frissítőit, a fürdő után újra visszabújt vánkosai közé. Maga se tudta, mi bántja. Szerette a könnyű mámort, a mosolygó arcokat, a gondtalan nevetéseket, azokat az órákat, amelyek nem patát, hanem szárnyakat viseltek, és nem hagytak törést se az arcon, se a szívben. Nézte magát a kerek tükörben. A bőre fehér volt és friss, a szeme fényes és kipihent. A szívét is üresnek érezte, és ennek örült. Szerette alvó, mély kútnak érezni a szívét, amelybe csak a nap süt be, és úgy megtölti fénnyel, hogy másra nem marad benne hely. Mióta Varanész itt volt az udvarnál, néha azon kapta magát, hogy a szíve kútjában annak a komoly képét látja. De mostanában csak olyankor jutott eszébe a perzsa, ha látta. Mikor is látta utoljára? Igen, mikor Quintiportól a virágot kapta. Quintipor, gránátvirág. Merne fogadni, hogy a sötétben is elvörösödött az este a rabszolga, mikor odasúgta neki, hogy ezután ez lesz a neve. De csak ugyan olyan halvány rózsaszín a szája, ártatlan száj, a szeme is olyan tiszta gyerekszem. Megint elővette a tükrét, és egy kicsit fanyarul nevetett önmagára. Neki már többet tud szeme szája. Nehéz lépések döntek a folyosón. Galérius csapta szét az ajtófüggönyöket. Nagy piros arca, fekete csordás szeme tüzelt a megelégedettségtől. Légy üdvöz, Augustella! Harsogott rá a lányára. Nem hiába titán az apád kis tücsök. Te belőled nem Augusta lesz, hanem Augustus. Azt hiszem, nem is sok idő telik bele. Ohó, Galérius megfizet. Titanilla előtt megképzett az esti kép. Az összebújó két öreg katona, aki nagy rablásra készül, vagy összeesküvésre. Hallotta a suttogásokat, a fenyegetőzéseket és fogadkozásokat. Apám, szólalt meg hirtelen, miért gyűlölötte a Dominust? Ezelőtt soha nem mert volna ilyet kérdezni az apjától. Most, hogy eldöntötték a sorsát, a dac és kétségbeesés vakmerővé tette. Galérius rámeresztette a szemét a lányra. Hogy jött ilyen az eszedbe? A Dominus öreg lett és tehetetlen. Dühös vagyok rá, az lehet. Sajnálom is, kár érte, hogy a Fláviusok megrontották. De nem gyűlölöm. Őt nem. Menjen haza Szalonába káposztát ültetni. És éljen 100 esztendeig, azt nem bánom. De a főistentelent minden ivadékostul az öklömmel verem agyom. A takarón hevert a súlyos ezüstkorong. Titanilla tükre fölkapta, és két hüvelykujjával szétrecsentette, mint egy mandula pogácsát. A lány most már elhitte, amit Romula nagyanyjától hallott az apja erejéről. Csordás korában a legbőszebb bikát is megszelítette. Úgyhogy megkapta a két szarvát, és kicsavarta a nyakát. A lovak patáját két ujjával feszítette le dühében. Ő ugyan eddig mindig azt hitte, hogy a szemével csinált mindent. Látta, hogy az óriás szenved, és sejtette, hogy nem az istenekért szenved. Így csak magáért gyűlölhet az ember, nem olyan távoli dolgokért. Megsimogatta a kezét. Bántottak, apám? A vállát kapta meg a lánynak. Ha az ujjait szorítja, úgy meg kicsordul belőlük a vér. A hangja üvöltés volt. Bántottak! Hát elfelejtetted már Karhét, hiszen te is ott voltál. Kicsi lehettem, apám, nem emlékszem. Tudta, hogy volt valami csata egy ilyen nevű helyen, és most már az is eszébe jutott, hogy a dajkája azt mondta egyszer, annak kivágják a nyelvét, aki arról beszél. Azt hitte tréfa, de a csaták nem érdekelték, nem kérdezősködött tovább. Tudom, mindenki úgy tesz, mintha nem emlékezne, de a hátam mögött mindenki azon röhög. A legutolsó katonám is leköpérte. Nem emlékszel, mi? A lány torkára tette a kezét. Az érezte a rettent ujjak hegyében a megveszekedett vérlüktetését. De volt annyira apja lánya, hogy a pillája se rebbent. Inkább a te folytogatásod, mint a Maxentius ölelése, mondta fagyosan. Kapta el a kezét dühösen. Hát nem érted, hogy nem Maxentiusról van itt szó, hanem Maximianusról. A fián keresztül akarom a markomba tartani. Vagy azt akarod, hogy az öreggel vetesselek el? A lány szemét lefogta az utálat. A Cézár lecsillapodva járkált les fel a szobában. Ide hallgass, majd eszedbe juttatom, mi történt Karhénál. Cézársága a második esztendejében történt. Négy fronton lángolt a háború, neki a perzsa hadszintér jutott. Száporral állt szemben Varanész nagyapjával, akitől legtöbb félnivalója volt az impériumnak. Nem sokkal azelőtt, még a nagy anarchia idején tönkre verte a római légiókat. Elfogta magát Valérius császárt, elevenen megnyúzatta, és pirosra festett bőrét kitömetve hordoztatta meg Perzsia városaiban. Nem csak hadi érdek, de a római büszkeség is követelte a gyalázatos tett megtorlását. A döntő csata előtt való este megérkezett a táborba Dioklecianus, aki akkor verte le az egyiptomi lázadást, és Constantius, aki Britanniát kényszerítette meghódolásra. Megbeszélést tartottak, Constantius keveselte a római haderőt, és azt tanácsolta Galériusnak, hogy várja meg az erősítéseket, ne vigye mészárszékre a rendelkezésre álló légiókat. Ő tiltakozott a beavatkozás ellen, és mivel Dioklecianus nem mondott véleményt, másnap reggel nekivágott hadaival a sivatagnak. A győzelem biztos is lett volna, diadalhoz szokott edzett légiókat vezetett, de a benszülött útmutatók a sakzsoldjában álltak. Félrevezették a légiókat, a perzsák kelepcéjébe vitték, és a rómaiak kegyetlen vereséget szenvedtek azon az átkozott helyen, ahol évszázadokkal azelőtt Crassus a triumvér életét vesztette. A csatavesztés azonban csak emberveszteséget jelentett. A sakk nem ment át támadásba, sőt, belső villongások miatt sietett elvonulni diadal a helyszínéről. Dioklecianus azonban irtózatos haragra gerjedt, és olyan megszégyenítést talált ki, amely kegyetlenebb volt, mint az ellenség kezére került császár megalázása. Ő díszkocsiján ült oldalán Constantiusszal, és nekem a római birodalom Cézárának 2000 lépést kellett futnom a kocsi után, mint egy rabszolgának. Bíbor cipőben, bíbor palástban, fejem a cézári koszorúval, a megmaradt légiók szemláttára. Nyugodtan kezdte, de most már megint ordítva beszélt. Homlokán kidagadtak az erek, ami az útjába került szék, vánkos ruha, azt bőszülte, rugdosta szét. Tudod már most, mit jelent az apádnak, Karhé? Kiszaladt a szobából, s egy elfakult bíbor szandárral tért vissza. Látod, ez a Karhé cipő, vágta földhöz az összeszáradt szandát. Ezt én azóta mindig mindenütt magammal hurcolom, s minden este megesküszöm rá az isteneknek, hogy lesz még ennek friss bíbor színe. Mindenkinek a vérébe gázolok vele.
0: aki részes a gyalázatomban. Konstantius Éba, aki a tanácsot adta Dioklésznek. A fagytyak Éba, mert azokban is az ő aljas vére folyik. Az istentelenekébe, akikkel ki akarja magát császárnak kiáltatni, mihelyt az öreg Dioklész befogja a szemét. De azt nem éri meg. Akkorára a magját is kiírtjuk az istenteleneknek, s az utolsó a sápat pofájú lesz. Ezzel az öt ujjammal szorítom ki belőle a párát, és döktetemét 2000 lépésnyire húzom a kocsim után a porban, a légiók szeme láttára. Patakzó verejtéke a bíbort is átnedvesítette rajta. Titanilla a hálóköntöse ujjával törölgett az eltorzult arcot. Irtózattal is, szánalommal is nézte az örítő bosszúvágy betegét. Tudod most már, miért kell a titánnak összefogni Herkulessel? Tudom, apám, mondta lány csendesen, s mindkét kezét rászorította a szívére. Trulla tipegett be a szobába, újabb kísérletet tévén kis úrnője megetetésére. Mit hoztam ám én az én drágaságomnak, de mit ám? Örömében mindjárt piros lesz a sápad babácska, ha ezt meglátja. Mit hoztál, Trullám? Fordult oda lán. Megkönnyebbedett, hogy nem kell az apjára nézni. Mivel szokott otthon a drága Romula nagymama az ő kis cicájának kedveskedni? Vajalja! Fodorodott mosolyra a lány sápadcája. Galérius tréfás fintort vágott, parasztka, még ezen a napon is, mikor a nyertest várja. Aranypálcás janitor alázatoskodott be, de nem Maxentius jelentette. Tágész, a háruszpexek és augurok tisztelendő főnöke és az érdemes Szincellus, az orvos jelentek meg a szentséges úr parancsolatára. 13. A Szent Konzisztórium utolsó ülésére készültek. Négy szolga a tanácskozó terem mozaikját mosogatta. A császár a napot mindig azzal kezdte, hogy áldozatot mutatott be az isteneknek, nem csak mint vallásos ember, hanem mint legfőbb pap is, a római birodalom Pontifex Maximusa. Azután a bélnézők, s a úton volt, vagy hadban járt, a madárjósok által jeleket kért tőlük. Vajon szerencsésnek, vagy szerencsétlennek ígérkezik-e a nap? Az utóbbi esetben tartózkodott minden komolyabb dologtól, sőt, fontosabb törvények aláírását is elhalasztotta. Az ármaximálási törvény le nem tagadható kudarcát is annak tulajdonította, hogy az ediktumot a naptár figyelő papok elnézéséből baljóslatú napon, a Cannae-i csata évfordulóján adta ki. Természetes, hogy a koronatanács ülése előtt fokozott gondja volt az istenek jó indulatának biztosítása. Nem érte be azzal, hogy maga hintett tömjént az áldozati tűzre, hanem véres áldozatot is mutattatott be Tágészszel, aki a leült állat zsigereinek megtekintése után jelentést tett az istenek hangulatáról. Eddig a Szent Konzisztóriumnak minden ülés előtt kedvezők voltak a jelek. Ma azonban Tágész leverten lépett ki a függönyök mögül, ahová az áldozat bemutatása után a bélnézők testülete bevonult. Fekete pálcájával rámutatott a rezgő, párolgó borjú belekre, amelyeket két háruszpex tartott bronztálcán. Szentséges úr, az istenek neheztelésüket tudatják. Kegyeskedj a magad szemével megtekinteni, hogy a belek lyukacsosak, s a máj belső karéja hiányzik. Máskor is megtörtént már, hogy beteg állat került az áldozó papok kése alá. A császár nyugodtan rendelkezett. Tudakolt meg az istenektől neheztelésük okát. Tágész újra a függönök mögé vonult papjaival, a császár pedig uralkodó társaival, s az aznap szolgálatban lévő udvari tisztviselőkkel ájtatosságba merült az oltár előtt, amely fölött még szállongott a tömjén és a megégetett húsdarabok füstje. Kisvártatva a főjós már jelentette az istenek kedvetlenségének okát. Valaki van itt az áldozók közt, legszentebb úr, aki nem tiszta szívvel áldozik. Óvatosan beszélt, s csak a császár sürgető intése után folytatta. Az istenek nem fogadták el azt az áldozatot, amelyben olyanok vesznek részt, akik nem hisznek bennük. Az istenek azt is tudják, hogy gyűlölőik babonás jeleket viselnek a ruhájuk alatt, az ő idegen istenük tiszteletére, aki gyűlöli az ős isteneket. A császár a gyülekezet felé fordult. Ki az közületek, aki nem hisz az istenekben? Ketten léptek elő az aznapi szolgálattevő kamarások, Doroteusz és Gorgonius. Ti is istentelenek vagytok? Mi keresztények vagyunk, legszentebb úr, borult le a két udvari ember. A császár az ajtóra mutatott. Távozzatok, hogy jelenlétetek ne ingerelje az isteneket, mondta nyugodtan. Te pedig, Tágész, gondoskodj új áldozatról. A főpap kissé csalódottan intézkedett másik áldozati állat előkészítéséről, de az istenek engesztelékenyebbeknek mutatkoztak, mint ő. Kedvező jeleket adtak, mint Tágész jelentette, és ezzel nem csak azt fejezték ki, hogy valóban az istentelenek jelenléte ingerelte fel őket, hanem azt is, hogy meg fogják áldani, amit földi helytartóik aznap határozni fognak a világ sorsáról. Diocletianus azonban mégis elkedvetlenítette a dolog. Éppen erre az utolsó ülésre tartogatott egy nagy tervet, amelyet alkalmasnak ítélt arra, hogy tökéletessé tegye a birodalom belső békét. Nem sokat tudott ugyan a keresztények istenéről, de amit hallott róla, arról győzte meg, hogy az hatalmas isten, és méltó arra, hogy befogadják a többiek közé. Sok minden összeátszott abban, hogy ez a gondolat megfogadjon a lelkében. A csíráját talán Maximianus ültette el, mikor megborzongatta a tébai légió történetével. Ő sok légiót látott már elvérezni, és nem egyszer fordult meg olyan csatatereken, amelyek halottakkal voltak borítva, ameddig a szemmel látott. De azok a katonák azért haltak meg, mert ő parancsolta nekik. Aki fizette a zsoldot, és villogtatta a pallost. Nem is volt biztos a haláluk, csak kockáztak vele az életükre egyenlő eséllyel. A tébaiak biztos halálba mentek egy isten parancsára, akit nem láttak, aki nem fizetett nekik zsoldot, és nem villogtatott mögöttük hóhérpallost. Az az isten, aki ilyen fegyelmet tud tartani, nagy hadvezér lehet, és marsnak nem válik szégyenére, ha társává fogadja. Sokat gondolt arra is, hogy ez az új isten tiltja a gyűlöletet, s lassanként rájött arra, hogy ebben valami különös bölcsesség van, ami a többi istennek eddig nem jutott eszébe. Emlékezett rá, hogy Esculapiust, akinek ő egész életében buzgó tisztelője volt, Jupiter azért vitte föl az Olimposzra, mert megijedt attól, hogy minden betegség meggyógyításával halhatatlanakká teszi az embereket. Az istenek atyának felfogása szerint a halálra szükség van, mert ha az nincs, a halandók nem tisztelik többé az isteneket. De vajon szükség van arra, hogy gyűlölség is legyen az emberek között? Nem járnának-e jobban a halandók, ha nem gyűlölnék egymást, és nem jelentené-e az az örök békét a birodalomnak? Végre az is jól esett a császárnak, ahogy megérkezése estéjén a keresztények fogadták. Igaz, hogy szegény embereknek látszottak, de nem kértek kenyeret, és nem követeltek cirkuszt. Újjongtak,
6: és ruháikat teregették eléje, pedig ezeket nem tanították ki a kuriózusok. Derék Isten lehet az, akinek ilyen tekintélytisztelő hívei vannak. Miért ne békítenék össze ezt a jóra való Istent a többi halhatatlannal, hogy együtt vigyázzanak a birodalom békéjére és boldogságára? A császár nagyon örült neki, hogy az impériummal együtt olyan Istent is fog adni fiának, aki éppen úgy szelíd és békés természetű, mint ő. Tágész jelentése azonban, amelynek hitelességében pillanatnyi kétségesen volt, gondba ejtette a császárt. Úgy látta, az istenek féltékenyek, valami félreértés lehet köztük, és ezért, ha nem mondott is le tervéről, egyelőre félretette, és ezért szűkítette meg az utolsó ülés kereteit. A konzisztórium azonban, mint a neve is kifejezte, nem ülés volt. A régi világban a szenátorok elefántcson székeiken ülve döntöttek a világ sorsáról, és Diocletianusig a császárok is megkínálták helyel azokat, akiket tanácsukba meghívtak. Diocletianus ebben is új rendet szabott. Ő trónuson ült, balján a társ császárral, előttük alacsonyabb székeken a két cézár, a konzisztórium többi tagjai pedig álltak. A legnagyobb méltóságok csak úgy, mint a meghívott szaktekintélyek. Talán ebben az újításban nem csupán a tekintélytisztelet elvéhez való ragaszkodás vezette a császárt. Mint hadvezér és mint prokonzul sok tanácskozást vezetett, s tapasztalhatta, hogy ha az álló ember nem mindig okosabb is a terpeszkedőnél, rövidebb ideig ostoba. Ezért volt, hogy csak a gyorsíró nótáriusok kaptak széket a szentségeseken kívül. A tanácskozáson nagyobbára a pénzügyminiszteré volt a szó. Az értelmes arcú kövér, örmény, valamikor rabszolgakereskedő volt, és így leleményes nem csak fajánál, hanem egykori hivatásánál fogva is. A birodalom pénzügyi viszonyai már Diocletianus trónra léptekor is züllöttek voltak, és azóta minden újítás rontott rajtuk, bár a legjobb szándék jegyében. Most azonban olyan javaslattal állt elő az örmény, ami vita nélkül tetszésre talált. Mivel az adó egy részét természetben szedték a termelőktől, az állami borpincékben olyan készletek halmozódtak fel, hogy a kezelésük többe került, mint amennyit értek. A pénzügyminiszter azt javasolta, hogy a bort illő árban vetessék meg a földbirtokosokkal. Ezzel az állam készpénzhez jut, amire legnagyobb szüksége van, s a földbirtokos se jár rosszul. Ha megissza a bort, akkor jól jár. Ha nem tudja meginni, akkor a jövő évben befizetheti adóba. Másik előterjesztése arról szólt, hogy bár aranyat és ezüstöt nem szabad kivinni a birodalomból, s a határokon nagyon szigorú a motozás, a nemes fém állomány egyre csökken. A vámosok jelentése szerint a legtöbb pénz a kiszolgált katonák révén megy ki a birodalomból. A légiókban kevés a római polgár. A legtöbb város föl van mentve a katonaállítás alól, s az elcsenevészedett emberanyag a mértéket sem üti meg. A birodalom hadereje túlnyomó részben barbár zsoldosokból áll. Ezek közül igen sokan hazamennek a maguk népéhez, amikor a szerződésük kitelik, és megtakarított zsoldjukat, meg a 450 000 dénár végkielégítést aranyban és ezüstben viszik magukkal. Arról nem lehet szó, hogy a katonáknak akár a hazájukba való visszatérését, akár megtakarított szerzeményük magukkal vitelét megtiltsák. De nagy eredményt lehetne várni olyan rendelettől, amely a motozást a katonákra is kiterjesztené, és megengedné ugyan nekik zsoldjuk kivitelét, de csak a zsákban szállítható részpénzben. Az más tekintetben is hasznos lenne. A barbárok, a hazatérő zsoldosokat leginkább a római aranyuk miatt fogadják vissza szívesen. Azt, aki csak részpénzt és római asszonyt visz haza, nem fogják valami nagy becsületben részesíteni.
0: Ennél fogva a leszerelt zsoldosok nagy tömegei nem is fognak haza kívánkozni, hanem itt maradnak, és mint adófizető telepesek népesítik be a járványok és adó emigrálások miatt lakatlanná vált területeket. Galerius nem nagyon lelkesedett az indítványért. Attól félt, hogy a kiszolgált katonákat nem tudják kivel pótolni. Részgarasokért nem fog a barbár fiatalsága a római hadseregbe tódulni. Ebben a császár igazat adott Galeriusnak, de hozzátette, hogy nem lát a dologban veszedelmet. Azt hiszi, a római birodalom annyira megerősödött, hogy védelmére a jövőben nem lesz szükség ekkora hadseregre. Kéri uralkodó társait, hogy a legközelebbi konzisztóriumig próbáljanak módot találni a létszám csökkentésére, már csak azért is, hogy a birodalom pénzügyi terhei enyhüljenek. Az uralkodók közül csak Constantius jelentette ki, hogy ő kivihetőnek találja a császár óhaját, mert légiói oly megbízhatók, hogy feladatukat létszámapasztás mellett is teljesíteni fogják. Maximianus és Galerius összevillantotta a szemét és hallgatott. Ellenben a hadügyi miniszter felszólalt. Bántotta, hogy pénzügyi kollégája katonai dolgokba is beleszólt, s a hatásköri túllépésért elmés elégtételt vett magának. Katona létére közgazdasági természetű indítványt tett. Azt, hogy az uralkodók tiltsák meg a köszörűkő kivételét a birodalom területéről. Ami kárt az ipar és kereskedelem láncolag szenved vele, azért kárpótlást nyújt a birodalom biztonságának megnövekedése. Ha a barbárok nem jutnak köszörükőhöz, nem tudják fegyvereiket megélesíteni, és soha többet nem merészelik a birodalmat megtámadni. A császár arra gondolt, hogy az illusztris katonát minél előbb valamelyik köszörükő bányába osztja be szolgálattételre. Kedvetlenül fordított el a fejét, de hirtelen mosoly suhant át az arcán, amit még soha nem látott a Szent Konzisztórium. A hadügyminiszter nagy elégtétellel nézett a koronatanács nótáriusára, aki szintén észrevette és jóváhagyásra magyarázta a császár mosolyát. Ennél fogva utasítás nélkül jegyzőkönyvbe vette a köszörűkő kiviteli tilalmat. Pedig Diokleciánus szívét más derítette fel. Az Exedra oszlopai közül kilátott a kertbe. A császárné meleg takarók alatt feküdt nyugágyán, az ősz végi napsütésben. Előtte Quintipor térdelt, összefűzött pergamellapokról olvasva föl valamit. A császárné mögött szelíd és értelmes arcú férfi állt csukjás ruhában, és egy-egy intéssel megszakítva a fölolvasást, magyarázni kezdett. Hogy mit, az nem hallatszott el a talásteremig. De az Augusta arcán is, a fiúén is meglátszott az elmélyült figyelem. Ez lehet Pantaleon a keresztény mágus, gondolta a császár, s hálát érzett iránta, hogy az anyát hozzászelidítette gyermekéhez. Egy pillanat alatt erőt vett rajta a vágy, hogy ő is elfoglalja köztük a maga helyét. Tökéletesen megfeledkezve a birodalom pénzügyeiről, fölállt trónusáról, ami azt jelentette, hogy vége van a tanácskozásnak. Nagy meglepetésére azonban Galerius jobbja fölemelésével jelezte, hogy beszélni kíván. Hallgatunk, Cézár, ült vissza helyére a császár. Szerette Galeriust, mint cserény munkatársát a birodalom keleti felének kormányzásában, és mint akaratának mindenkor föltétlen teljesítőjét. Tudta, hogy ok nélkül nem szólal fel, s amit mondani fog, az méltó lesz a megfontolásra. Galerius azt kérdezte, hangjában és arcán az indulat minden nyoma nélkül, mi lesz a keresztényekkel. A császárt meglepte, hogy Cézárját is azok a gondolatok foglalkoztatják, amelyek őt. Azt felelte, hogy a keresztények dolgát külön tanácskozás tárgyává kívánja tenni. Az idő sürget, Dominus, emelte föl hangját a Cézár. Magad láthattad az imént, hogy engedékenységeddel mennyi parazsat halmoztál a fejedre. Nem csak az istenek haragja fenyeget bennünket, hanem az istentelenek arcátlansága is,
6: akik ellenségei az isteneknek, a császároknak, a törvényeknek és az egész természetnek. Mintegy bátorításért fordult a hét jelenlévő méltósághoz, s azok csak ugyan helyeslő morgást hallattak, ami nem került el a császár figyelmét sem. Tehát nekik is felelt, nem csak Galériusnak. Én ezt az arcátlanságot eddig nem tapasztaltam, s a keresztények tagadják azt, hogy ők istentelenek volnának. Inkább az a baj, hogy a mi isteneink valóban neheztelni látszanak arra, akit ők imádnak. Egyelőre rendeletet fogunk kiadni, hogy áldozatainktól a keresztények maradjanak távol, nehogy jelenlétük fölingerelje a halhatatlanokat. Aztán papjaink és az ő papjaik meghallgatásával talán megtaláljuk a módját az ellenkező istenek összebékítésének. A méltóságok morgása most már a császárnak helyeselt, de ugyanúgy biztosították egyetértésükről Maximianust is, aki azon a véleményen volt, hogy legalább a hadsereget meg kellene tisztítani az istentelenektől. A kormányzás alapja a hadsereg megbízhatósága, és neki volt

Ezzel párhuzamosan nyitottak a Balkán titokzatos és izgalmas világa felé is, annak kulturális öröksége iránt, legyen szó Románia, Bulgária, Macedónia, török vagy épp Örményország varázslatos muzsikájáról, zenékbe főként eredetiségre és fiatalos lendületekből fakadó dinamikus játékmódra törekednek, rengeteg improvizációval fűszerezve.

0: Zeneslábú című műsorunkat hallották, melyben a Csángáló zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Július 9-ig pótolhatják a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben. Tájékoztatta rádiónkat az oktatási hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország és Kárpátalja híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun.
2: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos. Alapokat jelent.
1: A Beregszászi Református Gyülekezet nyári programjai.
3: Ez egy régen kezdődött folyamat, amit a Beregszászi Gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Az anyaország. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csak nem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezet történeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanúsvényt is megnyitottak, ami az egykori ótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Kolsza Péter összeállítása következik.
2: Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év Gavruca nagyemese lelkipásztor?
3: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
2: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
3: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, Cserében rejtett kincs, ez ezt fedi.
2: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerek évfordulóra?
3: Igazából nem is tudom.
2: A gyülekezet vagy a lelkipásztor kezdeményezte?
3: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerek évfordulóval kötöttük egybe ezt.
2: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
3: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy 6 ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
2: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
3: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetében van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templom építése, az új templom építése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi, véletlenül Árpád-kori templom.
2: A reformáció lendületébe vele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van hogy a gyülekezet alapítása és a reformáció. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
3: A szomszéd falu szülöttjei, Zsérci nevűek, ők hozták vélhetően a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
2: Hogyan emlékeznek erre a kerek évfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
3: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt, ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz, a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
2: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem ahogy láttam egyébként koncerttel és egy háladó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
3: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai lőgyülekezet, legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
2: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
3: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni. És ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
2: Milyenek a cserépfalui reformátusok, inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
3: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jelenvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
2: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
3: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
2: A hűvös parókia épületből átsétáltunk a templomkertbe, ahol kirakodó vásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
4: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
2: Otthon?
4: Igen.
2: Ez hobbi vagy hivatás?
4: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
2: Bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
4: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára, például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá, ugye jobban.
2: Vannak kis kanalak a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
4: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven az a süthető gyurma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen. Ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszített, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
2: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
4: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
2: Egy cserépfalui, ugye?
4: Igen.
2: Mióta él itt a településen?
4: 23-4 éve.
2: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
4: Mondjuk igen.
2: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
4: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami úgy nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszeredben, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ezt én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
2: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
4: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
2: Szeret itt a településen élni?
4: Én igen, nagyon.
2: Mit szeret Cserépfaluban?
4: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
2: Megszoktam már azóta? Volt ideje?
4: Persze.
2: A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk. Itt kezdődik a cserépfalui kőkultúra tanösvény. Kósik István főgondok állít velem szemben. Milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
5: Ugye Cserépfaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a Cserépfalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármár mondjuk az ország különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezheti Cserépfaluba, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kő hazái. Itt a mészkőtől kezdve a Riolytüfa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetbe lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetben ezeket a régi, igen szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy fél órás kikapcsolódás, aki a faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhet neki, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
2: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
5: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként balról jobbra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is meg van jelölve.
2: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
5: Igen, Nikkel Adolf az Kóburg hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cserépfaluból nem olyan élték túl a táborokat. A névtelen obelix pedig a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben odavinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
2: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanösvényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
5: Természetesen, mivel Cserépfalu szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk a saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg egy úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék vagyunk, hogy ez is nekünk kötött eszünkbe.
2: Végig sétáltam már a tanösvényen?
5: Hát természetesen, itt a prezsidentársakkal együtt jelöltük ki, ezt még ma reggel betonoztuk be, úgyhogy...
2: Egészen frissek még akkor a nyomok.
5: Így van.
2: Hogy tetszett egyébként, tehát nem alkotóként, hanem inkább résztvevőként végig sétálni ezen az ösvényen?
5: Igen, próbáltam abba is kibe, hogyha én most egy turista vagyok, akkor ez nekem tetszene, és úgy döntöttem magam, hogy igen, tetszene nekem, akkor is persze kicsit elfogult vagyok.
2: Ha felfelé emeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk a református templomnak a tornyát. A közelmúltban sok munka megvalósult itt a gyülekezetben, ami érintette nem csak a tornyot, hanem a templomnak az egész épületét. Melyek voltak ezek a munkálatok röviden?
5: Az orgonát fai felújítottuk, aztán a belső térből leválasztottuk a padokat, mert a falhoz értek, és ugye már romlottak, és most körbejárhatók. A két templom két végét is leválasztottuk, egyik egy ilyen raktárszőség, a másikban viszont az fűthető, és tényleg amikor nagyon hideg van, akkor ezt a fűtött helyiségben vannak az istentiszteletek, és itt van egy kis melegítőkonyha, meg egy mosdó. 21. századnak megfelelően van most a templomunk kialakítva, és ide kerül be még most ráadásul ez a kis kiállítóterem is. Amúgy is elég sok turista csoport megáll, sok csoportoknak bemutatom a templomot, hiszen 54 méter magas a megye első vagy második legnagyobb református temploma. Jó helyen is van, a buszok is meg tudnak állni, és szívesen mutatom be a turistáknak.
2: A templomtorony is megszépült, illetve a templom óra helyre lett állítva.
5: Bizonyos évekkel ezelőtt, már most nem tudom mikor, új órát kapott, és a régi, nagyon hagyományos, több száz éves óra, mert ez már még a régi templomban is benne volt, ami lebontódott a új templom építése előtt. ez a régi szerkezet át lett alakítva, és egyik presbiter társam, aki nagyon jó gépészmérnök, nem is tudom hány órát, de rengeteget áldozott rá, hiszen belepte a por, a mocsok, és hát most meg lehet nézni, ez gyakorlatilag működőképes. Egy csodálatos, egy igazi mérnöki csodálat azt megnézni, akinek a gépészethez van fogalma, az bele fog szeretni ebbe a műbe.
2: Mit üzen most a 450 éves református gyülekezet, és mit üzen a kiállítás, mit üzen a templom, és mit üzen ez a tanösvény, amiről beszélgettünk a helyiek, és azok számára, akik ellátogatnak erre a településre?
5: Ez fő kérdés. Ez egy kicsit az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az én korosztályom még az, aki még úgymond tudtunk tenni egész sokat ahhoz, hogy a legfontosabb, leglátványosabb épülete, a református templom szép legyen, de ez kevés, hanem hogy belakható legyen és belakjuk. Attól félek, hogy utánunk jövő generáció már nem lesz annyi, vagy nem lesz olyan rámenősek, vagy tehetségesek, mint mondhatom talán még az én korosztályom, meg még tőlem kicsit idősebbek, mert tényleg hát ez a sok fejlesztés, amit azért nagyon sok részét persze pályázati pénzekből valósítottunk meg, ez önmagáért beszél. És szeretnénk, hogyha ez a gyönyörű templom, ez továbbra is élő lenne, és nem esetleg más funkciót kapna.
2: Asztalos Józseffel, a Hernád kiadó szerkesztőjével beszélgetek itt a Cserépfalui Református templom tövében. A kiállítás kapcsán, ami a mai napon nyílik meg, és Cserépfalu gyülekezetének az elmúlt 450 évét foglalja össze. Mi volt az alapvető szempont, amikor neki kezdett ennek a munkának?
6: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudománygyűjtemények igazgatója felé, és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és több helyszíni szemle és méregetés után megcsináltuk a látványtervet, amiben szerepel egy U-alakú gipszkartonfal a mostani trendeknek megfelelően, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a cserépfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani. Nem volt egyszerű, rengeteg segítséget kaptunk, nem volt olyan, hogy valami mindig a helyére került volna, az utolsó percekig mindig voltak változtatások, de az Úr kegyelméből mégiscsak sikerült. Úgyhogy mindenkit tudunk biztatni, hogy Cserépfalu felé jár, akkor tekintse meg ezt a kiállítást.
2: Mit láthat az, aki ellátogat erre a kiállításra? Hány darabból áll ez a tárlat, illetve alapvetően milyen grafikai technikával készült?
6: Hát ugye a bevált módszerek alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően, ami a legnagyobb problémát okozta, ugye rengeteg képanyag volt. A képanyag az mind keretezett képekről van szó, ilyen 18x24-es, ami A4-es méret, vagy attól kisebbek voltak. A magának a kiállítási panelnek a mérete, az pedig egy ilyen 5 méter széles és 2,75 magas, tehát a képeket is azért élvezhető formába és minőségi formába kellett oda beilleszteni, amihez most már azért a 21. században, ugye a digitális univerzum közepén vagy elején a mesterséges intelligencia segítségül hívtuk. Ezáltal nagyon szép, gondolom én, hogy másoknak is tetsző és szakmailag is elfogadható kiállítás sikerült létrehozni.
2: Összhangban lehet valahogy hozni a 19. században épült templomot a modern technológiával?
6: Az összhang az abban látszik, hogy nem látszik gyakorlatilag, tehát megpróbáltuk ugyanazt a milliót és hangulatot kialakítani, de odafigyelve arra fajta hát informatív megjelenésre, ami egy nagyon gyors áttekintést ad a látogatóknak, és hamar információhoz jut. Ezen kívül nyilván a vizuális kommunikáció is, ami nagyon lényeges szempont egy ilyen timeline vagy idővonalnak a megszerkesztéséhez, és úgy gondolom, hogy a kapott anyagból egészen jó kiállítást lehetett.
2: Ennyi munka van egy ilyen kiállítási anyag elkészítésével?
6: Hogy őszinte legyek, tehát ezt körülbelül még áprilisban kezdtük el tervezni, néhány részletét megvalósítani, és hát a dömping, vagyis a nagy, amikor már véglegesre csinálja az ember, abban benne van legalább egy a másfél hét, két hét.
2: Hogy látja, milyen kép rajzolódik ki a gyülekezetről és annak a 450 éves történetéről, amikor valaki végsétál ezen a tárlaton, mit hoz haza magával?
6: Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon aktuális most, hogy generációnként ez biztos, hogy változni fog, hogy mit fog befogadni belőle. Számomra az látszik, hogy, és ez elég sajnálatos is, hogy sok olyan kép van, amikor a templom például tele van. Tele van ünnepségeken, istentiszteleteken. Ez ma már tudjuk, hogy ez elég ritka alkalom, de előfordul. És lehet látni azt a fajta történelmi idősíkot, hogy honnan indultak, milyen körülmények voltak, és azt a fajta lelkiséget is, hogy hogyan élhették meg régen előleink. Azt a biblikusságot, ugye rengeteg biblia van felajánlva és kirakva, vagy az anyakönyvekből vannak részletek, szinte az egész falunak az életére rá lehet látni.
2: Elégedett a munkával?
6: Hát én soha nem lehetek elégedett vele, ugye ezt mindig egyrészt a látogatók, és a történelem, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok, de hát mindenben egyedül az Úré a dicsőség.
2: A régió reformációjáról tartott előadás dr. Balogh Judit történész egyetemi tanár. Mi kellett ahhoz, hogy ma itt, 450 év után élő református gyülekezet legyen, mert nem volt egyszerű, ahogy hallottuk.
7: Igen, elsősorban azt gondolom, amit a legelső reformátorok mondtak az uralkodó biztosainak, hogy az a hihetetlenül egyértelmű meggyőződése a környék reformátusainak, hogy őket a Szentlélek hívta el erre, hogy ők ezt így végigcsinálják. És azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb, ez a belső hitük, amit ők megkaptak, és amit meg tudtak erősíteni minden nehézség ellenére is, hiszen jöttek-mentek a törökök, a Habsburgok, úgyhogy ez nem volt könnyű. De hogyha ilyen külső körülményekre is rátérünk, akkor egyrészt láthatjuk, hogy a Bükkalja az olyan értelemben egy szerencsés geopolitikai helyzetben van, hogy hatott rá Debrecennek a teológiai hagyománya és a teológiai hatása, de ugyanakkor Pataknak a hatása is, és Kassának a hatása. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas csomópontban van, és ekkor még hiába az egri püspökség közelsége, hogy éppen azt mondtam el, hogy a 16. századnak a 60-as éveiben, amikor éppen kibontakozik maga a reformáció, akkor a püspökség mellett egy sokkal nagyobb erő az egri végvárnak a katonasága, és ahogyan azt egyébként egész ország területén látjuk, tehát ez nem egyedi dolog, de itt nagyon szépen látható, hogy nem csak a végvári katonaság volt egyértelműen a reformáció pártján, ez gyönyörű történetek vannak, minden végvári katonaság nem csak a saját hitét védte, hanem a környék lakosságát is, a lelkészeket nagyon igyekeztek megvédeni. Tehát egyrészt van egy ilyen, ez a 16.-17. századi végvári katonaságnak a túlnyomó többsége református volt, és ezek nagyon elkötelezettek voltak, amellett, hogy akár fegyverrel is megvédjék ennek a közösségnek a lakosságát, és emellett még például Egerben a parancsnokok, a főkapitányok is döntő többségében ekkor reformátusok voltak, ugye éppen soroltam, hogy a Mágócsi Gáspárral kezdődik ez a sor, de Rákóczi Zsigmonddal, a későbbi erdélyi fejedelemmel ér vége.
2: Mennyire tudott belekapaszkodni a gyülekezet a reformáció lendületébe? Éppen ez volt az, ami egyébként arra sarkalta őket, hogy alapítsanak egy egyházközséget?
7: Igen, én a Mohácsi csatát követő nagyon sok pusztulásban, amit állandóan átéltek, jött egy nagyon hiteles új. Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Tehát, hogy annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, bármilyen nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is. És én azt gondolom, hogy ez is, és aztán pedig utána itt egy nagyon, ez a Bükkalja egy nagyon szorgalmas nép lakja ezeket a falvakat, és ahogyan nem tudta már annyi búzát termeszteni, mert ugye jöttek-mentek a katonák, ez nem az az állapot, hogy akkor problémamentesen átállnak a szőlőművelésre, és ezt egészen tökélyre fejlesztik. Tehát, hogy a saját találékonyságuk is, de a prédikátori hitelesség is támogatta őket abban.
2: Mit vihet tovább a gyülekezet ebből a gazdag múltból?
7: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az eleink azok nem csak egyszerűen úgy döntöttek, hogy ők pedig reformátusok lesznek, hanem egyrészt megküzdöttek érte, nehéz időkben is kitartottak benne, és én azt gondolom, hogy ha ezt így szemünk előtt tartjuk, akkor azokban a nehéz időszakokban, ami újra és újra ráköszönt az emberiségre, mindig tudunk erőt meríteni abból, amit ők példaként ránk hagytak.
1: 450 éves a református egyházközség Cserépfalun, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. A nyári szünet a beregszászi református gyülekezetben sem a pihenésről szól, egymást követik a gyermek és ifjúsági táborok, zajlanak az önkéntes szolgálatok, miközben a gyülekezet már a villámtöltés ifjúsági napra és a további nyári alkalmakra is készül. Hogy milyen programok várják a fiatalokat és a gyülekezet közösségét a következő hetekben, arról Margitics János ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
2: Izgalmasan zajlanak a hetek a beregszászi református gyülekezetben. A gyermekhétről számoltunk be nem is olyan rég, és most már éppen tenap ért véget a ifis tábor, amely rengeteg beregszászi fiatal számára egyfajta nyári feltöltődés. Tehát lehet, hogy nyár fénypontjaként töltötte a napokat, és a Kukjai, hát mondhatnánk, hogy táborozó helyszín, amit a beregszászi református gyülekezet az elmúlt években hát kiépített egyfajta közösségi térré. Kezdjük talán ezzel, mit kell tudni erről a helyszínről mi, és ez egyre több program szerveződik ide.
3: Igen, ez egy régen kezdődött folyamat, amit a beregszászi gyülekezet vállalt magára, hogy felfuttatja. Egy olyan koncepció volt, hogy közel a város gazdag lehetőségeihez, de azért mégis a vadregényes, távol látszatát keltő helyen, itt Kukján kialakítottunk egy kemping sátorozó helyet. Egy régi házikó és a mellette lévő üres telek összessége jelenti most ezt. Viszont annak ellenére, hogy nem végtelen négyzetméterekről beszélünk, egy perc sétára van egy erdő, és itt a beregszász közeli dombvidéket bármilyen irányból meg lehet közelíteni. Nagyon jó infrastruktúra van kialakítva, számos lehetőséggel, mint a kinti zuhany, amit a nap melege biztosít megfelelő hőmérsékletűre. A hölgyek számára, a lányok számára egy benti mosdó, egy illemhely, ami azért a modern körülmények komfortját megteremti. Hát nem utolsó sorban egy olyan táborhelyünk ez nekünk, ahol minden éven nagyon nagy lelki muníciót halmozunk fel, mert nyár elteltével, a tanév szürke és hamar sötétülő hónapjaiba, azért a Kukjai tábor az mindig ott van az emlékezetünkbe. Ugye ezt nem az én fejemben ez kevésbé az infrastruktúra, mint egy ilyen lelki töltőhely.
2: Békesziget.
3: Békeszigete nagyon, és van egy olyan extrája a teleknek, amit igazából megvásárolni sem lehet, a kaputól 3 méterre nincs térerő. Telefonálni szükség esetén a kapuba kimenve lehet, a kaputól 3 méterre bejebb pedig teljesen mobil internettől kezdve minden másik megszűnik, és a digitális detox így nagyon jó megvalósul.
2: Az Istenre figyelés egyik fontos eszköze a digitális detox.
3: Ez egy kapcsolódás. Ez egy nagyon hasznos valami, azon túl meg a fiatalok is egy kicsit jobban tudják nélkülözni ott a természet lágyulén az okos eszközeiket, mert azokból van bőven.
2: Amikor gyermeksírás hallunk a templomban, akkor mindig az a gondolat jut eszembe, hogy ha őket nem halljuk a templomban sírni, akkor a következő 50-60 évben üresek lesznek a templomok. És a következő terület, amikor az ifjúsági munkára gondolunk, ha ők nincsenek, akkor előbb-utóbb üresek lesznek a templomaink. A beregszászi református gyülekezetben az ifjúseket látva, nagyon erős közösség van, akik közösségben vannak, és akik alkotnak és szolgálnak is együtt. Mit kell a beregszászi ifjúsokról tudnunk?
3: Hát igen, mi az Úr csodája mindegyik, mert a konfirmációs oktatás 3 esztendejében, meg a hitoktatás azt megelőző esztendeiben, meg a vasárnapi iskolák és a különböző gyerekhetek és minden más alkalom sorozatban nagyon sok fiatal talál magának egy helyet, ahol úgy érzi, hogy a időről-időre lehorgonyozhat, kiköthet, megbékélhet egy kicsit, és nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez a gyülekezetünkben valósul meg, tehát ez nekik egy olyan helyé válik, ahova szívesen eljönnek, és azt hiszem az ifjúsági lelkészi munkám egyik legnagyobb kitüntetése, amikor látom őket vasárnap Isten tiszteleten, vagy látom őket szolgálni, látom őket halálosan komolyan venni a saját maguk feladatát, látom őket abban, hogy azt mondom, hogy gyülekező és mindenféle egyéb ráhatás nélkül ott vannak már is mellettem. Ezek óriási dolgok, és én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk jövője belőlük nő, de a jelene pedig velük színesedik meg. És enélkül a szín nélkül nagyon nehéz optimistán látni azt, ami ránk vár. Úgyhogy ebben teljesen egyet tudok érteni, hogy jövőben mutatóan nagy áldás a jelenünkben, hogy velünk vannak a fiatalok, és nagyon sok projektet visznek most a 26-os évben, azt tűzték ki célul, ezt az ifisek, hogy havonta egy alkalom, ami nem a rendszeres, nem a menetrend szerinti, hanem valami olyan extra, mint ifi kafé, dicsőítőest, konfirmandus hétvége, tábor, vagy bármi más, a palettát is nagyon nehéz felsorolni, mert nagyon sok ötletük van, és emellé az ötlet mellé oda is állnak, tehát nem úgy van, hogy a végén egy embernek kell bezárni az ajtót, lekapcsolni a villanyt, hanem szépen csak a kulcsot az alkalom végén megkapjuk, hogy minden kész, és mehetünk haza. Úgyhogy ezek ilyen hihetetlennek tűnő dolgok, és azt hiszem, hogy sok lelkész cserélne velem, és én meg nem cserélnék velük.
2: A szolgálat az fontos része egy közösségnek, és a beregszászi református ifjúsaink azok a szolgálat.
3: Nagyon. Nagyon olyannyira, hogy erre a nyárra már számokba öntöttük azt a tervünket, hogy hány fiatalt kívánunk elérni. 500 fiatalt szeretnénk azzal a programunkkal megszólítani, hogy add tovább az áldást. Nagyon sok minden szépet és jót kaptunk az egymás közössége által az elmúlt években, és ezen a nyáron ezt a rövidke kis mondatot tűztük magunk elé, hogy ebből hagyjusson mindenfelé, ahova csak el tudunk érni. Ennek a vállalásnak nyilván az egyik része a táboraink voltak, a konfirmandus, meg az ifi is, és a másik ilyen nagy vállalásunk, amit nagyon nagy szeretettel készítünk elő, az pedig a villámtöltés ifjúsági találkozó lesz, ahova nagyon-nagyon sok fiatalt szeretnénk megszólítani. Hát és hogyha Isten kegyelmes, akkor el is fognak majd jönni. Ezt a régi Varroda épületében már az előző villámtöltés kapcsán is ott voltunk, ott gyűltünk össze. Az is egy fergeteges alkalom volt. Ott például olyan dolgok történtek, hogy egyszerre hallgatta majdnem több mint 400 ember az Isten igéjét, és volt egy olyan 2-3 óra, amikor majdnem ugyanennyi ember játszott egyszerre, úgyhogy a beregszászi ifisek vezették azt a programot. Szóval ilyen szempontból ez az add tovább az áldás lehet, hogy csak egy felismerés, nem pedig egy vívmány részünkről, hogy akkor most már így kell lenni, hanem talán ebben tudnánk mi a legjobban kifejezni a hálánkat egymásért.
2: Ifi kafé.
3: Az ifi kaféval az a nem titkolt célunk, hogy a havi egy, vagy ha egy ilyen kicsit ünnepelőbbre fordul a dolog, akkor például adventbe, ott majdnem minden advent vasárnapján igyekszünk ott lenni. Tehát avval az volt a célunk, hogy egy teret hozzunk létre, ahol Isten tisztelet után még együtt lehet a gyülekezet. Az Isten tiszteletnek a helye nem a legjobb a megbeszélésre, mert hát csak zavar, hogy a lelkész is mondja, és az ifi kafé lenne az, ahol lehetne még erről tovább gondolkodni, meg egy kicsit együtt lenni, mert ha nagyon a szívünkre tesszük a kezünket, akkor csak sietünk jóformán mostanában a főműsor időben, csak sietünk, és ezek a megállók nagyon kellenek, amikor együtt tudunk lenni, és én újra és újra meghatódok rajta, hogy ezt az ifi közössége bevállalja és csinálja, tehát ezt nem lehet fizetéssel létrehozni, vagy ilyen rázudított anyagi eszközökkel, ez minden önkéntesen történik, az előtte való muffinsütés, szombat este, a haboknak az előkészítése, a bevásárlás, a poharak és társai, és mindig igyekeznek egy jótékony célt is találni a bevétel számára, tehát az, nyilván az önfenntartás az megvalósul, és azon túl az ifisek azok mindig egy olyan célt tűznek ki, mint például a Sámuel Alapítvány, ahol szintén nagyon csodálatos és Istentől jövő dolgok történnek.
2: Egyéb területek?
3: Olyan sok területünk van, amiben részt veszünk, hogy nehéz is felsorolni, a teljesség igénye nélkül diakóniában nagyon erősen helytállnak a fiataljaink. Például, ha visszaemlékszünk, most ebben a hőségben nem olyan könnyű, de eléggé havas telünk volt.
2: A téli hókotrás és favágás az
3: egy izgalmas dolog. Igen, az még fotodokumentációban is megjelenik például a gyülekezet oldalán. Hát az is nekem nagyon megrendítő volt, hogy a lelkész kollégám kiírta, hogy itt az idő lehet jönni, és hármasával, négyesével összeverődve húzták be a havon a zsák fákat, lapátolták el az útról a havat, meg még két kedves mosolyt is tudtak egy-egy szépkorú vagy rászoruló testvérnek nyújtani, és hát mi ez, ha nem szép és csodálatos. Nem tudom azt mondani, hogy ez mind egy ilyen nagyon jó szervezet, nagyon jó struktúrált emberi valami, de azt tudom mondani, hogy ahol a szükség megjelenik, ott a Szentlélek valakinek megadja, hogy össze tudja kapcsolni a segítő szándékot a segítségre szorulóval. És nálunk ez nagyon szépen történik, és hát ezért is nagyon hálások vagyunk.
2: Kevés percünk maradt, de mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy mit ad meglátása szerint ez a fiataloknak ez a közösség, az, hogy Isten mellett tölthetik a legfontosabb fiatal éveiket.
3: Hát erről sokat beszélek nekik, és nem mindig tetszik nekik, amit hallanak, de az én egyik nagy lelki munkatársam, akivel együtt szolgáltunk, egyszer azt mondta, hogy a show nem a show tartóba való. És az ifi közösség az egy kis idő, ameddig a show tartóban van, és aztán majd eljön az idő, mikor az Úr kiszórja a showt a maga helyére, hogy ízet hozzon oda, ahol arra szükség van. És hát mi, én speciálisan, de úgy látom, hogy sokan mások is arra készülnek ebben az ifis közösségben, meg arra kapunk egy ilyen nagyon jó gyakorlatot, hogyha eljön a mi időnk, akkor mindenki maga körül gyűjtsön majd ilyen kis csoportokat, akikkel együtt folytatja tovább a szolgálatot, meg milyen melléktermékként az örök életre szóló barátságok, emlékek, sztorik, olyan élmények és tapasztalatok, amikre igazából semmilyen körülmények között nem tud szert tenni az ember, akár már csak a sátorozós természetben eltöltött pillanatoktól kezdve, közös projektekig, amiket megszervezünk. Egy ifisünk, ha itt van velünk aktívan, akkor egy közösségszervezői szakra, ha beiratkozik, akkor lehet, hogy fog ott olyan dolgokat látni, amiket ő már kipróbált, amikben ő részt vett, amikben ő nagyon aktívan szerepet vállalt, és egy társadalom számára, egy városközösség, egy gyülekezet közösség, egy család számára, ez egy nagyon nagy erőforrás, mikor valaki egy problémát, egy megoldással a lehető legrövidebb úton össze tud kapcsolni, és ha elakad, akkor tud benne segítséget kérni. Ezek mind-mind olyan ránk ragadt tudások, az Isten gazdag áldásai mellett, meg közösség ajándékai mellett, amik óriási módon meghatározzák a jövőt. Tehát nagyon gazdag tudással és élményekkel gazdagodik, aki itt van ebbe az ifis közösségbe.
1: Az elmúlt percekben Margitis János ifjúsági lelkipásztorral beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Fail.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. Az indoklás alapján a felülvizsgálatban a nyilvánosságot, kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A bizottságot pedig azért állítják fel, hogy konkrét javaslatokkal segítse a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztassa. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. A civil szakértők az elnökkel és a szolgálatok által jelölt tagokkal ellentétben díjazásban részesülnek a munkájukért. A forint erősödésének és az élelmiszerárak alakulásának döntő szerepe van a fogyasztói árak kedvező alakulásában, míg a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek, jelezték a júniusi adatokhoz fűzött elemzésükben az MTI-nek nyilatkozó szakértők, akik biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint júniusban 1,7%-osra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme. Virovácz Péter, az ING Bank fő közgazdásza úgy fogalmazott, a következő hónapokban a szolgáltatások inflációjában további élénkülésre lehet számítani. A forint ereje továbbra is féken tarthatja a tartós fogyasztási cégek inflációját, miközben az extrém meleg időjárás az energiafelhasználás megugrása miatt megjelenhet az emelkedő közműszámlákban. Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint az előrejelzések inkább az infláció kisebb gyorsulását várták. Hozzátette, egyértelműnek tűnik, hogy nincs akadálya a további kamatcsökkentéseknek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az MTI-nek küldött kommentárjában azt emelte ki, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerek ára alacsonyabb, mint egy éve. A külpiaci trendek és az erősödő forint pedig a dráguló energia, a növekvő fuvarköltségek és a mezőgazdaságot sújtó aszály ellenére is támogatja az élelmiszerek árcsökkenését. Az OKS szerint ezek a tényezők kedvező feltételeket teremtenek a kormány számára ahhoz, hogy gyorsan kivezesse az árréstoppot a piacról. Magyar vezetésű konzorciumi háttérrel vizsgálja júniustól 36 hónapon át egy nemzetközi projekt a bioalapú gazdaság fejlődési lehetőségeit Európában. A fosszilis eredetű nyersanyagok kiváltásában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló növényi alapanyagok, köztük a repce, a cukorrépa, a kender és a len, de ezek termesztésük környezeti hatásairól még mindig nem tudni eleget. Az új projekt olyan eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik a különböző növénytermesztési rendszerek összehasonlítását és a környezeti gazdasági következmények értékelését. Vizsgálják többek között a földhasználatra, a vízkészletekre, a biológiai sokféleségre, az üvegházhatású gázok kibocsátására és a jövőbeni piaci lehetőségekre gyakorolt hatásokat. A megbízható és összehasonlítható adatok a gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények a bioalapú értékláncok kialakításában, valamint a fenntarthatóságot segítő döntéshozatalban támogathatják a gazdálkodókat és az iparági szereplőket. Az Európai Unió tanácsa ír elnökségének 3 fő prioritása: Európa gazdasági versenyképességének javítása, az Európai Unió alapvető értékeinek védelme, valamint az uniós polgárok biztonságának megerősítése, jelentette ki Michael Martin ír miniszterelnök Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír soros elnökség programjait ismertetve hangsúlyozta, Európának sürgősen javítania kell versenyképességén és termelékenységén, mert enélkül nem tartható fent az európai életforma, a szociális szociális biztonság, az egészségügyi ellátás és a fenntartható fejlődés. Mint mondta, az egységes piac Európa gazdaságának alapja, ezért csökkenteni kell a belső piaci akadályokat és a szabályozási terheket.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsodabolyi-Zemplén vármegyében is a Magyarok Kenyere programban. Ezt 2011-ben indították el, azóta pedig az egyik legsikeresebb karitatív összefogássá nőtte ki magát. 2013 óta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezi és koordinálja a programot a Magyarok Kenyere Alapítvány közreműködésével. A program olyan karitatív tevékenység, amely úgy épít közösséget, hogy közben rászoruló családoknak, szervezeteknek adományozhatnak a gazdálkodók. A gyűjtésről Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyi-Zemplén vármegyei elnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Kedves elnök úr, ha jól értesültünk, elindult a Magyarok Kenyere program. Erről mit is lehet tudni, mi is ez a program, mi a célja?
3: Igen, elindult a Magyarok Kenyere program. Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni. Ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet majd vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom,

0: Hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a Vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. A Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevőhely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevőhelyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság.
1: Említettük a gyűjtőpontokat, de hogy mettől meddig tart a program, meddig gyűjtik a gazdák a gabonát?
0: Péter Pál napján indult a búzagyűjtés, június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat.
1: Megnyitó rendezvény, megnyitó program az hol volt, illetve milyen hangulatban telt, hiszen ha jól tudom, a gazdák is mindig örömmel állnak be segíteni ebbe a programban.
0: Igen, ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejében Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot.
1: És ha már elnök úr említette a különböző időjárási anomáliákat, akkor erre ki is térnék, hogy a hőség mit okoz itt a növénytermesztésben, a gazdálkodásban. Gondolom vízhiány, pótlás, locsolási problémák most fennállnak.
0: Hát igen, ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van. Egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetette el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy asszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. Sajnos eső nem jött, az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is, így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. Hát a víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposakba, silípek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni a az elkövetkező időszakban pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon.
1: Itt Borsodban ilyenkor mely csatornákból honnan tudnak, ha mondjuk ilyen helyzetek állnak fent, mint ezek a elkövetkezendő, meg volt hőkupolák, hogyan tudnak esetleg öntözni gazdák, mely csatornák segítik itt a borsodi térséget?
0: Hát csatornák, ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt, mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodban egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, megy a szó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez, csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni.
1: Még mindig a mezőgazdaságnál, növénytermesztésnél maradva, említettük, hogy elindult az aratás itt Miskolc környékén, Borsod vármegyében. Hogyan, miként zajlik az aratás? Esetleg a nagy meleg miben befolyásolja? Voltak-e, ne adj Isten, tűzesetek? Ezt csak így kiegészítésként kérdezem, hiszen ugye ilyenkor bálák akár öngyulladhatnak, ugye hallunk olyanról, hogy kombájnok is kigyulladnak. Hogyan zajlik most az aratás a vármegyében?
0: Igen, hát említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búza aratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termés átlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termés átlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 mázsás hektáronkénti átlag látható. Ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak. Ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek, épp most volt koordinációs bizottság ülés, a tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett, egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évben. Vileg majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál. Fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk.
1: Mit tud tanácsolni a gazdáknak, úgymond a földeken, ha ne adj Isten bála gyulladt ki, vagy akár lábon álló gabona, ott mit lehet tenni, mivel tudják, hogyan tudják megelőzni azt, hogy mondjuk az egész táblán szétterjedjen a tűz?
0: Hát a ratásnál ugye a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetében. Ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület. De egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb oltani az ilyen tüzeket. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele.
1: ez a meleg az állatokat, az állattartásban dolgozókat mennyire viseli meg?
0: Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermő területeket, a széna, kaszálókat, lucernákat, egyharmada, 20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állatúan, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarha tartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.
2: Idén is gyűjtik a búzát a gazdák Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Magyarok Kenyere programban. Erről is hallottuk Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnökét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
3: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. 104 hangverseny, közel 30 ezer néző, akiknek körülbelül a fele 18 év alatti. Olaszországi turné, határon túli koncertek, több mint 50 ifjúsági program, közel 800 eladott bérlet és 16 ezer jegy. Megtartotta évadzáróját a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Mint azt az ügyvezető elmondta, újra elérték, sőt meg is haladták a Covid előtti, azaz a 2020 előtti nézőszámot. Arról is beszámolt, hogy rekordszámú bérletet és jegyet értékesítettek az elmúlt évadban.
2: Matekozzunk egy kicsit, kezdjük talán a hozzávetőleges számokkal, hiszen pontos kimutatás erről hivatalosan nem készült. Szászné Pónus Krisztina, Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Nagyon szép évet és nagyon szép számokat hagynak maguk mögött.
3: Igen, azt gondolom, ahogy elhangzott itt a társulati ülésünkön is, hogy ebben az évadban elértük, illetve meghaladtuk a 2020-as évek elejé visszaesést, tehát most már visszatértünk oda, ahol a Covid előtt voltunk, sőt, bizonyos számokban meg is haladtuk. Nagyon szép koncertszámaink voltak, ez 100 fölötti, és nagyon szép volt a nézőszámunk is, ami a 30 ezeret közelíti. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan városban, ahol egyébként folyamatosan a csökkenéssel nézünk szembe. Az, hogy mi tartani tudjuk a nézőszámunkat, és mi néha egy kicsit növelni, és ez egy nagyon szép dolog.
2: Külön kiemelték az évadzáron az ifjúsági zenei nevelést, ami egészen csecsemőkortól érettségizőkorig folyik, és ez országosan is egyedülálló.
3: Igen, én azt gondolom, hogy nyilván ebbe benne van az is, hogy nekem magamnak is 4 gyermekem van, és láttam annak idején az ő igényüket, tudtam, hogy nekem esetleg mi hiányzott akkor az életünkből, az életükből, és szerettem volna úgy felépíteni ezt az együttest, hogy a gyerekeket olyan módon célozzuk meg, hogy 10-15-20 év múlva lehetőség szerint legyen egy olyan kinevelt közönség generációnk, akit a magunkénak tudhatjuk, és erre valóban így az elmúlt 10-12 évben egy nagyon szép rendszert építettünk föl, főként a fiatal kolléganőim, akik részben zenészek, részben zenepedagógusok, illetve Bukáné Kaskötő Marietta, aki a Miskolci Egyetem docense és kifejezetten a zenei neveléssel foglalkozik. Valóban van csecsemőkorban szól a Ciróka koncertünk, elindítottunk tavaly a Ciróka pluszt, ami az óvodás, kifejezetten csak az óvodás korosztálynak szól. Utána a csoportosan látogatható zendülő koncertjeink vannak, ezek főként alsó tagozattal bezárólag, felső tagozatra, illetve a középiskolára célozzuk az egyéb ifjúsági koncerteket, illetve a hangár elnevezésű hangversenyeinket, aminek az a specialitása, hogy ebben a művészeti képzésben, nem feltétlenül csak a zenei képzésben, táncban, képzőművészetben tanuló gyerekeknek lehetőséget adunk arra, hogy a zenekarhoz csatlakozva bemutatkozhassanak, és az, hogy belülről ismerhetik meg ennek az együttesnek a működését, ez nagyon sokban elősegíti azt, hogy később elköteleződjenek mellettünk.
2: Mennyire stabil a társulat? Hol vannak hiányok a szólamokban? Mit lehet mondani?
3: Én azt mondom, hogy ez az év ilyen szempontból is pozitív volt. Több fiatal kollégát sikerült felvenni a zenekarhoz. Vonós szekcióba, fúvós szekcióba. Én úgy látom, hogy ha valaki leül most a hangversenyeinken, mint közönség, akkor azt látja, hogy egy elég vegyes korosztályú, tehát sok fiatallal, középkorúakkal és viszonylag kevés idős kollégával találják szembe magukat. Én bízom benne, hogy ez a tendencia még ezen túl is javulni fog, és nem lesz későbbiekben problémánk.
2: Most jön egy rövid pihenő, hogy telik a nyár?
3: Ugye most június vége van, augusztus elején lesz, ma nem mondhatni, hagyományos olaszországi turnénk, 3 állomással, Cremonába, Varallóba, illetve Salzo Maggiore-ba lesz egy-egy koncertünk, és itt Miskolcon augusztus utolsó hetében fogjuk kezdeni az évadot, jobban, de ez sem teljesen így igaz, a megyébe fogjuk elkezdeni akkor, Miskolcon hagyományosan az aperitív koncerttel szeptember elején, Egyébként pedig a Edelényi Kastélyba, Kisvárdán, illetve Homonnára, a Felvidékre megyünk augusztus végén koncertezni.
1: Török Levente karmester a következő évadban művészeti vezetőként már leköszönt, hiszen Aachen város zeneigazgatói tisztét látja el, de vendégkarmesterként még jelen lesz az együttes életében. Folyamatosan törekedtünk a hagyományok ápolása mellett hangsúlyt fektetni az újításokra, így a népszerű klasszikus darabok mellett több zenei különlegességet tűztünk műsorra, és az ismert művészvilág képviselői mellett fiatal, feltörekvő tehetségeket is szerepeltettünk a programokban, mondta az évadzárón a karmester.
2: Török Levente művészeti vezetőigazgató, aki ezzel az évaddal leköszönt, tegnap este még Aachenben próbált, mint ahogy elmondta, de talán önnek is nagyon fontos volt, hogy ma itt legyen.
4: Nem talán, hanem mindenképpen egyrészt én felelősséggel tartozom ezért a csapatért, akiktől vár ilyen formában, amiben az elmúlt két évben működtem, el kell búcsúzzak, de emellett a szívemen is viselem ennek a fantasztikus csapatnak a sorsát. Két nagyszerű szezonon vagyunk túl, egészen hihetetlen módon és mértékben mozdult meg, telt meg ihlettel, motivációval ez a csapat. Végtelenül büszke vagyok rájuk, úgyhogy kis túlzással az volt a minimum, hogy én ma reggel itt voltam, és közösen fejezhettem be ezt a második évadot a társulattal.
2: Az évadzáron az is elhangzott, hogy egy fiatalos lendületet kapott a zenekar. Végül is hogyan összegzi magában ezt a itt eltöltött két évet? Honnan, hová jutott?
4: Az ember hiú, és hajlamos azt gondolni, hogy az ő munkája is hozzátett egy ilyen fantasztikus történelemmel és hatalmas zeneiséggel, potenciállal rendelkező együttesnek az elmúlt két évéhez. Kicsit örökölt dolog is, de nagyon büszke vagyok arra, hogy a generációváltás ebben a zenekarban lényegében végbe ment. Nagyon kiemelkedő fiatal muzsikusokat sikerült megnyernünk az együttes számára, akik egészen hihetetlenül egészséges, inspiráló környezetet és munkakapcsolatot, sőt emberi kapcsolatot alkotnak az idősebb kollégákkal, akik olyan magától értetődőséggel adják át most az elmúlt évtizedekben megszerzett tapasztalataikat, és ezt mindezt olyan szeretettel, odaadással teszik, ami ennek a zenekarnak a minőségét, emberi értékét, és úgy amúgy az egész hozzáállását minősíti. Ez nem magától értetődő, ez is egy csodálatos dolog nálunk.
2: Azt is elmondta, hogy nem csak lelkileg, hanem fizikailag is jelen lesz a lehetőségekhez képest itt a Miskolci Szimfonikusoknál, és hát a jövő évad programja is még az ön kezemunkája.
4: Így van, az Aacheni főzeneigazgatói felkérésem egy viszonylag spontán fordulat volt az egész történetben, és olyan későn érkezett a zenekar életében, hogy úgy éreztem volna, hogy magára hagyom a csapatot, hogyha én ebből a történetből rögtön kiszállok, különösen úgy, hogy úgy érzem a zenekar most ebben a második évben fogadott el magáénak. Kialakult egy olyan bizalmi kapcsolat, amelynek köszönhetően én már családtagnak éreztem magam ennél a fantasztikus együttesnél. Így azon voltam, hogy mindenki számára lehető legjobb megoldást találjuk meg, többek között, hogy a szezont velem közösen alkothattuk meg, és úgy, hogy a következő szezonban három alkalommal leszek a zenekar púlpitusán. A szezont egy közös kastélykoncert sorozattal indítjuk, majd februárban Francesco De Angelis érkezik újra közénk, aki ugye a Milánói Scalának a koncertmestere, majd a szezont közösen, a bérletes szezont közösen zárjuk egy Beethoven 9. szimfóniával.
1: Az évadzáró társulati ülésen köszöntötték a jubiláló tagokat, valamint a legtöbb szolgálatot teljesítő kollégát is. 25 éve dolgozik a zenekarnál Tóth Tamás, Brácsa szólamvezető. 40 éve erősíti a társulatot Kremjétné Szegecki Zita nagybőgő művész. A legtöbbet pedig Nádasdy Ferenc hegedűművész láthatta és hallhatta a 2025-26-os évadban a közönség. Kispál Erzsébet hegedűművészt és Szakó Péter klarinétművészt nyugdíjba vonulások okán köszöntötték. Emellett gazdára talált az évad zenészedíj is, amelyet a zenekar tagjai szavaznak meg. Idén Gál Szilvia csellóművész vehette át kollégái elismerését. A következőkben a kitüntetettekkel beszélgetünk.
2: Talán a legnagyobb kitüntetés az év muzsikusának lenni itt a szimfonikus zenekarnál, mert hogy itt a kollégák szavaztak meg, Gál Szilvia a cselló szólamból, hogyan ért ez a hír téged?
5: Nagyon meghatottam, és nagyon örültem neki, mert tényleg így van, hogy ezt a kollégák döntik el, hogy ők kinek szavaznak bizalmat, és kit tartanak arra érdemesnek, hogy az adott évadban ugye megkapja ezt a díjat. Azt nem mondom, hogy meglepődtem, mert éreztem, hogy szerencsére megtaláltak olyan feladatok, gyönyörű feladatok, meg kihívások az évad folyamán, amikor volt milyen darabokon keresztül meg tudtam mutatni, hogy mire vagyok képes, vagy a hangszerem által, és...
2: Igen, hát egy tudtista muzsikusnak az a valami, amikor van egy szóló részlete.
5: Hát most jelen esetben másfél éve megkaptam azt a lehetőséget a vezetőségtől is, meg a szólamtól is, hogy szólamvezetőként is dolgozhattam ebben az évadban, és olyan szép feladatok, mint az újévi koncerten az egyik nyitánynak a cselló szólóállását, vagy az egyik Gál Károly bérleten játszottunk Vivaldi 4 évszak és Piazzolla 4 évszak Buenos Airesben műveit, ahol szintén voltak olyan szólóállások, amiben egyénileg kellett megmutatni, hogy mire vagyok képes a cselló.
2: Mit csinál egy szólamvezető? Nagyon röviden össze lehet-e foglalni?
5: Elég összetett munkája van. Ugye nem csak a szólamot fogja össze, és vezeti, hanem ugye a többi szólamvezetővel közösen együttműködik, kamarázik.
2: Én láttam olyan közösségi posztot a Miskolci Szimfonikus Zenekar cselló szólamáról, hogy a mi jókedvű szólamunk, így van, ez jókedvű szólam a csellista részleg?
5: Igen, ez valóban így van.
2: Elég szép. De azt kell akkor mondani, hogy ti szeretitek egymást szakmailag is, emberileg is.
5: Igen. Szerintem mondhatom, hogy igaz, hogy évek alatt cserélődnek az emberek a szólamban, fiatalodott nagyon sokat most az elmúlt években a szólam, de nagyon jól össze tudtunk csiszolódni, mindenki jobban van mindenkivel a szólamon belül, és jól kiegészítjük egymást, tehát nincs rivalizálás.
2: Hány éve vagy a zenekarnál?
5: Hát én 98-ban kerültem ide, mikor lediplomáztam a Iván Klára tanárnőnél, és sérigazgató akkor vett föl 98. szeptemberében, tehát most már 26 éve.
2: Hát ez már egy tetemes idő, gondolom, hogy nem tervezel innen elmenni.
5: Nem. Inkább az volt érdekes a kezdeteknél, hogy nem terveztem itt maradni a főiskola után, mert én Kecskemétre való vagyok. Tehát ott születtem, ott végeztem a középiskolát, aztán fölkerültem ide Miskolcra a főiskolára, és valahogy úgy hozta az élet is, hogy amit én szerettem volna az életemben megvalósítani, hogy szimfonikus zenekarba játszani, honos kamara együttesbe játszani, tanítani, azt itt mind megtaláltam, és így aztán itt ragadtam. A férjemet is itt találtam meg, és aztán most már ide köt minden Miskolchoz.
2: Köszönöm szépen, és még egyszer sok szeretettel gratulálunk neked, mint az év muzsikusának. Köszönöm.
5: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Szakó Péter a klarinét szólamból. Hát Péter, elmész nyugdíjba, olyan hihetetlen. Hány évet töltöttél itt a zenekarnál?
6: Ha jó számolom, 46-ot legalább.
2: Hogy éled át ezt a pillanatot?
6: Hát ugyan természetesen, mint hogyha nem tudom, vennék egy fél kiló kenyeret.
2: Mit jelent neked ez a zenekar?
6: Gyakorlatilag az életemnek egy rendkívül fontos szegmense, és nem azt mondom, hogy volt időben volt, mert mindig is az lesz. Hát gyakorlatilag a klasszikus zenével való kapcsolatom az a zenei tanulmányaimat kivéve, aztán folyamatosan a szimfonikus zenekarhoz kötődnek.
2: Nem esett messze az alma a fájától, el kell mondani, hogy Szakó István édesapád a zenekar alapító tagja.
6: Így van, édesapám a Brácsa szólamban volt szólamvezető, egészen nyugdíjas koráig, és hát én gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy átvettem tőle a stafétabotot.
2: Milyen a zenekari élet? Mennyire tartott színesnek, mennyire tartott jónak, mik a legnagyobb nehézségek, hogy érzed ezt?
6: Hát kezdjük a végén. Hát a legnagyobb nehézség az, hogy a muzsikusok általában vagy a két szegmensben tudnak elhelyezkedni, mármint a pályaválasztás illetően. A szerencsések és az ügyesek, tehetségesek azok mondjuk szimfonikus zenekarban, és egyébként meg ugye tanításban is, tehát zenetanításban. Viszont óriási a különbség, az olló hihetetlenül szétnyílt, mert a tanításban lényegesen magasabbak a bérek, mint a szimfonikus zenekarban. Na most a szimfonikus zenekaroknak az utánpótlása így elsősorban a vonós tekintetet nézve nem egészen azt lehet mondani, hogy sok bizalomra ad lehetőséget a jövőre vonatkozólag, mert nagyon-nagyon kevesen jönnek például a próbajátékra, pontosan a fizetések csekkésége miatt. És tovább véve a gondolatmenetet, igazán azt lehet mondani, hogy aki ide jön, az nem a pénz miatt jön, hanem szerelemből a aktív zenélés lehetőségéért, és ez egyfajta, majd hogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy egyfajta érzelmi zsarolás. Mert kihasználva az, hogy valakinek ez szívügye és hivatásának egyszeres, mint hobbijának is tekinti a szakmáját, az még nem jelenti azt, hogy ilyen csekély anyagi megbecsülésben részesüljön.
2: Arról nem beszélve, hogy a fővárosi és a vidéki zenekarok között is óriási az olló.
6: Óriási az olló. Kétségtelen az, hogy ugye mi egyrészt önkormányzati, itt Miskolcon önkormányzati támogatásból, és a Művelődési-ügyi Minisztériumnak a támogatásából tartjuk fenn magunkat. Na most, hogyha megnézzük azokat a grafikonokat, amik ezekről a támogatásokról szólnak, akkor hihetetlenül magas, úgy tudom ezt leginkább mondjuk érzékeltetni itt szóban, hogy mondjuk ha a pesti zenekaroknak 10 emeletes a támogatása, akkor mondjuk a miskolciaké egy földszintes.
2: Hát ez elég szomorú dolog, egy vidámabb téma, hogy te egy sok műfajú ember vagy, hiszen a jazz is a tiéd.
6: Igen. A jazz-t tanítok a Miskolc Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnáziumban még most is, és hát remélhetőleg még elég sokáig.
2: Köszönöm szépen, és nem kívánok neked nyugalmas nyugdíjas éveket, mert ez úgyse fog menni, úgy látom.
6: Én szerintem nem, mert mindig találok magamnak valamit.
2: Hölgyeknek a korát nem illik említeni, de akkor, amikor Szegecki Zitával elkezdem a beszélgetést, akkor azzal kell kezdenem, hogy Zita, kaptál egy gyönyörű csokrot ma, és hogy 40 éve itt vagy a zenekarnál.
7: Igen, kaptál egy gyönyörű csokrot, mondtam is, hogy ettől csak a mennyasszonyi csokrom volt szebb. Tényleg gyönyörű, szép ez a csokor, és hát eltelt a 40 év, hosszú volt, de jó volt, hamar elment.
2: Én úgy látom, hogy egyre jobban elnőiesedik a te hangszered is, a nagybőgő, így van ez?
7: Így, egyre többen vagyunk lányok, mikor én kezdtem, akkor még egyáltalán a bőgősöket is fogták lasszóval, és akkor még fehér holló volt, szerintem a mi zenekarunk volt a csúcstartó, hogy akkor voltunk hárman lányok, amikor én elkezdtem, három fiú, három lány. Aztán most már egyre jobban elnőiesedünk. Hát egyre kevesebben választják szerintem a pályát.
2: Férfiak közül
7: is, mert ezt vagy úgy csinálod, hogy ha neked kell fizetni, akkor is csinálod, vagy nem csinálod. Mert a megélhetés az nem olyan tökéletes ebben a szakmában sajnos. A kultúra az mindig nehéz, és szerintem a fiúk is joggal választanak sikeresebb, divatosabb
2: hát
7: szakmákat.
2: Igen, családfenntartóként.
7: Amiből el tudja a családot látni, vagy adott esetben albérletet tud fizetni. Úgyhogy én is azokat sajnálom, aki a közepén van. Mert nekünk öregeknek már majdnem mindegy, mert azt a pár évet az ember már kihúzza, a fiatal, az még fiatal mobil, gondol egyet odébb áll, de a közepe, aki már kiépítette itt a egzisztenciáját, és még sok van előre, de már hátra is elég sok van, szerintem azoknak a legnehezebb.
1: Mert a nagybőgő fizikailag sem könnyű, a cselló sem, szerintem a nagybőgő még nehezebb, azért itt kondiba kell lenni.
7: Igen, ez látszik rajtam is, hát kondiba kell lenni, de minden hangszernek megvan a maga nehézsége. Úgyhogy nem csak súlyba fizikailag, nem mindegy, hogy mit játszol rajta, milyen intenzitással.
1: Igen, hát ez egy 0-24-es szolgálat, egy hangszerrel együtt élni.
7: Én nem mondanám, hogy ez úgy sokkal nehezebb, mint más. Persze, hogyha megemelem, akkor több kiló, de hogyha az ember sok évig csinálja és megtanul rajta játszani, gyakorol, akkor ez végül is a vonós hangszer arról szól, hogy hogyan tudjuk leküzdeni a fizikai törvényszerűségeket. Hát ez nálunk egy futamnál mondjuk, amikor ugyanazt kell játszani, mint a hegedűsnek, akkor ez hatványozottan kijön, de hát azért vagyunk, meg azért tanultuk, hogy ezt csináljuk.
1: Nagyon sokat vagytok itt a zenekarban összezárva, nagyon sok szolgálat van, nagyon sok bemutató van. Ez a család, ez kell, hogy működjön, emberileg is, szakmailag is. Hogy érzed ezt?
7: Működik, igen, nyilván itt is vannak kisebb-nagyobb összetűzések, mint mindenhol, a legjobb családban is van, hogy eltörik egy-egy tányér. Nyilván itt is van, hogy éppen valaki valakivel nem ért egyet, de azért olyan komolyan, azért tényleg úgy élünk, mint egy nagy család.
1: Mit tartasz a zenekari munkában a legszebbnek?
7: Hát gyakorlatilag mindent, kivéve amikor ilyen elvetemült kortárs zenét kell játszani, meg sokszor, ami nem öt vonalra íródik, hanem mindenféle oszcilloszkóp, görbéket és egyéb ilyen időre, hogy hívjákokat, lejátszhatatlan, olvashatatlan és legfőképp hallgathatatlan dolgokat, akkor az összes többi az meg rendben van.
1: Most, hogy megkaptad ezt a gyönyörű csokrot, hogyan folytatódik az élet?
7: Hát most zajos az élet. Költözéssel, mindennel, de még nem tudom, még nem döntöttem el én se, hogy tovább. Félek attól a pillanattól azért, amikor úgy megszakad, hogy na most akkor innentől kezdve nincsen Brahms, meg nem lesz Csajkovszki, csak ha begyomom a Bartókot, ezt a részét nem tudom elképzelni. Azt a részét, hogy most már leüljek egy kicsit, és pihenjek, és foglalkozzak a családdal, a hét unokámmal, azt a részét azt nagyon el tudom képzelni, de az, hogy végleg lemondani a zenéről, azt még nem tudom, mármint az aktív zenéről, nem arról, hogy meghallgassam, az még nehéz kérdés, azt nem tudom, hogy fogom megélni.
1: A Miskolci Szimfonikus Zenekar a szokásos évadnyitó aperitív koncertjét szeptember 3-án tartja. Az elmúlt évad bérlet struktúrája változatlan marad, a 8 alkalmas maestro és a 4 estet magába foglaló Capriccio mellett folytatódik a Gál Károly zenei esték sorozat is. Egyre több fiatal művészt és külföldi vagy külföldön élő magyar kiválóságot is igyekeznek elhozni a miskolci közönségnek. A következő évadban is szerepelnek nagy nevek és feltörekvő művészek is a műsorban. Lesznek ősbemutatók és népszerű közönségkedvencek is. Kedves hallgatóink, összeállításunkban a Miskolci Szimfonikus Zenekar évadzáró társulati üléséről hallottak összefoglalót.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, és megteremti annak a lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló, demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen, jelentette ki Görög Márta igazságügyi miniszter az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában. A miniszter a köztársasági elnököt érintő alaptörvénymódosítást az alkotmányos demokrácia helyreállításának fontos elemének nevezte. Emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alaptörvénymódosításával szüntesse meg a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát. Értékelése szerint e javaslat célja olyan helyzet megteremtése, amelyben a köztársasági elnök alkotmányos funkcióit ténylegesen el tudja látni, kifejezheti a nemzet egységét és örködhet az államszervezet demokratikus működése felett. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök ideiglenesen az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti tisztségét. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A képviselők emellett döntöttek a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, valamint elfogadták a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényt, írja a távirati iroda. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett fogadta el azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. A javaslat indoklása szerint a pedagógusok számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítmény mérésére nem alkalmas. Az előterjesztők szerint olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítása indokolt, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot 2 ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt. Idén 2 ütemben 200 féle USB-töltőt ellenőriz a hatóság, az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB-töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba. Az európai autóipar életveszélyben van, már nem csak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában a biztos hangsúlyozta, az Az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína ragadozó stratégiájával, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa. Jelezte, a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak. A széndioxid kibocsátási szabályok terén nagyobb rugalmasságot vezetnek be, miközben fenntartják a kitűzött klímacélokat. Hozzátette, az egyszerűsítési intézkedések felgyorsítják a megfizethető, kisméretű elektromos járművek elterjedését. Uniós program támogatja az európai akkumulátoripar kapacitásainak bővítését, míg az ipari gyorsító intézkedés az európai munkahelyek megőrzését, a beszállítói leépítések megállítását és a beszállítók szerepének erősítését szolgálják az elektromos mobilitás értékláncában.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Csángáló zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

Zenei anyanyelvüknek a gyimesi és a moldvai csángók népzenét tekintik, melyre építkezvén folyamatosan tágítják érdeklődési körüket, repertoárjukat és hangszeres tudásuk határait. Erdély páratlan gazdag kincses tárából szívüknek egyaránt kedves Kalotaszeg zenéje is.

Mezőség vagy akár Székelyföld zenéje, melyeket egyedi hangszereléssel közelítenek meg, ezáltal is túlépve a fúvós és vonós zenekarok közti általános ellentéteken.